Just look at the

in the jungle. Jungle.

velem visznek, az utaznak véget, terepere nincsen, megyünk a fénybe, vissza nem élek, a belém vétett, bizalom a hittel mindennek, kisgyermek, figyeld meg, rezzen az ága, pozódban bújik, rengeteg szörny és mind rád ugrik, cserébe szemet kell hűni, pár dolog felett, mondja a lény és nevet, a kisfiú bízik a megmentőben, mellé szegődik, de egy-kettőre kiviláglik.

0: Csávó, felejtsd el, amit most láttál, itt van pár kiskutya, gyerünk játszál, addig is Sámán mondja Dilára.
1: Ajjaj, lovas csak tömnek,
0: mikor, most? Torockai fehér lovon, vágtad be és kioszt egy bokont, a tüzetet tiporja délcegen, kimondja, endobd a szivornyát, kis csapat azonban ráharap a farizerre, erejét ezzel tízszerezve, visszavasz balról a népembere, de a kisfiú közben már rég elszeled, szűkös fényen szaladt tovább, sebesen halad és nem figyel oda.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a GRISZT. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőai szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMO Air technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít. Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként poszttraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert, csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A poszttraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

bízni. Itt ritkán megy a Disney, csak némán vakran Disney. A szemed az lent a mélyben, hidegen csend a téma, sose lesz szent a béke. Ideg

Ezek ötletek, ezek nem a szemed, a füledet válják. Egy szót kiejtek, adott a bármit, szábít egy szuper paraszt. Csillagom, az zene rászod, nem marad ébred, mert elalszonaksz.

0: watch me stop you wicked. Nobody tweet ya.
1: Sounds of the surf.

Thank you.

Thank you.

ヤギ様から盗み取った北斗神拳、北斗を味合わせてやるわ。の野郎。

That ass.

that ass. Give me that ass. That ass. That ass.

0: Hello, tan tan tan tan.
1: Obiecie, bo wiem co.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A csillagászok szokatlanul nagy tömegű és sűrűségű exobolygót fedeztek fel, amely megingatja a körzetbolygók kialakulására vonatkozó bevett elméleteket. A GJJ-523b tömege nagyjából 23-szorosa a Földének, ennyiben úgynevezett megaföld. A mérete viszont csak 2,5-szer akkora. Márpedig naprendszerünk óriás bolygói, például a Jupiter és a Szaturnusz, a Föld tömegének 20-szorosát elérve gázóriásokká duzzadtak, míg ez a bolygó jó részt kőzetekből áll, és alig van légköre. Írja a space.com. Elképzelhető, hogy eredeti gázburkát forróság hatására vesztette el, vagy hogy két külön égitest ütközéséből jött létre. A bolygót a NASA TESS űrteleszkópja észlelte, tömegét földi távcsövek adatai alapján határozták meg. A csillagát alig 18 nap alatt kerüli meg, bolygórendszere is viszonylag fiatal, nagyjából 170 millió éves.
2: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 24 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kisállatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek, párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnökkel szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok, a stúdióból jelentkezem, és velem ül itt velem szemben Zsolt Melinda.
4: Sziasztok, jó reggelt!
3: Aki még nem hallotta Lindát itt a műsorban, új műsorkészítő társunk van, aki hála Istennek bejár ide hozzám a stúdióba, úgyhogy nem kell egyedül árválkodnom. Elvileg érkezik majd még hozzánk ide a stúdióba Sári, aki most úgy döntött, hogy itt innen ad, és Déves Balázs pedig Bécsből fog csatlakozni, ahol hát majd elmondja, hogy mit csinál Bécsben. Szóval éppen arról beszéltünk itt a műsor előtt, hogy mik történnek már a legközelebbi pátriánkban, vagy szomszédságunkban. Embereket lerúgnak, csak így a gyarútlan járókelőket rúgnak le a Szent István körúton. Durva.
4: Kicsit olyan, mintha egy ilyen filmes megírt sztori lett volna, hogy ilyet, vagy talán ki se lehet találni.
3: Sokan ilyen konteóra gyanakodtak. Azt láttad?
4: Még annak is túlzás.
3: Mert hogy ugye egy olyan videót raktak föl, ahol így rá van zoomolva járókelőre, és ezt sokan azt hitték, hogy akkor az a fickó az vette, ő direkt azt már, amikor átsétált a zebrán. De aztán ez kiderült, hogy nem, ez egy, tehát a videóban később zoomoltak bele a járókelőre. Tehát hogy az nem úgy volt, hogy ereve arra zoomolva vették fel azt a járókelőt, akit később lerúgnak.
4: Elmondod a sztorit, hogy mi volt, aki nem
3: Igen.
4: ismeri?
3: Hát, hogy átsétált egy srác a zebrán Szent István körúton, ott a DM-nél, és akkor ott ment át a szeráj felé gyakorlatilag, aki ott ismerős a környéken, azt tudja, hogy melyik az a zebra. milyen utca az, várja?
4: Honvéd utca,
3: igen. Honvéd utca. És akkor ott így egyszer csak a semmiből előugrott egy ilyen fehér pólós, rövid nadrágos srác, és így lerúgta gyakorlatilag. Tehát szerintem így kb. Rögtön kiütötte, tehát így látszik, hogy elveszti az eszmét, itt leesik a földre, és még utána belerúg ez a gyerek. És akkor utána ott már tehát az látszik, hogy ott volt már egy biszti őr is, olyan fekete pólós, ott ami az Morrison Club, tehát hogy ő már szerintem ott látta, hogy van ez a srác, ez, mint kiderült később, hogy már ott ilyen járókelőket zaklatott korábban, meg megkergetett.
4: De onnan szaladt ki talán, nem? Vagy oda szaladt vissza?
3: Nem.
4: Vagy csak arról érkezett?
3: Szerintem nem volt benne a szórakozó helyen, csak ott az utcán kergetett, ott a Honvéd utcán valakit állítva. És akkor a pont egy bicikliző, szolgálaton kívüli rendőr, biciklivel jár, ez Linda, neked biztos nagyon tetszik, és pont ő ott volt, és szolgálatba helyezte magát, és a fegyverével így, tehát rámutatta a fegyverét, és aztán a biztonságőrrel közösen levitték a földre, és ártalmatlanná tették, és közben éppen arra járt egy mentő, és pont megállt ott a mentő, és rögtön ellátták a srácot. Egyébként tényleg egy kicsit ilyen csodasztori, hogy pont ott volt egy rendőr, pont ott volt egy mentő, és a vicces egyébként az, hogy a számomra az volt, hogy a lakossági reakciók, az ilyen fórum, meg mi az, Facebooki reakciók, kommentekben, de volt egy ilyen poszt, ami rögtön azzal indult, hogy hol van ilyenkor a rendőrség, akkor még nem tudták, hogy ez egy szolgálaton kívül rendőr volt. És akkor, te mit vársz, hogy ott álljanak a sarokban, így lesve a rendőrök, hogy mikor ütnek le valakit? És tényleg azt kiderült, hogy tényleg ott volt egy szolgálaton kívüli rendőr.
4: Meg egyébként azért ezt nem szeretnénk, ha valóban minden sarkon mindenki figyelne a rendőr.
3: De az emberek egy olyan, tehát ez azt mutatja, hogy egy olyan idegállapotban van a lakosság, főleg ugye most ez miatt a palackozós, drogos emberek jelenléte miatt, hogy így már mindenre ugrik, és mindenre ilyen, mindenben azt a jelet látja, hogy akkor itt most apokalipszis van, összeomlik a közbiztonság, a rendőrség nem csinál semmit, stb. Tehát, hogy mindenben már ennek a bizonyítéket látják, ezt is rögtön elkezdték, hogy a drogosok, a palackozó drogos, most már aztán takarítsák el a drogosokat, stb. Aztán kiderült, hogy egy brit turista volt, aki olyan matarészeg volt, hogy agresszívra ittam, vagy bátorra agresszívra itta magát. Tehát, hogy így totál nem az volt, amit az emberek vártak. Már is van egy betelefonáló. Jó reggelt!
5: Szervuszok, Gyuri vagyok, csak röviden. Én olyan posztot is olvastam, hogy ez biztos csak kandika, mert hogy ott lehetett egyből egy rendőr, hogy ott lehetett egy mentő, és hogy az emberek nagyon-nagyon vigyik.
4: De egyébként tényleg olyan.
3: Igen.
4: Köszi. Az is nagy kérdés, hogy vajon ennek az embernek, akit leütöttek, szerencséje volt, vagy bal szerencséje, vagy mind a kettő egyszerre?
3: Hát igen. Szerintem abból a szempontból bal szerencséje volt nyilván, hogy leütötték, és szerencséje volt, hogy pont ott volt a mentő, meg pont ott volt egy rendőr, az nagy szerencse. Tehát olyan szempontból, hogy az állami beavatkozás szerintem ilyen gyorsan, ritkán érkezik. Tehát, hogy itt már aztán az durva tényleg, hogy már az elején sokan ebből indítottak, de aztán később elhallgattak, mert hát ennél gyorsabban már nem lehet reagálni.
4: Mert azért nem feltétlenül venném egy ilyen általános véleménynek, amit a kommentelők írnak, mert ugye tudjuk, hogy ott azért inkább a...
3: Nem reprezentatív.
4: Akik nagyon felindulnak egy ügyre vagy egy témára, azok mindenképpen ki akarják ventilálni magukból a gondolataikat, és azt Igen. Bátor vagy, és hogy bátor is vagy, hogy elolvasod őket.
3: Igen, igen. Hát igazából most már ugye vannak ilyen mindenféle csoportok is, amik ezzel a újlipotvárosi biztonsággal foglalkoznak, és akkor ezzel önmagában nekem egyébként nincs problémám, hanem inkább azzal, hogy vannak emberek, akik mint hogyha abból űznének sportot, hogy tovább hergeljék itt az embereket, meg szítják a hisztériát. Tehát, hogy tényleg vannak olyan posztok, meg kommentek, ami semmit nem old meg, semmilyen, csak tényleg az, hogy akkor szídja, nem tudom kit, valakit kell bűnbaknak megtalálni, nem tudom. Mert azzal egyetértek, hogy hát szerintem, aki arrafelé járkál, vagy bárhol most járkál a városban, az látja, hogy hát sok probléma van az utcán.
4: Például az egyik az, hogy hogy amilyen valószínűleg ez a támadó is volt, hogy olyan turista célponttá vált Budapest, hogy olcsón be lehet rugni, nagyon jól lehet mulatni.
3: Pontosan, és hogy ezzel kevesebbet foglalkozunk egyébként, mint a palackozós témával, hogy egyébként a belváros életét nem csak mondjuk kristályhasználók keserítik, hanem mondjuk van egy ilyen, én úgy szoktam mondani, hogy trash turizmus, akik gyakorlatilag tényleg azért jönnek ide, hogy jól berúgjanak, és gyakorlatilag bármit lehet csinálni, lehet, hát úgy is reklámozzák Budapestet, hogy a város, ahol bármit szabad van a britek körében, és akkor tényleg az van, hogy így hajnali 4-kor ott üvöltve, artikulálva, ordítva, matarészegen vonulnak ilyen hordákban az utcán. Hát szerintem az ennél zavaróbb kevés van.
6: Hát mert...
3: Köszönöm, megérkezett hozzánk Sári is a stúdióba. Szia, Sári!
6: Sziasztok! Megjöttem kisebb, nagyobb késéssel.
3: És már is van hozzászólni valója.
6: Igen. Nem, csak ezt akartam mondani, hogy nekem az a benyomásom, hogy régen még sokkal több ilyen brit öröngő turista volt. Én, lehet, hogy én töltök kevesebb időt a buli negyedbe. És ez
4: szerintem, igen.
6: Igen?
4: Igen, igen.
6: Mert én ott emlékszem, akkor ilyen reggel is ilyen beöltözve, ilyen részegen.
3: Most is van.
6: Most is ugyanígy.
4: Meg így arra jársz, akkor azért általában, tehát mondjuk egy este legalább egyszer felmerül, hogy odalépsz valakihez, és megkérdezed, hogy nem kell egy mentőt hívni, mert valaki nagyon... Nagyon nincs jól.
3: Szerintem az átlag magyar az nem szokott odalépni emberekhez, hogy kell mentőt hívni, de Linda, te nem vagy egy átlag. Nem vagy a reprezentatív minta.
4: Tényleg nagyon-nagyon rossz. Nagyon, tényleg nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akikhez ilyenkor oda kell lépni. Borzasztó.
6: A gyerekeim egyszer egy hajléktalanhoz hívta ki mentőt. Nagyon büszke voltam rájuk, hogy még meg is vertek a mentőt, de aztán így közölték velük, hogy hát ők 16 évesek, úgyhogy így nincs rájuk szükség.
3: Ja, hogy velük közölte a mentő. De hogy tényleg kellett mentő az életőhöz.
6: Igen.
3: Hát, van, amikor ugye nem, tehát hogy nem feltétlenül mentő kell, hanem tudom én, szociális munkás vagy valami.
6: Igen.
3: De nem, akkor nagyon ügyesen.
6: Nem nagyon mozgott az illető, és akkor így
3: az már mondjuk egyértelműen az igen, a kategória. Igen.
6: De azt akartam mondani, persze nem hallottam, hogy előtte miről beszéltetek, de hogy...
3: Rólad.
6: Hát, hogy nyilván azt gondolom most, vagy lehet, hogy azért nem árulok el olyan nagy újdonságot, de hát azt gondolom, hogy nyilván egyrészt ugye a drogosok, vagy szóval a fogyasztók megítélése az általában szerintem sokkal negatívabb a társadalom, mint bármilyen részeg emberé, vagy akár... Hát, jó, lehet, hogy már egy nagyon komoly alkoholistájében nem olyan, alkoholos teje nem olyan jó. De hát a másik meg, hogy ugye a származás miatt gondolom, hogy az angol vörös szőke, nem tudom, milyen angol,
3: jobban
6: az
3: elnézik.
6: Jobb benyomást tesz, mint a roma fiatal. Tehát, hogy
3: ez benne van, igen. Egyébként ezt ugye mérni is lehet. Ugye én doktorimban ilyenkel foglalkoztam, hogy van ez a Bogárdusz skála, ami azt mutatja, hogy az emberek kit nem szeretnének legjobban szomszédnak, és akkor ott rendre a kábítószeres, mondjuk az egy elég hülye megfogalmazás, de így kérdezték le. Külön lekérdezték a marihuána használót, aztán az mondjuk egy az jó 10-15-20%-kal jobban végzett,
4: jó,
3: mint a kábítószeres.
4: Jó, de hát azért odafüstölnek, azért az...
3: Igen, egyébként, aki már lakott egy nagyon, tehát mondjuk nagyon rendszeres kanabisz fogyasztó szomszédságán, azért azt tudja, hogy hát az is tud kellemetlen lenni.
6: Igen, de tegyük hozzá, hogy nekem egyébként van egy ismerősöm, aki 8. kerületben lakik, és egy ilyen, azt mondom, egy díler, ilyen, hát ilyen kristály, meg nem tudom, ilyen díler, meg annak a haverjai, meg nem tudom, és tényleg nagyon sok probléma volt abban a házban, tehát pedig semmi előítélet nincs bennük. Tehát, hogy, na, szóval, hogy el tudom képzelni, hogy igen, nyilván vannak olyan kábítószerek, amik hangosabb báteszik a fogyasztóját, vagy idegesítőbbé, vagy kiszámíthatatlanabb, és hogy nyilván...
4: Például az alkohol.
3: Például az alkohol. A legdurvább ebben az alkohol.
6: Például az alkohol, meg gondolom, hogy...
3: Hát a stimulánsok, igen, azok jobban. Igen. A fűvel szerintem nem az a probléma, hanem tényleg az... Én nekem volt már olyan alsó szomszédom, aki buliból hazatérve reggel, mondjuk így vasárnap reggel, tehát így éppen így nyár van, ott kinyitod az ablakot, szellőzzön, nem tudom, és akkor így egyszer csak így arra ébredsz fel, hogy ilyen masszív fűszag így jön be, ahogy hívják, és én ugye nem vagyok ellensége a fűnek egyáltalán, de Én nem erre szeretnék ébredni.
6: Hát
3: tehát, hogy igen, meg a gyerekem, meg nem tudom, szóval, hogy azért ez is
6: hát
3: egy
6: olyan... Hát ez ugyanolyan, mint a cigi, tehát, hogy nekem
3: hát az
6: volt,
3: is, az
6: hogy
3: is borzasztó egyébként, igen.
6: Ideig így az apukámhoz visszaköltöztem, mert ilyen felnőttként, és a élettársa dohányzott a lakásból, az apukám, aki nem dohányzott soha, őt az nem zavarta, és akkor tényleg az volt, hogy reggel így a mi ez, a... tehát ezeken az ajtó réseken keresztül így szivárgott be a cigifüst. Pedig szerintem lehet, hogy akkor
3: én gyerek voltam?
6: Nem, ja, az 20 éves.
3: De igazából én nem tudom, nektek ez megvan-e még gyerekkorból, hogy akkoriban még mindenhol ugye cigiztek bent is, kocsiban is, szülőben,
6: ja,
3: és hogy apám is a kocsiban cigizett, és hogy zavart minket, de hogy akkor úgy nem de, szóltunk, mert hogy akkor az húzd le az ablakot.
7: Ja, igen. A hátsó, nem tudom hány sorban.
3: Pedig ott nem lehetett mondani, hogy húzd le az ablakot.
6: Én ültem egyszer úgy, hogy a British Airways a 94-ben, akkor meg lehetett cigizni, és a bátyám barátnőjét rágyújt, azért még akkor olyan menőnek találtam, de még 17 éves voltam.
3: Egyébként tényleg, ha van valami sikertörténet, én azt annak tartom, hogy a dohányzásnak ez a fajta visszaszorítása, ami a nyugati világban végigment, végbe ment az elmúlt 20 évben, hogy zárt köztereken már nem lehet cigizni, ez szerintem nagyon, nagyon egy jó dolog.
7: És egyébként tényleg nem cigiznek az emberek, vagy nagyon kevesen.
3: És emlékeztek, hogy mi volt, mielőtt bevezették? Hát ez biztos nem fog működni. Ahogy majd a kocsmákban ne cigizzenek, biztos, hogy... Ez nem tényleg működött, és most már ezt mindenki elfogadja.
6: És most is van ez a hatás, mint nem is tudom, 2000-es évek elején voltam Amerikában, és ott már ugye akkor elég szigorúak voltak, szabályok szóval nem lehetett helyeken dohányozni, tehát ott a munkahelyek előtt dohányoztak, és akkor volt, de akkor én még azt hiszem dohányoztam, illetve 90-es évek végén, és akkor azon rögtünk a barátnőmmel, hogy a buszsofőrrel dohányzunk együtt, és csak az ilyen alacsonyabb társadalmi rétegek dohányoztak, és most egy kicsit látom ezt Magyarországon, hogy így cigizel.
3: Ciki a cigi. Meg, jó reggel kívánok.
7: Meg a kelet-európaiak egyébként.
8: Sziasztok, amennyi vagyok, épp cigizek itt reggel az erkélyen.
3: Pedig ciki a cigi.
6: Pedig Svédországban vagy, és még így is.
8: Jaj, már nagyon kevesen vagyunk borzasztó, de figyelj, a repülőn volt egyébként egy ilyen vékony, egy ilyen függöny, és azzal volt elválasztva a dohányzó és nem dohányzó rész. Kicsi gyerekkoromban is utaztam ezt az MDK-ba. Szüleim előültek ott a cigiző részen, és akkor volt egy függöny, és mivel ott picit mögöttük.
6: De ez nem az első
7: nagyon hatékony volt ez a függönyös
8: nem, hanem el volt a dohányzó, és a nem dohányzó marha hatékonyan, igen, egy ilyen kis függönykével választanát ömlött be a füst. De én azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy más is tapasztja, még amit a kiállásról mondhatok, vagy a piaturizmusról, hogy hát szerintem ez már nincs, hogy Budapest olyan marha olcsó, mert akár a kocsmai, akár a tehát a kaja árak, azok így vetekszenek a skandinával, sőt, hát így drágábban szarabb kaját kapsz egyébként Budapesten, mint Kopenhágában, mert Stockholmban azért azt így lehet, hogy nem érzékelitek, de ez így van, hogy a füvezés a házakban, én mostában többször jártam azon a budapesti lakótelepen, ahol én fölnőttem, és hát olyan, mintha New Yorkban lennél, úgy értem, hogy az egész lépcsőházban, majdnem minden emeleten lakik valaki, ahonnan így árad ki a spangliszag, illetve van itt a két ház között egy ilyen lichthof-szerű, mondjuk egy ilyen 5x10 méteres lichthof, ahogy a két ház össze van építve, és hát ott oda nyílik minden szintről négy konyha, és ott is áll a spangliszag.
6: Meg a kajaszag, nem?
8: Hát régebben mindig a kajaszag állt, igen, tudod, hogy főztek, és akkor ez a hagyma, pirítás, meg ilyenek, de most abszolút a spangliszag elnyomja a kajaszagot, és aztán van az, hogy nem a spangliszag jön ki, hanem ezeket a gyümölcs ízesítésű vépeket szívják, de hát az sem, tehát az is THC-tartalmú cuccot szívnak bele, tenni a szintetikus THC-t, ha jól tudom.
3: Títsák be!
8: Erről is
3: hallottam. De már be van
8: tétva.
3: Svéd drogpolitika az közmondásosan szigorú Európában.
8: De ez Budapesten van.
3: Ez Budapesten most? Azt hittem, hogy Stockholm vagy Malmö.
8: És igazából az a kérdésem, hogy ez egy teljesen rossz a mintám, és csak véletlen a Círmos utca egybe csupa olyan bérlő lakik, hogy minden szinten van a 10 emeletből legalább egy, de inkább 2 lakása volt.
3: Ők még nem hallottak Horváth Laciról.
8: Jó, de engem tényleg érdekel.
6: Hát, hol van ez a Círmos utca?
8: Újpalotán vagy Újpesten. Ja, ez nem, ez Örmezőn van. De azért kérdezem, hogyha valaki Újpalotán vagy Újpesten vagy Kelenföldön.
6: Nincs nagy mintám, én egy családi házban élek, ahol 3 családi, ott nincs.
3: Nincs hűszak.
6: Illetve az én házam sajnos ezt nem tudom egyértelműen mondani, de erről inkább nem beszélek. Illetve még szoktam tartózkodni egy 3. kerületi lakóparkban, és ott sincs.
7: Egyébként, ami nekem a tapasztalatom, nem csak Budapesten, hanem amúgy Európában máshol is, hogy mondjuk ha futok, vagy sétálok valahol, amit egy kicsit ilyen zöldebb, mint egy sima városi környezet, ott azért
6: szoktak szívni.
7: Ott teljesen megszokott, vagy hogy már nem is lepődök meg rajta, hogy úgy...
8: Azért parkban szerintem elég legit, nem? Vagy parkban
6: legit. Nem szokott zavarni.
7: Hát nekem, csak mint minta, hogy ez...
3: Nem az utcán se zavar, hogy hívják zavar, hogyha... A lakásomban.
6: Tehát akkor a 4 fal között ne füvezzenek az emberek.
3: Egyébként igen, ez egy furcsa paradoxon.
7: Igen, ezt akkor levonhatjuk ezt.
3: De ez a dohányzásra is ugyanúgy, tehát hogy nem tudom, van-e erős dohányos szomszédotok, vagy mit?
7: Van, ez az ablakon bejön a cigikus nyáron, ez megvan, ez borzasztó. És akkor a ventilátorral próbálok ellenállni. Ne képzeljétek el, hogy
6: néz ki. Na, de egyébként én a vépről akartam azt mondani, hogy az tök idegesítő, tényleg borzasztó volt ez a régen, ez a cigizés az autókban, és abszolút nem jutott eszünkbe. Én egyszer egy barátnőm apukájával utaztam Svájcba, úgyhogy ketten dohányoztak, ez az elég hosszú út azért, ketten dohányoztak a mindkét elölülő dohányzott az autóba végig. De hát persze 11 éves voltam, szóval azt gondoltam, hogy ez ilyen az élet, hogy a felnőttek dohányoznak, és ez nincs semmi gond. De hogy most viszont az van, hogy a vépelő emberek, azok azt gondolják, hogy annak semmilyen illata vagy szaga nincs, nyilván nem olyan erős, mint a cigi, és ezért aki erősen vépel, az mindenhol csinálja, tehát autóban, lakásban, stb. És az is szerintem tök idegesítő.
8: Ja, szerintem sokkal kellemetlenebb szaga van, és akkor vannak azok, akik szívják a, nem tudom, Lájkosz, vagy Ájkosz, vagy mindig az
6: Ájkosz, a nevét. Na, erre gondoltam.
8: Szerintem sokkal rosszabb a szaga, sokkal büdösebb, mint a cigaretta.
6: Azért szerintem kevésbé erős, de mondjuk nem szaktalan.
8: De a kocsiban állunk, legalábbis mindig apám lehúzta ilyen 1-2 centire az ablakot, és akkor szerintem, hogy elég jól kihúzza a húzat a cigiszagot, de hát tényleg mindenhol cigiztek, úgyhogy ez borzasztó volt, de én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy ez más budapesti lakótelepeken is, értem, hogy ti ennél sokkal jobb.
6: Na akkor telefonáljátok be, akik tudják erre a választ.
8: De hogy aki tapasztalta, hogy tényleg minden szinten spangliznak a házakban, igazából ez engem cigizni, én ilyen kérdeket tudni, hogy olyan érezt.
3: Okay. Köszi, hello! Na mit szóval, hát akkor beraknék egy zenét, aztán a zene után jövünk, majd elvileg Dénes Balázs is érkezik. Hát mit írt, hogy 7 óra 45, vagy valami ilyesmit írt? Úgyhogy a zene után visszajövünk, lehet, hogy már Balázsra.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Itt a stúdióban ülünk, Sári, Linda, Petya, Balázs még ült helye van a Jitsin, de majd reméljük, hogy ő is fog csatlakozni. Én egy picit megmondom, őszintén tegnap dühöngve olvastam azt a hírt, hogy, hogy Magyarország nem csatlakozik Zelenszkijnek ahhoz a kezdeményezéséhez, amit úgy hívnak, hogy Kárpátok 8, ha jól emlékszem, ami a közép-európai országok között próbál egy elmélyültebb együttműködés, gazdasági politikai együttműködést kialakítani az orosz birodalom árnyékával. Szerintem tök fontos lenne, hogy ez Magyarország is csatlakozzon. Én picit úgy látom, minthogyha az a kampányüzemmódban beállt ukrán ellenes póz, ami Tiszára volt jellemző, hogy így úristen, nehogy véletlenül a Márki-Zay hibájába esve ukrán barátsággal vádolják meg őket. Ez mint hogyha így rájuk ragadt volna ez a póz, és hogy most ezt itt tényleg folytatják, és az ukrán külügyminiszter is ma azt nyilatkozta, hogy hát hiába bukott meg Orbán Viktor, úgy tűnik az ukrán ellenesség még mindig maradt Magyarországon. És ez egy picit engem nem is picit zavar, hogy ez így van, de állítólag Linda, te elolvastál egy interjút Orbán Anitával, aki ezt kicsit kontextusba helyezte, hogy mi itt a magyar kormánynak az ukrán politikája.
1: Igen, volt egy nagy interjú Orbán Anitával, és hát rákérdeztek ugyanerre a kérdésre, és hogy egyébként, ahogy ő elmondja, az egy konzervatív kormány álláspontját nagyon egyértelműen tükrözi, tehát hogy ő azt mondja, hogy egyáltalán nem olyanok a kapcsolatok, mint az Orbán kormány idején volt, sőt, tárgyalások vannak, együttműködés van, és egy csomó mindenről megállapodtak, hogy milyen útiterv szerint fogják magyar kisebbségek jogait érvényesíteni Ukrajnában, és ameddig ennek nincsenek látható eredményei, addig valójában nincsen mozgástere a magyar kormánynak ebben az együttműködésben. Tehát legközelebbi, tehát hogy most az ukrán félnél pattog a labda, és törvénybe kell iktatniuk azokat a kisebbségi jogokat a magyaroknak, amikről megállapodtak ezeken a tárgyalásokon. Tehát a következő ilyen mérföldkő az az év vége. És
0: így ez az egész hozzáállás nekem nem tetszik, tehát hogy van egy ország, a szomszédunk, amit egy birodalom gyakorlatilag lerohant, és folyamatosan bombáz, ráadásul egyre intenzívebben, a civil lakosság nagy számban pusztul, és hogy tényleg egy ilyen helyzetben szerintem egy szomszédnak a szolidaritására jobban igényt tartatnának, nem arra, hogy most kihasználjuk ezt a helyzetet arra, hogy úgy revolverezzük az ukrán kormányt, hogy akkor a magyar kisebbség helyzetét javítsa, mert hogy pont szerintem, hogyha a magyar kisebbség szempontjából nézzük, akkor a magyar kisebbségnek az lenne az érdeke, hogy jók legyenek a szívélyesek, és jók legyenek a magyar-ukrán kapcsolatok. Tehát az, hogy kikényszerítjük az ukránokat arra, hogy ratifikáljanak bizonyos jogszabályokat, ez egyáltalán nem fogja azt jelenteni, hogy egyébként jobb lesz a magyar kisebbségnek szerintem, mert hogy ha eközben az ukrán népben az a meggyőződés fog megerősödni, hogy a magyarok megbízhatatlanok, amikor mi bajban voltunk, akkor hátba szúrtak minket, stb. Az oroszokkal paktálnak, nem tudom, akkor hiába lesznek, nem tudom, kisebbségvédő jogszabályok, de ezt nagyon meg fogja szívni pont a magyar kisebbség Kárpátalján. Szóval én ezt így se stratégiailag, se taktikailag, semmilyen szempontból én nem tartom ezt egy nagyon jónak. Tehát, hogy sokkal jobb lenne, ha inkább előre mennénk, tehát, hogy oké, mindenben benne vagyunk, szolidaritás, a többi, de hogy közben viszont nem hagyjuk ülni ezt a témát, hanem mondjuk, hogy tök jó haverok vagytok, de ezt azért csináljuk közben. Hát, hogy én ezt jobbnak tartanám.
2: Nem tudom, az biztos, hogy a Magyar Péter az így lavírozik ebben az egészben, tehát, hogy valahogy így az EU-ban is olyan vagy megnyilvánulásé voltak, amiben így nem megy bele minden, vagy legalábbis így azt kommunikálja, hogy ő nem megy bele mindenbe, de közben igazából megszavazza a dolgokat, tehát hogy nála biztos, hogy van egy ilyen kettősség, hogy mit kommunikál. Azt, hogy ennek mi a valódi oka, azt igazából nem tudom, mert most már azért, mert a kampányidőszakban értettem, hogy nehogy rássüsse a Fidesz azt a bélyeget, hogy ő, ő az ukrán párti, amit egyébként így is rásütött, tehát hogy végül is ilyen szempontból
0: hát
2: mindegy
0: volt. Óriás plakáton Zelenszkijel együtt vigyorgott, tehát hogy ennél már nem lehetett jobban.
2: És de hogy most igazából mi ennek az oka az, hogy ő ilyen függetlennek mutass magát, vagy az esetleg az ő ilyen régi fideszes berögződése ez még ott van, mert azért emlékeztek, hogy eleinte még elég meredek dolgokat mondott
0: ne,
2: Ukrajna.
0: Volt.
2: Ukrajna kapcsán, és aztán így korrigált, meg nem tudom, tehát, hogy
0: én szinte valószínűleg tényleg az van, amit a Linda mond, tehát hogy ez egy ilyen
2: igen,
0: stratégiai
2: megfontolás. Jó, de ez lehet azért szöveg is.
1: Van ennek.
2: Tehát az, hogy az Orbán Anita mit mond, aki nyilván egy nagyon diplomatikus, intelligens nő, az neki képviselni kell a magyar kormányt.
0: Na. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok, Madbar! Kérdésem félig megfejtőképpen, ahogy is megfejtőképpen ötlet. Hogy általában nem az szokott lenni, hogy bármi, amilyen ilyen egyesség, ilyen csoportosulás Ukrajna körül, az egyidőt jelentős mennyiségű pénzeszköz kihelyezésével fog járni. Tehát hitel vagy támogatás, és ez nem feltétlenül mindig csak ilyen megfogjuk egymást kezét jellegű támogatásra merül ki. Egy olyan ország, amelyiknek jelen pillanatban nincsen pénze semmire, nem biztos, hogy tud pénzeszközt kihelyezni, és nem akar feltétlenül kötelezettséget vállalni. Ez az egyik kötletem. A másik meg az, hogy lehet látni azt, hogy ezek a drónok Kaunas és Vilnius fölött szállnak el, ezek az eltéve drónok, és nem feltétlenül szeretne lehet Magyarország egy eltévedt drónt mondjuk Szatmár csekén.
0: Hát akkor miért utasított ki 10 orosz diplomatát, mondjuk kezdjük azzal? Mert szerintem ez sokkal durvább gesztus volt, mint hogyha ha mondjuk részt vennénk a Kárpátok 8.
3: Az konkrét, jó, ez egy jó érv, de ez nem az ukránokért történt, ehhez a háborúhoz úgy direktben nincsen köze, mint hogyha tehát ki lehet utasítani 10 diplomatát azért, mert valóban mondjuk kéne minősülne, még akár amerikait is ki lehetne utasítani, vagy kínait, nem tudom. De jó ellenérv, lehet rágni. Én nekem ez a megfejtésem, mondom, nem betonbiztos.
0: Köszi.
3: Sziasztok.
0: Oké, hello.
1: Egyébként az interjúban erről is esik szó, hogy mi a helyzet a kiutasított orosz diplomatákkal, és az Orbán, amit úgy leveszi erről így a nagy súlyt, azt mondja, hogy ez egy teljesen bevett dolog a diplomácia világában, hogy ha valaki nem tartja be a bécsi egyezményt, akkor mennie kell, és hogy a 2022 óta Nyugat-Európában nagyon sok, nem tudom, több száz orosz diplomatát utasítottak ki, úgyhogy az, hogy Magyarország is most meglépte ezt, ebben semmi különös nincsen.
0: Pár év késéssel.
1: De ami egyébként érdekes, és...
0: Jó, de hát ezt most tudjuk, ez is egy ilyen duma nyilván, de hogy ezt az oroszok egyértelműen ellenséges gesztusként értékelték.
1: Igen, de még nem, egyébként nem reagáltak még rá, tehát ezt még nem tudjuk. Hát
2: azt reagálták, hogy reagálni fogunk.
1: Igen, de még nem történt cselekedet, de ami egyébként feltűnt, mert ő nem csak az Orbán Anitával volt egy nagy interjú a napokban, hanem a Kapitány István gazdaság és energetikai miniszterrel, és mind a kettő egyébként nagyon hasonló szóhasználattal, tehát van itt azért pártfegyelem, arról, tehát az oroszokkal való kapcsolatot, amikor firtatták, akkor mind a kettő egyfajta ilyen pragmatikus kapcsolatként írta le, hogy azért a gazdasági meg energetikai együttműködések azért nagyon fontosak. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország próbál egyensúlyozni kis országként, meg elég csekély érdekérvényesítő képességgel azért, hogy ameddig csak lehet még minél több orosz energia jöhessen Magyarországra.
0: Két kulacsos politika? Hát ez akkor az Orbán politikájának a folytatása.
2: Így kezdte, hogy még ellenézőek voltunk vele.
0: Meg tényleg én azt látom, hogy hosszú távon, tehát ez rövid távon ezek a megfontolások lehet, hogy tehát hosszú távon, hogyha már ezt eleve nem így álltunk volna hozzá, már szerintem régen leálltunk volna, le tudtunk volna válni az orosz olajról, hogyha tényleg már mondjuk hosszú évek óta azon pörögne a kormány, hogy hogyan lehessen biztosítani az alternatív olaj-földgáz forrásokat, mint ahogy le tudott válni egy csomó másik ország. Nem hiszem el, hogy Magyarország az egyetlen, ami ne tudna leválni az orosz
1: energiáról. Azt láttuk, hogy azért sok mindenkinek sikerült, és hát Magyarország is kénytelen lesz, tehát mert a bizottság meghozta azt a döntést, hogy 2027. októberével ki kell vezetni az orosz gázt Magyarországon is.
0: És egyébként azt elképzelhetőnek tartod, hogy ez az oka, hogy mondjuk nem csatlakoznak ehhez a Kárpátok 8-20, mert attól félnek, hogy akkor leáll az orosz, és akkor télen mondjuk egy ilyen bosszú.
1: Hát azt mondja egyébként a kapitány István az interjúban, hogy a magyar gáztározók teljesítettek, tehát most 70%-on állnak, ami az európai átlaghoz képest is egy jó mérték, és hogy elég nehéz télené nézünk, tehát várhatóan a gázellátás szempontjából 22 óta ez lesz a legnehezebb tél, kivéve, hogyha meleg lesz, de...
2: Mármint, hogyha
1: nagyon hideg a tél, akkor nagyobb a gázfogyasztás.
2: Igen.
0: Lesz szénszünet a suliba?
1: Hát meglátjuk, de hogy ugye egyszerre van több válság, tehát nem csak arról van szó, hogy akkor Magyarország mit dönt az orosz energiafüggőséggel kapcsolatban, hanem azért... van egy háború a Közel-Keleten, és hát az oroszoknál is a kapacitások azok jelentősen akadoznak az ukrán támadások miatt. Drasztikusan megnőtt a dízelára, egyébként erről is beszélgethetünk majd Magyarországon, és van egy ilyen nagyon érdekes dízel támogatás az autósoknak. Tehát nagyon, nagyon sok szempont van, amit ilyenkor figyelembe kell venni, és hát kapitány István végigmondja egyébként minden energiahordozóra, hogy mik a tervek, meg mik a kilátások, de egyébként év végéig fog elkészülni az energiastratégia, van egy csoport, van egy csapata, akik külön azon dolgoznak, hogy megvizsgálják a Paks 2 szerződés minden apró részletét, ugye eddig a nyilvánosság nem ismeri ennek egy csomó-csomó részletét, tehát hogy ők most ezt megvizsgálják, és az év végéig eldöntik, hogy akkor mi legyen a Paks 2-vel, de azért az elhangzik, hogy a magyar kormány elkötelezett az atomenergia mellett, és azon lesznek, hogy a Paks 1 üzemidejét minél tovább, vagy minél hosszabb időre meg lehessen hosszabbítani, akár 2050-2055-ig. Tehát a nukleáris energia esetében is 100%-os orosz függőség van, tehát nagyon, nagyon sok feladat áll előttük, még úgy is, hogyha továbbra is támaszkodunk az orosz energiára, és hát az is látszik, hogy a megújulókat látják alternatívának.
0: Uh-huh. Az jó.
1: Az jó, persze, igen, hogy minél több helyben megtermelt energia, és az időjárás függők.
0: Uh-huh. Szél. És lesz. Az volt, amit leállítottak, ugye a szélt?
1: Igen, az Orbánok leállították.
2: Orbán üldözte össze lett.
1: Igen,
0: mi baja volt Orbánnak a szélre?
1: Hát azt mondják, hogy nem tetszenek neki a szélkerekek.
0: Ez a szélel bélelt.
2: Valamilyen gyerekkori Don Quixote traumája.
0: Biztos, félt, hogy dévénynél bejönnek a nyugati szelek.
1: Valami lehet ezzel. De hogy most kiírtak már pályázatokat, úgyhogy lesz nagyon, nagyon sok szél, meg van egy csomó ilyen... újító megközelítés ebben a szabályozásban, tehát megpróbálnak energiaközösségeket támogatni, tehát hogy tényleg van egy csomó ilyen modern eleme, úgyhogy meglátjuk, tehát hogy egyébként a kapitány István sokszor elmond, hogy hatékonyan kell a gazdaságba az energiát alkalmazni, a hatékonyság alatt ő pedig úgy értettem a szövegkörnyezetből, hogy ő az árat érti elsősorban, és hogy elég csak erre a nyára gondolni, hogy az áron kívül azért elég sok minden más is befolyásolja az energiafogyasztást. Szép volt. Az energiafogyasztást és a termelést, tehát hogy hiába van, nem tudom, 25 atomerőművünk, hogyha a Dunában nincs víz, akkor teljesen mindegy.
0: De most már lesz, mert megoldotta ezt is Magyar Péter csizmában.
2: Saját kézzel, saját lábbal.
0: Igen. Úgyhogy ezzel most már nem kell aggódni.
2: De egyébként ez a 70%-os telítettség, ez mit jelent, hogy ezzel így végig lehetne nyomni a telet egyébként?
1: Hát ez attól függ, hogy milyen lesz az időjárás. De hogy vannak ilyen sávok, hogy meddig érdemes eljutni, és hogy Ugye Európáról azt mondják, hogy a gáztározók nem elég telítettek. Ugye nem mindegy, hogy mikor vásárolna a gázt, mert hogy mennyibe kerül, és hogy ez, ennek most ilyen elég nagy játéka van a világpiacon, a különböző geopolitikai események miatt. Úgyhogy ez egy nagy matek, hogy mikor és hogyan és kitől.
2: De most már van törekvés, hogy alternatív helyről való beszerzésre?
1: Hát Magyarország gázellátása egyébként megoldott, tehát hogy az európai piac részeként gyakorlatilag Szlovénián kívül minden környező országgal van kapcsolat, tehát hogy tudunk gázt vásárolni, csak az orosz gáz az, ami csővezetéken érkezik, és hogy arra hagyatkozunk, az olcsóbb, de lehet máshonnan is. És azért nagyon sok számítás létezik erre, és hogy nem is feltétlenül lesz annyival drágább. Tehát, hogy ezt lehet jól csinálni, és hogy nem vagyunk annyira kiszolgáltatva az oroszoknak.
2: Szerintem vannak olyan számítások, amik szerint olcsóbban lehet.
1: Igen. Hát attól függ, hogy milyen a világpiaci ár. De hogy azért az LNG-nek lesz egy nagy búmja a következő években, úgyhogy az USA készen áll arra, hogy beálljon az oroszok helyére, tehát hogy itt azért sok szereplő van, attól is, hogy Ázsiában mi lesz.
0: Igen, mi mindig úgy elkeserít azért, hogy ennyire nincs ebben az egész gondolkodásban, vagy logikában benne a szolidaritás az ukránokkal, vagy tényleg csak arról szól az egész, hogy az ilyen nagyon prózai érdekeink, és hogy hány forinttal lesz több, nem tudom, és közben azt nem mint hogyha az teljesen közömbös lenne, hogy az ukránok közben mit élnek át.
1: Hát ennek az van a háttérében, hogy igen, nagyon, tehát pontosan így van, hogy az orosz hadigépezetet finanszírozzuk ennek az energiának a megvásárlásával, és ezt tényleg nem szabad elfelejteni, de közben a kormányok ugye, tehát hogy a rezsicsökkentés se véletlenül volt, tehát hogy ezen kormányok sorsa múlhat meg választások.
0: Ukrán gyerekek vérén veszünk gázt, hogy kicsit olcsóbban, de jó.
1: Hát és ez a hatalomról szól, hogy ki hogyan.
0: Csak hogy ezt a logikát, mint a tovább görgetni a Magyar Péter, ami nekem így nagyon nem tetszik.
1: Nem lehet egyik napról a másikra leválni az orosz energiáról. Tehát van egy csomó olyan, tehát hogy a függőség annyira mély, és olyan infrastruktúrák vannak, intézmények, amiket tényleg nem lehet egyik napról a másikra, és látszik az, hogy jobb lesz, mint volt, de hogy pontosan hogyan és mikor, az még egy pár hónap. Mi látni fogjuk ezt.
0: Jó, nyilván én sem vagyok egy reprezentatív mintája a magyar lakosságnak, hanem konkrét van ugye...
2: Miért nem fűtesz?
0: Nem, azt mondom, van konkrét velünk együtt dolgozó ukrán kollega, aki Kijevben él, filmes, és vele így majdnem napi kapcsolatban vagyunk, és így küldi a képeket, meg hogy mi van, meg mit tudom én, és nagyon durva, amit ott átélnek az emberek. És hogy itt ott van a szomszédunkban, és a magyarok egyáltalán így, tehát így nem vesznek erről tudomást, hogy tényleg ez, mi aktívan támogatjuk azt, ami ellenük folyik azzal, hogy jó, értem, hogy nem lehet egyik napra a másikra, de szerintem már az is elég lenne, az ukránok azt éreznék, hogy ott vagyunk, lehet ránk számítani. Mondjuk akár egy ilyen gesztus, hogy ott részt veszünk ebbe a... Tehát ezek szerintem borzasztóak, és ezt nem fogják elfelejteni az ukránok. Tehát, hogy ez benne fog maradni, és ez szerintem ez egy bűn, történelmi bűn, mert hogy ez akár egy évszázadra, vagy több évtizedre megmérgezheti az ukrán-magyar kapcsolatokat. Az, hogy erre fognak emlékezni az ukránok, hogy a magyarok azok mindig kitáncoltak, nem támogattak minket, az oroszokkal praterkáltak, és most ugye volt ez a választás, és most lett volna egy olyan lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy ennek vége, és most egy teljesen új fejezet indul, de most akkor a Magyar Péter meg folytatja ezt a két kulacsosnak, hogy nem tudom, minek tudjuk nevezni, óvatoskodó, nem tudom milyen, meg hogy akkor csak a magyar kisebbség kontextusában vagyunk hajlandóak mindent. Tehát ez is egy ilyen, hát egy önző, vagy nem tudom.
1: Hát igen, és az ukránoknak Tehát nagyon, nagyon fontos nem csak katonailag, hanem politikailag is az, hogy milyen csoportok vagy milyen országok támogatását élvezik. Egyébként így picit megemlíteném, hogy a von der Leyennek most volt múlt héten az ilyen uniós ilyen évértékelője, és bejelentette, hogy létre akarnak hozni egy ilyen európai biztonsági tanácsot, amiben egyébként Ukrajnát is bele akarják venni, és még Kanadát, Norvégiát, Nagy-Britanniát. Tehát, hogy azért vannak olyan kezdeményezések, amiben Ukrajna teljes jogú partnerként tudná részt venni, és egyébként Magyarországnak is az lenne az érdeke, hogy minél inkább elősegítse Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Tehát, hogy azért nekünk azért az ad egy biztonságot, hogy Oroszország...
0: Meg hát a magyar kisebbségnek.
1: Meg a magyar kisebbségnek,
0: szóval igen. Ez is egy olyan, hogy ez is szerintem egy öntökön szúrás, hogy késleltetjük Ukrajna csatlakozását az EU-hoz a magyar kisebbségre hivatkozva. Nem, a magyar kisebbségnek az lenne jó, hogyha... Ha Európai Unió részévé válnának, tehát hogy ez egy tök rossz logika. És ahhoz mit szóltak, hogy bejelentette a von der Leyen, hogy Kanadát társult taggá felveszik az Európai Unióba? Amit állítólag utána én hallgattam egy-két podcastet, és azt mondják, hogy ez egyáltalán nem egyeztette a tagállamokkal, tehát hogy ez egy ilyen saját ötlete volt. Ugye amikor a Carney, a kanadai miniszterelnök meglátogatta az Európai Parlamentet, és ott felszólalt, és ezt teljesen ő egy egyeztetések nélkül saját ötletként bedobta, hogy akkor Kanadát felvesszük társultakként, és a kanadai miniszterelnök is így látszott, hogy így óvatosan, így, tehát nem tudta, hogy ez mi. Hogy velük
2: és ez mit jelent?
1: Hát lesz egy atlanti óceánunk az EU-ban.
0: Senki nem tudja, hogy ez mit jelent, mert hogy nem töltötték meg tartalommal. Tehát, hogy ez egy ilyen, egyébként szerintem nem hülye ötlet, tehát így, én nekem tetszik az ötlet, csak hogy nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Mert végül is tényleg így Kanada meg az EU az így, tényleg egy tök font. Tehát nagyon sok szempontból stratégiailag nagyon ugyanúgy gondolkodnak a
1: világról. Jogállamiság, kereskedelmi kapcsolatok. Igen.
0: És hogy az USA-val szemben van egy közös
2: védés. Gondolom ez a Trump ellen szól leginkább.
0: Hát igen, de hogy szerintem most már, hogy amikor Trump először megbukott, akkor gondolhatták azt a EU politikusai, vagy akár a kanadaiak, hogy ez csak egy ilyen blip volt, egy ilyen megcsúszás. Aztán visszajött a Trump, meg azt látják, hogy ez a maga mozgalom azért még Trumpon kívül is fenn fog maradni, és ez egyáltalán nem biztos, hogy ez most visszatérünk a status quo-hoz, sőt, valószínűleg egyáltalán nem fog.
2: Főleg, hogy a demokrata pártban nincs igazán mozgás, nem? Vagy szól, hogy ott nem...
0: Hát most jó, mindegy, ez már amerikai belpolitika, de hogy a lényeg, hogy ez egyáltalán nem kizárt, hogy ez egy hosszú távú veszély lesz, az, hogy az USA kitáncol a Euróatlanti Szövetségből, és hogy ez mind Kanadában, mind Európai Unióban is komoly fejfájást okoz, és ez szerintem egy tök logikus dolog, hogy akkor a kanadaiak és az európaiak egy kicsit fogjanak össze.
1: Hát egyébként a NATO-ban ez nyilván fenyegetőzik egy csomót a Trump, hogy a NATO-ból akkor majd kilép Amerika, ami egyébként így a NATO az azért elég nagy részt Amerika, tehát hogyha így kilép, akkor azért ez nem úgy van, de valószínűleg azért nem fog kilépni,
0: nem,
1: mert azért, tehát hogy ez egy ilyen Trump-féle fordulat lehet kb.
0: Mint ahogy valószínűleg nem fogja lerohanni Izlandot vagy Grönlandot, tehát ez is egy bluff.
1: De az biztos, hogy a többi tagállam számára fontos jelzés, hogy máshogy kell

0: szakértőjét.
1: Igen, Gyuri, ha hallgatod az adást, aminek nagyon kicsi az esélye, akkor telefonáljál, hogy mit gondolsz erről. Na, én közben berakok egy zenét, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás, maradjatok velünk, hamarosan jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című adása. A stúdióban ülünk Sárival, Lindával, én Petya vagyok, és elvileg már hall minket Bécs büszke városából Dénes Balázs úr is.
1: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
0: Jó reggelt, jó szurkolást!
1: Jó reggelt, jó szurkolást! Hello, hello!
2: Mi a helyzet Bécsben? Milyen az időjárás?
3: Balázs Bécsből, BB.
1: Balázs Bécsből brummog bele a...
3: Mikrofonba.
1: Szerintem itt ugyanolyan idő van, mint Budapesten. Kicsit napos, kicsit felhős, kicsit hűvös, de alapvetően jó.
2: Minden ugyanolyan, csak szebbek a házak, mert fel vannak újítva.
3: És tisztábbak az utcák.
0: Itt viszont...
1: Talán egy kicsit tisztábbak az utcák is.
2: És több az osztrák.
1: Sokkal.
0: Itt kicsit melegebb, de legalább a miénk.
1: Igen. Egyébként a fő különbség az az, de tényleg ezt a gróf Föstetics Bécsből küldi az üzeneteit, Tírust ezt azért hagynám, de tehát ez a, hogy milyen fejjel mászkálnak az emberek a metrón, azt hiszem, hogy a különbség. Hát, tehát nem ugranak ki a bőrükből, tehát nem azt mondanám, hogy egy Mardi Gras, vagy nem tudom, egy riói karnavál van itt folyamatosan, de határozottan kevésbé tűnnek lehangoltnak és szomorúnak, mint Budapesten. Ez
0: biztos csak a migráns.
1: Ez az első benyomásom.
2: Egyébként pont tegnap este néztünk meg egy német filmet, és azt a megállapítást tettem, hogy

0: Nagyon hasonló, így a, vagy azok nyilván színészek voltak, de így mutattak ilyen munkahelyeket, meg nem tudom mi a filmben, és olyan nagyon hasonló a hangulatuk a tulajdonképpen ezeknek a németeknek, mint a magyaroknak, csak ilyen feltűnően jobb állapotú mindenki. Tehát jobban néz ki, kevésbé traumatizált fejű, kevésbé viselte meg őket az élet.
1: De egyébként ez már lengyelekről is elmondható.
0: Igen, hallom a híreket.
2: Tehát mi vagyunk a lepukkantak?
0: Ez így van.
1: Igen.
0: Természetesen ránk itt nem vonatkozik, mert mi nagyon szépek vagyunk mindannyian itt a stúdióban.
1: Korán reggel.
0: Balázs nem látjuk, de hát ő gyönyörű.
1: Petya csak csóválja a fején.
3: Hát figyelj, nem tudom, szerintem az, igen, tehát van az általános egészségi állapot, meg hogy milyenek a ruhák, meg milyenek a... De hogy mondom, nem ez a legszembetűnőbb, mert ez főleg ez a... Tehát, hogy Berlinbe elköltöztem Budapestre, és ott nem Bécsbe. Remélem, hogy legközelebb Barcelonába vagy Bogotába fogok költözni, hogyha már csak B-betűs városok adtok. De hát, hogy...
2: Most Berlinben úgyis kommunizmus lesz.
0: Ez eddig is az
3: kommunizmus
0: volt,
3: van. Hát nem.
2: Most már a kommunisták nyertek.
3: Hát igen, ez erről érdemes beszélni, hogy mennyire kommunisták ezek, meg hogy mennyire szélső bal a szélső bal.
2: Jön a berlini Rákosi. Jó reggel!
4: Jöttök, megint nagyban megígértem magamnak is, hogy egy műsorban csak egyszer, de ezt nem bírtam ki, mert a biciklizés díjt a bicikliszteni, és a kertvárosi Kölnben keresztül mentem egy utcán, és egy jelenetet látva, ami szerintem pont ezt a német frusztráltságot csodálatosan körülírja. Egy friss nyugdíjasnak látó, vagy késő, de mindenképpen gyermektelen már, mert 60 éves, a gyereket kirepültek. Az is lehet, hogy még dolgozik, de elképzelhető inkább az, hogy már nyugdíjon van. Kertvárosi ház, három szint, és a ház előtt morcos, rettenetesen depresszív arca kapargatja a Audiának a tetején, hát most vagy a rászáradt galamkakit, vagy a nem tudom milyen esőcseppeket, mert nagyon-nagyon-nagyon gondterhelt, és látszik rajta, hogy körülbelül akkora problémát jelent neki ez most, mint mondjuk Sajó Hercegben a, nem tudom, Zsák utcában kikalkulálni, hogy a havi 120-ból hogy jöjjen ki hatan.
3: Igen, ez jellemző. Mondjuk ez a milyen nap volt? Hétfő vagy vasárnap? Nem mindegy. Vagy a Zonták utcán vagy Monták utcán, mert azért...
0: Mi a különbség?
4: És lehet, hogy az amiatt bosszankozott, mert vasárnap nem pucolta le, hiszen a hétfő volt.
0: Valami hülye családi tüli nap volt, és kétszer volt hétfőn tisztítani.
3: Vagy pont, hát ugye a Zonták utcán az egy német társadalmi intézmény, tehát a ilyen...
4: Hát mert más nem tudsz csinálni vasárnap, tehát hogy sehol nem tudsz menni. A templomon kívül meg esetleg a...
3: Igen. Voltok zárva, konzumálni nem tudsz, nyomorult múzeumba tudsz elmenni, vagy esetleg egy erdőbe, vagy sétálni, vagy hát, és ezt választja a németek 10 millióinak többsége, kitakarítani, lepucolni, a lakást, autót, biciklit.
0: Ez elég normálisan.
4: Mi is ezt csináljuk, tehát hogy vasárnap, tehát mi más tudsz csinálni, mint kitakarítani, tehát
3: kipihenni az előző napi bulit.
0: Igen, hozzá egy hétfő jön a takarító.
4: Most már hányszor bulizol egy héten?
3: Nagyon igen,
4: jó, és jó, ennyi lett volna, de rengeteg apró része van a történetnek, de tényleg most már többször nem foglalom volna.
0: De egyébként nyilván ez így van, hogyha egy országban, tehát nyilván az én benyomásaim németekről, osztrákokról, az rettenetesen felszínes, és most talán még a Balázs is ebben a fázisban, vagy hogy csak így ilyen bedobálsz ilyen benyomásokat. Nyilván, hogyha ott él az ember hosszú évek, akkor látja az árnyalatokat, és akkor azt mondja, hogy de a németek ugyanolyan frusztráltak igazából.
1: Én pedig tiszta az autójuk.
3: Én soha nem mondtam, hogy az én benyomásaim egy ilyen mély szociológiai mintavételes felmérésen alapulnak.
0: Hát a berliniek azok már alaposabbak lehetnek.
3: Egy városban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 évig, és akkor azt gondolod, hogy ott azért majd kb. Tudod, hogy mi van, és ott vannak benyomásai. Ezek szigorúan az első benyomásaim. Hát múlt héten volt itt az első munkahelyem, de hát tömegközlekedek, járok, és mint hogy egy kicsit kevésbé aggódó vagy rosszkedő fejjel ülnének a tömegközlekedésen az emberek. Egyelőre ennyit állapította meg, illetve hát az, hogy...
0: És Berlinhez képest?
3: Heroikus küzdelmem a német nyelvvel az végül is nem volt teljesen felesleges, mert most landoltam egy újabb városban, ahol értem, hogy mi zajlik, és értem, tudok kommunikálni a kedves itt lakókkal. Berlinhez képest, hát Berlin az egy nagyon speciális, tehát ott aztán tényleg minden tömegközlekedési eszközön mindig láthatsz buliból hazatérő nagyon illuminált állapotú embereket, azok úgy feldobják azért a hétköznapi szomorú szürke utcaképet, tehát hogy bárhol is vagy, biztos simán láthatsz egy-két-három embert, aki egy taxiból éppen kiesik, vagy kikászálódik, vagy kedreggel ér véget az afterparty. Nyilván azért a többség azért ott sem bulizza át a hétvégét, de hogy Bernihez képest itt egyelőre Bécsben határozottan jobban öltözöttnek tűnnek az emberek, tehát hogy kicsit Berlin azért elég punk. De egyébként meg
0: hiszen
3: kell, hogy mondjam...
0: a kommunizmus alatt nem öltözködnek jól az emberek vissza.
3: Meg kell, hogy mondjam egyébként, hogy Berlinhez képest mondjuk a budapesti autópark az legalábbis hát a város egyes részein az feltétlenül drágább, jobb minőségű, és hát ilyen, ha menőséget így mérjük, akkor menőbb.
1: Nem így mérjük.
3: Jó, tudom. Eddig azért nem
0: jó,
3: volt
0: mert a magyarok azok ugye imádnak ilyen menő státusz autókra rákölteni az összes pénzüket. Állítólag ugye most nagyon ezeket a használt Teslákat veszik meg tömegével.
3: Igen, a feleségem úgy fogalmazott, hogy igazából Berlinnek egy eléggé, tehát egy tök, nem egy, szóval hogy nem a rózsadom tetején, de hogy egy ilyen középosztálybeli zöld német, de azért bevándorlók is vannak, közegben laktunk, ahol a szomszédaink közül mi ugye a külső vagyonelemek tekintetében egyáltalán nem róttunk ki, vagy rítunk ki, vagy nem, egyáltalán nem éreztük ezt a különbséget, pedig hát azért, hogyha így a vagyonokat összeadom, akkor a szomszédaink azért valószínűleg sokkal nagyobb megtakarításokon, meg nagyobb vagyontárgyakon ülnek. Ehhez képest most Budapest második kerületében lakunk idéglenesen, elvileg ugye ott, ahol eddig is laktunk, és itt sokkal kevésbé érzem magam a külső elemek tekintetében oda tartozónak, akár a gépjárművek, akár a fogyasztási szokások.
0: Nincs egy Louis Vuitton tesket sem?
3: Nincs, egy se. Na. Valahol elvesztett a költözésnél.
1: Hát amit mondasz, az tök logikus az alapján, hogy Kelet-Európában próbálunk felzárkozni a Nyugat-Európában látott, meg elhitott csodákhoz. Nem véletlenül járt a 80-as évek végén mindenki Bécsbe, nem tudom, Milka csokit vásárolni.
2: Meg hűtőszekrény.
0: Gorengy. Igen. Ja, de hát nem szerintem magyarokra nagyon jellemző, de tényleg is erről beszélünk, hogy a linke baloldali vagy sem, vagy kommunista vagy sem, hát ez a baloldaliságból fakad egy kicsit, nem? Hogy valahogy Berlinben nem ezek a státusz szimbólumok, vagy nem?
1: Az észszerűség.
3: Szerintem ez sokkal inkább az észszerűségből fakad, tehát az, hogy Berlin Zehlendorf negyedében, ahol azért nem az SPD az uralkodó, hanem még szerintem még a mai napig is a CDU nyerte, bár nem néztem meg a kerületi lebontást, de szerintem a CDU nyert ott mindig is az fog. Nem hiszem, hogy ez baloldaliságból fakad, hanem abból, hogy ott egyszerűen csomó olyan ember él, aki tudja, hogy, az, hogy van a nevén 3-4-5 lakás, oda megy nyaralni, ahova akar, hogy nem az határozza meg, hogy ő milyen státusza van, hogy lecseléri az autóját 3-4-5 évente. Tehát, hogy egyszerűen az autó, amivel jár, és a 10 éves, akkor is tök jól működik. Nem azt mondom, hogy csak ilyen van, de sok ilyen van. És abban a közegben, ahol én mozogtam, abban különösen sok ilyen volt, ahol az emberek azt mondták, hogy inkább elköltök egy évben akár 15-20 ezer eurót különböző utazásokra, mint az, hogy lecseréljem az egyébként tökéletesen működő 10 éves Volkswagen autómat, vagy most ezt bármi mást is mondhattam volna a márka helyett, mert hogy ennek nem sok értelme van. És egyébként ezt a ruházkodásba is, Berlinben azért ez a Tehát, hogy nem úgy öltöznek az emberek, mint Berlin belvárosában, mint Bécs belvárosában. Lehet, hogy az ízlés is, vagy nem tudom, de hogy egyszer ez a nagyon sok pénz drága ruhákra költeni, ez itt sokkal kevésbé jellemző.
0: És... De, mint hogy hol?
3: Berlinben, mint uh-huh. Bécsben. Tehát Bécsben itt, tehát onnan nézve, ez inkább egy Párizs, vagy Milánóhoz hasonló nyugat-európai városa.
2: Párváskodó olasz pasik, azok annyit költenek a ruhájukra, hogy... Egyébként ez mindig érdekes, hogy Olaszországban, Magyarországon ugye a férfi részleg a ruhaüzletekben az általában a negyede, mondjuk a üzletnek is a háromnegyede az a női, és Olaszországban viszont ott a férfi az legalább akkora, mint a női részleg. Olasz pasik, azok költenek meg a ruházatukra.
3: Ja.
2: És dzsigolók.
0: Na jó, de hogy igen, nem tudom, az érdekes, hogy, mert hogy nyilván van az, amikor úgy bizonyítanod kell, hogy menő vagy, meg gazdag vagy, és hogy akkor ennek lehet egy része a modern autó, meg a márkás cuccok.
2: Meg a jó frizura.
0: És ez ugye nyilván összefügg azzal, hogy esetleg nem annyira rég lettél jó módú, nem? Tehát, hogy
1: meg azért az is, hogyha van sok pénzed, és vehetsz egy nagyon jó autót, meg egy kevésbé jó autót, akkor választhatod a drágábbikat, hogyha nem tudom, valamiért nagyon tetszik. Tehát, hogy azért az se egy ilyen ördögtől való dolog, hogyha valakinek van erőforrás, akkor azt használja.
2: Menőcipőt, mint Szoboszlai.
3: Igen, tehát ez megint csak ez, tehát Berlin az nem Németország, de szerintem elmegy az ember Stuttgartba, vagy Kölnbe, vagy Münchenbe, az Berlinből nézve csöpög a pénztől, és sokkal jobbak az autók, és sokkal jobban öltözöttek az emberek, és mindent áthat a jólét illata, amit azért Berlinben nem mindig tapasztalsz. Tehát ott van egy ilyen speciális atmoszférája ennek a kelet-nyugati keveredésnek.
2: Porosz.
3: Minden esetre ott, hát benne van abban minden, a porosz volt, a kommunista múlt, egy csomó minden. Minden esetre van egy ilyen eredménye, hogy azok sem új autóvásárlásban élik ki magukat, akik egyébként amúgy ezt megtehetnék mindig.
2: Inkább a bajos pödrésben.
1: Az egyik barátunk fogalmazott úgy, hogy ma az a divat azt hordják a fiatalok, amit a 90-es években a szegények hordtak.
0: Igen.
2: Egyébként a focis frizura és a bajusz az most nagyon megy.
0: Igen, abszolút.
2: Körében. Ami még a 90-es években az volt a béna, vagy
0: 80-as jutásra kapott, és most ilyen alter. Most az egy alter.
2: Ugyanilyen hosszú zokni.
0: Na, de mit akartál mondani, Balázs, a linkéről, hogy nem kommunista, vagy kommunista, vagy...
3: Nem, hát az nem kérdés, hogy kommunista, csak ugye ez, tehát szélső baloldaliként apostrofálni mindig ezt a pártot, az nem tudom, hogy ez pontosan leírja azt, hogy persze egy csomó olyan eleme van a programjuknak. Tehát sok olyan eleme van a programjuknak, ami valóban elég radikálisnak tűnik, de én azt hiszem, hogy ennek a politikai spektrumnak az igazán szélső baloldali rész inkább ez a BSV.
2: Sarawagenknecht Partei.
3: Hogy inkább ők találhatók, tehát ők azok, akik...
2: Nem is pártály, hanem Bundes, valami?
3: Szövetség, Bundis.
2: Igen. Bundis. Bundisnecht, Sarawag, valami ilyesmi.
3: Hát, hogy én azt látom, hogy azért azt szokták mondani, hogy az igazán szélsőséges szélsőbal és szélsőjobb köztön órási különbség nincsen. Most lehet, hogy ezt a történelmet nálam jobban ismerők vitatnák, de ugye ez a nemzeti szocialista vonal is hát egy csomó ilyen baloldali elemet tartalmazott, és közben meg vastagon fasiszta náci szélsőjobbos volt, de hogy ez a BSV az, ami erősen migráns ellenes, teljesen nyíltan tolja a Putyin zekerét, de hogy...
2: Azt hiszem, hogy úgy szokták őket apostrofálni, hogy a baloldali konzervatív. Tehát, hogy egyrészt ugye szociálpolitika, stb. Ilyesmiben jóléti államban nagyon baloldali elemeket tartalmaz, viszont ilyen kultúra, szexualitás, életmód, mint ilyen dolgokban eléggé fasiszta.
3: Eléggé fasiszta, de hogy az nem tudom, hogy a konzervatíva jó szó rá, szóval, hogy szerintem rájuk tökéletesen illik a szélső bal. A linkére talán egy picit kevésbé szerintem. Persze nem lehet azt tagadni, hogy ez a korábbi kelet-német állampártnak a hát tulajdonképpen az utódpártja, amely aztán később egy másik kisebb baloldali párttal egyesült, de hogy Berlinbe például nyerhet, annak szerintem elsősorban az az oka, hogy a, már az előző szövetségi választásokon nagyon nagy számban szavaztak Berlinben a Linkére a fiatalok, és ezt most is úgy látom, tehát hogy igazából...
2: Volt egy ilyen kampányuk, ugye, ami nagyon a fiatalokra fókuszálva, menő szociális média üzenetekkel operálva dolgozott.
3: Hát egyrészt ugye ez a, tehát a platform választásuk, a német pártoknak az elérése az kicsit ilyen old school volt nagyon sokáig, és ők kezdték el először ezt a TikTokos rövid videós közösségi médiás nyomulást, tehát nem csak maga az üzenet, hanem az is, hogy hol ment. Másrészt olyan témákról beszéltek, ami a fiatalokat igen érdekli.
0: És akkor most Berc is azt mondja, hogy fel kellett volna menni az internetre? Mint Orbán Viktor?
3: Én nem tudom, mert mit mond, hogy én nézem, ő neki tavaszig adott időt a pártja, amikor is újabb tartományi választások lesznek, ezúttal már nem egy volt kelet-német tartományban, és szerintem ott megnézik, hogy mire jutnak vele, és aztán utána megy a levesbe, mert hogy ilyen, ugye nagyon-nagyon népszerűtlen, de mondjuk az, hogy a CDU az ne jusson be egy tartományi parlamentbe, az azért még volt kelet-német tartományokban is extrém rossznak számít, úgyhogy szerintem olyan nagyon sok ideje neki már nincsen.
0: És mi a baj vele egyébként, mert én így annyira azért nem látok bele, hogy így nem olyan karizmatikus, nem olyan érdekes figura, vagy hülyeségeket csinál, vagy...
3: Én nem feltétlenül a személyisége miatt népszerű, hanem egy ilyen furcsa helyzetben van, ami egy politikus számára egy ilyen tökéletes viharnak is mondható, tehát egyrészt Németország nehéz gazdasági helyzetben van, de ebből a nehéz gazdasági helyzetből úgy igazán nem látszik, hogy a jelenlegi vezetés milyen utat tudna mutatni előre. Bocsánat, köhögök. Tehát nem látszik azt, hogy a következő, mert ugye Merzel most is a nagy német feltámadásról, meg az új megújulásról, meg az új kezdetről beszél, de hogy gazdaságilag nem igazán látszik, hogy ez mind alapulna. Közben hát az általa bejelentett reform agenda, az bármilyen pozitívan is van megfogalmazva, az bizony megszorításokat jelent egy csomó szektorra nézve, melyekre valószínűleg szükség van, hogyha kizárólag a költségvetést egyensúlyát, meg a hatékonyságot nézik, de hát nem látják az emberek, hogy ne lenne ettől nekik sokkal rosszabb. Ő issza meg a levét annak, hogy különböző infrastruktúrális fejlesztések évtizedekig elmaradtak, a hatékonyság és a költséghatékonyság és a költségvetési egyensúly jegyében, tehát ez sokan szokták azt mondani, hogy hát az, hogy a vasúttal milyen problémák vannak, azért nem Merzel, meg nem Scholz-szal kezdődött, hanem hát sokkal inkább a Merkeli minden kevésbé fontos, mint a költségvetési egyensúly megtartása. Ne költsünk semmire, amire nem muszáj, politika eredménye. És hát közben tehát nőnek ezek a társadalmi feszültségek, hogy olyan csoportok, amik korábban azért éltek viszonylag normálisan, azok jelenleg azt érzik, hogy ők nem jönnek ki a havi fizetésükből. Nem működik például a csomó tartományban, nagyon rosszul működik az egészségügyi rendszer, iszonyatosan sokat költ a német állam az egészségügy fenntartására. Szóval egy csomó ilyen dolog van, nagyon nagy reformokra lenne szükség, és hát közben pedig van egy nagy koalíció, aminek ugye hát az az oka, hogy már az előző választások is elég erős volt az AfD, és hát itt az AfD-n kívüli erők úgy tudnak kormányozni, hogy összefognak, de hát azért, tehát ez Németországban van hagyománya a nagy koalíciónak, de hát azért tehát egyáltalán nem ugyanazt gondolja ezeknek a problémáknak a megoldásáról a szociáldemokrata oldal, mint a CDU-CSU, és ezért nagyon lassan is haladnak ezek a reformok. Uh-huh. Na így, bocs Linda, hogy szabadul vágtam, mondjad?
1: Hogy engem csak Az fogott meg, hogy említetted, hogy a link nagyon megcélozta a fiatalokat is, hogy mik ezek, tudsz mondani ilyen témát, hogy mi az, ami a fiatalokat nagyon foglalkoztatta, vagy mik a kihívások?
3: Lakásbérleti, ja, tehát ugye Berlinről lakás, beszélünk, lakásbérleti, lakáshelyzet, munkaadóvédelmi helyzet, a minimumbérnek az emelése, az egyetemistáknak szám újabb kedvezmények adása. Tehát olyan dolgok, amikről a fiatalok hát olvasnak, írnak, beszélnek, és foglalkoztatja őket. Tehát, hogy a háborúról is úgy beszélnek, hogy azt egy percig nem titkolják, hogy Putyin tartják érte felelősnek, de hát nagyon szeretnének ennek véget vetni. Szemben mondjuk a CDU-val, ami azt mondja, hogy amíg csak kell, addig kitartunk, és most én félreértés ne essék, nem az igazságtartalmát szeretném megítélni ezeknek az üzeneteknek, de hogy egy csomó dolog így jól célba talált. A saját gyerekeimen láttam ezt, amikor két évvel ezelőtt oda került a sor, az egyik már szavazókorba került, és hogy azt mondta, hogy legnagyobb meglepetésére megcsinálta ezt a tesztet, amit Németországban nagyon népszerű, hogy ha nem tudod, hogy kire szavaznál, akkor kitölthetsz egy totót, és akkor majd ők segítenek, mert kell megmondani, hogy melyik pártprogramja áll legközelebb hozzád, és a fiam azt mondta, hogy legjobb megdöbbenésére a linke jött ki neki.
0: Nekem a DK, azt hiszem valamikor.
1: Na tessék.
0: Ez még Tisza előtt volt.
1: De egyébként visszatérve a fiatalokra, ebben az az érdekes, hogy nagyon sokszor a fiatalokat ilyen inaktív politikai szereplőként írják le, és hogy már a magyarországi választásokon is láttuk, hogy ez egyáltalán nem így van.
0: De szerintem igen, van ebben egy ilyen változás, hogy jobban bevonódnak, mert hát van ez az elégedetlenség, van az, hogy elkezdenek így a saját bőrükön megtapasztalni, és nem így dühösek az előző korosztályokra, generációkra, hogy nem oldottak meg egy csomó dolgot.
1: Hát plusz van egy csomó olyan csatorna, ami könnyebb kommunikálni, tehát az, hogy nem olvassák ki az ést, az annyira nem meglepő, miközben tudnak részeket nézni, tehát hogy könnyebben be tudnak vonódni valahogy. Úgy az az érzésem innen nézve.
2: De az AFD-re is nagyon nagy számban szavaztak, ugye, fiatalok?
3: Ugye az AFD-nek szerintem van különbség, tehát az AFD-nek a hajóját, azt elsősorban az elégedetlenség, és sokszor a más társadalmi csoportokkal szembeni ellenérzések hajtják előre. Tehát, hogy azért
2: hát meg az establishment ellenesség. Szerintem a szélsőben és a szélső jobban is ugyanez van, hogy a fiatalok nagy tömege elutasítja a status quo-t, és valami rendszer ellenes be akar részt venni.
0: És nekik nincs esetleg nagyon saját emlékük arról, hogy mondjuk még Németországban sem, hogy ez extrém mértékben mihez tud vezetni.
3: Igen. Ezzel együtt persze lehet azt mondani rá, hogy mindenki mások ellen határozza meg magát, de azért, ahogy így a Bélán felsoroltam, hogy mik azok a témák, amiket én a linke mellé kötnék, ez egy kicsit így jobban összefoglal, úgy néz ki, hogy ez a nagyon magas életköltségek, tehát ez az elszabaduló infláció, meg a bérek és a bérleti díjak közti különbség, egy ilyen antimilitáris tézisen alapuló külpolitika, antifasizmus és klímát, és illetve klímaváltozás kapcsolatos szociális igazság. Ez az a négy dolog, amiben a fiatalok azt gondolják, hogy a linket többet mond nekik, és jobban, mint más pártok. Az AFD ezzel szemben szinte mindent hasonlóan a legtöbb ilyen populista párthoz, az kizárólag hát ilyen negatív módon fogalmaz meg, tehát utálják a bevándorlókat, utálják a melegeket, utálják a multikat, meg utálják az Európai Uniót, utálják a... Szóval, hogy az, és mondom, ez az elitellenes, mindenben csalódott, és hát nem túl jó helyzetben lévő embereknek ad választ. Nem csoda, hogy a volt kelet-német tartományokban népszerűek igazán, azért az a mondás, ha jól értem jelenleg, hogy adjunk időt a kancellárnak, amíg tartományi választások nem lesznek majd egy úgynevezett nyugat-német tartományban, és annak fényében döntsék el, hogy kellene kivennie, vagy sem.
0: És ez mikor várható?
3: Szerintem március, ahogy legutóbb megnéztem, egy fél év múlva lesznek meg közel választások.
2: Hát, nem tudom, hogy ez bölcs döntése a CDU részéről, de hát ez van.
3: Szerintem az van, Péter, hogy nem tolonganak a
2: utódok.
3: Nem tolonganak az utódok, tehát hogy nem arról van szó, hogy ott áll 3-4 lelkes fiatal a partvonalon, aki azt mondja, hogy majd én ezt megoldom. Tehát, hogy hogy mi lesz Németország következő nagy sztoria, azt szerintem nem azért nem látszik, mert ezben meg a mostani CDU-ban nincsen fantázia, hanem azért, mert erre konkrétan senki nem tudja a választ jelen pillanatban. Tehát, hogy Németország elfogadható áru energiából nagyon magas minőségben, hatékonyan magas minőségű dolgokat gyárt, amiket a világ megvesz, ez ennek a sztorinak nagyjából vége. De ha nem is teljesen vége, de olyan módon, hogy erre egy ország modellt lehet alapítani, ez már nincs. És hogy mi lesz helyette, azt szerintem nem tudja senki. Aki tud, ha valaki tudná, akkor ezt bedobná.
1: De én szerintem Európában nagyon sokan, vagy hogy sokan, lehet, hogy nem nagyon sokan, de hogy bazíroznak arra, hogy vége lesz a háborúnak, és hogy akár Putyin helyére kerül egy másik vezető, és hogy akkor újra lehet orosz energiát vásárolni, ha nem is olyan mértékben, mint 21-ig, de hogy vissza tud állni ez a kánalán, hogy jön az olcsó energia, és dübörög a gazdaság.
3: Az lehet, hogy a német vegyipar maradékán segíteni fog, de hogy a német artóiparon már nem fog segíteni, az biztos. Tehát ez a, nem is tudom, hogy Kölnben voltam, hát igen, tán Kölnben voltam, a pályaudvaron leszálltam, és nagyon késő volt, és beültem egy Uberbe, és egy olyan Uber jött, ami egy ilyen számomra ilyen űrautó kategória, tehát én ez a Build Your Dreams nevű szerintem még nem Magyarországon gyártott, de kínai elektromos autó, belülről egészen elképesztően nézett ki, és hát a taxisofőr mondta, hogy hát ez az első kínai autója, eddig mindig Mercedeseket vezetett, de az a helyzet, hogy most, amikor ezt felkínálták neki, akkor egy olyan problémával szembesült, amire nem tudott mit mondani, mert azt mondták neki, hogy figyelj, ez 55 ezer euróért ír lehet ez a kocsi, vagy nem tudom, 7 év garanciával, egy ugyanilyen felszereltségű...
2: Csak ki kell raknod egy Mao elvtársról képet a szélvédőre.
3: Hát meg a szemhéjadat műtesd át, mert mindent, tehát ott meg egy pár ilyen része a package-nek, de szóval a lényeg az, hogy gyakorlatilag majdnem kettő autót tudott. Most lehet, hogy a számokat rosszul mondom, mert még korán van nekem egy kicsit, de nem 50 ezer. Az volt a lényeg a mondásának, hogy életében először kellett azzal szembesülni, hogy vagy vesz egy német autót, amit szokott, vagy ugyanazért az árért, vagy majdnem ugyanazért az árért kettő ilyen autót tud vásárolni, ami az egyik előtt taxizik, egy másikkal meg egy alkalmazottja. És hogy ez egyszerűen, ezt nem tudta nem onnan látni, hogy Németország bajban van. Szóval hogy ez a, lehet, hogy lesz még, amit tud gyártani majd, hogyha ha egyszer vége a háborúnak, és tényleg lehet orosz energiát megint használni olyan áron. Kétségeim vannak ezzel kapcsolatban.
0: De valahogy át kell állni az elektromos autókra, nem? Tehát, hogy ebben lemaradt Németország. Mármint, hogy van egy ilyen elvárás, EU-s elvárás, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul tudom, hogy...
1: Hát a németek próbálják minél jobban kitolni a határidőt, hogy a belső égésű motorokat mikor töltsék ki, és azért vannak ebben eredményeik, tehát Németország elég nagy szava van az EU-ban autóiparban.
0: De egyébként érdekes, hogy van ez a sok német autó, és ők miért nem kezdtek el átállni az elektromos autógyártásra?
1: De erről sokat beszélnek, hogy késésben vannak, de hát... Vagy azt is lehet látni, hogy a kőolaj se pörög ki olyan gyorsan a rendszerből, mint gondoltuk egy szép napon, és ők ezek így kéz a kézben haladnak együtt, úgyhogy ahogy majd a megújulós dömping, akkor szépen majd így kiszorítja ezeket, de De nem a német autógyárak fogják tolni ezt a folyamatot gyors
2: irányban. Hanem a magyar akkumulátoripar.
0: Na jó, csak hogy akkor ez azt jelenti, hogy lemaradnak ebben a dologban,
1: nem? Hát Kínától lemaradtak. Szóval, hogy mondjuk pont ilyen autó, amit most a Balázs is mesélt, én is mindig meginterjúvolom a boltosokat, ha van rá alkalmam, és pont most egy ilyen autóba ültem a napokban, és azt mondta a sofőr, hogy nagyon szereti, nagyon, uh-huh. hogy ő is meglepődött rajta, de hogy imádja ezt az autót.
2: Jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok!
0: Hello!
5: Kicsit erről a német helyzethez, hogy én azt is problémának látom, vagy legalábbis én azt látom talán a legnagyobb problémának, és most úgy tűnik nekem ezeknek a választásoknak a vektora is ebbe az irányba mutat, hogy túlságosan szerintem a németek azok mindig valahogy az államtól várják, hogy meglegyenek oldva a dolgok, meg hogy nekik mindig joguk van ahhoz, hogy nem tudom, kevesebbet dolgozzanak, ne dolgozzanak, stb. Tehát ez a, nem tudom, ez a berlini linkés győzelem is, ugye most itt az volt a legnagyobb szöveg, hogy kisajátítják ezeknek a nagy házkezelőknek a házait, de én így a személyes tapasztalatom alapján egyáltalán nem a nagy házkezelőkkel van a baj, vagyis az elsősorban legalább nem azokkal van a baj, és amúgy is azt hiszem valami 8%-át teszik ki ezek a berlini lakáspiacnak összesen, tehát hogyha még el is tudnák venni tőlük az ingatlanokat, akkor is egy nagyon kis szeletét tudnák csak pluszban kontrollálni. Szerintem inkább azzal van a baj, hogy ugye ráraknak mindenféle izékat, ráraknak mindenféle ilyen szabályozásokat, és az emberek meg elkezdenek kibújni a szabályozások alól, és mindenféle ugye a szabályozások alól kibújók, meg mindenféle ilyen, meg hát sokkal magasabb árakat szabnak meg, és ezért sem lehet lakást szerezni, meg minden túl van szabályozva, tehát hogyha valakinek esetleg eszébe is jutna bármit építeni, akkor azzal szembesül, hogy évekig tartó bürokratikus processz, amíg az első kapavágást megteheti, már akár úgy is, hogy neki megvannak a tervei, meg megvan a telek, ahova építkezne. Szóval, és a másik, meg itt például az autóiparban, ott most ugye az van, hogy a Volkswagen be akar zárni gyárakat, nyilván megy az ellenkezés, meg a szakszervezetezés, meg nem tudom mi. Ami Magyarországon nézve egyébként mindenki ezt így ilyen pozitív dologként szokta mondani, hogy jaj, van szakszervezet, meg mit tudom én mi, de én is itt azt látom, hogy igazából a szakszervezetek nem konstruktívan állnak hozzá a dolgokhoz, hanem folyamatosan csak ilyen az adott keretek között megvalósíthatatlan követelésekkel állnak elő, és például most volt egy ilyen, hogy a Volkswagennél azt hiszem, hogy 34 vagy 35 órát kell dolgozni egy héten, és mondta az egyik gyárnak a vezetője, hogy legyen az, hogy mondjuk 38 vagy 39 órát dolgoznak ahhoz, hogy megmaradhasson a gyár. És akkor nem, mert hogy nem akarunk dolgozni. És egyébként ez nem lenne egyedi, szóval a Volkswagen csoport és annak különböző részei voltak már nagy szarban a 70-es, 80-as években az olajválság miatt, és ott pontosan ugyanezeket csinálták. Tehát ez nem ilyen légből kapott ilyen népnyúzó ötletek voltak, hanem ezzel már ki tudtak jönni a szarból egyszer. De most ez
3: csak akkor nem voltak ott a kínaiak. Nem voltak ott a kínaiak.
5: Ez így van, és ez kétségtelen, hogy ez el lett baszva már ez az egész német autóiparozás. De én ebben is azt látom, vagy itt az egyik fő problémaként azt látom, hogy itt is a túl a tolva a emberekkel, tehát hogy túl sok embert foglalkoztatnak, és nem hatékonyan. Van egy ilyen metrika, amit így szoktak ezekben a beszélgetésekben nagyon sokszor emlegetni, hogy ugye a Toyota meg a Volkswagen csoport az körülbelül ugyanannyi autót gyárt egy évben. Ez lehet, hogy már nem így van, de a csúcson ez volt. Csak hogy a Toyota az a Volkswagen manpowerének a kétharmadával csinálja, vagy headcountjának a kétharmadával csinálja. Tehát a Volkswagen egy 30, kb. 33%-os extra ember anyagot hordoz magával, és hát azért el tudjátok képzelni, hogy ezek a német fizetések, meg ezek a nem tudom, ilyen szociális akármik, amik ezzel járnak, hogy te egy német alkalmazott vagy, az nem pont olyan, mint hogyha valaki egy japán alkalmazottként dolgozik, és az egyetlen dolog az életében az az, hogy ő a cégnek az embere.
3: De csak hogy lásta... Ja.
2: Mondjad, Bali.
3: Bocs, mondjad, nem akartam közbeszólni.
5: Én csak ezt akartam így összességében mondani, hogy én azt látom, hogy ja, most tök jó, hogy nem tudom, linke meg, hogy majd akkor jön ez az új kommunizmus, meg ott van a másik oldalon az ASD, aki meg jön az új fasizmussal, de igazából a problémák azok nem lesznek megoldva, hanem ilyen szépségkapaszok lesznek rajta esetleg, és hanem mind a kettőnek az lesz a vége, hogy egy kurva nagy csasszanás, amikor rá kell eszmélni, hogy hát nincs más, talán csak a piacgazdaság, meg az elvégzett munka, meg az innováció, és akkor abból majd újra ki lehet kelni. Szóval most kicsit úgy érzem, hogy egy ilyen tiszapárt hiányzik Németországnak, akik egy ilyen...
0: Ezt Amerikára is szokták mondani.
5: Igen, tehát hogy egy ilyen centrista és racionális politikával csinálnak valamit. Nem tudom, Bali, mennyire követted, de volt itt ez a, és van itt ez a Volt nevű párt. Nekem nagyon tetszett az ő programjuk, meg a hozzáállásuk, meg egyébként a kampányuk is, de hát lószartyészkel, szóval 2% körül kaptak.
3: Az a baj, hogy a Volt az most már nagyon sokatszor nem csak tartományokon, hanem országosan is, nem éri el azt a nincs egy olyan aura a párt körül, ami azt mondja, hogy ha rá szavazol, akkor nem elvesztegetett a szavazatod. Ami tudom, hogy tök béna, és nem tudom, hogy mi kell lesz, hogy ez megváltozzon, de rendszeresen azon, hogy a plakátjaik, egyébként az üzeneteik itt nekem is nagyon szimpatikusak, és aztán a végén mindig mégis azt mondom, hogy basszus, leszavazok a SPD-re, mert hogy félek, hogy elvész a szavazatom. És hát ugye, hogy mindenki így gondolja, akkor soha nem fogják az 5%-ot elérni.
5: Velem is ez történt, csak nem végül az SPD-re szavaztam, de én igazából olyan volt, meg SDP irányba szavaznék, de hát tragikus eredményt ért el mind a két párt Berlinben. Meg hát Mecklenburgban is, szóval teljesen esélytelen. Na jó.
3: Na jó, köszi szépen.
5: Sziasztok, jó a műsor.
2: Köszi, Anna.
3: Szia. Szia.
2: Na, nem tudom, Balázs, neked el kell majd menned, ugye?
3: Sajnos ez egy ilyen béna dolog a hallgatóktól, és tőletek is elnézést kérek, de egyben örömet fejezném ki afelett, hogy Lindával ilyen rendkívüli mértékben megerősödött a hajnali hasadás távja, meg hát Sár is a stúdióba jár, ez csodálatos, tehát hárman olyan szinergiákra lesznek képesek, amelyeket innen a Császárvárosból csak kirigyelni lehet, de az a helyzet, hogy tehát új munkahelyen dolgozom, és ott nem én fújom a passzátszelet, ami tök jó, viszont hát tehát ez a KED mindig egy meetinggel indul a nap, és oda be kell érni, úgyhogy nekem hamarosan le kell, hogy lépjek, hogy ne alsónadrágba menjek dolgozni.
2: Akkor elengedjük Balást, és mi meg berakunk egy rövid zenét, aztán még jövünk vissza.
3: További jó műsort kívánok.
0: Jó műsort
3: nektek, sziasztok!

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, annak is már az utolsó negyed órája következik Lindával, Sárival és Petyával, és igazából kibeszéltük már itt a német autóipart, meg a német választásokat, a Linke, mennyire kommunista, az akkor nem derült ki.
1: Menjünk egy kis magyar belpolitikára, mit szóltok?
0: Jó,
2: miután... Na és rögtön megcsörend.
0: Jó reggelt!
3: Sziasztok, én a Vejny vagyok, és még az előző vitához hozzá szeretnék szólni, mert szerintem ez a legutolsó betelefonálás, meg ez a hozzáállás, ez teljesen félreviszi, elszereli igazából a lényegről a hangsúlyt. Hogy teljesen, tehát a motorizáció a baj, az, hogy egy kétkeresős családban, a nyugati világban van 2,5-3 autó. Az a baj, teljesen mindegy, mivel hajtjuk meg, mert amikor a dízel drága és majd elektromos lesz, akkor majd a ritka földfémek az akuba lesz a kérdőjel, meg abba is kell energiát tenni valamiből, tehát az autózást kell lecsökkenteni, ti most alig hallottok engem, és én alig hallak titeket, itt egy Stockholm belvárosában vagyok egy utcán, és percenként elmegy 2000 autó. És hogy tanítsuk meg a gyerekeinket bemenni az iskolába kerékpárra a tömegközlekedéssel, gyalog meg elmenni az edzésre, ne körlingezzük őket, meg menjünk el a dolgozóba, és akár költözünk közelebb a dolgozóhoz, vagy választunk olyan dolgozót, ami miatt nem kell napi 50 kilométert autóznunk.
2: Minden szavaddal egyetértek.
3: És ez nagyon nehéz, ha már élt az ember kurva jól, akkor nehéz abból az ilyen kényelmi luxus dolgokból lefaragni, de meg lehet csinálni. És szerintem, tehát arra mondjuk ne várjunk, hogy az Amerikai Egyesült Államok átlagpolgára mutassák be a példát, mert ő nem fogja.
1: Én például most vettem egy havi bérletet második alkalommal, mert úgy változott az élethelyzetem, hogy sokkal kevesebb autózásra van szükségem, és tökre élvezem a budapesti tömegközlekedést. Egy kicsit, hát van, hogy lassabb, mondjuk este, azért jelentősen lassabb, de tök jó, hogy nyugalom
3: de van.
1: Nem
3: olvashatod a könyvedet.
1: Igen, nem kell koncentrálnom. Tehát pihelhetek.
2: Igen, van egy
1: szabadságfaktor
2: benne.
1: Abszolút.
2: Igen,
3: és én azt is szoktam mondani, mert ránk így furcsán néztek régebben, hogy na majd lesz gyereked, majd lesz autód, majd két gyereked lesz, majd lesz autód, majd három, és nem lett. De hogy ez egy luxus igazából, hogy mi mondjuk európai városokban élhetünk úgy, és ezt ki kell használni, mert ez tényleg egy ritka luxus, és éljünk vele szerintem.
2: Hát meg arról nem is beszélve, hogy a köztereinket parkolónak használjuk.
3: Hát arról
2: tehát
3: ne is,
2: raktárként koszosodnak az autók, amiket egyébként nyilván nem annyit használnak az emberek, mert nem viék. Aki a belvárosban lakik, az nem fog kocsiba ülni, hogyha sétálhat, vagy biciklizhet, vagy metrózhat, villamosozhat.
0: Kivéve Juhi barátunkat.
3: És mindegyik teljesen természetes, akinek van kocsia, hogy minden helyet is az ő autózására és parkolására. És gyerekek, az autókat, aki sokat használja, azok az autók is az élettartamuk 97% vagy 8%-ában állnak.
2: Hát igen, vagy a dugóban állnak, és azt mondjuk, hogy kényelem, de én azért nem gondolom olyan kényelmesnek a dugóban állást.
1: Gondosztó autózni.
2: Szörnyű.
3: Nem, én azt mondom, hogy az a kényelem, és az egy luxus, hogy neked nem kell autóval járni.
1: Jó, most olyan értelem, igen, hogy végig tudsz ülni, a buszon meg lehet, hogy nem lesz hely, tehát most van egy izé, de nagyon-nagyon frusztráló a városon át vezetni, én kifejezetten utálom.
2: Meg ugye vannak ezek a tipikus érvek, hogy és akkor a nagymamát orvoshoz vinni, meg a lakásfelújításhoz a festékes vödröt, honnan cipelt be, meg nem tudom, de...
0: Jó reggelt kívánunk!
4: De most tényleg azt hiszed, hogy nem hallgatlak, hogy te így beszólhatsz.
0: Azt hiszem, szóval számítottam rá, hogy ezzel kiprovokálok egy telefonhívást.
4: Hát, sziasztok, jó hívás.
1: Yeah.
0: Provokatív beszólás volt.
2: Megéri trollkodni,
0: lehet. Nekem már van autóm, ami ott parosodik a budapesti utcákon, de igazából 40 éves korom után lett jogosítványom, meg autóm is.
1: Gratulálok.
0: És én most sem használom a városban, tehát igazából én csak a városon kívül használom, vagy nagyon-nagyon ritkán használom a városon belül az autót, és...
2: Jó, az IKEA-ba el kell menni.
0: És az igen, azzal a... a Linda pasiának, férjének, a Áronnak a rossz hallását szoktam kiváltani, hogy a ház előtt korosodik az autó, de hát igazából sok mély garázsban, nem tudom, mire kéne akkor, hogy hova rakjuk máshol az autókat. Erre kéne megoldás akkor. Jó reggelt!
5: Szervusztok, Gyuri vagyok, megint csak röviden. A Vejnihez annyiban kapcsolódnék, hogy a kínai kommunista néppárt mindezt nagyban leszarja, úgy nagy általánosságban. Már csak a piacgazdaság elvét is felrúgja, mert ezeket a kínai elektromos autókat azért kőkeményen ment finanszírozza, hogy még csak véletlenül se legyen ellenfele. Tehát, és erre úgy tűnik, hogy Európa azért rámegy, maximálisan adom, amit Vejgyi mondott.
0: Köszi.
5: Oké. Ennyit akartam, tehát szervusztok.
0: Hello. Szóval, hogy igen, hogy az az autótárolás probléma, ezt itt szóval beívhatjuk Halász Áron autótárolási szakembert a műsorban erről beszélgetni.
2: De egyébként erre, tehát hogy nagy megoldás.
1: Fenteskedjetek, mivel foglalkozik Halász Áron, mert én nem tudhatom.
2: Fenntartható közlekedés, vagy mikro,
0: ja. Vagy mi?
2: Vagy is hívják valami kerékpározással egyébként.
1: Szeret biciklizni?
0: Igen. A kerékpáros civil élet egyik oszlopos tagja.
2: Meg hivatali, igen. Szóval, hogy erre az a nagy megmondás, meg az a megoldás, hogy nem tulajdonlunk autókat, hanem megosztjuk, és minél kevesebb autó, és amikor kell, akkor hozzá tud elférni egy olyan méretűhöz a közeledben, ami a cél, el tudjál menni vele kirándulni, vagy tudjál vele cuccokat pakolni és költözni, de hogy nem kell, hogy a tulajdonunkban legyen, hanem csak férjünk hozzá, és akkor hosszú távon ez egy sokkal élhetőbb város tud biztosítani.
0: Igen. Csak tényleg így szerintem valahogy akkor tehát hogy hova tudod tenni az autódat, mondjuk egy mély garázsba tudsz venni, de az, ki az, aki azt bírja azt fizetni, azt a havi, nem tudom, 50 ezer, vagy mennyibe kerül egy most egy mély garázshely. Jó reggelt!
6: Halló, sziasztok! Hallgató vagyok. És azt szeretném csak mondani, hogy itt szóba került, hogy akkor nem tudom, hogy a német munkaerő, tehát hogy ők mennyire hajlandóak, vagy szeretnének dolgozni, meg ilyesmi. Igazából nem kell nagyon messzire menni itt Budapesten, hogyha az úgynevezett kínai negyedbe esetleg nem tudom, beszélgettek emberekkel, ugyanolyan...
0: Igen? Halló?
6: Mint Kínában, és hát igazából ezzel nehéz versenyezni szerintem, így európai...
0: Hát ez kicsit olyan fura hívás volt.
2: Na,
0: szóval...
1: Na, de azt akartam tőletek kérdezni, hogy mit szóltok, csak hogy egy másik témát is behozzak még itt a fennmaradó pár percben, hogy mit szóltok ahhoz, hogy Magyar Péter újra útra kelt. Országjárásra indult, ahol lefröcskölte. Biciklizett.
2: De tudom, hogy most nem ezt akartad, de az nem, hogy országot járt.
1: Nagyon jól állt neki a bicikli, nem? Olyan egyenesen tartotta magát.
2: Igen,
1: fesztülős ing.
2: Olyan kis nyugiban magyarázott, mesélte, hogy akkor mi fog történni, és akkor kicsit ilyen dinamikusabb környezetben zajlott le ez a napi bejelentkezéssel.
1: Igen.
0: Menősködött a biciklén.
1: Na, de hogy mit gondoltok ti erről az országjárásról, hogy ez most egy ilyen kampány, vagy ilyen népszerűségnövelő trükk, hogy akkor így ez neki jól ment, és akkor így visszaforduljon ehhez, vagy igazából azért olyan nagyon nagy népszerűségcsökkenésről nincs szó, vagy ez a Tisza-szigeteket akarja így felrázni, megnyugtatni, vagy mi lehet ez?
0: Vagy
1: a,
0: nincs
1: annyira aktualitása ennek, hogy most így pár hónappal a választás
2: vagy
1: után...
2: Vagy unatkozott.
0: Hát most akár is nézzük ő egy populista politikus, aki folyamat permanensen kampány, hogy hívják, üzemmódban van. Tehát, hogy szerintem azzal, hogy kormányra került, nem változik meg. De egy sok szempontból, tehát hogy ő nem visszatérés a NER előtti politizáláshoz, hanem ahhoz képest valami új. És abból a szempontból sokat tanult a NER-től, hogy folyamatosan kampányba kell lenni. Tehát szerintem ebben nem fog leállni, hogy ezt így fenn akarja tartani, és a kommunikáció, folyamatos kommunikáció, az fontos neki. Hát igen, most gondolom, ez a Tiszatsziget találkozó, ahol azért jöttek így negatív visszajelzések,
1: és kicsit őket is
0: próbálja
1: így
0: felrázni a hátországát, igen. Uh-huh.
2: Hát meg elég sokat hozott nekik népszerűségben ez az országjárás.
1: Igen, igen, hogy ez egy ilyen nagyon jól bevált dolog.
2: Hogy ne mondhassák rá azt, hogy na, amikor meg kellett nyerni a választást, akkor jöttél, és azóta megbezzeg, nem látunk.
1: Azért az se lehet, hogy több századik országjárás, tehát egy folyton országot járni.
0: Megmutatják Náncsi néninek is azért, hogy oké, nem a Ligeti lett a vagyonvisszaszerzési hivatal, de azért még fontos, hogy mit gondolsz, gyere csápolni. Mert azért itt szerintem ez a Ligeti dolog, vagy ez a vagyonvisszaszerzés, ez a Tisza táborban jelentett egy ilyen törést, szerintem lehetett, nem tudom, néztétek akkoriban, tehát akkor volt egy felzúdulás. Azt szerintem a Magyar Péter, aki nagyon közel rajta tartja a pulzusának is,
1: igen,
0: közveleménynek az ujját, ő ezt érzékelte, és így most
1: de
0: abban
1: nem lépett vissza, mert hogy
0: az érdekes volt, igen,
1: sokszor azt reagálja, hogy akkor például Polgár Judit, hogy akkor így visszakozik.
0: Igen.
1: Tehát jó, Polgár Judit mondta elfben vissza, de hogy igen. Ki tudja, hogy ez hogy zajlott valójában, de hogy abba azért így beleállt, hogy Ungarn az jó lesz, és ne okoskodjon már itt mindenki neki. Ami egyébként valóban idegesítő lehet, hogy mindenki úgy érzi magáról, hogy mindennek a szakértője.
2: De hát azért most alkotmánybíró lett, nem?
0: Igen.
1: Na, és mit szóltok ehhez a tegnap izéhez, mert ugye ez is tök érdekes volt, ez a legfőbb ügyész.
2: Na, most egyébként pont ennél, de most el is köszönök, mert el kell rohannom.
0: Szia, Linda! Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltál!
1: Hello!

0: ők által lettem informálva a legjobban, mert én se tudtam, hogy mit kell gondolni erről a csávóról, én nyilván nem ismerem, ügyészségen dolgozott, de a kommentelők azt írták egyébként a vidéki prókurátor posztja alatt, hogy ez nem oké ez a csávó, mert hogy egyrészt a Poltnak dolgozott, bár erről így eltértek a vélemények, hogy most akkor ott dolgozott-e, vagy nem pontosan, de hát mindegy, az ügyészségen dolgozott, de hogy közvetlenül együtt dolgozott-e a Polttal, azt nem tudom. De a másik kritika felé az volt, hogy egy bizonyos testvére az a aranykonvoj ügyben érintett, vagy a Rogánhoz kapcsolódó.
1: Akkor sikerült megint bele szaladni a
0: Tiszának. Igen, és valami. Hogy végül is a Magyar Péter ezt kifejezte, hogy őt nem fogja megszavazni a Tisza frakció, tehát hogy itt kialakult egy ilyen ellentét, ami egyfelől ugye azt mutatja, hogy Baka egy autonóm személyiség, és azt jelöli ki, akit akar. De hogy közben ugye ő mondott egy olyat is a Baka, hogy még sokkal rosszabb a helyzet az ügyészségen belül, mint az a sajtó, mint amiről a sajtó tud. Tehát én el tudom képzelni, hogy ő azzal a helyzettel találta szembe magát, hogy igazából aktív ügyész között mindenki nagyon-nagyon problémás, és lehet, hogy valamilyen módon ez a pasi, ez kicsit kevésbé volt problémás, de hát ő is problémás. Most az a kérdés, hogy esetleg egy ilyen korrumpálódott ügyészségben egyetlen lehet találnia olyan ügyészt, de nem tudom, mert ugye abszolút nem vagyok szakértője a területnek, hogy van-e olyan ügyész, aki megbízható, illetve hogy egyáltalán kötelezője, hogy ügyész legyen, mert szerintem talán nem.
1: Nem, szerintem se. De igen, ez egy izgalmas kérdés lesz. Valószínűleg innen folytatjuk, jövő héten már lejárt a műsoridőnk. Köszönjük, hogy velünk voltatok itt a hajnali hasadásban, és jövő héten tartsatok újra velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek. A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzsvendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2024 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és a lemózsiájukkal. Nem ide téved, hanem a Margit-szigeti kisállatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek. Párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
3: Egyiptomi gazdálkodók napelem alatt termesztik növényeiket. Számol be a Griszt. Az agrivoltaika alkalmazására a mind súlyosabb vízhiány és hőség késztette őket. A földeket fedő napelemek egyszerre termelnek tiszta áramot, és adnak árnyékot a növényeknek, csökkentve a párolgást és hőstresszt. A tárgyban két kísérlet sorozat is zajlik az afrikai országban. A szakemberek világszerte tapasztalták. A napelemek árnyéka nemhogy gátolná, inkább még gyorsítja is a növények növekedését, hiszen jó részüknek eredetileg is az erdőalj szűrt fény volt a megszokott. A gazdák saktáblaszerű elrendezéssel igyekszenek a lehető legtöbb fényt juttatni a terményre. A termelt áram egyelőre öntöző berendezéseket táplál, idővel azonban sótalanító üzemeket hajthat, melyekkel újabb területek tehetők művelhetővé. Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyelek burjánzását az Adriai-tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kagylótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kagylóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romanyai partoknál több 10 000 polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelték.

0: Különleges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyaráknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, jó reggelt! A megtervezett valóságot hallgatjátok, és a mai vendégünk Farkas Fruzsina Green Sommelier lesz, de előtte egy szolgálati közleménnyel készültünk nektek, ez pedig az, hogy a megtervezett valóság csapata, mármint a műsorvezető csapata új taggal fog bővülni, úgyhogy szeretettel köszöntöm Körösi Mátét körünkben.
1: Hello, sziasztok!
0: Máté nagyon régi nyugbarátom, osztálytársam, egyébként filmrendező, és a Dívák című filmről ismeritek, ha nem ismeritek, nem láttátok ezt a dokumentumfilmet, akkor az egyik streaming platformon az egyik népszerűbben elérhető, és megnézhető.
2: Nem mondhatjuk, hogy melyikben, csak hogy ezzel megtalálják az emberek, most már olyan sok streaming platform.
1: Én nem tudom, hogy bemond.
2: Én simán bemondom.
0: Ja, mondjátok az
1: HBO. HBO Maxon, igen.
0: Ja.
1: Itt csak Máték lehetnek.
2: A harmadik Máté és műsorvezető társunk van, úgyhogy meg.
0: Igen, úgyhogy üdv a műsorban. Hello!
2: Köszönöm. És akkor itt vannak a farkasok, mert mi a ketten farkasok vagyunk.
3: Farkas Máté, úgyhogy beajánlom majd.
0: Oké, akkor át is adom Zsuzsinak a felkonf lehetőségét.
2: Igen, szóval hogy elhívtuk a Farkas Fruzsi témát másodjára, és pont most beszéltük, hogy 2 évvel ezelőtt volt nálunk, ami egészen elképesztő, mert olyan, mintha most lett volna. És a Fruzsi fermentált italok készítésével foglalkozik. Green Sommelier néven találjátok meg az Instagramon, ahol nagyon sok tartalmat tesz közzé, nagyon gyönyörű fotókkal arról, hogy hogyan kell készíteni kombucsát, vízi kefírt, ezeket az italokat, amik mostanában azóta is egyébként nagyon trendik, és nagyon egészséges italok. És hát azért is hívtuk el most a Fruzsit, mert megjelent az első könyve, a Buborékok forradalma című könyv, ami itt van egyébként, és egy gyönyörű szép kiadvány tényleg, tehát hogy ez egy vaskos kötet, tehát pontosan egy kilós egy példány, gyönyörű, és most jött ki a napokban, hamarosan egyébként kapható lesz a boltokban, is már lehet előrendelni, és hát ugye ebben a fermentálás lépéseit is meg lehet ismerni, de sokkal több, mint egy receptkönyv, és akkor itt át is adnám neked a szót, hogy miben több, mint egy receptkönyv ez a...
3: Köszönöm szépen, és köszi a meghívást is. Hát igazából már az alcíme, hogyha felolvasom, az a fermentált italok, hogyan kerüljünk harmóniába a testünkkel és a környezetünkkel. És az egész könyv amúgy egy 3-as tagolást kapott, ami a múlt, a jelen és a jövő. És én egy része persze receptes könyv, de szerintem sokkal inkább egy ilyen manifesztó, vagy egy ilyen... Kicsit filozófia is van benne, kicsit kitekintés a jövőbe, kicsit a múlt, hogy megértsük azt, hogy honnan jöttünk, és hogy miért tartunk most ott, ahol vagyunk. Nekem a környezetvédelem gyerekkorom óta az egyik legfontosabb, nem is tudom, küldetésem, és az, hogy most a fermentált italokon keresztül vagyok itt, vagy azon keresztül igyekszem gyógyítani a saját testemet is, meg a környezetünket is, ez most, igen, ahogy mondom, ez egy eszköz valójában, és szerintem azért jó, mert amikor így picit így belepörgünk ebbe, hogy klímaváltozás van, azért a mostani nyár az mindenkinek megszorongatta a testét, lelkét szerintem elég csúnyán, és eszköztelenek érezhetjük magunkat ezekkel a hatalmas dolgokkal szemben, mert hogy hogyan változtassuk meg azt, hogy 45 fok van, sehogy. Viszont van ez egy apró lépéseket és eszközöket ad, amit otthon meg tudsz valójában valósítani. És elkezdeni így, picit így lépkedni egy természetbarátabb irányba.
2: Van is egyébként egy idézet a honlapján, vagy a honlapodon, ahol a könyvet bemutatod. Ez így szól, hogy a fermentált ital készítése életforma az emlékeidet, az életutadat és a természet szépségét tanulod meg bepalackozni és megosztani másokkal. Szerintem az egy tök izgalmas idézet, de hogy amitről itt most te is beszélsz, hogy azért ez közben.
0: Bocsánat.
3: Máték zenélnek.
0: Előkésztem a szünetet, és kicsit elkezdtem a rendszerben, bocsánat.
2: De hogy ez hogyan jelenik meg a könyvben egyébként? Tehát, hogy itt most akár...
3: Várj, most pont eszembe jutott egy rész, úgyhogy oda is lapozok. És felolvasom, ez itt a legvégén van a hitvallás kötetben, vagy fejezetben, bocsánat. Fermentált italokkal palackba zárom a nyári rét illatát, amikor a frissen kaszált fűbe fekszem a vadvirágok között. Bele szeretném tölteni a poharamba az októberi erdőt, ahogy a színe savarban sétálok egy őszi almát ropogtatva. Azt az érzést, amikor májusban mentem az iskolába, és két hatalmas házfalat megálltam hallgatni a méhecskéket, és közben mélyen magamba szívtam a csodálatos mézillatát. A fermentált ital készítése életforma, az emlékeidet, az életudat és a természet szépségét tanulod meg bepalackozni, és megosztani másokkal. Szóval, igen, kicsit ugye, én szomelié voltam, és borokkal foglalkoztam, és ott megtanultam, hogy az is egy művészeti ág valójában, és az ételmegosztás az egyik legősibb kapcsolódási formánk egymással, legyen szó ételről, vagy most esetünkben italról, és ahogy eltávolodunk az ételtől, úgy távolodunk el a természettől, és úgy távolodunk el a testünktől, és azáltal, hogy otthon készítünk, akár fermentált italokat, de most beszélhetünk egy házi húslevesről is, abba visszaöntjük a lelket, és teljesen más érzés az, más íze van, hát nem kell mondani mindenkinek a kedvenc a nagymamájának a húslevese, nem azért feltétlenül, mert egy titkos recept van, a titkos recept nagyjából szinte mindig az, hogy gondoskodás és szeretet van mögötte.
0: Nekem van egy nyilván most mehetünk tovább ezen valóan, de egy szó megragadta, nem tudom, beragadt a fejembe, és ugye az, hogy egy életmódot kéne váltani ahhoz, amiről most beszélsz, és mondjuk pont a fermentálás is ilyen, amit szerintem ezt már megbeszéltük egyszer, de szerintem nekem mindig ez a problémám, hogy az életmódváltás az rutinváltást is feltételez, és pont a fermentálás az, ami egyébként, hogyha az ember nem csinálja, nem tartja be a rutint, akkor ezek ilyen katasztrófák, vagy a szkóbi kigyírásához tud vezetni azért hosszabb távon. Szóval, hogy ehhez van valami jó tipped, vagy tanácsod, vagy...
3: Igen, és van is benne egy része arról, hogy a rutinokkal, és nagyon sokat olvastam is a szokásokról, meg a rutinokról, és az az általában a problémánk, hogy úgy próbáljuk őket bevezetni, hogy valami mást nem iktatunk ki előtte. Már pedig ahhoz, hogy új rutint tegyünk be az életünkbe, valami másra nemet kell mondanunk, amire előtte időt szakítottunk. Úgyhogy ha bármilyen szokást próbáltok meg otthon bevezetni, akkor először én javaslom, hogy nézzétek át azt, hogy oké, akkor mondjuk elkezdek otthon fermentálni, ez ilyen heti 1-2 óra amúgy maximum. Hol van az a heti 1-2 óra az életemben, amikor most valami olyat csinálok, ami alapvetően nem visz előre a célomban, vagy nem jó érzéssel tölt el, és hogyha megtalálsz egy ilyet, legyen ez egy esti scrollolás, legyen ez egy tévénézés, bármi, de tényleg most csak egy-két dolgot mondtam, lerövidítése a mondjuk tömegközlekedés helyett biciklivel járás plusz 20 percet nyersz naponta, már ott van egy időablakod, hogy amikor ezt megtaláltad, akkor ezt érdemes felírni, és utána meg azt felírni, hogy miért szeretnél helyette inkább valami mást csinálni, és hogy miért szeretnél mondjuk fermentálni.
0: Nem tudom, ez ki hogy van, de nekem egyébként pont azt hiszem ez a... Egy-két órát mondtál, nyilván ez a rutinnal egy-két óra, tehát hogyha valaki, szóval ez így, oké, ha ez nincs meg, akkor kicsit több, ami szerintem egyébként jó, de ettől függetlenül ez a heti egy alkalom, vagy ilyen másfél heti, vagy mit tudom én, az pont az, amiért nagyon nehéz rutint építeni szerintem.
4: Szerintem ez egy elköteleződés amellett, hogy ezt tényleg akarod csinálni, mert egyébként engem most ez meglepett, hogy egy-két órát mondtál, mert nekem ez egy sokkal grandiózusabb dolognak tűnik, úgyhogy én még ilyet nem csináltam, tehát, hogy...
0: Nekem se ennyi volt, ezért...
3: Az egyik legnagyobb visszajelzés a workshopjaim végén az szokott lenni, hogy ja, hogy ez amúgy csak ennyi. Tehát, hogy amúgy ez egy nagyon egyszerű dolog, és pláne, hogy valójában most így gyorsan főzöl egy teát, teszel bele cukrot, megvárod, hogy kihűljön, és beleteszel egy szkobit, és vársz.
0: Ez a várás. Hát én
3: rendszeresen
0: csináltam, hogy zöldtávol csináltam, és akkor első leöntés, jó, akkor ezt pár perc, és akkor, hogyha nem is lehet teljesen forró vízzel, oké, akkor ezt megvárod, ezt félrerakod, akkor a második leöntés, vízet forrálsz, kihűl, szóval így ezért egy hosszú folyamatnál tud válni.
3: Ez lehet egyszerűbben.
1: De nagyon fontos.
3: Túl bonyolítottad.
1: Nagyon fontos, amit mondtál az előbb, és szerintem pont ez a várás, ez az, hogy a várást ezt hogyan tölteni fel, és hogy kivenni dolgokat a helyet, és annak a helyére berakni, és nekem az jutott eszembe, hogy most rutinnak hívtuk, de most egy nagyon divatos másik R-betűs szó a rítus.
3: Igen.
1: És főleg így, hogy a természet közelségben vagyunk, hogy ez hogyan kapcsolódik.
3: Na hát van egy ilyen fejezet benne, hogy a rítus eltűnése, és a rítusok a fejezet címe, amúgy nem tudom, hogy ismeritek-e azt a könyvet, a rítus eltűnése, igen, és tőle is idézek ebben, hogy hogy mennyire fontosak ezek a mindennapos rítusok, és hogy ebből is, hogyha egy rítust alakítunk ki, akkor sokkal messzebb fog vezetni annál, hogy lesz a végén egy pohár kombucsán, mert meg ez a várakozás, hogy így, hogy nehéz várni. Hát igen, nehéz várni, mert egy olyan világban élünk, ami végtelen dopaminban nyomja szét az agyunkat, és nem szoktuk már meg azt, hogy várakozunk, de hogy mennyire jó érzés, és mennyire emberileg szükségünk van arra, hogy várjunk dolgokra, és ne azonnal kapjunk meg dolgokat, hanem most megcsinálod a kombucsát, nincs az, hogy rögtön ott szép, tényleg így a valami impulzust kapsz a fejedbe, és utána rögtön mehetsz tovább, hanem leteszed, és kivársz. És ilyenkor a kontrollt is el kell engednie, hiszen te megadtad el egy keretrendszert a mikroorganizmusoknak, amin belül tudnak működni, és onnantól kezdve nincs ráhatásod. Tehát onnantól kezdve bíznod kell, várnod kell, és el kell engedni a kontrollt, mert hogyha naponta szaglászod és megkavarod, akkor nem fogod segíteni őket, meg hogyha állsz fölött és üvöltesz velük, hogy gyorsabban le fogják szarni, mert bocsánat, a mikroorganizmusok, és a végeredményben ugyanaz, úgyhogy ez egy természettől nagyon sok mindent tudunk tanulni. Most szerintem azt hiszem, mindenki ilyen budapestit, nekünk lehet, hogy nincsen kertünk. Bocsánat, elnézést.
1: Én most még Mária Remetén lakom.
0: Jó, de itt éltek.
4: Igen, itt élünk, de hogy volt kertünk, most van még kertünk, még volt kapcsolódás a természethez.
3: Igen, hogy ugye mondjuk a kertészkedés is egy ilyen dolog, aha, hogy elülteted a magot,
4: vársz.
3: És nem tudod, hogy mi lesz belőle, simán lehet, hogy megeszik a csigák, vagy nem tudom, valami megfertőzi, de hogy így elengeded, és a végeredményében az a gondoskodás, amit megadtál neki az elején, az a végére valamilyen eredményt fog szülni.
0: Egyébként kicsit ilyen álszkeptikus voltam az előbb, de vagy szerintem tök fontos ez a dedikált, lenyugvó figyelem, ami igazából néha egyébként ugye ez a másik, amiről elég sok szó szokott esni, ami kiveszik az életünkből, pedig nagyon fontos, hogy a gondolataink meg minden rendeződjen az agyunkban, ez az unatkozás, és szerintem ér unatkozni mondjuk egy kombucsa főzés közben, vagy készítés közben is, meg szerintem egyébként amúgy tök jó, hogy így minden nap ránézni egyébként, de most történik-e valami, tehát ez az ilyen kis természetfilm megfigyeléses dolog, ezt mondom, egyébként ez tök jó. De amit mondani akartam, az egyáltalán nem ez, de ezzel sikeresen kivezettem a fejembe azt a gondolatot, és akkor kérek egy pillanatot, amit...
1: Gyorsan rá.
0: Várj egy kicsit, hát eszembe jut, várj.
4: Most már.
0: És mi van azzal, hogy a hagyunk mulatkozni a másikat, amíg eszünkbe jutom csak át.
1: Unatkozz nyugodtan, addig felteszem a kérdést. Hogy nekem a test felé akartam ezt vinni, hogy unalom, és az unalomnál valahogy elindul egy befelé figyelés, és megjelenik a test, és ugye ami történik a fermentációnál, az, hogy felteszed, vagy
0: nem? Nem.
1: Ami történik a fermentációnál, hogy valamilyen dolgot csinálunk, ami a testünknek nagyon jó, hogy erre...
3: Igen. Igen, ami valójában itt is ugye visszavezethető ez az önszeretetre, hogy fogom-e azt a heti egy órát, és egy olyan dolgot csinálok vele, ami tudom, hogy amúgy jót tesz nekem lelkileg, jót tesz nekem testileg, megéri a befektetett időt, illetve én megérdemlem azt, hogy ezt az időt most tényleg csak magamra fókuszáljam, vagy nem csak magamra, mert hogy a barátaitokkal, a kollégáitokkal megosztjátok a családotokkal. Szóval itt valójában vissza lehet egy egész mélyre az önszeretet, az öngondoskodás vonalára vinni ezt a kombucsa készítést, hogy meg egyrészt az önszeretetre, másrészt meg, hogy amikor mi kombucsát készítünk, vagy vízikefirt, akkor ugye több millió különböző mikroorganizmussal dolgozunk együtt, és róluk gondoskodunk. És azáltal, hogy mi róluk gondoskodunk, hogy őket megetetjük, hogy ők nekik odaadjuk a kedvenc táplálékukat, ők cserébe gondoskodnak rólunk, és átalakítják azokat aminósavakká, probiotikus anyagokká, olyan dolgokká, amikre szüksége van a szervezetünknek, úgyhogy egy-egyfajta szimbiózis alakul ki ügyek közöttünk és a mikroorganizmusok között, hát ez nélkül a szimbiózis nélkül nem lenne élet a Földön.
0: Ha valakinek nagyon el kéne adni ezt a dolgot, akkor azt mondanám, hogy erre lehet úgy is tekinteni, hogy valaki bele akar hozni egy kis popkultúrát, ezek lehetnének ilyen midi-klóriánok is, akik így velünk együtt élnek. Nem, bocsánat, eszembe jutott a kérdés, hogy nem is igazából csak egy ilyen, csak belebok valamit, hogy volt az unalom, meg volt egy magunkkal foglalkozni, meg az egészségünkért teszünk, de egyébként szerintem nekem az is tetszik ebben, hogyha leválasztjuk róla a célelvűséget, És egyébként csak azt csináljuk, hogy egyébként ez egy tök jó dolog, ami kikapcsol minket, ez egy kézműves tevékenység, kicsit más részét használjuk az agyunknak, meg kicsit máshogy, és hogy erről leválasztani, egyébként ezt egy beszélgetésben hallottam, szóval nem a saját gondolatom, ami arról szólt, hogy mennyire elfelejtjük azt, hogy ezeket ért csinálni, meg fontos, és hogy még erre is így ráeresztünk esetleg egy kombucsa készítés, egy podcastet, nehogy már ne hallgassak meg valami elemzés közben, meg nehogy már még ne hallgassak valamit. Szóval, hogy szerintem tök fontos, hogy így, ha már tenni akarunk magunkért, akkor nem feltétlenül azért, hogy most ettől jobb lesz nekünk, hanem azért, mert így egyszerűen kicsit így hagyjuk pihenni az agyunkat valami manuális dologgal. Nekem ez tetszik benne egyébként nagyon.
3: Igen, nekem van benne egy QR kód, ami egy fermentációs playlistre visz, amiket én akkor szoktam hallgatni a konyhámban, amikor fermentálok, és akkor megy a bugi, meg a pezsgés, és akkor én közben
1: táncolgatok. De ez ilyen ASMR hangfelvétel a fermentálódó dolgokról?
3: Nem,
1: vagy?
3: Nem, ez szerintem leginkább funky.
4: Ebből is rakatunk most be még a közben egy kis
3: Jó. Hát ilyen ismert régi slágerek, amikre szeretek táncolni. Tehát, hogy ez az én playlistem, az flut, igen. Igen.
1: Egy fontos szó nem hangzott el az előbb, ilyen a mikro-mikro-mikro-nál már voltunk, de van ez a mikrobiom dolog, ami szerintem az utóbbi években egész népszerű fog, vagy most már egyre többen tudják, hogy ez mit jelent, egy picit erről beszélsz meg, hogy a fermentációnak mi köze van ehhez.
3: Persze, amúgy a mikrobiom szót biztosan, hogyha valaki hallotta is, akkor nem feltételezném, hogy feltétlenül tudja, hogy mit jelent, mert nagyon sok cikk jelenik meg róla, meg egyre több ilyen clickbait dolgok, hogy akkor ez a termék támogatja a mikrobiomot, meg ezzel mért, hogy mennyi a mikrobiomot, de valójában a mikrobiom az azt jelenti, hogy a testünkön és a testünkön belül élő mikroorganizmusoknak az összessége. Tehát ezeknek az apró mikrobáknak, ugye a bélflóra szót biztos hallottuk már, meg azért az régebb óta jelen van. A bélflórának most már a bélmikrobiom vagy bélmikrobióta a hivatalos megnevezése, de ugyanarról van szó igazából. És ezek az apró lények tartanak minket életbe, mivelük abszolút szimbiózisban élünk, és ezáltal a mi testünkre tekinthetünk úgy, mint nem egy emberi test, nem egy egyén, hanem egy ökoszisztéma. És itt bejön minden, ami egy ökoszisztémára vonatkozik. Ugye egy ökoszisztémának az egészségét a természetben úgy szoktuk megállapítani, hogy egy adott területen belül élő fajoknak az összessége, és minél magasabb a sokszínűsége ezeknek a fajoknak, annál ellenállóbb maga az ökoszisztéma külső támadásokkal, megbetegedésekkel szemben. A mi esetünkben is ez ugyanígy néz ki, minél sokszínűbb a mi szervezetünk, a testünk, a bélmikrobiomunk, annál egészségesebbek vagyunk, és ez a sokszínűség viszont veszik ki a világból, a testünk nagyon sokféleképpen leképezi azt a változást, amin a bolygónk megy keresztül, hogyha arra gondolunk, hogy nem kell olyan messzire menni, hogy az Amazonas, hogy halnak ki a rovarfajok, mert a mi testünkbe is, ahogy fedezik fel a bélmikrobiomot, a mikrobiomot az orvostudomány, ahogy fedezi fel, úgy látják, hogy amúgy egyre több törzs van kihalóban, és ugyanaz az oka valójában. Egy nagyon komplex, nagyon komplex okozat van, de leginkább a táplálkozásunkkal és azzal a hozzáállással, ahogy a mezőgazdaságot és az állattartást visszük, ugyanúgy megbetegítjük, nem csak a földet betegítjük meg, hanem a saját testünket. És azért lett ennyire népszerű ez a szó, meg bekerült ugye a popkultúrába, akár mondhatjuk így ez a szó, mert most kezdtük el kutatni, eddig nem voltak olyan számítógépek, olyan eszközök, amivel ilyen mélyen bele tudtunk menni a mérrendszerünkbe, és viszont sokszor szerintem az, hogy választ találjunk a külső változásra, tényleg befele kell nézni, mert most ott látjuk a változást. Hogyha mondjuk a klímaváltozásra, globális felmelegedésre gondolunk a mi testünkben, ez gyulladásos megbetegedésekként tükröződik ki, egyre forrósodik a saját testünk is.
1: Annyira durva, hogy csak úgy mondtad, hogy most kezdtük el kutatni, de igazából egy olyan dolgot kezdtünk el most kutatni, amitől csak baromira eltávolodtunk, mert megint csak a testünktől távolodtunk el, és azért kell kutatással rájönni erre, mert annyira eltávolodtunk a testünktől, hogy már nem tudjuk, hogy miért rossz a gyomrunk, miért rossz a közérzetünk, és aztán kiderül, hogy hát valószínűleg.
3: Hát igen, és akkor most kikutatják a a legújabb, legtrendibb diétát, és rájövünk, hogy ja, amúgy az összes kultúrának amúgy a 150 évvel ezelőtti kb. Így ettek otthon az emberek.
4: Na, de ez az, hogy
3: tudták, tehát, hogy így.
4: Igen, hogy a fermentálás is azért, most ez egy nagyon trendi szó lett, de igen. Hogy ez, ennek azért több ezer éves múltja van.
3: Hát ez konkrétan igen. Az emberiség legidős.
4: És miben különbözik ez például a... A savanyítást, vagy nem tudom,
3: hogy van, ez ugyanaz. A fermentáció az arra a folyamatra utal, ami magyarul amúgy erjedés és fermentáció szinonimák, hogy van egy adott alapanyagunk, ami átalakul, és egy másféle képletű alapanyag lesz belőle, és ez az átalakulás, ez a transformáció mikroorganizmusok által történik. Tehát ide tartozik a bor, ugye a szőlőcukrot megeszik a... leginkább élesztők, és átalakítják alkohollá, de mellette rengeteg másféle ásványanyagot is létrehoznak, de ide tartozik a savanyú káposzta, amit ugye mindenki csinálnak, a nagymamája csinált, vagy nem mindenkinek, de lehet, de hogy azért ez egy nagyon mélyen kulturális, de ide tartozik a kimchi, amit Koreába készítettek, és ezek mind több tízezer évvel, tehát hogy így az emberiség, az emberi kultúrával egyidős dolgok, amit az elmúlt 150 évben kezdtünk el amúgy nagyon hatékonyan, bámulatosan hatékonyan kiírtani a kultúránkból.
0: Most egy szkeptikus biztos azt mondaná erre, amit csak lehetne, hogy beszúrom, hogy a cseten van, aki már... Nem, az is jó, oké. Okay. Hogy van olyan, aki...
3: Igen. Jaj, de cuki, köszönöm szépen.
0: Igen, az is majd, vagyis, hogy valaki spottolta, hogy ez nem teljesen a...
4: Ilyen kedves dolgokat nem annyira szoktak írni egyébként.
0: Kapcsolódó zene.
4: Úgyhogy ez egy...
0: Úgyhogy valaki, igen, figyelemmel vannak a cseten. Oké, okay, én csak azt akartam mondani, hogy igen, ez az álszkeptikusként, hogy ezek a fermentáló sajtos dolgok, ezek alapján praktikus dolgok voltak. Tehát, hogy igazából nem azért kezdték el csinálni, mert ez tök egészséges, hanem így tudtak tartósítani, nem? Tehát ezért alapvetően van egy ilyen funkcióbeli különbsége, vagy legalábbis nem tudom, szóval így, amúgy igen, tök jó, hogy ez működik, de egy csomó dolgot csináltak mondjuk ezer éve is, ami egyébként nem annyira, hogy is mondjam, mondjuk egészséges, de szokás volt csinálni.
3: Hát van egy idézet a könyvemben Szokratésztől, az étel legyen a gyógyszered, és a gyógyszer legyen az ételed, és azért ő pár ezer éve mondta ezt, az összes kultúrába. Egyrészt persze, praktikus, tehát hogy több aspektusa van a fermentálásnak, de az, hogy sokszor nem kérdőjelezték meg ezt, szerintem hogy régebben az emberek, hogy így miért tesszük azt, amit eszünk. Tehát, hogy így nem volt benne ebből nagyon, mint amennyire mi rámegyünk, hogy így úristen, akkor most fehérjéből ennyi gram kell, akkor most, mit tudom én, kollagénből ennyi gram, és akkor különbeszedték a dolgokat, hanem sokkal inkább az ételre, mint... nem is tudom, egység gondoltak, és nem feltétlenül, de hogy mondjuk népi gyógyászatban használták.
0: Igen, csak úgy arra gondoltam eszembe, hogy ez mondjuk tök jó, de szerintem fontos azt, hogy így, hogy ezeket azért, ha már vannak a tudományok eszközei, akkor megvizsgáljuk, hogy mondjuk mit csinálnak gyakorlatban, mert mondjuk arra gondolunk, hogy imádtam a, nem tudom, nagyszüleimnek a lekvárját, de egy az egyben cukor és gyümölcs. Tehát ez nem biztos, hogy a legegészségesebb dolog, és mégis nagyon hosszadért csináljuk azt is. Tehát, hogy csak azt mondom, hogy szerintem érdemes örülni annak, hogy van egy olyan dolog, ami egyébként így kiállja az időpróbáját, meg a tudománypróbáját is, és egyébként meg... Ja, szóval jó,
3: igen, nekünk. Igen, abszolút igazad van ebben. Mondjuk a lekvár készítésre is azt mondanám, hogy így most már cukor és gyümölcs, de hogyha már mondjuk 200 évvel ezelőtt nézzük, amikor mondjuk nem volt ilyen elterjedt vagy nem ennyi cukrot tettek bele, akkor onnantól kezdve már más, mert amúgy a gyümölcscukorra semmi probléma nincsen alapvetően. A mérték az érték, tehát hogy így gyümölcs elérhető volt nyáron, akkor ették, és valamennyit félretettek télre, limitált mennyiség volt elérhető. A problémánk az, hogy végtelen étel elérhető jelenleg számunkra. Nem is biztos, hogy az összest amúgy étel kategóriába sorolnám, amit lehet mondjuk egy szupermarketbe kapni, mert eltávolodtak a... Igazából szerintem a nagy része már nem is étel annak, amit megeszünk.
1: Csak annyi, hogy most sok minden elhangzott, és csak egy picit még egyszer lehet, hogy akár ismételve is, hogy miért ennyire jó konkrétan a fermentáció a testnek, a gyomornak.
3: Igen, itt egy picit így belementem az előbb, hogy ugye a testünk, mint ökoszisztéma, és minél sokszínűbbek vagyunk, annál egészségesebbek, és ezt a sokszínűséget, ezt táplálni tudjuk, vagy csökkenteni, attól függően, hogy mivel táplálkozunk, hogy hogyan élünk. És a fermentáció, ugye ezt mikroorganizmusok hajtják végre, tehát egy fermentált ételbe sokkal magasabb a mikroorganizmusoknak az összessége, mint egy nem fermentált ételbe. Tehát amikor mondjuk megeszünk egy savanyú káposztát, vagy megiszünk egy pohár vízi kefirt, akkor teljesen baktériumoknak a végtelen különböző törzse kerül be a szervezetünkbe, és ahogy ők bekerülnek a szervezetünkbe, ők sokszínűsítik azt. Tehát, hogy segítenek abban, hogy a testünknek növekedjen ez a diversifikáció, és ezáltal többféle különböző feladatot látnak el. Mert a bélrendszerünkben ezeknek a mikroorganizmusoknak mind külön-külön feladataik vannak, amik le vannak bontva. És például azért egyik részben azért növekszik ilyen brutális módon a ételérzékenységek és allergiák száma. Elmúlt 10 évben Európában 50%-kal növekedett, ami azért tehát 375 millió embert érint, azért az elég magas szám. Ha belegondolunk, nektek is biztos van én ismerősötök. És az azért van, mert kihalnak azok a baktérium vagy élesztő törzsek a bélrendszerünkből, akik előtte a lebontásáért feleltek. És mi ezt vissza tudjuk építeni tudatos táplálkozással, fermentált ételekkel, prebiotikus ételekkel, tehát nyerzöldség gyümölcsel. Ezt vissza fogjuk tudni építeni, hogyha ezt így realizáljuk, hogy ez így emiatt van ez a probléma. És akkor, hogyha egy picit ebbe belemegyünk, akkor abba is belemehetünk, hogy amúgy a bélrendszerünkből az agy és agybéltengelyen keresztül folyamatos kommunikáció van, és ez a kommunikáció 80%-ban az agy felé iránylik a bélrendszerünkből, és itt különböző neurotranszmitterek, például azok, amik a mentális egészségünkért és a boldogságunkért felelnek, itt áramolnak. És hogyha valami okból sérül a sokszínűség, hiányoznak pont azok a mikroorganizmusok, akik kommunikálnak a neurotranszmitterekkel, akkor csökkenni fog valójában az információ áramlása, és ezáltal be tudnak ragadni a bélrendszerünkben mindenféle, hát igazából érzések, fel nem dolgozott érzelmek, információk, amik ott mindenféle gyulladásos megbetegedéshez vezethetnek, és hogy ezeknek amúgy mind van tudományos igazolása, én nagyon sok kutatást olvastam könyv írása közben, és hogyha próbáljátok csak ki, hogy otthon, hogy elkezditek azt, hogy egy hónapon keresztül minden nap esztek valamilyen fermentált ételt, és így energikusabbak lesztek, és jobb lesz az általános hangulatotok. Tehát, hogy tényleg kiegyensúlyozottabb lesz a egyszerűen az, ahogy a világra néztek.
4: Egyébként ez olyan érdekes, amit mondasz, mert erről én is nem olyan régen olvastam, hogy konkrétan a mentális egészségünkre hat a bélflórának az állapota. Tehát, hogy azt hiszem volt valami olyan cikk, amit olvastam, hogy akár a depresszióval is összefüggésbe lehet hozni, hogyha nagyon tropán van az embernek, ha nem tudom, a mikrobiómia, akkor annak lehetnek közvetlenül ilyen fizikai, vagy pszichológiai, vagy pszichiátriai hatásai is.
3: Abszolút, igen.
4: És hogy mostanában kezdtek-e fele is nézni, így akár az orvostudományban is, tehát a gastroenterológiában, tehát hogy ezek hogy függenek össze.
3: Hát igen, én azt, tehát hogy nagyon szorgalmaznám, hogy mondjuk ha valaki elmegy pszichológushoz, akkor a pszichológus kérdezze már meg, hogy így amúgy mit eszel? Mert fontos. Mert
4: hogy itt jön össze, az nem? Tehát, hogy az orvostudomány is, hogy mennyire egyébként egy ilyen interdisziplinális terület, hát, hogy ahol a lélek, meg a test, hogy így mennyire összefügg, és még egy gastroenterológus se feltétlenül kérdezi meg, hogy egyébként hogy vagy lelkileg, vagy mi van veled mostanában. Igen, miközben ezek azért nagyon összefüggenek.
3: Igen.
0: Én itt ezen a ponton javasolnék egy zenei szünetet. Uh-huh. Én most beraktam egy számot, már bekészítettem, de hogyha Prüzsi szeretnél javasolni.
3: Nyugodtan.
4: Kombucha playlistről, nem?
3: Én erre is tudok táncolni, biztos. Nézzük meg.
0: Jó, okay. Akkor ezt elindítom, és akkor jövünk nem sokára vissza.

0: Sziasztok, a megtervezett valóságot hallgatjátok a Tilos Rádióban, vendégünk pedig Farkas Fruzsi, Green Sommelier, akinek az Instagram oldalán nagyon-nagyon sok mindent tudhatok meg a fermentálásról, kombucsa készítésről, vízikefiről, és ugye a most megjelent könyve kapcsán beszélgettünk a Buborékok forradalma című könyvről, ami itt van velünk, és nagyon, nagyon izgalmas témákról beszélgettük egyébként. Én azt hittem, hogy ilyen fermentálás lesz a témánk, de ennél sokkal-sokkal mélyebb filozófiai szintekig is
1: mint
0: el lehetett bemenni.
1: Is.
0: Mint igen, igen. És hogy amiről most még egy picit beszélgetnénk, hogy ugye itt nem alkoholmentes italokról beszélgettünk egyébként, igen. Tehát, hogy itt a fermentálás az egy nagyon, tehát ez egy része ennek a dolognak, de a másik az, hogy ugye ezek nagyon sokszor pótol, tehát, hogy nem tudom most, mi akarok kérdezni igazából, de hogy az alkoholra akarom kötni az alkoholra, mert ugye a könyvedben is igen, van egy olyan fejezet, ahol ami arról szól, hogy a te viszonyod az alkohollal, és akkor ugye ezek itt alkoholmentes italok, tehát, hogy ez így hogy jött be a képben
2: nálad? Hivatalosan amúgy ez a no low kategória, ez nem az elmúlt években jelent meg, ez azt jelenti, hogy no vagy low, tehát vagy alkoholmentes, vagy alacsony alkoholtartalmú italok, mert a fermentálás során mindig van valamennyi alkohol, ami kialakul, de ez ilyen 0,5% körül mozog, úgyhogy technikailag ezek még mindig biztonságosan fogyaszthatóak. És a könyvem ugye három részre van tagolva, van a múlt, amiről szerintem eddig beszélgettünk nagyjából, hogy honnan jöttünk, mi az a mikrobiom, hogyan hat a testünkre. Van a jelen, ami kifejezetten a praktikus része, hogyan csinált, hány gram cukor, mennyire igázzanat el. És van a jövő, ami meg egy kitekintés egy kicsit arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a rendszereket, eszközöket beépíteni egyrészt az életünkbe. Itt van a rítusokról szó, hogy mennyire fontos a közösség, illetve van kettő fejezet is, ami a viszonyunk az alkohollal. És az egyikhez én felolvasom azt az idézetet, amit ide írtam, ez József Attilának egy verse. A rózsakötőjű nap csak nékem integet, de nem borulok elé, mert úgyis rogyarozik a lábam. És nem is harcolhatok érte, mert az alkohol kopjás fiatal gerincemet, a nyomorúság abroncsává görbíti már, lomhalángú poklos katlanában.
1: Yeah.
2: Yeah. Wow. József Attila.
0: Na jó, nem egy receptkönyv tényleg.
2: És én 2024-ben, amikor itt voltam, akkor pont a száraz november kihívást csináltam, és ez nem mindenkinek jelent amúgy akkora nehézséget egy hónapig nem inni. Nekem nehéz volt. És de szerintem Magyarországon sokan vagyunk olyanok, akiknek akár egy-két generációval feljebb már azért találunk egy-két felmenőt, akinek biztosan problémái voltak az alkoholfogyasztással. És ez egy olyan téma, ami egyrészt ugye a mikrobiomunkra is brutálisan destruktív hatása van, hiszen az alkohol maga fertőtlenít, és nem véletlenül használunk alkoholos kézfertőtlenítőt, mert megüli a baktériumokat. Ugyanez történik, amikor egy-két felest lenyomunk.
0: Mondjuk állítólag az influenzára is jó.
2: Hát régen...
3: Ezért felhúztam szemedet, ez a közkényelmet aláhúztad most, hogy valaki beteg, hogy gyorsan be kell venni egy felest, mert felhúztad.
2: Nem, amúgy ez valid, tehát ez úgy működik, mint az antibiotikum, ugye? Ugyanúgy. Az alkohol fertőtlenít és kiöli a baktériumokat. Viszont a probléma azzal, hogy nem válogat. Tehát, hogy így nem azt mondja, hogy na akkor most én a rossz indulatú patogén baktériumokat kinyírom, és meghagyom a jókat, hanem mindent megöl. És ezért régen, amikor valaki megfázott, akár egy kisgyerek, akkor adta neki igen egy feles pálinkát, hogy azt, ha megissza, akkor kifertőtleníti a torkából azokat a baktériumokat. De az a baj, hogy mi már nem úgy használjuk az alkoholt, azért szerintem senki nem gyógyszernek használja, hanem egy mértéktelen fogyasztásra, illetve nagyon sokszor tompításra használjuk, és ez nagyon veszélyes, pláne hosszú távon, mert az alkohol rövid távon stresszt old, de hosszú távon ez a stressz ez felgyűlik, és egy idő után nem veszed már észre, de ráüvöltesz a villamoson valakire, aki rálépett a lábadra, vagy bemutatsz valakinek, hogyha autóban ülsz, vagy ez az bennünk van egy ilyen brutális ingerlékenység, és ez a stressz, amit nem vezetsz le, és ezt csak úgy lehet levezetni, hogyha ránézel. Viszont amit az alkohol csinál, az ő képez egy ilyen határt, nem tudsz úgy hozzáférni az érzéseidhez. Legyenek azok fájdalmasak vagy boldogak, nem tudsz hozzájuk férni, és ez az elfolytás, ez egy elképesztően veszélyes dolog, mert kirobban, és nem tudod, hogy miért, és akkor robban ki, és sokkal könnyebb természetesen péntekenként elmenni kocsmázni, mert utálod a munkahelyedet, és leereszteni a gőzt, elmenni bulizni. De utána jövő héten megint visszamész, mert csak úgy tudod bírni mondjuk azt a munkahelyet, azt a közeget, hogy tompítasz. De én az egyik kihívásomon vettem észre, amúgy kb. Ilyen 1-3 hónap kell, hogy ennek ez a hatása az alkoholnak elmúljon a szervezetedből, hogyha nem iszol. Ott vettem észre, hogy egy olyan szintű tisztánlátást kapsz, ami elképesztően fájdalmas tud lenni, mert ránézel az életedre, és rájössz, hogy basszus, én így élek, mert hogy jó, hogyha én ezt józanul nem bírom ki, akkor miért vagyok benne? Hogyha józanul nem tudom elviselni azokat a barátaimat, akkor ők a barátaim? És akkor ott elkezdi megkérdőjelezni az ember. És én nem azt mondom, hogy nem szabad egyáltalán alkoholt inni, én azt mondom, hogy szerintem mindenkinek kéne legalább 1 vagy 3 hónap az életébe, évente, ideális esetben, amikor leteszi az alkoholt, leteszi az összes tudatmódosítószert, és ezeket a gondolatokat 1-2 hónapon keresztül naponta felteszi magának, hogy így azt csinálom, amit szeretek, úgy élek, ahogy szeretnék, vannak értékeim, és amentén élem így az életemet, mert ez nagyon sok, nagyon fájdalmas dolog fog előjönni, és ez a fájdalom ez csak úgy tud megszűnni, hogyha ránézünk a fájdalomra, mert különben egy hatalmas szörnyként mögöttünk ólálkodik, de ha szembefordulunk vele, akkor lehet, hogy pár könnyel és egy-két nehéz éjszakával utána enyhíteni tudjuk.
1: Azt hiszem, elképesztő fontos dologról beszélünk, ami közben meg egy nagyon, nagyon nehéz téma, és ahogy néztelek, annyira vicces volt, hogy amikor azt mondtad, hogy egy kötőjel 3 hónap, és amikor 3 hónapot mondtad, akkor azért már így látszódott a hitetlenség az arcodon, hogy fú, azért ilyet mondani embereknek, hogy 3 hónapig ne igyanak alkoholt, és basszus, azért ebben mennyire durva belegondolni, hogy ezt ilyen necces kimondani, hogy 3 hónapig ne igyál alkoholt. Miközben tényleg az van, hogy próbáljátok ki, hogy mit csinál a szervezetetekkel, a közérzetetekkel az, hogyha nem isztok 3 hónapig alkoholt, és nekem az volt a legdurvább élményem, amikor először úgy bulisztam, táncoltam, hogy semmi tudatmódosító nem volt bennem, semmi. És azt éreztem, hogy wow.
2: A tánc,
1: olyan energiaszintek nyílnak az, meg.
3: Szerintem ezer dolgát szokott erről, csak egy, hogy szerintem ez baromi jó ezt megtapasztalni. Én több hónapos nem piálásom vagyok túl, de azt is úgy, hogy tudom, a heti 1-2 sört kb. Vagy adag italt nem ittam meg, szóval azért nem voltam nagy fogyasztó az ideje már. Baromi jó érzés, és akkor lehet még azt is ráakasztani erre, hogy egyébként tényleg a észrevedetlenül megnő mondjuk a szellemi aktivitás szintje. Nem mellett csak fölösleges kalóra bevitel, neki is megvannak az áldásos hatásra és látványa. Illetve az, hogy szerintem minden ilyen dologgal, ami mondjuk a ne ígyunk buliban című dolog, akkor jó, hogy szemben nincs egyedül. Mert szerintem ez a legnehezebb benne, hogy egyedül...
2: Ezzel én nem értek egyet.
3: Hát szerintem elkezdeni tök nehéz. És szerintem egy csomó embernek ez tök nehéz, hogy mondok egy másik példát, ez olyan, mint például az, hogy mondjuk az iskolai nem telefon használat, ami nem volt szabályozva. Ha te vagy egy egyedül, akinek gyerekként nincsen, mert a szüleid nem adnak, mindenki másnak van, akkor van egy ilyen kivonadási élmény, mert tök nehéz megküzdeni.
2: Igen, nehéz megküzdeni, de hogy meg kell, és egyedül kell meg. Már hogy sajnálom, de hogy amúgy a földi életünk végtére egy magányos út, és persze vannak barátaink, találkozunk kísérőkkel, de hogy vannak olyan dolgok, amikre szükséged van, hogy egyedül legyél a magányodban, és akkor fogsz tudni befele fordulni igazán, amikor 2 hete nem iszol, és mondjuk így, igen, mondjuk egy közösségbe elmész, és mindenki iszik rajtad kívül, és megéled ezt, hogy így, hogy akkor én most más vagyok, és hogy így, és igen.
0: Ez a nemetmondás, ez egyébként
3: ebben. De bocsánat, most legyen ellentmondás abban, amit szerint ugye ezek ellentmondást abban, amikor ritusokról beszélsz, amik egyébként alapvetően társas cselekmények, ritusok, és mondjuk, amikor elmész egy buliba, akkor nem azért mész el, hogy individuális te legyél, és egyedül legyen egy buliban, hanem a többiekkel és a barátaiddal mész el. Most, ha azért mész el, akkor ott viszont szerintem tök nehéz, hogyha nincs támogató közeg. Legalább annyiban, hogy azt mondják, hogy jó, oké, hogy te nem iszol. Tehát, hogy ez nekünk oké, hogy te itt vagy. És nem azzal kezdődik, hogy hát haver, te neked most nem tudom, négy lábaddal fejjel, előre keltél, hülye vagy, nem tudom mi vagy, hogy nem iszol.
2: Okay. Ja, persze, bocs, szerintem itt egy félreértés van akkor a közöttünk, tehát, hogy abszolút nagyon-nagyon-nagyon sokat számít a támogató közeg. Tehát igen, minden a támogató közeg, mert amit elkezdhetek mondani, hogy igen, hát annyiszor kaptam meg az elején, hogy így pláne szomliékként, hogy így nem iszol, már bocsánat, de férfiaknál meg inkább ez a buzia vagy, tehát hogy konkrétan.
3: Ezt értem, mondtam
2: kicsit. Kimondom én. De hogy ilyen van egy nagyon toxik része ennek is, ugye. De hogy ugye itt azért rá kell jönnünk, amit mondtam, hogy a barát, hogy nekem nagyon megváltozott a barátaimnak a közössége. Tehát, hogyha nem tudunk kapcsolódni velük, vagy ők nem tudják azt elfogadni, hogy te neked most ez egy választásod, és nem tartják mondjuk tiszteletbe, az egy nagyon nagy jel, hogyha nem tartják tiszteletbe a döntésedet, ami egy mondjuk ilyen döntés, ami a életed jobb átétele felé vezet.
0: Meg egyébként, tehát hogy ez egy tényleg egy nagyon nehéz helyzet tud lenni. Én is voltam már ilyen helyzetben, amikor nem tudom, társaságban mindenki ívott rajtam kívül, hogy bármi más csinált, és én meg nem. És az is egy ilyen reflexiós pont szerintem, hogy akkor ilyenkor mi van ebben a helyzetben, meg hogy tényleg, hogy tudok kapcsolódni ezekkel, hogy tudok, én mondjuk nekem ez egy olyan baráti társaság volt, hogy én tudtam velük így is kapcsolódni, de el tudom képzelni, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet lehet, mondjuk egy ilyen felületesebb helyzetben, ahol mondjuk ilyen haverok vannak, vagy ismerősök, vagy nem tudom, és akkor úgy, és valakinek ennek tényleg, ezzel tényleg van gondja, tehát, hogy azt is el tudom, az is valami, hogy én mondjuk egy nagyon nyitott személyiség vagyok, de akivel, tehát mindegy, saját példáim is vannak ezzel kapcsolatban, hogy van, akinek ez nagyon nehéz, hogy ennélkül tudjon kapcsolódni, és nem azért feltétlenül, mert a társaság nem fogadná be, hanem mert van egy gát bennem.
2: Nyomás,
0: és van egy gát, amit egyébként az alkohol tud csak feloldani, ami egy nagyon veszélyes dolog szerintem.
2: Igen, igen. Ez abszolút igaz. Van egy, erről is van a könyvben rész, hogy vannak olyan italok, most elmúlt pár évben kezdték el őket kifejleszteni, amúgy az a nevük, hogy jaj, most hirtelen nem jut eszembe, de mindjárt megnézem. Az a lényegük, hogy különböző gyógynövényekkel ugyanazt az ellazulást érik el, mint amit az alkohol, mondjuk van benne ashwagandha, vagy lion's mane, az és valamilyen gombafajta nem jut eszembe, funkcionális italok, vagyis a lélek elixírek. És ezek most kezdtek el feljönni, és ez tényleg azt jelenti, hogy olyan, mintha egy koktél alap, van ilyen kicsit ilyen viszkisebb, füstösebb ízű, de hogy ha egy buliban mondjuk ezt iszod, akkor úgy ugyanúgy mondjuk segít abba, hogy így ellazulj. Vagy van olyan, amiben csili van, és gyömbér, és felpörget, és kicsit így energizál. Úgyhogy szerintem most indultunk el azon az úton, ami majd könnyíteni fogja idővel azt, hogy mi nemet mondhassuk az alkoholra. Most még szerintem Magyarországon nagyon gyerekcipőbe jár, de hát minél többet beszélünk róla, annál több emberhez fog elérni ez az információ, hogy amúgy ezekre van megoldás, és igen, azért sajnos a kulturális nevelésünk, társadalmi beállítottságunk nem segíti azt, hogy szembe menjünk a normával.
1: Viszont szerintem, ahogy itt beszélgettünk erről a témáról, nekem, ami így villódzott az agyamba, az a felelősségvállalás, hogy ha egyedül vagyok a társaságban, egyszerűen akkor is meg nehéz, meg igen, hogyha az ember szarul van lelkileg, és nem kapcsolódik másokhoz, akkor nagyon-nagyon nehéz ezért felelősséget vállalni, és nem ezen az egyszerű módon kapcsolódni. De közben nekem az a tapasztalatom, hogy mióta egyre többet beszélek arról, hogy én nagyon keveset iszom alkoholt, vagy szinte egyáltalán, az hatással van a környezetemre is. Nem egyből, de fokozatosan egyre nagyobb hatással van, és egyre többen fedezik föl, hogy ja, persze, amúgy nagyon sokféle más dolgot is lehet fogyasztani, de amúgy meg vannak alkoholmentes sörök, amik persze nem annyira egészséges, mint egy kombucsa, de közben megadja a sörözés élményt, és közben meg nem tompítod el magadat.
2: Igen, ilyenkor még azt is nagyon jó gyakorlat, hogyha barátaiddal szeretnél kapcsolni, hogy olyan programot javasolsz te, amihez mondjuk nem feltétlenül kell alkohol, tehát mondjuk menjetek el egy fürdőbe és relaxáljatok, akkor is segít ellazulni, tehát ott is el tudtok menni, vagy menjetek el sportolni egyet, menjetek ki kosarazni tényleg a pályára, vagy kirándulni, mondjuk hozzátenném, hogy azért én kirándulás közben szoktam cisztenősöröket látni így. Aha,
0: a... igen.
2: Mindenhez hozzá tudjuk ötni az alkohol.
0: Igen, igen.
2: De szóval ez a tudatosság, igen.
0: Ez biztos, de hogy amik szerintem egyiket a legnehezebb helyzetek ilyen társas helyzetekben, nem az, amikor egyébként van egy program, tényleg, amiket most nem mondasz, hanem az, hogy mit tudom, ilyen 5-6-7-8 ember összeül, és csak beszélgetnek, és akkor ott így, tehát akkor mindig megjelenik az alkohol, tehát hogy egy pohár bor, nem kell, hogy sok legyen, de

0: utána szerintem egy tudatosságot, hogyha felépítettünk, én abszolút nem vagyok borellenes, de hát, hogy én nagyon szívesen, és sőt, szerintem jó bort inni, a jó bor művészet, és része a kultúránknak, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy most így az összes alkoholra rögtön mondjunk nemet, hanem azt mondanám, hogy így tudd, hogy mikor, miért iszol, hogy azért iszol el, mert egy vacsora mellé nagyon jól esik most neked egy pohár rajnai rizling, vagy pedig azért iszol egy fröccsöt a tűző napon nyáron, hogy gyorsabban berúgj már, hogy
1: nyilván. De egyébként, ha már szomorú, hogy akkor megragadom az alkalmat tök laikusként, hogy úgy többen terjednek már nálunk is azt, hogy alkoholmentes bor, és hogy egyébként az alkohol az kell ahhoz, hogy mondjuk így ez a bor így tudjon ennyire ilyen, tudtam, ilyen divers lenni, és mint amit az alkoholosoknál hallunk laikusként.
0: Szóval a borban van alkohol. Az alkoholmentesített borok van egy mesterséges eljárással kiveszik az alkoholt. Ha kóstoltatok már ilyet, kicsit olyan, mintha megölték volna. A lelkét kiszedik. Olyan. Tehát, hogy tehát, hogy amúgy ugye a spirit angolul, ami a rövid ital, az a lélek szóból jön. Tényleg. És nem véletlenül, mert az alkohol viszi az ízt. Tehát, hogy az alkohol az egy nagyon fontos közvetítő eszköz az ízérzékelősünknél. És az adja meg a testét is egy bornak. Úgyhogy, ha egy alkoholmentesített bort isztok, azt érzitek, hogy mintha érzitek a hiányt. Viszont vannak különböző proxy borok, úgynevezett proxy borok, mindenre van külön szó. Ezek ilyen olyan részben fermentációval, részben külön más eljárásokkal készült általában gyümölcs vagy gyógynövény alapú italok, amik nem is próbálják, nem mondják azt, hogy ők borok, hanem ők azt mondják, hogy ők megpróbálják ugyanazt a komplexitást, vagy valami hasonló komplexitást összerakni és elérni. Amúgy ezek az italok borhoz hasonló áron is mennek, de ott is mondjuk meg tudjuk érezni a terroárt, mert van olyan norvég gyártó, akik, nem is tudom, a gyártó, az nem a legjobb szó erre. Gyere, szembe jut.
2: Mi az a terroár?
0: A terroár az egy adott területnek mondjuk a jellegzetések, mondjuk ugye a tokai terroári boroknak nagyon magas az ásványanyag tartalma a vulkanikus talajból. Speciális ott a mikroklíma, mert a reggeli páratartalom a folyótól, és utána a nappali napsütés, az pont megadja neki azt az ízt, ez a terroár ízét, ami miatt egy szomelier utána fel fogja tudni ismerni, hogy ja, igen, ez tokaj. Na és ezt ugyanezt meg tudjuk csinálni, hogyha ez a norvég alkotó is olyan almákat használ, ami pont a fjordok mellett van, úgyhogy a sós levegőnek a sóság az almába belekerül, és az az alap, amikor kóstolod utána ezt az italt, full érződik a sósság és minden, tehát hogy meg lehet ugyanazt a komplexitást adni, viszont ezeknél arra, tehát ezeket is úgy ígyük, mint a borokat, tehát vacsora mellé, és igen, ezeknek is amúgy tényleg magasabb az ára, és borral egyszintű, és amikor a borral egyszintű árat mondok, hogy sommelier szóval mondom a borral egy, tehát hogy azért az inkább ilyen 7 és 15 ezer forint közötti palackára gondolok. De igen, ez egy különleges alkalommal tudjuk ezeket fogyasztani, és akkor mondjuk, hogyha meg csak mindennapokban, akkor nyugodtan egy alkoholmentes sört, vagy kombucsát, vagy klubmatét, vagy bármivel tudjuk helyettesíteni.
2: Nekem most csak az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a vegán konyhában az ilyen húsnak kell kinéznie, de igazából így se olyan íze nincsen, rossz az állaga, így rossz, és úgy rossz, amúgy rossz, egyáltalán nem egészséges, magasan feldolgozott, és ehhez képest meg lehet ugyanolyan intenzív és sokszínű ízélményt elérni más eszközökkel.
0: Igen, fermentálásom.
2: Például fermentálásom.
1: Igen, ugye. Ez a szociokultúrás dolog, hogy elfogadjuk el azt, hogy valaki mondjuk, akkor ezt meg ezt vissza mondjuk, amikor egy, nem tudom, egy táncos eseményem van. Amúgy chat, javaslat, hogy a terroir, ami egyébként azt írja, hogy magyarul is terroir, az lehetne folytani talajíznek, vagy talajaromának.
0: Igen, itt a egyrészt talaj, csak én itt hozzátenném a mikroklímát.
1: Mikroklíma,
0: igen. Igen, tehát mert nem mindegy, tehát pont a sús levegő volt az előbb, ami, vagy a specifikus ugye a napsütés, pára és napsütés Tokajban az a engedi meg azt, hogy a botritis megjelenjen, ami miatt meg már az íz, és az nem a talajból jön a botritis, hanem ott az adottságokból.
1: Kedves csetelő, akkor a reakció és a válasz.
2: De hát igazából ez egy egész ökoszisztéma, szóval minden mindenre hatással van.
3: Mert a mikrobiomunk.

0: minden, és amit az a legizgalmasabb az egészben, hogy ugye van ez a mikrobiom a bérrendszerünkben, és hogyha erre ránézel egy ilyen szuper mikroszkóppal, akkor pont olyan alakot vesznek fel, mint a bolygók és az univerzum. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy az univerzum ugye kívül is van, és belül is hordozzuk, most már erre tudományos bizonyítékunk van, és mi mind igazából egy rendszernek vagyunk a tagja, és egy nagyobb rendszer, és egy kisebb rendszer, és akkor ebbe így bele lehet tényleg mélyre menni szerintem.
1: Az annyira szép gondolat volt, és közben le is járt a műsoridőnk sajnos, hogy szerintem ezzel zárjuk, mert ez nagyon úgy körbeért az egész. És nagyon köszi, hogy itt voltál. Fantasztikus a könyv, úgyhogy ez majd kapható lesz most már a könyvesboltokban is.
0: Már kapható. A buborékokforradalma.hu, ahol meg tudjátok rendelni, de nem sokára
2: a könyvesboltban. És érdemes, tényleg gyönyörű szép ez a könyv, vagy ez egy olyan könyv, amit így nagyon jó a polcra rakni, és egy ilyen könyvtárgyként is funkcionál.
3: Ez a program ajánló része volt a műsornak.
0: Igen.
3: Nagyon köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi.
1: És tök jó, hogy mindegy. Máténak is nagyon örülünk, hogy ez első
2: debütált. Nagyon örülök, hogy
1: itt. És köszönjük a cseten az aktivitást is, nagyon tök jó kommentek jöttek.
3: És amit leszpoilereztem a chatben, az az, hogy egy kis mangival búcsúzunk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Hello!
3: Nem szól. Nem szól. Most mit csináltam, hogy nem szól? Szól? Miről szól kifelé?

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá, éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen. Figyelmeztet a sokszínű vidék. Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket, és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu.
2: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMOR technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel...

0: Csonka Magyarország.
1: Jó reggelt kívánok, drága tévosági hallgatók! Ez itt a Csonka Magyarország, mint intromból is kiderült. Apult meg a DJ minek. Telefonszámunk 215-37-73. Hamarosan itt lesz velem szemben, itt fog ülni. Csákányos is. Szervusztok, kedves csetesek! Titeket is üdvözöllek. Csodálatos, szép napunk van. Mely az utolsó a csillagászati nyár hosszú-hosszú napjai közül. Abból ez már a legalább, hát mivel vagy 13 hét plusz másfél nap, igen, az annyi amennyi, gyerekek, ez már a 92. nap legalább a csillagászati nyárból, ami éjjel véget ér, ezzel is szeretném nyitni a napot, fájdalom, de ilyen kettő után valamennyivel áthalad majd a nap égi pályáján, az égi egyenlítőn, aztán elkezdődik a csillagászati ősz, de egy remény nem kell izgulni, még egy pár napig hosszabb a nappal, mint az éjszaka, mert ez attól nem úgy van, ahogy a sok hülye helyen lehet olvasni, semmi köze ennek a napi egyenlőségnek, az majd később jön. Mai alkalommal több mindenről is szeretnék szót ejteni. Az egyik az, amit sokszor próbálnak még így abszolút megközelíteni, tehát áramunk működéséről szólva, mennyit lehet lebontani belőle, hogy még tovább működjön, illetve mi a fenét lehet csinálni olyan szituációkban, aminek a megoldására egyébként ma kínálkozik esély, már hogy helye közel az országgyűlés csodás ülése során, hogy még az előző rezsim által létrehozott nagyon furcsa überhatóságoknak, hanem is megszüntessék, de gyakorlatilag elvegyék az összes jogkörüket. Úgyhogy elnézést kérek szépen, látom is egyébként, hogy miről beszéltél. Sajnos a net problémáim miatt ment el az adás még megérkezésem előtt, úgyhogy nem mire megjöttem, visszajött. Jó, köszönöm szépen. Így van, vissza is jött, láttam, hogy egyébként így van. Így van. Sajnálom, ápoló, beértem 10-23-ra, mert akkor kezdődik a műsor, amikor az intro úgy, hogy buktál már megint. Így is van. Mondjuk, hogy javítasd meg az órádat, mert múlt héten is rosszul járt. Szóval visszatérve a dologra, számos ilyen nagyon érdekes überhatóságot hozott létre az Orbán rezsim, és ezek közül az egyik legfurcsább, ez a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága. Tudom egyébként mindenki, Jézusom, ez a micsoda. Igen, igen. Az a helyzet, hogy gondoljunk el egy olyan szervezetet, amely egyszerre szabályozza a bányászatot, a dohánykereskedelmet. Jó, egyébként az egy aranybánya, azt tudjuk jól. Többek között a szerencsejátékot, aztán a bírósági végrehajtás, sőt több minden a bírósággal összefüggő a működtetőknek rengeteg pénzt hozó területet. Hát tudod, csak így a sádl, ezt az egy nevet mondanám, talán aki akkor is keresi. Így van. A szignál beindulása volt 10-24, ápoló, nem működik az órád. Istenem, tényleg. Úgyhogy ennyit erről. És ami a legfurcsább, hogy ezekre a tevékenységekre, ez az pontosan 5 éve létrejött szervezet, pár nap ilyen 5 évvel ezelőtt álltak fel, és az alkotás úton találhatók egyébként, ha valaki meg szeretné keresni. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen mozgalom, amelyben volt, valaha volt, és jelenlegi minisztériumokat spottolnak végig a résztvevőik, pedig egyébként lennének tippjeim, meg hát azért vannak elképzeléseim is még, hogy hol mit lehet megnézni. A következő helyzet, nincs is meg mindegyik közülük. Illetve most tényleg, tehát ilyen szörnyű tűnődésben is vagyok, hogy annó még ott volt a Roosevelt téren az a minisztérium, aminek Kádár Béla, hát is tudjuk, jó versenyző, a 36-ok egyike, már nem a kis közt 36-oké, hanem ez, akikről kiderült, hogy hát sajnálatos módon együttműködtek a szoros köterékben, működtek együtt a Kádár kori elhárítással, szerzéssel, stb. Hát ez a hármas főcsoportfőnökségnek a megfelelő csoportfőnökségei voltak, leginkább a kettes, ha jól emlékszem, de hát oda se neki. Szóval, hogy az még az elég randa épületszerűség, az megvan-e, ha valaki tudja, akkor mondja. De hát amúgy vannak egészen frissen ürült épületek is, tehát amit még egyőre talán el se adtak, mint a belügyminisztériumnak a legendás tambja ott a Zrínyi utca sarkánál. Ugye? Meg a József Attila, Zrínyi, stb. Ezek határolják. És még emlékszem rá, hogy ifjabb koromban, ami rég volt, már bevallom, ott volt a Zrínyi sarkán a kishekus szobra, ha valaki erre is emlékszik. Tehát amit aztán elvittek, a napig kár, pedig nem tudom. Éke volt annak az épületnek, de mindegy. Az intézményeknek a vándoroltatása, persze tudom jól, hogy egybeesett a telek és ingatlan spekuláció aranykorával, amely hát annak az utóbbi 16 év csak a csúcspontja volt, de hát azért előtte is voltak már előzményei. Tudjuk jól, hogy plusz még egybeesett azzal is, hogy ilyet kreatív módon alakították át a várat is, ami szintén befogadta a minisztériumok egy részét, bárha erre a célra alkalmatlan is volt, meg hát voltak ugye olyan kísérletek, hogy a Honvédelmi Múzeumot kipaterolni arról a helyéről ott van a várban, ahol nagyon jó helye van neki. Ebben a környezetben hát gondoljunk bele, hogyha a magyar honvédelmi történetét valahol szeretnénk bemutatni, az valószínűleg a vár volt, amit egy kicsit többször ostromoltak meg, akár csak az utóbbi pár száz évben, mint azt ugye az állatmegóvás igényei indokolták volna. De hozzátartozik a dologhoz, hogy a helyszín, ahova a Honvédelmi Minisztérium beköltözött volna, az köztudomásilag nem volt alkalmas arra, hogy mi ugye a NATO tagjai vagyunk, bár ezt egyébként az előző, meg a mostani rezsim sem mindig veszi figyelembe. És ennek bizonyos következményei is vannak, tehát hogy milyen biztonsági normáknak kell eleget tenni, hogyan lehet például több szempontból, elhárítási okokból mondjuk így védetté tenni egy épületet, és ha jól tudom, egyébként ebből a célból eleve kérlek szépen alkalmatlan lett volna ez az épület. De tudjuk jól, egyébként alapvetően az egész vár alkalmatlan arra, hogy onnan egy modern államot irányítsanak. Hát leszámítva a Karmelitát, aminek pár ritkítan csodálatos könyvtára volt, ebben a lapunkban írt rá valaki gyereket, Marko Anita remek cikket elolvashatja, hogy hány 100 millió forintért vásároltak össze benne őskiadványokat, meg nem tudom, jó, de semmi gond, hát örülünk neki, hát végül is beterelhették volna az egészet is. Ilyen piacokon, mert biztos vannak még ilyenek, mint régen a Pecsába volt, ahol lementél a torkálóban, és akkor viszonylag olcsón meg lehetett venni a rejtőszest. Mert egyébként a rejtőszest olvasgatnál kedves vezetőnk, hogy úgy kiutatom, amúgy szerette, említett szerzőt, szerintem többet tanulhatott előre. Igen. Igen, ez most majd Kedebélre még mindjárt visszatérünk meg ott is, hogy mi volt az előző rezsim és a onnan származó káderek átvételének problémája, mert bizonyán vannak itt komoly áthallások, hogy finoman fogalmaznak természetesen. Valószínűleg, hogy akkor is erre hivatkoztak, és komoly érvek is szóltak mellette, már 1909-ben, hogy nem csak a minisztériumi épületeket kell átvenni, hanem a bennük élő bioszférát is. Tehát azt a sajátos ökoszisztémát még kialakult a Kádár korban, aminek egy ilyen ez a műszaki gazdasági értelmiség, amiről az egyik legszebb parabolát, azt Eszterházi Péter írta a termelési regényből, az a felvezető fejezet a zseniális, évente újra kéne olvasni. Szóval visszatérve a dologra, igen, ha valaki emlékszik meg, az első szabadon választott parlament által megválasztott demokratikus kormány, melyet tudjuk, hogy Antal József vezetett, abban bizony ott ültek olyanok is, Rabár Ferenctől Kádár Béláig, akiket elég jól be voltak ágyazva az előző rezsimbe. Mind a kettők esetében sajnos ez azzal is járt természetesen, hogy a hármas főcsoportfőnökség megfelelő osztályai is foglalkoztatták őket, mint szoros társadalmi kapcsolatukat. Így van, hát van mit tenni. Mások meg nem onnan érkeztek is. Az a helyzet, hogy valójában, hogyha megnézzük, hogy kikre panaszkodott leginkább a kor értelmiségi, nem is szólva a sajtóról. Na, azt meg egyébként, hogy meg mekkora hányadában örökítették át a kádárkorból, azt most ne is tárgyaljuk, mert nagyon nagy mértékben. Szóval nem ők voltak azok, leginkább ők voltak azok a szakemberek, akikben a leginkább bíztak. Csak emlékeztetik mindenkit, hogy ugyanebben a kormányban volt éveken át ifjú miniszter, egy bizonyos Matolcsy György is. Tehát azért már akkor is feltűntek ilyen üstökösszerű figurák. De hát ezzel szemben például a belügyminiszter Horváth Balázs volt, és akkor most így ilyen szóba rakjuk a belügyminiszterek hosszú sorát, amelyek között egyébként persze sziklaként emelkedik ki Pintér Sándor, akit dehogy is a kádárkorból vettek át. Ja, de igen. Teljes mértékben. Tehát akkor is így végre lehet nézni, hogy tudom, mind a kortárs ítélet is torzító, szervusz, messziás, mind a kortárs ítélet is torzító, de az utolagos megítélés is, de az úgymond amatőr, tehát hogy nem a belügyi szférából érkező belügyminiszterek működése az, hát hogy mondjam, komoly kritikát váltott ki mindig is, és most már azt mondanám, hogy nem minden alap nélkül. Fogalmazzunk így, és ezzel korán csak azt mondanám, hogy Sándornak kellett volna visszajönni, vagy hogy valamikor is alkalmazni kellett volna őt. Mindegy, csak annyit mondok, hogy anno én hosszú ideig laktam egy olyan környéken, ahol ugye a szomszédban helyezkedett el a magyar honvédelem teljes irányítás. Ez elég volt egyébként a Honvéd tér sarkára rakni a Honvéd utcában, és akkor ott lehetett látni, hogy a Stolár Béla utca, amit így egy hosszú szakaszon le is zártak, és ott álltó benne minden a katonai elhárítástól a katonai ügyészségig. Meg ott volt ugye a HM is mellette, ebben egy egész hatalmas tömbben, azt meg egyébként egyszer meg mondom, hogyha valaki akar ilyen túrákat indítani, valaha volt, és még mindig működő minisztériumi államigazgatási, sőt egyébként hozzátartozik, hogy a rendőrség, a határőrség, a honvédelem és persze az elhárítás megfelelő székhelyi megbejárása. Ez ott Libózvárosban egyébként egészen közel volt, minden egymáshoz mondom. Szóval az ember hosszasan tanakodott, hogy miért van egy utca ekkorában lezárva mind a két oldalon, de aztán felvilágosítottak, hogy ennek fontos szerepe van egyrészt, mert kinyitják a Stollár kapuját mind a két felé, akkor pont kifér egy ilyen nagyobb méretű T, akárhanyos, de akár 54-es, 52-es páncélos rajta, úgyhogy ennek ilyen folyamány is volt. Amúgy egyébként ott rendszeresen volt delegációfogadás, illetve őrségváltás, meg a kedvenceim voltak, tehát valamire szeretnél egy ilyen nyári reggelen felébredni, akkor valószínűleg az ez a monoton dobolás, és hozzá ez a trappolás hang, ami a katonai parádéknak a összetéveszthetetlen zaj kulisszája. Valóban ez látványnak is csodálatos volt. Egyébként megjegyzem, hogy ez kevésbé volt zavaró, mint egy következő ingatlan, amit egyébként az egyik kedves betelefonálónkkal osztottam meg többek között, ahol Köszler Altúr emlékpábája volt a falon, ezért rendszeresen kijöttek megkoszorúzni. Tehát az is elég súlyos, amikor az ember 7-8-kor arra ébred, hogy az ablak előtt Bés László szakszofonozik, aki kiváló művész, csak nem rá szeretné felébredni 7-8-kor, vagy 8-9, ami már mindegy. Na, ennyit erről. Mellesleg valószínűleg ezeket a házakat még nem látták el kellő számú emléktáblával, de majd intézkedni fogok, hogy ott is szerepeljenek ezek, ahol valaha megfordultunk. Szóval visszatérve a dologra, ez rezsimekre átívelő probléma, hogy mit lehet kezdeni egy gondos munkával, kaotikusra tervezett rezsimmel, vagy kaotikussá vált rezsimmel, aminek a működtetését bizonyos típusú szakemberek végezték el, és mivel ezt a szakembergárdát rekrutálták hozzá, főleg lojalitási okokból, vagy megbízhatósági okokból, ezért kevés a választék, hogy megfelelő káderekkel pótolják őket. És ilyenkor jönnek elő ezek a problémák, meg például a tegnapi nap egyik eseményét adták, ugye, hogy a jelölt neve az feltétlenül hasonlít egyébként Moritz Úrimúriának főszereplőjére, csak a Szakmárió meg Szatmári, de mindegy, nekem erről legendás előadások jutnak eszembe, jelentős részben a Kaposvár, illetve a Pécsi Színház művészei által performált változatban, amit én a tetjén láttam még réges-régen, talán 1987-ben. Szóval, hogy olyan embert választanak ki, aki az adott, a korábbi rezsimhez lojális hivatali szervezetnek volt egy ilyen fontos csavarja. Csak ilyenkor az történik, hogy ugye, hát, ahogy erre szokták mondani, ilyenkor megy az osztályvezetők forradalma, tehát, hogy leváltják a felőlük az igazgatókat, és akkor mindenki lép egyet előre, és ez a kezdeményezés, amit új köztársasági elnökünk eszközölt, csak mindenkit emlékeztetnék rá, de gondolom emlékeztek is rá, hogy az ő kiválasztása és megválasztása sem volt minden bonyodalom nélkül való, és hogy az a fajta casting, ami előtte zajlott, az magában is rejtett izgalmas fordulatokat. Szóval visszatérve, ezzel számolni kell, hogy bár nagyszerű az előző rezsimben határozottan ellenzéki álláspontot elfoglaló embereket is tudnak választani megfelelő kulcsposztokra, ahogy ez szerintem tegnap is történt mondjuk a polyákkal, de nem minden ilyen posztra fog ez sikerülni, és már eddig is látszott, hogy hát amikor például nemzetbiztonsági feladatokra kell szakembert kiválasztani, akkor csak az eddigi hierarchiából fogják kiszúrni, és akkor ott pedig elő fog az jönni, hogy hát az illetőt azt ugye a teljes állomány utálta, ugye ez a Rosszinszendi Romulus által kiválasztott egyik fontos katonai elhárítási vezetőre gondolok ekkor. Ha most így belegondolunk, hogy mi zajlott például, csak egy kis párhuzamként mondjuk 1990 után, volt két ilyen kulcspozíció, ahol illet nem az addigi hierarchiában, neki, nem tudom én, a Acél György mellé beosztott fontos szakemberek voltak a kulcsfigurái, érényekkel, mintha valaki megemlékszik rá, mint Kornides Mihály és társai. Tehát akik irányították a modern tömegkommunikáció akkor leghatásosabb formáit, a tévét, meg a rádiót. És akkor jött az, hogy akkor konszenzussal választanak ki, független értelmiségieket, és így vezette utána a tévét hosszú időn keresztül Hangkíseremért. A rádiót pedig Gombár Csaba, mind a ketten kiváló társadalomkutatók voltak a 70-es, 80-as évek. Sztár értelmiségi, ha szabad ilyet mondani, különösen Hangkis esetében ez nyugodtan nagyon népszerű is olvasott könyvekszerzője volt a maga idejében. És utána jöttek a problémák, hogy mit tudnak ők kezdeni egy ilyen hát görög mitológiai példákat tudnák mondani, hogy mit is kellett kitakarítani a Héraklésznek, ugye Augiász istálója talán ez a megfelelő hasonlat, ez leginkább a tévére vonatkozott, de hát azért a rádiós lehetett egyszerű dolog. Meg leginkább ugye azzal volt a probléma, hogy nagyon gyorsan elfogyott a türelem, megérkezett Csákányos. Nagyon hamar elfogyott az akkori kormányzó erő türelme az illető vezetők iránt, akiket aztán megvádoltak azzal, hogy nem kellően lojálisak az első független, demokratikus, szabad választásokon megválasztott parlament által megszavazott kormány iránt, és nem képviselik el kellő hűséggel annak az ideológiát, amit csak emlékeztetek mindenkit, hogy mondjuk a 90-94-ig terjedő időszakban leginkább a kacskaringók és a megdöbbentő fordulatok révén lehetett jellemezni, amit, tehát hogy nehezen tudott volna lekövetni egy tömegmédia. Ezt egyébként most szinte vissza is mondanám, mert hogy az Orbán rezsim hasonló megdöbbentő fordulatait pedig milyen híven le tudta követni a saját tévé, rádiója és sajtója. Azért, tehát hogyha megvolt a szendék, akkor szervusz, Csákányos!
0: Jó reggelt,
1: szervusz! Így van!
0: Elnézést a késésre!
1: Ó! Tehogy is, semmi gond.
0: Na, itt vagyok.
1: Éppen
0: itt.
1: Arról beszélgetünk, mint egy párhuzamokat felállítva, hogy hogyan próbáltak látszólag a semmiből új minisztériumokat, hivatali vezetőket, a tömegmédia vezetőt kiválasztani 90 után, ami egy, persze már hallom is, hogy ez egy nagyon rossz párhuzam, és én előtte egy totalitariánus rendszer volt, egy proletár diktatúra, ez meg most egy demokrácia volt, amit egy másik demokratikus erő váltott le, hiszen itt szabályos választások voltak 16 éven keresztül.
0: Én azért ennél több párhuzamot látok.
1: Istenem, nem is értem Igen, mindkét ex-rezsimben fontos szerepet töltött Pinter Sándor, ezt már minden esetre ez fontos lesz, hogy ezt itt él, ugyanis az anti-anti virágban is rendőrtábornok volt már, de hát itt vannak más túlélők, egészen biztos. Szóval igen, tehát felállnak testületek, amelyeknek az a dolga, hogy felügyeljék a média függetlenségét, illetve felállnak más testületek, amik a média függetlenségét, a közmédia elfogulatlan, pártatlan működését hivatottak garantálni, és erre ugye saját szakmai erőéletük a garancia. És én csak azt mondtam, hogy ilyen esetekben válassza meg bármi többség az adott kormányzatot. Én azért kíváncsi vagyok, hogy mikor és meddig tart a türelem. Tehát, hogy mennyire lesz az fontos, hogy az adott kormányzat számára lényeges a programnak a kulcs mozzanat, hogy teremtő elemeket, témákat abban a megközelítésbe tárgyalják, ahogy ezt szeretnék. Ez akkor is probléma szokott lenni, hogyha mondjuk az országot egy kontrollmániás vezeti, és jegyezzem meg, hogy mikor nem vezette ezt az országot egy kontrollmániás. Próbáljuk meg ezt így visszaidézni.
0: Hát jó, de érted, tehát, hogy kerül-e miniszterelnöki pozícióba olyan, aki nem
1: kontrollmániás. Így van. Nem, igazából én azt mondanám, inkább a hatalom az persze az fontos, csak hogy mikor már megvan a hatalom, akkor is minden kis csavarnak a helyét személyesen. És
0: ja, ez a mikromanagement.
1: Igen, ja, lehet ezt hát mikromanagementnek is hívni. Én ezt legkevésbé egyébként egyesítő láttam valójában, meg is bukott szerencsétlenje tényleg.
0: Igen, egyébként ezt akartam
1: mondani.
0: Hát jó, de hogy azt hiszem még nem látunk bele, tehát azért nyilván ő is a maga módján biztos, hogy irányba rakta az egyes passzéjút, hiszem ezt például valamennyi ideiket, aztán meg nyilván nem sikerült.
1: Így van. Na most például. És egyébként ráadásul mindezt abban az országban mondjuk, ahol, hogyha valaki nem mutatkozik elég határozottnak, akár a mikromanagement terén, hogy hát a felhozott kifejezést idézem, akkor minek tartja a nép hamarosan tényleg gyenge kezűnek, és ezt egyébként rövidebb formában is kiszokták fejezni. Az előző legalább oda, hogyha kellett, de hát ez már... Hát most egy vezetünk azért nem ebben a ligában utazik, hogy úgy mondjam, őt azért kevéssé lehet gyenge kezűnek nevezni egyelőre, de hát mindent meglátunk majd továbbiakban is. Azzal is kezdtem a dolgot, hogy érdemes lenne, tehát hogy a minisztériumok és egyéb hivatalok létrehozása, felszámolása, összevonása, szétszedése, új helyre telepítése, régi helyről új helyre, majd új helyről vissza régi helyre mozgatása, az egyszerűen egy ilyen várostúrára adnak lehetőséget, hogy valahogy csak mennél, és itt található volt, a valaha volt nehéz gépipari minisztérium székháza, itt pedig a középgépipari minisztérium, ami 52-től 55-ig vagy 6-ig működött. Tudod, mi volt a középgépipari minisztérium Rákosi alatt?
0: Nem.
1: Az volt a hadipar. Ja, azt nem lehetett úgy egyébként elnevezni, hogy ez a hadipar. Ezért volt a neve, volt könnyipar, volt nehézipar, és volt a középgépipar. Az volt a, az, azok voltak a hadüzemek bizony, és az azokat felelő minisztérium. Na már most ma éppen a tevékenységek felügyeleti, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságától fognak elvenni mindent, és vele együtt a koncesziós tanácsot is fel fogják számolni, mert a kormányzat kiemelten elégedetlen például a szerencsejáték, a bánya és a dohányügyek intézésével, és ezeket egészen más módon fogják majd ezek után kezelni, mint eddig. És ez a hivatal, ami 21-ben állt fel, a 5 éve, tehát 5 éve működik, egyébként megdöbbentő csendben, tehát hogy kevés visszhangot vert a működése, pedig hát mondom, mennyi kulcsfontosságú iparágokat felügyel. Most már egyébként így a az informatikai verifikációja biztonságtechnikai okokból a különböző közintézményeknek valahogy. Ez az ezt lefolytató cégeknek a értékelése, zsűrizése is a feladatai közé tartozott. Tehát az ide vonatkozó koncesszió kiadáson túl persze. És persze azok folytathatnak bírósági végrehajtói tevékenységet is, akik megkapták a pecsétet tőle, nem is szólva a bányászatról, az emeltetésről, kaszinóról, és még mennyi minden más csodálatos dologra, amit mind ez az egy hivatal intézett, amit nyilván egyiket úgy hoztak létre, mint a többit, bebetanozva, úgyse fogják ezt soha onnan kipackolni, hiszen nincs arra esélye egyetlen ellenzéki erőnek se, hogy kétharmadot szerezzen. Hát ez nem jött össze, mint tudjuk, és legyen bármi elegáns vagy sem, ezért a hivatalért konkrétan senkinek nem fog fájni a szíve nagy valószínűség szerint, és a tevékenység pedig szépen el fognak majd osztani különböző ide vonatkozó minisztériumok között, a legtöbbjét nyilván a Kármán féle pénzügyminisztérium, meg a kapitány féle gazdasági és energetikai tárca fogja megörökölni, amit meg nem, azt megkiosztanak másnak. Még azt se lehetetlen, hogy a BM is kap belőle valamit, bár ez nem akarok. Ja, meg az igazságügyi minisztérium, hiszen az is van. Na, azok is kapnak majd nyilván valamit belőle, úgyhogy hát talán a bírósági végrehajtást, vagy elféléket. De azon felül, hogy hova mit telepítenek, ez nagyon fontos része a dolognak, hogy létezett egy gigantikus ingatlan portfólió, amit már használtak Orbánék, tehát amiben beköltöztek, ami részben a vár felújítása révén keletkezett létesítményeket illeti, másrészt amit a baráti, rokoni, testvéri
0: hát, amit a
1: építipari cégek felhúztak.
0: Tibor Garancsi, Hernádi, nem tudom,
1: meg a Bayer Construct által felhúzott.
0: Többek között a Türer helyén, ami lett, nem?
1: Igen, meg ami a Bosnyákon van, tudod, az megvan. Az egyébként az emberek jelentősen nem is ismeri. Hogy
0: most ez nekem sincs.
1: Nincsen meg, a Bosnyák tértől kifelé felhoztak egy ilyen brutális, kedves zuglója, kerülsítsétek, már az emberek olyan ritkán járnak zuglóba kirándulni, de alapvetően nagyon szép környék, meg fás, virágos. Uh-huh. Jelentős részben, ami meg nem, azok meg azért értékesek, mert ilyen a zugló, például a nagy zuglóba található a klasszikus sztálin baroknak az építészeti legértékesebb része, ez a Kerepesi út és Nagy Lajos király útja által határolt tömb, mielőtt kiérnél az Őrsre. Tehát mész ki a metrón, akkor már kint halad a piros metró, és elnézel bal felé.
0: Ez a Bolgárkertész utca, meg ilyenek?
1: Elfélék is vannak ott, igen. Így van. Igen. Tehát ez egy...
0: tényleg nem rossz rész.
1: Nem egyébként. Rossz rész, és egyébként nagyon érdekes. A másik szeret ennek a fajta építészetnek az a Villányúton található. Két becsétek megmondhat, mert ugyanennek egyébként Dunajvárosban egy hatalmas szeretét lehet megtekinteni, ahol egyébként szint túrákat vezetnek, mert ott a szocializmus kori építészetnek valamennyi szakasza az tanulmányozható, így a korai Bauhaus kezdetektől a Stalin barokk különböző brutalista alkotásán keresztül a Kádár kornak ezen a házgyári építészetéig bezárólag, meg hát akkor készült különböző modernista épületekig. Ugyanezt egyébként lehet tanulmányozni Komlón is, mondjuk csak oda ritkábban járnak emberek, ilyen célban messze van, mint Dunajváros, pedig hát a környezettel sokkal szebb, mert a meccsekbe ékelődik. Pécs bizonyos része is bizony határozottan alkalmasak erre. Igen. A Russell 2 szerint az egyetlen probléma, hogy ott mennek el a repülők, már hogy ez a nagy zugló része. Mondjuk itt a túloldala is hát egészen okay. Jó zuglónak az a Rákos falva és társai. Úgyhogy meg hát annak az, mindegy. Szóval ott egy hatalmas nagy tömböt épített fel, és szerintem ez a Bayer-Construct volt, ez a Balázs, aki egy erdélyi hátterű a NER-ben egészen jól beágyazott ember, húzta ott fel ezeket a dolgokat. De és akkor talán jön majd a probléma, hogy milyen fenét csináljanak ezekkel, ugye? Mert azért azt korábban fontos része volt akár a programjának és a Tiszapártnak, hogy ezt a

0: megígértek, vagy megígérték, hogy fizetni fognak, vagy, vagy már a tulajdonokba kerültek. És mondok egy harmadik helyet is, ahol szintén épül ilyen, és az igen, az a, azt szerintem az a Garancséknak, meg a Tiborceknak a közös biznisze. Ez az a tömb, ami ott van a Dürer kert mellett.
1: A, ugye? Igen, igen, igen. Nem, azt szerintem az a Hernándis. Azt a Hernándival közösen csinálta, nekem nagyon új nélmény, de mindegy, a Tiborc, mindegy, hát ez
0: hát, de Hernándi, hát ott van azért neki a gigantikus.
1: Hát azért, hát a környéket
0: Beton
1: is.
0: Betonfallasz, az a... Ez a...
1: Miért mondod?
0: Én, na, pedig az csizma, igen, ezt már én elmondtam, igen. Mindegy vitatkozunk szerintem csizma, ne. Szerintem.
1: Én azon csodálkozom, hogy ezt a Hernándi, de nem látta, hogy igen. Ez egy... hogy prezentáltak neki egy falloszt, de lehet, hogy tudat alatt erre vágyott, és akkor így nem tud fel neki.
0: Na mindegy, igen, jó? Szóval ott van az a hatalmas városrész, ami felépül, hát azok az irodázok, és mi a fene célt szolgálnának ott, mert és mi minden költözött volna oda, hát, olyan helyekről, amiket aztán utána viszont értékesítettek volna, nagyon sokszor azoknak, akik ezeket felhúzzák. Igen. Tehát, hogy általában ez a cserebere elfogadom, mert aztán övék lesznek a lipótvárosi paloták, amelyeket ugye méltatlanul minisztérium, mert felhoztam a BM-nek a példáját, ami hát azért a hogy sürgősen ki kellett üríteni, majd hát pakolni az egész BM-et a várba, aminek nagy értelme van, de hát mindegy. Legyen az, legyen így. Kérdés, tényleg az egyik legzöldebb város lett, de Dunajváros, hogy bezárt a kohó? Valószínűleg, hogy igen. Egyébként is, hogyha ott mászkálsz, ezek a régi típusú lakótelepek tekintve, hogy ezeket rendesen parkosították, és meg is volt akkor a hely a házak között, elvégre ez nem Hongkong. Mert hogyha elmész egy ilyen újépítésű, hadd ne hívjam őket lakóparknak, tehát ezek a neo lakótelepek. Legutóbb például hát látogatást tettem egy nagyon kedves látnémnél, aki a Vágóhíd utcával, akik jártam már arra. Az a rész, amit tudod, onnan van az egyik bejárat a klasszikus régi Vágóhídnak, az nagyon szép, azt még meghagyták.
1: A mezetettek a, mi az, a bikákat?
0: Az meg a másik, a, ugye az a Soroksári úti bejárattól. Szóval ott épült fel, nem akarom mondani Adnan Polat nevét, de hát a,
1: igen.
0: Az ő...
1: Ja, hát az, hát ez is ez olyan, lett volna hogy... kollégium, nem? Vagy nem ez? Idegy. Diákváros. Na, de mondjad, bocs.
0: Szóval egyébként az egész az, mondanám, hogy milyen szép a kilátása a hetedikről, de nem a hetedikről, több ilyen szörnyedményt látott csak így egymás mellé berakva, és semmi helye nem maradt annak, hogy itt bármifajta parkosítás történjen. Elnézést, valaki emlékszik rá, hogy a régi Vágóhíd területe, azért egyszerűen azért, mert bennőtt a növényzet, az egyik ilyen zöld szigete volt a városnak, amelyet, hogy ilyen régi kis épületek voltak, és igen, számtalan partihely is. Klubocska volt ott, ahol én magam is többször felléptem, és számtalan tilos DJ is ott játszott meg. Igen, Kumbira, köszönöm szépen, így van, Virágpiac, lakópark, 451 lakás, köszönöm szépen, most ez a legújabb. Igen, ez az egyik része a dolognak, hogy, hogy ugye vannak ilyen fontosnak tartjuk, például mindent elfogadom, abszolút, így van. Na most itt egy újabb, amit kidobott nekünk Kumbér, azt nagyon szépen köszönöm, a Virágpiac lakóta dinamikus a fed, Angyalföld, a Kerekes, a Palóc, a Szegedi út és a Szent László által és határolt.
1: Ez is ilyen, volt neres, vagy hát nem talán neres kötődés?
0: Bayer. Bayer Construct, a Bayer Construct az egy legjobb, így van, tehát igen.
1: De egyébként én is osztom, hogy itt ezeket, de nem most, tehát ez nem most kezdődött egyébként, csak ezek, mondom, most lett ez is csúcsajáratva, hogy így azért faltól falig mindent be kell építeni, minden négyzetméter, amit el lehet adni, az hogy minden négyzetmétert el akarnak adni. És akkor nem maradt helye ilyen dolgoknak,
0: igen.
1: Park, de ne olyan dolgoknak sem maradt hely, hogy üzlet, hogy óvoda. Tudod, tehát, hogy így ezekben az újabb, mert hogy mondjam, a klasszikus szocializmus alatt épült lakótelepeken ezek a közösségi funkciók megvoltak hagyva. Tehát volt mindig egy ilyen kiszolgálóház, ahol lehet, vagy nem, bármi, tehát voltak, ott volt orvos, óvoda, nem iskola, tehát ezeket mindig beleépítették, mindig volt játszótér, mindig volt park, de hogy ezek az újak, lehet

0: hogy egy, amikor felhúzzák, akkor mindig nagyon csili-villi, meg mindenki nagyon oda volt, amikor az első ilyenek megépültek. Tehát a végső soron azért valahol ezeket a funkciókat is be kellene építeni, mert így ezek ilyen élhetetlen, ilyen falanszterek lesznek.
1: Hát meglátjuk.
0: Ja. De mindegy, most megvett az állam mennyi? 600 milliárdért? Vagy egyért vette meg ezeket az irodaházakat, amiket odaépítettek?
1: Már hogy indultuk? A három közül melyiket? Mert valamelyiket megvette, az biztos.
0: Hát azt, az, ami a Volt Dürer helyén van.
1: A Volt Dürer helyén, az a gyászos, mert fekete az egész. Igen.
0: Ja, az... De valami, nem tudom, tehát ezek akkora összegek, hogy így fel sem tudom mérni, hogy ehhez még akkor ennyi kell, hogy kijöjjön a matek, de hogy én nekem valamiért az lémik, hogy ott a Kopaszigátnál is vásárolt az állam.
1: Igen, ott is vásárolt, igen. És ezek annyira tetszenek, ez a Nádor kert, meg ez a másik, ez a... Pedig például a Dürer helyén épült, az miért nem lett a neve Csicska Gyász lakópark, nem? Tényleg, már jó reggelt kívánok, igen?
2: Jó reggelt! A múlt hétvégi római parti hekkezés után a Marina parton, Népszigeten és a Marina parton.
0: Ez is jó romna.
2: Ami hát egy ilyen érdekes időutazás volt, mert a Népsziget az a kell a stalkeres romokkal, meg a középbeinek beépített ilyen félhipster helyekkel, ahol alteresküvőt tartanak, majd az ember átjön azon a lépcsősoron, és bele botlik ebbe a kibaszott nagy, bocsánat, beton kupac halmazba. Olyan érzésem van, hogy itt kizárólag drogdílerek, OnlyFans szereplők és influencerek élnek.
1: Biztosan nem így a hitel. Nem kell óvoda, de hogy nem kell óvoda. Miért
2: nem? Nem kell óvoda. Hát ott élnek egy kicsit, aztán elköltöznek.
1: Istenem.
2: Borzasztó, 15 méterre vannak egymástól a hatalmas teraszok, tehát átnézel a másik oldalra, és látod, hogy a szomszéd éppen mit csinál.
1: Igen.
2: Az alsó szinteken pedig az első emelet az olyan, hogyha egy tehát ilyen rugólábbal megpróbál felugrani, akkor föl tudok kapaszkodni az aljára.
1: Igen, igen.
2: Én nem tudom, hogy ki az, akinek vonzó egy ilyen helyen venni valamit. A legfőső teraszokon még talán, amennyiben a Duna fele néz, de befele, akkor teljesen mindegy.
1: Ha ott az a lépcsőn mentél át, ott föl kell menni, és akkor ugye csiga lépcsőn
2: le. Ahogy az ember a biciklit a Népszigetnél, az a nem tudom, ilyen beton monstrum lépcső, nem tudom, miért van az a lépcső ott, de valami.
1: De föl lehet menni, és akkor utána ott lehet átmenni ugye a magára a Népszigetre, a Meder utcából.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Mi az Izolában voltál?
2: Nem, a római parton és aztán a...
1: Ja, tehát akkor nem mentél be a Népszigetre gyakorlatilag, csak átmentél.
2: De, fölülről a kecskéktől és madaraktól meg a disznó vízételeptől végig a Népszigeten egészen az aljáig.
1: Ja, oké, rendben van. Jó.
2: Tehát az északi összekötő vasúti hídtól egészen a végig.
1: A végig jött el, oké. Okay. Jó, ez az.
2: Jó, szóval nem veszek ott lakást.
1: Jaj, Istenem, tényleg. Én is mondogatok ilyeneket, hogy nem veszek ott lakást.
0: Nincs kedvem.
1: Tényleg, a rohadt életbe. Jó, se veszek semmit. Köszönöm szépen. Szia. 2137-37 várva a telefonszámunk. Igen. Az Atnót, azt én is nagyon szeretem. Tehát tudtam többször. Jaj, Istenem. Melyik műremekeket nem akarom elspórolni? Bocsánat, Bergkamp, kérek szépen, mert hogy emlékeztess rá, hogy mivel tartozom, melyik műremekek? Kérem szépen, egész nyugodtan lehet figyelmeztetni. Kérdés, hogy ezek esztetikai milyenek, az hagyjám. Nekem azért amúgy folyamatosan az a benyomásom, hogy azért vannak ilyen a köz, és némely a köznek némely szereplői számára nem szeretem korszakai a magyar építészetnek, és érdekes módon ez az érett kádárkori modernizmus az ennek a még megmaradt emlékeit pusztítgatják el szorgalmasan. Egyébként mindig arra hivatkoznak, hogy hogy nézd már ki, milyen csumpi, nézd meg. Hát ezeket tudod, azért utána kellett volna menni és rendszeresen valamit csinálni vele, hogy így elég csak a mostanában itt ott tovább van a földön. Igen. Ja, Istenem, persze, természetesen. Ne ügyeskedjél, Bergkamp, ma kifejezetten jól állok, hozott zenékkel, így van, mert már többen is, úgyhogy mindjárt meg is vezetem. Szóval visszatérve a dologra, hogy az előző rezsimnek a fő nem szeretem időszak, azt tudjuk jól, ez a kádárkori modernizmus volt, ami ott lehetett, azt azért pusztították elfelé, hogy ezek rútak, és ma milyen szépeket építünk a helyére. Ez nem mindig sikerült. Valamilyen ilyen előremutató jellegűbb volt, kicsit, tehát nekem a zeneháza tetszik, meg ez a Néprajzi Múzeum is, mert na mindegy. Kedves telefonáló, mondjad neked, mi tetszik.
3: Szevasztok, Magdal. Tehát, hogy az akartam, a 18 métert mértem le most hirtelen a térképen a Martina Parti, benézek a szomszédhoz, és azon gondolkodtam, hogy amikor én átintegetek a Martin barátomnak, hogy ő mennyire van messze, ő 30 méterre, de hogy ne becsüljük alá a közelépített lakóházak integráló szerepét.
1: Amikor
3: ugyanabban a magasságban átnézel a szomszédhoz, és például látod, hogy ő ablakot pucol, akkor az jelezheti a számodra, hogy neked is kéne. Mm-hmm. Vagy például a belső építészeti trendeket hiába nézed meg a mindenféle internetes, Pinterest képeket.
0: Nem olyan, mint élőbe.
3: Nem olyan, mint élőben, amikor meglátod, hogy a szomszéd például milyen ocsmány neolámpát vett, és te olyat nem fogsz, vagy amikor meglátod a szomszédnál, hogy az a rattan csillár, az mennyire klassz. És akkor, tehát, hogy bizonyos módon próbálja ezeket a kulturális réseket betömni ez a közelség, szerintem. És például Németországban az integráló szerepét is hangsúlyoznám.
1: Abszolút. Egyébként, hogy meg a másik, hogy van egy ilyen a monumentalitásból is következő hatása az egésznek. Gondolok itt arra, hogy megállsz, már majdnem a Flóriánon vagy, és ott előtted van, az mondjuk a Kádárkornak a műremeke, és tényleg ez minasztéri, itt előtted tényleg komolyan. Ez egy olyan erődnek tűnik, ami ott van a Vörösvár és a Pacsirt a mező sarkán, az az óriási töm, tényleg 20 ezer orkén, hogy
3: belegyen. Ez a Game of Thrones-ból a fal inkább.
1: Igen, vagy az lehet, igen, így van pontosan. De egyébként
3: mert
1: az igazság...
3: Mert az a
1: szegyen van, igen.
3: Nálunk a Sauron torony van, tehát nálunk van egy, amikor kinézek, akkor van egy körülbelül 22 emeletes ilyen kör alakú designer opál toronynak hívják.
1: Igen.
3: Korom fekete, és hát tényleg értem, már csak egy szem hiányzik, amíg éjszaka világít, de ehelyett télen egy felfolyható gumimikulást tesz neki az erkére, amelyik integet. Illetőleg éjszakánként kék, piros és zöld színben nyűzik, ne fontol a nappali. Úgyhogy a feleségemmel azon gondolkodunk, hogy vajon a tetején kukerály lehet-e, vagy kokain szoba. Lehet, hogy mindkettő. Hát, bérleti díjak, friss információ, mert kikerült egy bérelhető lakás a szomszéd opál toronyban, egy másfél szobás, 50 négyzetméteres, nettó kátméter 1063 euró plusz 300 közös költség. Tehát aki esetleg ebbe a hogy hívják ezt a tornyot a vizében, Gyűrűk urába, mondná.
1: Már melyik két torony van, tudod? Az egyik a vasudvarni torony. Igen?
3: A Mordor torony.
1: Az egyik az egy Orthanc, az a neve az egyiknek, a másiknak meg valami bonyolult, de mert annak a tetején van a világító szem. Igaz? A világító szem,
3: igen,
1: a tetején van.
3: Igen, az világító szemesnek egy ork lakosztálya az 1300.
1: De az a Mordor torony tetején miért nem került a simán meg lehetett volna gázzal oldani, nem? Ugye?
3: Hosszú voltam, elbúcsúzom, szervusz.
1: Köszönöm szépen, szervusz. Dolguldur, nem? Nem Dolguldur, ez valami izé orkerőd volt. Ennyi van.
0: Hát,
1: igen.
0: Újra kéne olvasni.
1: Kiszámolja, igen. Vastorolj, hát úgy néz ki, igen, valahogy, de van neki valami kéttagú neve. Gyerekek, ha már így felszólítást kaptam, akkor hadd játszak nektek egy kis zenét, jó? Aztán addig egy kis pihenő is következik, igen, mint annyiunknak.
0: Van 11-11.
1: Így van. Na kérlek. Mégpedig, mert sikerült ezt a tanulmatokat valamikor elbújtani, kimemlékezni a csodálatos művésznőre, Goldfrappra. És jöjjön, igen.
0: Ideig.
1: Kérlek szépen a Fly Me Away című.
0: Nagyon szurkoltam egy végig, hogy mindig a következő James Bond filmnek egyszer a Goldfrapp csinálja a főcímzenéjét. De nem. Nem sajnos. Nem jött össze.
1: Sajnos abban az időszakban, amikor ő a csúcson volt, még sokkal konzervatívabb választások születtek. Szerintem azóta ez simán belefért volna. Hát mindegy. Itt a dolog. Gyerekek, jöjjön egy kis Goldfrapp, tolom fel. Jövünk vissza, mert valami más rányomunk. Ez itt a Csonka, Csákányosan, minek kell, kedves hallgatóinkkal, gyerünk!

0: Kérem szépen, visszatértünk. Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Ez itt a Csonka Magyarország rádiónk. Komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja Csákányossal.
1: Hello, hello.
0: Minek kell? Szervusztok, kedves hallgatóinkkal. Így van. Kérlek szépen a két elhangzott zene először 2005-ből. A Goldfrapp Supernature albumáról hallottuk a Flymail-vét, utána pedig az LCD Sound System 2007-es Sound of Silver, albumáról a második számot, a Time to Get Away. Ezek szóltak a Mennyire jó volt 20 éve című blokkunk. Egy, két, hát, jó, igen. Ez van, nem jó volt akkor még, mert mind fiatalok voltunk.
1: Még ebben minden jó volt.
0: Nem, én akkor is meg voltam. Mindegy. Szóval köszönöm szépen, megkaptam amúgy Baradúr, igen, Baradúr a másik ilyen toronynak a neve, az a fekete torony, igen. Azt szokták mindig kívni, hogy a fekete torony lakója jöjjön elő, és akkor előjön egy érdekes fogazatú ember, aki hát rég nem járt már az STK-ba. Illetve az Opel toronyt is nagyon szépen köszönöm Madbarnak, mert átküldte, ahol 1400-ba kerül a bérleti díj, már hogy sajnos, ugye euróba ráadásul. Ilyenkor mondom azt, hogy ezt egyszerűbb megvenni az egészet, tudod? Ez jobban megéri, mint ezt a sok. Igen.
1: Lehet. Nem tudom. Igen. Nekem van egy olyan infóm, hogy azért Németországban többen laknak.
0: Igen.
1: Mint Magyarországon.
0: Szóval. Hogy lehetne nevezni? Punk-funk, én úgy hívom. Úgyhogy. Még ajánlom a figyelmetbe, közös ápoló a zenekart, aminek három felkiált, hogy egymás után szintén remek jó. New York-i egyébként mostában is vannak ilyen ezt a vonalat továbbvívő zenekarok. Kicsit igazítanom kell, mert sőt, nagyon kéne igazítanom, mert mintha itten
1: kontaktos.
0: Erősen, igen. Erősen kontaktos, de én most megfordítottam, így jó. Látod? Volt fordítva, meg nem volt jó. De azt mondom, visszatérve a dologra, amit itt tárgyalgattunk, hogy mit hova telepítenek meg, hogyan szolgálják ezt ezek a ingatlan üzletek. Ez egy része a dolognak, meg egyébként ez egy komoly érvágás lesz, vagy nem lesz, attól függően, hogy ki tudnak-e szállni ezekből a szerződésekből, hogy az állam ki tud-e ebből hátrálni. Csak a következők vannak még itt, és akkor itt jönnek sorra a csontvázak, aknák. Hát akkor mikor melyik metaforával fejezik ki, hogy ezek a neres nagyvállalkozások, amelyek üzletmenetüket arra építették, hogy felhúznak majd ezt-azt, és azt állat jó pénzén eladják magánosoknak, amik pörög az ingatlan piac.
1: Itt a kedvező hiteleket esetleg.
0: Igen, pontosan, tehát az államnak meg ott van benne a funkciója, hogy megteremti azt a hitelkörnyezetet, ahol ezeket a jó részt természetesen befektetési céllal épülő lakásokat megveszik tulajdonosaik, majd kiadják bérbe. Tehát itt azért mindig megvolt az állam és a magánszférnek az együttműködése. A másik pont az, amit már egyébként szó is van róla, hogy egy csomó felépül irodaházat az állam megvásárol tőlük. A konstrukciót egyébként annól még ilyen energetikai termelőegység szintjén a Mészáros versus Orbán kormány viszonylatában próbálták ki, amikor eladták neki ezt a visontai nyomorult hőerőművet, majd ráfizetéssel visszavették az egészet, tisztelet. Jaj, de ott rövünk, hogy ez a saját pénzünk, igen.
1: Csiki-csuki és mindenhol megy ki a pénz.
0: Tudod, mit csináltak még? Olyan giga hiteleket vettek fel ezek a neres vállalkozások, amikor azt mondanák nekik, hogy nagy fogtok ti bármit is kapni, ezért nem veszem el tőletek, rohadjon a nyakatokon, tényleg, így van. Hogy hát, felvettük ezeket a nagy hiteleket ezektől a nagy bankoktól, amik így direktbe állami fejlesztési, vagy nem direktbe, ugye ez a három nevű, ami ugye a Mészáros Bank, és az állam bankgaranciát vállalt rá. Giga hiterekre vannak. Tehát, hogyha érted, ha úgymond hagyják ezeket dőlni, akkor meg megint ott jön a probléma, hogy ezt a cehket állnia kell az államnak.
1: Igen. Mindenképpen.
0: Szóval itt azért olyan csontvázhegyek rejlenek, amivel nagyon nem nehéz is, lesz.
1: Igen, ez csinálni. Inkább szerintem a múltkor Lőrinc berakott cikket a Mohács tenni tömegsírokról. Tehát inkább az, hogy tudod, mint a Marokkó így össze van. Tehát nem is az, hogy kiesnek a csatvázak, hanem hogy igen, kihúzod, igen, igen, akkor ráthullik az egész.
0: Igen, igen. Ez, az a szörnyű, hogy egyébként hogy azért is mesélgetik ott, hogy akinek van ilyen rutinja, hogy ez modernebb kori tömegsírokban is ugyanezt történt. Tudod, tehát, hogy a meg ráadásul sokszor a metódus is hasonló volt, sőt, itt is volt darabolás, mert azért, ha elolvasod a cikket, azért látszik, hogy azért nem sporolták meg a lefejezgetést, mert szeretnek ilyen nagy levágott fej halomba gyönyörködni, amíg el nem kezd oszlani, akkor utána odébb áll az egész tábor újabb tömegsírokat gyártani. Na mindegy, szóval igen. De hát egyelőre, tehát egy riasztó részlet volt kedves betelefonálomban, aki átjött a római partról a vasúti összekötőn, és aztán utána végigment a Népszigeten, majd eljutott a... Hogy amikor elindulsz az egyik lakóparkból a másik felé, és közben nem lakópark van, akkor tudod, hogy hány embernek, tudod, ingatlan fejlesztőnek jutott eszébe, hogy azon a közbenső úton, azon a Festői-szigeten is milyen jól elférne egy lakópark. És nehogy azt hittem, hogy nincsenek ilyen tervek a Népa vagy Szúnyogszigetnek a... Hello!
2: Szevasztok, sziasztok!
0: Szia, elnézést a rádiót levenni, de magamat hallom vissza, bocsáss meg.
2: Jó, én levettem a rádiót.
0: Köszönöm már szépen,
2: nem,
0: most már nem.
2: Szól semmi.
0: Jó, oké, csak egy ideig ment vissza.
2: Na, szóval ez a zuglói nagyon nagy beruházás, amit a Bayer csinál.
0: Igen.
2: Ugye itt 300 milliárdot fizetett ki az állam erre a... Igen. Történetre. Közben ez a jó ember, aki Gergyó Remetén született, grundolt egy repülőteret, egy magánrepülőteret épített itt Gergyó Remetén, ami valószínűleg nem közpénzből történt, hanem a cég vagyonából, de hogy...
1: És megy a forgalom?
2: Nem tudom, hogy megy arra forgalom, vagy repülőforgalom, ez 23-ból volt ebben a Magyar Építőkben egy cikk erről, hogy megépült, és egy tesztrepülés keretében egy ilyen 40-50 fő befogadó repülőgépet tudott fogadni. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy érdekes történet, hogy az kinek és minek a pénzéből épülhetett.
0: Hát a figyusz. Hát ha már ennyit kifizetett államunk az én pénzemből, meg a tiédből, meg mindenkiéből, akkor azért vannak fogalmaim, hogy ez utána hova csatornázódik át. Én kívánom neki, hogy egyébként mondjuk ki a nevét, B.A. Ő a Bayer Constructnak a vezetője, egyébként Balázs Attila, tényleg, tehát hogyha valaki ezt akarja. Én már gondolkodom rajta, hogy talán érdemes lenne most közeleg a karácsony, és egy ilyen tényleg, tehát egy ilyen gazdálkodó okosan szerűt megépíteni a NER-ben kulcsfontosságú szereplőkkel, és akkor hozzá lehet rendelni. Van ilyen játék, én játszottam ilyen, mert nem
2: NER-es,
0: tudod,
2: ez
0: a megveheted a Dohány utcát, meg stb. És akkor te eljátszhatod ezeket a szerepeket, nem? Lehet, hogy érdemes lenne.
2: Azt még hozzátenném, hogy maga az épület, ami itt épült Zuglóba, ott már cserélgettek üvegpaneleket, mert üveg az egész.
0: Igen.
2: És vannak olyan helyek, ahova nem lehet hozzáférni üvegpanel cserélni, mert ezt darúval tudják beemelni az új üvegpanelt, mert olyan borzasztó nehéz.
0: Igen.
2: Aha. És kell hozzá 4 alpinista pluszba. Aha. Még néztem, hogy csinálják meg. Most is van olyan üvegpanel, ami már az új épületemben van törve, vagy így hálósra van repezve, szóval nem biztos, hogy műszaki tartalom is olyan minőségű, mint ami annak kellene lennie.
0: Emlékszem, még az első nagy keretbe berakjuk az üvegeket, megtervezte a sztárépítész, talán holland, és aztán mi meg nem úgy csináljuk meg, mert okosabbak vagyunk. És
1: ez
0: akkor
1: a bálna volt.
0: Ez a bálna bizony, ott a bálna a remek példa arra, hogy mi történik, hogyha a fém és az üveg találkozik nem megfelelő keretek között. Ez utána egyébként a saját szemüvegem jut az eszembe, amire néha ráléptem, amikor elfejtettem el, hogy úgy aludtam el a vezéri székbe, hogy azt így hanyagul ledobtam a földre. Na mindegy.
2: Na, jó van. Oké.
0: Jó, köszönjük szépen. Szia. 2:15:37-et várom a telefonszámunk, úgyhogy nagyon jó. Itt folyamatosan nézem már a Virágpiac lakótelepnek az elérhető épületeit, amit nem is tudom, 450 lakás. Átadás 2028 első negyed év. Hát addigra már megszűnik a föld, nem? Tehát, hogy én elhiszem azt, hogy rosszul jár a...
1: Nem, mert oda az AI fog majd akkor szerverparkot telepíteni magának.
0: Igen. Ja, Istenem. Ja, ugye, hogy jól emlékszem, Apple az holland tervezte, és aztán utána ezt kreatív módon a magyarok, már az úgy drága lenne, hülye holland nem ért hozzá. Mert leginkább az a probléma, hogy ahogy ezt elképzett, azt nem onnan kellett volna beszerezni okosba, onnan beszerezték.
1: Meg ott
0: égje már el, ott meg olyan üveg van, ami...
1: Lehet, hogy érted, kevesebbet tudtak volna elrakni belőle. Mert több elkerült volna.
0: Igen.
1: Meg azért...
0: Igen.
1: Azt most mindannyian megérthetjük, hogy... tudod. Tehát, nincs kitömve, akkor nem olyan jó a kert. Nem lehetett úgy megcsinálni.
0: Ezek a Graphisoft irodaterepen csinált az ablak hangos durranás és bepókáros adott esetben összetett. Köszönjük szépen Russell 2 csatelőnknek. Ezek szerint látod, mindenféle hátterű ilyen telepen előfordulhat ilyen baleset. Ugye hát, hogy sajnos ilyen... A fém, meg az üveg, hát ezt nem is tudom, hogy férnek egybe. Nem volt lett volna ezt egyszerűbb tényleg beépíteni valakinek a feleségét, aztán összerakni kövekből, mint Éva várát, az még máig is áll, nem? Vagy már azt is lerombolták. Nem értem én ezt a modern építkezési stílus, de hát nekem rajta. Valóban. A másik pedig egyébként, hogy az mellett, hogy van egy nagyon gyors műszaki javulása ezeknek a most felhúzott épületeknek, van egy változatos lépték szerint bekövetkező esztétikai javulása, amikor az előző építészeti stílust rondának találják, és elkezdik átépíteni. Ez nem új fejlemény, tehát fejletes nehesség. Az, hogy a nemzeti hazafias, konzervatív, nem tudom milyen értelmiség számára a fő fúj-fúj az volt, hogy milyen rondák a kádárkori modernista épületek, és abból a korszaknak egyetlen értékelhető momentuma volt. Ugye ez az organikus építészet az élén, ugye Makovecer, igen, meg az általa felhúzott, így van. Hogy ilyen korábban is volt, hogy hát ez a ronda, és ezek milyen csúfak, már elnézést, de csak nálunk szecessziósnak hívott, máshol Jugendstilnek, vagy sehogy se hívott, nem is volt ez a korszak épületek, azok mennyi ideig számítottak annak, hogy jaj, de fura, torzízlésű emberek rakták ezt össze, sokkal szebbeket építünk mi most valamiság. Bocsánat, a Bauhausról visszanézve, ezek nem voltak szép épületek. Uh-huh. És akkor sorra tudom mondani, persze, így van, hogy akkor egy kicsit kéne valamit kezdeni ezekkel a gótikus templomokkal is, mert annó még elmentek, de hát most már itt vagyunk, és akkor meg mások az, és hányat építettek át, ugye, de a barokk meg, nem a barokk stílusban. Tehát ez nem új, hogy ezt így... De hogy egyébként azok jól néztek ki utána, elnézést, tehát hogy egy összerakott gótikus templom nem kevésbé kezdett el így magától széthullani, tudom. Ja. És egyébként meg hogy jegyezzem, a kádárkori építészet se az örökké valóságnak épült azért. Tehát, és annak, azoknak megvolt a lejárati dátuma, hogy, tehát hogy mikor felhúzták a házgyár épületet, akkor az volt, hogy itt lakunk 25 évig. Azért elnézést, tehát hogy tudok mondani néhány épületet, jó, most adott, nem az rossz példa, az pont leéged, de hát, hogy, tehát hogy ezt a két felhúzzuk, és akkor az örök időkig jó némi
1: gömbüvesi segítség. De tovább is tartott felépíteni őket.
0: Hát azt igen, pontosan. Így van.
1: Volt idő végig gondolni, hogy
0: igen.
1: Kezdeni, tényleg, éppen az egyik fal nem jött ki úgy.
0: Nem ismerték még azt, hogy mi az, hogy betonelemgyár. A pécsi házgyár is, nem, az mindig ott ment.
1: Én egy dolgot szeretnék, ha végre, igen, akkor át lehetne építeni a lehetéri piacot. Nekem ez a posztmodern építészet,
0: az cselkedést a kereken belőle, látom. Így van, az a rút, így van, és akkor mi lenne a helyén, amikor... mondják, halljuk. Igen.
1: Hát, nem tudom, csak hogy ott lehet-e valahogy ráncfervarrást végezni.
0: De hát eleve, tehát itt vetődtek fel a következő problémák, szerzőjogi kérdés, ugye, hogy ez valakinek az épülete. Tehát, hogy és hogy hozzá lehet-e nyúlni, anélkül, hogy az integritása sérüljön az épületnek, illetve hogy...
1: Ez más, amikor már védett lesz, tehát egyébként...
0: Amikor nem védett, pont... akkor pedig leadtad az épületet, kifizettek téged, és csönd legyen. És akkor ez van? Tehát, hogy... Vagy akkor mi legyen a teendő?
1: Ez érdekes kérdés, ezt egyáltalán nem tudom, hogy működik, tehát az építész, aki megtervez egy épületet, akkor utána van-e bármi joga azt mondani, hogy figyelj, ehhez te nem jóhatsz hozzá, vagy nem építheted át, vagy olyankor ő leadja a szerzői jogokat a tulajdonosnak, és akkor utána csinálsz valamit akarsz, ezt nem tudom. De valaki egyszer azt mondta, hogy ezek a olyan típusú építkezések, ahol minél több pénzt akarnak kicsatornázni a saját zsebükbe, azért nem alkalmaznak ezeket a sztárépítészeket, nagyon magas a díja ezeknek az építészeknek, szóval lehet, hogy ott leadják a jogokat is, de lehet, hogy most betelefon egy építész, és megmondja, hogy van ez.
0: Kedves telefonáló, szervusz! Mert megint magam hallom vissza, hello!
2: Valaki
1: egyszer
2: szóta,
1: hogy ezek
2: a...
1: Én beszélek.
0: 94-es kezdetűt nem veszünk
1: fel. Nekem egy ilyen, a teljes beruházás 10%-a, hogy ennyit kap egy neves tervezőiroda, vagy építész, ami azért jelentős költség tud lenni.
0: Igen.
1: És hogy ezen például könnyű spórolni, hogyha olyat bízol meg, aki nem kér ennyit.
0: Na most érted, ugye a lehetéri piacot, azt ugye a demokratikus ellenzékből jött.
1: Igen. Ez az nem ilyen példa, vagy nem tudom, tehát, de hogy az szerintem...
0: Az meg máshol beállított.
1: Lehet.
0: Szinti építette.
1: Ebből a szempontból mindegy, szerintem, ilyet, amikor megépült, nem, akkor se láttam szépnek.
0: Uh-huh. Értem, igen. Vagy a következő fázis az lesz, hogy ugye új gazdához kerül a terrorháza, hogy így a végén az, hogy csúszunk át rá, hogy azt is azt mondom, Babhang Gábor alakította ki talán ennek a pengefalak.
1: Voltál, te biztos voltál bent megnézni.
0: Én annó egyszer voltam bent.
1: Nem voltam menetes. Egyébként volt. Kívülről nekem nem olyan...
0: Merdekes.
1: Én ezt így megszoktam, vagy hogy itt
0: jelenleg a kültéri kiállítás az egészen parádés, mert kint van egy, az ami látszik, egy ilyen 56-os, és a mellette pedig ott van a 2006-os gyurcsányista rendőrterror.
1: Nem, én konkrétan az épületnek az átalakítására gondoltam, hogy a fölülre rakták azokat a nem tudom, napellenőrzőt, nem tudom, milyennek a hivatalos neve, a terror felirat van. Szerintem
0: igen.
1: Szerintem így oké, egy ilyen múzeum.
0: Pengefal. Meg
1: a sötétség délben, nem? Arra utal. Meg nekem mindig
0: ez
1: jutott a szembe.
0: Kedves telefonáló.
3: Sziasztok. Egyébként annak idején még a Zoltánféle átkosban...
0: Elnézést, egy kicsit tudnál a hangminőségén javítani, mert hogy valahogy nem ilyen... Ne. Tudod, hogy... Igen.
3: Tehát még az Orbáni átkosban félyezette az online válasz, a válasz online, bocsánat.
0: Igen.
3: Válasz online ezt az egész gyergyói és budapesti telekszerzési és állami megbízási Bayer Construct dolgot. Ott érdemes mindent megnézni. Ha jól emlékszem, az online cikkben benne volt az avatóról is videó, meg fényképek, meg ilyesmi. A másik a Jézusom, tulajdonképpen nem is ezért telefonáltam.
0: Na mondjad, miért akartál telefonálni akkor.
3: Igen, de hogy mi volt az utolsó dolog, amivel, mert amiatt vettem fel a telefont. Közben a könyvemet írom is.
0: Most elvesztetted a fonalat, igen. Közben
3: hallgatlak benneteket, és akkor most elfelejtettem, hogy mi talagsz előteket. Igen, mert volt valami, amit utoljára említettél, és azt valami módon akartam finomítani, vagy hozzáadni valami.
0: Terrorháza építészeti kialakításánál tartottunk kívülről, egyébként hogy néz ki, kinek mennyire jó a benyomása róla. Itt tartottunk, erre akartál
3: reagálni? Ja, igen, ez az. Én is azt hittem, hogy Bachmann tervezte.
0: Így van, akkor így újabb
3: hiba. F. Kovács Attila
0: tervezte.
3: És én is azt hittem, hogy Bachmann-t ismertem személyesen, mert a Rajtnak az ismerőse voltam, és ők egy csomót dolgoztak együtt. Tatlin-féle konstruktivista leningrádi iskolának a hazai átültetése, felújítása, stb.
0: Igen.
3: És aztán megdöbbenve láttam, ez pont egy-két hete volt, hogy igazából Bachmann talán ott volt a tervezésnél, de hogy ez nem az ő művei. És hogy ez a tervező teljesen beszívódott a NER-be. Tehát valamikor ő is olyan progresszív és teljesen ugyanebben a körben mozgott, és aztán beszívódott így a NER által felkent belső építészeti dizájn.
0: Hát erre annyian voltak az Obokitól kezdve, stb. Mm-hmm. Akik így nagyon szépen tudtak érvényesülni. Hogy hívják ezt a kiváló embert, aki a
3: Citadellát, nem tudom.
0: Igen, meg ugyanúgy tervezte a József főherceg volt a Csuti palotájából, nem majorságából kiépült.
1: Igen, nem tudom. Uh-huh. Aki a Citadellát csináltam, ezt mondtad az
0: ugyanaz, igen, masonló.
3: Oké, köszönöm. Sziasztok.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm. Szia. Jó, ez meg a másik dolog, hogy hát, érted, hogyha egy ilyen rezsimben, mint amilyen az Orbáné volt, presztízs építkezések zajlanak, mégpedig szakmányba, amiben nagyon sok pénzt beletolnak, akkor abból nem fog kimaradni a szakma egy jelentős része, mert azt a pénzt valahol el kell költeni, valakinek ezt az épületet kívülről, bévülről meg kell terveznie. Meg nem is épületekről van szó, hanem itt már egész negyedekről, meg kis hasziendákról, konkrét majorságokról, vagy minek nevezzem, és nem is egyről, nem számosról, érted? De ezt felújítjuk, azt hozzátoldjuk, és akkor utána nagyon érdekes kérdések jönnek el, az már tényleg a teljes kitérő, most így be nem is akartam belemenni, de hát, hogy a várnak az átalakítása is sokaknál kiverte a biztosítékot. Egyrészt azért is, hogy miért ebbe kell beleverni így ebbe a formába ennyi és ennyi milliárdot, és hogy ráadásul létrehozni egy ilyen sosem volt múltat. Tehát egy ilyen retrofuturista izékat sorra.
1: Operett díszlet. Én így.
0: Ez most így éppen erről hoztam, hogy a Don Cupista című Orbán János Dénes operettet egyszer mutatták be a MVM Domban, és hogy abból, igen, a bekerülési költség versus a haszon, igen. És erre, ja, aha. Igen, ez egy kis flop volt, hogyha hívják ezt, igen.
1: Hát mindegy, abba is belement egy csomó beton. Tényleg nem, ez...
0: Ebbe, abba, amabba. Nem, igen, belement.
1: Én most a várról beszélek, hogy tényleg most nem, mert csak az, hogy oké, nem tudom hány ezer milliárdot tettük bele, de hogy abból oda raktuk, de nem tudom hány ezer tonna betont, az tényleg az onnan. Nem tudom, soha nem fog eltűnni. Az már ott fog maradni. De lehet, hogy ott ez, egyébként ez volt a cél, pénz nem számít, tehát hogy, uh-huh. hogy volt miniszterelnök, ott hagyja a kézjegyét a történelemnek. Szóval ezt most már mindig úgy fogják majd emlegetni, hogy várnak ez a része az Orbán rendszer alatt lett rekonstruálva. Vagy megint.
0: Kérlek szépen. Ezt mindjárt mondom neked, hogy homokvár, légvár, kártyavár témában a klasszikus megfogalmazása a legendás apostol együttestől származék, ezt én nem tudom. Szerintem kedves vezetőnk is ismerte ezt a számot, folyamatosan az összedőlő kártyavárakkal illusztrálja azt, hogy a főszereplőt adódhatják különböző nők. De a lényeg, a refrénje, így van. Kérlek szépen. annyi biztos, ha egyszer kártyavárat építek, nálam vasbetonból lesznek majd a Jolly Jokerek. Hogyha bárki törne, de dőljön össze az a vár. Mert utólag már sopánkodni kell, reméljük, hogy ezért is Szenes Ivánnak kell köszönetet mondanunk. Körülbelül ez nagyon jól összefoglalja majd az Orbáni rendszer és vár és egyéb építésnek a lényegét. Tehát sajnálom, igen, de hát ez alapvetően erről van szó, hogy ilyeneken nőtt fel gyerekkorában, mint ahogy mindannyian.
1: Szép
0: pont, valószínűleg igen. Emellett még talán a Piramis Együttes így még kell annak, aki gyújtani akar című szemmel tudnám még idézni. Még. De a destruktív gondolkodásnak a...
1: De a Tiborcék meg tényleg a kapitalin nőttek föl, mert mint tudod, megveszed a Dorottya utcát, a Váci utcát, a Vörösvarti teret,
0: igen.
1: A Szabadság teret.
0: De ez, igen, igen.
1: Begyűjtött a kártyák.
0: A rohadt életbe, tényleg, ilyet én is játszottam. De én...
1: Először egy házat, aztán szállodát építek le.
0: A franca, ne, igen. Ja, Istenem. Úgyhogy, igen. Nehéz szabadulni a gyermekkori elfogultságoktól, meg a babzene sugallatától, úgyhogy erre vigyázni kell, az biztos. Azt meg, hogy egyébként ez megint tényleg egy nagyon érdekes probléma, hogy majd átvilágítják szakmailag, nem, hogy ez fog következni konkrétan a terrorháza esetében, és akkor... És már ezzel jön elő egyébként a nemzet marikája, hogy akkor valaki akar magának egy sajátot, akkor az építse föl, mert hogy ez az övé, és ez a...
1: Ja, ezt én gondolom, igen. Hogy már sajátjának tehintett.
0: Az a helyzet így van, hogy ott rontott el, tudod, hogy átmentek ebbe a sajátos közalapítványi formába, ami viszont, mert hogy így ezt közvetlenül lehetett becsatornázni
1: lehet
0: az
1: adófizetői
0: pénzeket, de sajnos ezzel lehetővé vált az is, hogy egy rezsim azt visszaállomásítja, amit most így meg is tett a
1: ja, hát ez a magyar kormány. Elbizakodottság, meg
0: persze.
1: A beképzeltség, azt hitték, hogy tényleg ez, ők már
0: örökké fog tartani. Ez nagyon furcsa. Ja, ez a...
1: Ja. És én nagyon kíváncsi leszek egyébként erre a szakmai átvejtés, mert egyébként, szóval hogy mondjam, egy mondom, tehát úgy beszélek erről, hogy nem mondtam benne, de hogy egy kiállítást azért, tudom, van 20 éve, tehát ott nem tudom, mennyire volt az időszaki, vagy az állandó, igen, tehát igen, vagy ez igen. Ugyanúgy nézett ki. Egyébként is változnak a felfogások a múzeumok, nem tudom, a múzeum szakmában is, hogy mit tekintünk jó kiállításnak, hogy kell megcsinálni egy kiállítást, tehát amúgy is megérné mondjuk 2 évtizeden, te azért így átgondolni, hogy kell erről a témáról kiállítást csinálni, változnak az, hogy változik az is, hogy mit tudunk, ennek a történet, na és felfedeztek, vagy nem tudom, feltártak részleteket, mit tudom
0: persze,
1: én? Tudom. Tehát, vagy vannak újabb bizonyítékok, amit be lehet mutatni, mit tudom én, szóval, hogy egyébként most attól függetlenül, hogy ez, tehát most nem tudom, mit akar a szakmai átvilágítás, tehát most azt mondják, hogy ezt már modernizálni kéne, vagy az lesz, hogy hát itt felháborító.
0: A szakmai részt fogják megnézni, elállítom neked, tehát, hogy például konkrétan érdemes megnézni, milyen kritikákat kapott. Ezeket egyébként elég jól lehet
1: tanulmányozni. Egy oldalú volt, túl sok volt benne a balol, vagy nem tudom, a kommunizmus áldozatairól, és kevés a nácik áldozatairól.
0: Konkrétan egyébként ez igaz is, hogy a jelentőségéhez képest nem sokat foglalkoztak a nyilas terrorral, se annak a nyilas elkövetők rekrutációjáról, onnan jöttek, további sorsukkal is keveset foglalkoztak, meg voltak ilyen gondok, hogy a testek, tettesek és áldozatok fala is szelektíven, és nagyon sokszor támadható módon van összeállítva.
1: Jó, hát mondjuk...
0: Tehát, hogy az előző rezsim elkövetői felbukkannak a következő rezsimben áldozatként, és ez bizony többször előfordult. Elárulom neked, hogy ilyen kicsiny képekkel ott vannak az 56 után kivégzettek. Azok között is fogsz őt találni, nevezzük Ferencnek például az illetőt, elég szép fejet kapott annak a fejet könyve is, aki a nyilasból lett kommunista csodálatos típusát teljesítette ki, majd onnan is kiszuperálták, és aztán utána lett belőle. Az a ritka eset, amikor az ilyenből még 56-ban is valami szerepet játszott, és ezt követően pedig kivégezték. Nyilván, hogy kevéssé megalapozottan. Kedves telefonáló, való.
4: Ja, a 46-os száma már az műsor elején emlegetett. Arthur Köszler szellemével együtt lakó.
0: Így van, hello, szevasz, rád is gondoltam. Na,
4: ugye, még a műsor elejéhez azt szeretném mondani, hogy értem ezt a izét, ezt a purparlét ápolom is köztet, de szerintem ő arra gondol, hogy a műsor újságban úgy szerepel, ez a műsor 10 órakor.
0: Jó van, szervusz, az ilyen telefonokat kirakom, tudod, hello. Jó reggelt, kívánok, úgyhogy 2.15.37.73-on hozzá lehet szólni a műsor, az a többi nem érdekel. Úgyhogy, igen, halló.
4: Na, de én most a csákányos, meg a mostani is mit várjál, sterotázás dologhoz azt akartam.
0: Akkor mi nem azzal kezdjük? Na, azzal kezdjük, jó?
1: Mondjam.
4: Hogy szerintem abban lehet, hogy azt hiszem, hogy picúr talán egyetért velem, hogy a történetírás, tehát maga a történetírás, az mindig politika. Tehát,
0: nem egészen. Ahol, sajnálom, nem ennek vannak szakmai alapjai. Nagy részt sem.
4: Értem. De hogy ebből ismerünk, az majdnem mindig politikai céllal íródik. Tehát
0: ez sem igaz, hogy... én ezt egyáltalán nem írom alá, sajnálom. Jó,
4: hát én értem, hogy van ennek szakmai követelménye, de többnyire nem az érvényesül. Tehát nem véletlen, hogy a Kádár korszakban a legeslegtöbbet körbeírt téma az a kiegyezés volt valamiért.
0: És ennek dacára a Kádár korban körbeírt kiegyezéses témát újra kellett írni új hangsúlyokkal.
4: Hát itt azért, mert az azzal a hangsúlyal íródott, érted? És amikor a...
0: Nem, egyszerűen azért, mert tovább ment a történeti kutatás, sok mindent láttak benne, ugyanakkor abban meg igazad van, hogy egy csomó alapmű, amit máig is haszonnal lehet forgatni, az bizony még a Kádárkorban megszületett. Egyrészt a kiegyezés létrejöttéről, másrészt annak a gazdasági hatásairól, a társadalmi hatásairól. Nagyon jó történészek dolgoztak akkor, és egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy amit leírtak, bármit is gondolsz erről, az feltétlenül a kádárizmus apológia lett volna. Arra ez a párhuzam az nagyon rossz.
4: Ezt nem gondolom arról, csak azt tudod. Gondolom, hogy az akkor történelem kutatásra elköltött pénznek, de kutassák meg, hogy a 60%-a a humanizmus kutatására ment el.
0: Ezt én nem mostom, hogy feltétlenül ez lett volna. Az akkor a történelem kutatásra elment pénznek a többsége az még akkor is mindig a munkásmozgalom történetre ment el. Hidd el már tényleg.
4: Tehát, hogy ott persze. Van a hóvasztó, írta meg a magyar történelmet. Tehát, hogy én nem mondom, hogy ezek rossz kutatások, vagy izé, csak hogy forrás kritikával kezeljük, és tudjuk azt, hogy az mikor, miért, tehát, hogy milyen konkrét politikai céllal íródott, akár a Gesta Hungarorum. Tehát...
0: A Gesta Hungarorum nem egy történeti mű volt, az egy krónika volt. Vannak történeti forrásként való relevanciái, nagyon fontos.
4: Kellett egy narratíva.
0: De hidd már el, bocsánat, a modern történettudomány, és így működött jelentős részben még a késő Kádár korban is, nem a politikus céllal született, hanem azért, mert hogy azért vannak szakmai standardok, amiknek eleget kéne tenni. Főleg azért is, mert a műveid mondjuk eljutnak nem magyar nyelvűek kezébe is, vagy olyan magyar nyelvűek kezébe, akik nem itthon alkotnak, hanem a boldogult nyugaton. Tehát gyorsan lebuksz, hogyha csak ilyeneket hozol létre. Voltak ilyen történészek, igen, akik ilyeneken dolgoztak. De hát őket úgy kirostálta az idő. Hadd én nevezem nevén olyan embereket, akiknek az életműve abszolút maradandó, és akkor született. Romsics Ignác életműnek igen jelentős része, például 70-es, 80-as években született, és mai fejjel is. Kiválóan el lehet őket olvasni. És mondok sorra történészeket,
4: akik... Véletlenül valamilyen könyvek pedig tiltó listán volt, és az országban nem lehetett mondjuk behozni.
0: Megdöbbentő, mondok...
4: Hanem behozni nem lehetett.
0: Mindenesetre nem lehetett legálisan behozni, aztán meg jó behozták őket, azért voltak nekem is párizsi magyar füzetek már 87-ben a birtokomban. Tehát, hogy persze, hogy nem, meg nem lehetett jó lemezeket se behozni, aztán behozták őket. Hogyne, ez egy rendőrállam volt, hogy hívják ezt? Prolidiki, ez volt a neve, proletár diktatúra, ami így próbálta megőrizni a lakosság épelméjét és ideológiai meggyőződését. Nem sikerült neki, tényleg, ez van. Ez egy kudarc történet, úgyhogy így is fogja majd számon tartani a történet írók révén. Nem, én nem hiszem el, és én ezt nem gondolom, amit te, és szerintem az tévedés, amit te gondolsz a történelemtudományról, meg annak a születéséről. mindig voltak nyilvánvaló módon olyan munkák, amik, hogy úgy mondjam, apologetikus színezetűek. Én is tudok éneket mondani, hát most érted, a Szovjetunióban, vagy a Sztálin alatt alig született volna meg más munka, mint ami alátámasztja az aktuális sztálini rezsimet, és akkor is pozitívan írogattak olyan kiváló emberekről, mint Retteget Iván, vagy Első Péter Cár, akik szörnyű mészárlások árán teremtették meg a szerintük a modern Oroszországot, valójában ezek általában szétestek a kreatív működésük nyomán. Még a Rákosi rezsimből is lehet simán mondani olyan történészeket, akik írták sorra az apokologetikus munkákat, ezeket jelentős részben aztán később retraktálták, vagy ők kihullottak igazából a mérvadó történészek köréből. Mert máig se arról emlékszünk, hogy mit írt le Andics Erzsébet mondjuk, vagy Nemes Dezső, hogy most két csodálatos embert említsek. Akkor is születtek jó munkák.
4: Az előző témátokhoz kapcsolódva, meg volt egy arról szó, hogy akkor ezek ugyanazok, vagy nem tudom, az új elit, régi elit, hogy gondolom, hogy most a műsort csináljátok, és nem híreket olvastok, de felfüggesztette a parlament Kocsis Máté, Pócs János és Panyinak a mentőjogát.
0: Ez nem az a Panyi, hanem Panyi Miklós,
4: Panyi
0: ugye?
4: Miklós, igen.
0: Ilyen, aki szintén... Hát,
4: jó, mondom, hogy ez akkor ma megtörtént most.
0: Hát, de felfüggesztették ezek ilyen mindegy.
1: Igen.
0: Volt erre példa az előző...
1: Én nagyon szurkolok, hogy is. Legyen értelme.
0: Jó. Köszönöm szépen, drága, megyünk tovább.
4: Én is mondok újat nektek, szevasztok.
0: Köszi, szervusz. Jó van. Hát ez van ez így, igen. Tehát mondok egy kiváló történészt, nekem mondhatni, hogy atyai tanítómesterem, még tartozom azzal a legutóbbi könyvét recenzáljam, de ez az én saram. Kövér György kiváló könyvek sorát írta meg, hogyan működött a gazdasági élet a kiegyezés korában, és hogy működött maga ez a korszak társadalom és gazdaságtörténeti vonatkozásokban. Ezt nyugodtan meg lehetett csinálni a 70-es, 80-as években is. És az az igazság, hogy én egy könyvre emlékszem határozottan, ami megszületett,

0: stb. B verzió, azt meg főleg nem lehetett, hogy a ilyen töménységben leadni, hogy Kumbérával az élén a teljes magyar pártot, azt ugye nem a gonosz fasiszták mészárolták le, hanem Sztálin József. Bocsánat, tényleg. Úgyhogy beleértve ez a Jézusom, miért érték meg ilyen kevesen a 19-es népbiztosok közül a felszabadulást, mondták akkoriban tényleg, és kérlek szépen, nem azért, mert a gonosz, hát egy-kettőt azért eltettek lábaló Samuelitől kezdve az amúgy nem népbiztos, de hát fontos posztot betöltő Korvin Ottóig a gonosz fehérek, de hát a túlnyomó többségüket kicserélték a szovjetek, Szovjet-Oroszország, ugye kicserélte majd utána saját hatáskörében a Sztálin terror idején valamennyiüket szinte eltették lábalól, kivéve a nagyon ügyesen helyezkedő Lukács Györgyöt, ő egyébként mintaszerűen viselkedett ezekben az időkben, már mindig tudta, kit kell bemártani. Na jó, maga helyett. Hát azt egyébként ezt a fajta stratégiát, amit ő követett, ezt nagyon sokszor meghallhatjuk, hogyha a kettőtöket kerget az oroszlán, akkor nem az oroszlánnál kell gyorsabbnak lenni, csak a másiknál. Ezt azért tudod, így van. Na jó, mindegy, ennyit erről. Érdemes tanulmányozni ezt a korszakot is, ebből a szempontból érdekes módon még ezen körülmények között is születtek csodálatos művek. Az egyébként a Borsányi hogyan próbálja mentegetni ezzel a Kumbérát, hogy egy kedves, amúgy másik ilyen kommunista párt káder, majdnem azt mondtam, hogy pártszolgálatos nővel kettesben hogyan intézkedtek több tízezer fehér tiszt meg családtag lemészárlására a Krím visszavétele alkalmával. Hát ezeket nem lehetett kiadni a kezükből, Jézusom, ezeket, ezt mi derült ki, hogy ezek vérengző állatok voltak, mint te jó Istent, és azonnal ment is be a kóterbe. Aztán 88 körül, ugye Glasnost beszűrődik hozzánk is. Egyébként semmi nem döbbentette meg annyira a Kádár Jánost, ezt gondolta a legutoljára, hogy pont Moszkvából jön ilyen nyílt biztatás gyakorlatilag, hogy tessék mindent kiadni, hiszen most már mindent előadunk, és kész, akkor jött az, amiben ő belebetegedett, meg is őrült, ugye, hát, hogy elő mindennel, ami eltemetve van a múltból, és hát ez tudjuk az esetében, mi történt, és mihez vezetett ez 89-ben. De sajnos elmúlt dél, mint szomorún látom, úgy majd legközelebb folytatjuk ezt a remek témát. Igen. Nem muszáj oroszlánnak lenni. Igen. Úgyhogy Úram Isten, ápoló, az előbb említettem, hogy mi volt az eredeti, ez egy apostol szám a 70-es évekből nyilván, és abból csinálta a méltatlanul sokra becsült őt, ezt a paródiáját, szerintem sokkal jobb a, igen. Igen, na mindegy, adjuk. Szerintem az eredeti ezt tökéletesen fejezi ki, mivel is foglalkozott itt a világ. Híreket fogunk mondani, gyerekek. Ja. Azt keresgetjük itt. És majd ez mérten. Igen. És majd utána még időjárást is fogunk nektek ismertetni. Én nem is szólva arról, hogy mennyire csodálatos lesz a... Igen. Nagyon jó. Hamarosan kapok König Doki könyvéből is, aki már 4,5 milliárdot utalt vissza neki. Küldött. Nagyon izgalommal várom, hogy mit írt még ebből a pénzből. Aki óvéházi orvosa, vagy gyermekorvosa, minek nevezzek. Így van. Gyerekek, kezdjük lassan a hírek. Igen. Csodálatos. Jó? Csákányos, te kész vagy?
1: Jó.
0: Jó, akkor Csákányos kezdi, 12:01 van, hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Halljuk.
1: Kevesebb, mint 2 év alatt 100-szorosára nőtt a mesterséges intelligenciát használó felületekről a magyar weboldalakra érkező forgalom. A legnagyobb ugrást a híroldalak produkálták, amelyekre az elmúlt hónapokban 6-7-szer annyi látogató érkezett mesterséges intelligencia felületekről, mint korábban. Egy marketing ügynökség AI Traffic Indexe szerint az elmúlt 4

0: Vonalban most először jelentősen csökkent a vizsgált weboldalak hagyományos Google keresésekből érkező forgalma, és ennek csak töredékét pótolják a mesterséges intelligencia által hozott látogatók. Ez a növekedés kevesebb, mint 2 év alatt legalább 100-szoros növekedés jelent. A változás azért figyelemre méltó, mert a mesterséges intelligencia használata már nem csupán szűk technológiai réteget érint, a felhasználók hírekről, pénzügyekről, utazásról, vásárlásról, egészségügyi termékekről, és akár a főzésről is egyre gyakrabban kérdezik ezeket a rendszereket, a mesterséges intelligencia pedig egyre több esetben hivatkozik konkrét weboldalakra, és közvetlenül is látogatókat küldhet a forrásként használt oldalakra. Írja a Telex.
1: No kérem. Az álomteri alvás 83 betegség alacsonyabb kockázatával hozható összefüggésbe, ez derült ki egy közel 100 ezer a British Biobank nyilvántartásában szereplő felnőtt részvételével zajló, átlagosan 8,9 évig zajló követéses vizsgálat nyomán. A kutatók a vizsgálatban résztvevők esetében évente egy héten át mérték, hogy az emberek az alvás mely fázisaiban töltötték az időt, valamint a teljes, annak teljes időtartamát is. A PLOS Medicine című folyamatban publikált eredmények alapján a több REM alvás, Rapid Eye Movement alvás, amely ugye az álmodással jár, többek között a szívelégtelenség, a magas vérnyomás, a pitvar fibrilláció és a demencia számos formájának alacsonyabb kockázatával volt összefüggésben. A több mély alvás is védő hatású volt, de csak 7 betegség, köztük a 2-es típusú cukorbetegség és a Parkinson-kór ellen hatásos. Ez a jelentős különbség arra utal, hogy az REM alvás sokkal többet tehet a hosszú távú egészségért, mint önmagában a mély alvás, amely a legtöbb kutatás fókuszában áll. Ekközben az ideális alvásidőhöz elég lehet 6-8 óra is. A felettes alvás és a gyakori ébredés éjszaka egyaránt összefüggésben állhat a magasabb betegségkockázattal, beleértve a depressziót és a szerfüggőséget, a magyar narancs hírét hallottátok. Igen, ezek voltak a hírek mára itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Köszönöm szépen, nem maradt semmi el. Így van. Kérem szépen, időjárás jelentésünk következik, ami hát ugye összefüggésben áll azzal is, hogy a mai a csillagászati nyár utolsó napja, de hát rohadtul nincsen ma már nyári idő. Azért jelezném, hogy számíthatunk rá, hogy a hétvégétől majd legalább egy hétre visszajön egyfajta ilyen Kovács Katit idézve indián nyár, nem Kovács Katit idézve vénasszonyok nyara, ami leginkább azzal fog járni, hogy majd a hőmérséklet megint visszakapaszkodik, ugye a csúcs hőmérséklet ugye 25 fok környékére, amit általában olyan pillanatszerűen ér el délutánonként, azt onnan vissza is megy, de minden esetre az előttünk álló napokon várható rettehetesen hideg hajnalok el fognak tűnni, és megint olyan kellemes 15-16 fokokra hűl csak le a levegő, onnantól kezdve itt budapesti belvárosban még akár ennél is magasabban ragadhat a hőmérséklet. Ez majd hétvégétől vár ránk, az az igazság, hogy addig azért viszont visszafogott csúcshőmérsékletek várhatók, tehát ugye szombatig, vasárnapig inkább 20 fok körül tetőzik a hőmérséklet, néha az alatt, és azért előfordulhatnak olyan időszakok, amikor ez az cseperegni is fog, bár ebből a szempontból pont nagyon gyér lesz a felhozatal, ez az ország végtelenül kiszáradt, és nem ennyire van szükségünk, mint ami az utóbbi fél évbe esett, mint ami a következő egy hétbe fog. Ma például késő délután elképzelhető, hogy lesznek itt Budapesten is záporok, de komoly, nagy csapadékra sajnálatos módon a következő egy hétben sem lehet számolni. A másik ilyen nap, amikor még mondanak ide például Budapest környékére olmi esőket, az csütörtök délután, csütörtök este részben, a csütörtökre péntekre virradó éjszaka lesz, aminek köszönhetően másnapra egy kicsit vissza is eszik a hőmérséklet, még a 20 fokot se fogjuk elérni. Mondom azért hétvégétől, meg azért a jövő hét közepe táján úgy megbízhatóan el fogjuk érni már megint a 25 fokot, és a nagyon hideg éjszakák is némileg meg fognak enyhülni, sajnos ez ugye megint egy ilyen anticiklonális helyzettel lesz összefüggésben, aminek következtében akkor sem nagyon lesz eső. Hogy mikor köszönt be a fűtési szezon, azt meg még nem tudom, ez egyetemnek örülni lehet, bár tudom, nálunk a gáztárolók, azok jól tele vannak rendes, finom szovjet gázzal. Meg nem szovjet gázzal, mert veszünk mindenfélét, mint csak, hogy így jelezzem. Hát remek tél vár ránk. Aztán utána megint tavasz jön majd, és egy pokoli meleg nyár, úgyhogy mindenki nyugodjon le. Most van jó idő. Programajánlónk következik. Én egy programot tudok mondani. Holnap a Dürer kertben, a Tilos Klub keretében Minek versus Minich. Remek jó kis Vévdiszkó klub lesz, mert délután 6-kor, tehát hogy elkezdjük a naplemente előtt, mert azért még ma is.
0: És akkor ilyenkor meddig nyomjátok?
1: Hát, amíg nyomjuk, tudod, az biztos, hogy késő estébe nyúlóan fogjunk ott zengedezni, úgyhogy
0: gyertek, tátogassunk
1: minket. Így van. Ki nem ugrál, nem Józsefvárosi jelszóval fogjuk ezt nyomni. Úgyhogy, amúgy én mindig azt gondoltam, hogy de hát Józsefvárosnak nincs is futballcsapata, de van. Tudod, melyik csapat van a 8. kerületben? Nem hiszed el. Pedig, hogyha végig gondolsz, hogy meddig tart a 8. kerület, akkor rögtön be fog ugrani, hogy egyrészt, ugye, a mi kerületünkben található a...
0: Radiansman?
1: Az 9. Hát ez a túloldalán van az Üllői úton. Tudod, ott kell gondolkodni, hogy mi voltunk.
0: Város, a... tényleg, hülye vagyok.
1: Tehát, hogy emlékezzél rá, hogy mi voltunk ott a csavargyárba, akarom mondani, Pénzverdébe, a Józsefvárosi oldalon, és a Fradi pálya van a túloldalon.
0: Ja.
1: Jó, azért... szabad a gazdag, erről az MTK. Igen, ja. Ezt ki is találtad, persze. Az még simán a 8. kerület. Ja. Így van, pontosan. Az van, hogy a Hős utcának is van egy 8. kerületi és egy 10. kerületi szakasza. Tudod, ez a... Na ez az, amit még be kéne venni ezekben az ingatlanokkal, bincsiző játékokban.
0: A temető mellett a Szerdahelyi, én nem is tudom milyen út.
1: Salgó-Tarjáni,
0: ez az.
1: Persze, és mellette van a zsidó temető.
0: És akkor ott vagy temető. Az MTK pályán. Igen.
1: Jó, látjátok, gyerekek, tényleg, úgyhogy erről van szó. Mi lassan elköszönünk tőletek, mennünk kell, már néz is minket Csaki, és visszatérünk jövő héten, most nem lesz este műsorunk, majd jövő héten lesz, jó? Na, hát a csetelők is jót tüppeltek, persze többen is, úgyhogy muszi nektek, gyerekek. Az a helyzet, Bergkamp, kérlek szépen, hogy igen, valakinek már azt mondanám, hogy nyugodtan állítsa át az óráját, ugyanígy minden találkozóról el fog késni, de nem baj, mert legalább nem érti akkor a sok majd, amikor az utolsó októberi vasárnap hajnalban fog ugyanez megtörténni a többség számára. Jó, amúgy a csillagászati ősz beköszönte, az ma éjjel lesz, 2 óra, mintegy 5 perckor, ekkor halad át a nap középpontja az égi pályán, ami ugye az ekliptika, ekkor fogja átmetszeni pontosan az égi egyenlítőt. Úgyhogy ezt át fogjuk aludni már, aki persze. Elköszönünk tőletek, szervusztok, kedves tilos hallgató, puszi, csákányos, és minek is elköszön. Sziasztok!

kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Náhát című zenei műsor, Szöllősi Barnabással, ezúttal egyéb elfoglaltságok miatt felvételről jelentkezem.

Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez volt a Nahát című zenei műsor. Minket legközelebb 2 hét múlva hallhattok majd Bodó Marcival. Én Szőlősi Barnabás voltam. Mindenkinek nagyon szép hetet kívánok. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMO Air technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnököket szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
2: A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá, éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robot fűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abba ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen, figyelmeztet a sokszínű vidék.
1: Az utolsó földi szuperkontinens története magyarázatot ad arra, miért zajlott robbanásszerű gyorsasággal az élet elterjedése a Földön. Számol be a Science Advances folyóirat tanulmánya nyomán a Qubit. Egy kínai-ausztrál kutatócsoport 25.346 magmás kőzetminta izotópos adatait elemezte mesterséges intelligenciával, majd ennek alapján újra rajzolta a Föld fél milliárd évvel ezelőtti térképét. Arra jutottak, hogy gond van a szuperkontinens, a korbeli összes szárazföldnek nem a 64, hanem közel 80%-át foglalta magába. Körülötte pedig, hasonlóan a mai csendes óceáni tűzgyűrűhöz, legalább 32 ezer kilométer hosszú vulkáni láncolat alakult ki, amelynek széndioxid kibocsátása felmelegítette az addig jégbe fagyott bolygót. A folyamat által beindított biokémiai változások vezettek a kambriumi robbanáshoz, vagyis az állatvilág hirtelen sokszínűvé válásához.
0: Ezek voltak a hírek.

0: de Majat.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák kapcsolat, a Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor mint mindig minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig jelent.

0: érkezik. Most volt egy pár hét kimaradás, kicsit a nyári szünet vagy posztnyári szünet és iskola kezdési rohanásban kénytelenek voltunk ismétlésekkel jelentkezni, de most már visszatértünk ide az élőbe, a való világba, és egy olyan ember ül velem szembe, aki most egy kicsit bavarban vagyok, mert ebben a stúdióban még nem voltál, János, ugye?
1: Nem.
0: Zolcár János a vendégünk, televíziós producer és író. Nekem különösen kedves ember, hiszen szerintem ezzel ezt elárulhatjuk így a nyilvánosságban is, hogy kicsi gyerekkorom óta ismerem, tudok róla, meg így a családdaink azok így jóban vannak, és ez nekem ezért ez így sokat jelent, és mindig fontos, bár sok-sok év után találkoztunk igazából felnőttként először, és nem először jár a Tilosban, de akkor ezek szerint először a Margit körúti stúdiónkban. És hát, hogyha János jön a stúdióba, akkor ez azért jó, mert mindig olyan dolgokról fogunk beszélgetni, amiről bár lehet mással is, de talán olyan személyes élményeken keresztül, mint aminek János van, nem sokan vannak. Beszélgettünk így már Gorbacsovról a múltban, meg George Bushról és különböző világnagy vezetőiről, és hát nyilván ezzel kapcsolatban János, mivel író emberről van szó, ezeket az élményeket leírja, és időről időre megjelenik egy-egy nagyon jó könyve. Hát most ez az apropója annak is, hogy újból itt ülünk. Itt van a kezemben a könyv, Zolcár János, Világtitkok első kézből. Egy csodálatos idézettel, egy képpel és egy csodálatos idézettel a címlapon. Ha rakéta van, bugyi miért nincs? És ez Gorbacsov mondta, és nekem rémlik, hogy szerintem ezt az idézetet te annó mondtad is. De akkor, ha már nem emlékszik rá valaki, én se teljesen pontosan ezt mikor mondta, és milyen apropóból mondta Gorbacsov.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, és végtelenül örülök, hogy az új stúdióban is itt lehetek. Gorbacsov ezt az idézetet meg tudom mondani, 1985. március 13-án délelőtt mondta a Kremben, a politbüró tagjai előtt, akik előző órákban megválasztották őt pártfőtitkárnak. Ez körülbelül 14 idős ember volt, idősek, betegek, akik gyakran részegen jöttek el az ülésre, mondta Gorbacsov.
0: Kicsit ilyen gerontológiai gyűjtő volt.
1: Igen, nem? Igen, de mégis ők határozták meg a világ, Budapest, Csehszlovákia, a világ sorsát. Ők döntöttek 14-en arról is, hogy ki lesz majd az utód, az új pártfőtitkár. Ezt mindig ez a kb. 14-16 ember döntött el. Most is döntöttek.
0: De ez azért volt jó, mert lehet, hogy másnap már nem emlékeztek rá, hogy mit mondtak, nem?
1: Valószínű, ez is lehetséges. Viszont a döntést annak ellenére nagyon nehezen hozták meg, hogy előtte két éven keresztül három főtitkár meghalt. Ugye emlékszünk talán Brezsnyevre, Andropovra, Csernyenkóra, ez mind két év alatt történt, és az amerikai Bush elnök mesélte nekem, hogy ő ment mindig a temetésre Amerikából, mint alelnök, és a harmadik temetésen a nyugati vezetők összeültek egy italra, és ott jókedvükben viccelődtek, és az egyik azt mondja, hogy fiúk, jövő ilyenkorra senki ne csináljon semmilyen időpontot, mert temetés lesz Moszkvában.
0: Egyébként ennek van valamiféle áthallás érzete, ugye mostanában az a mód, hogy így véletlenül kipottyannak ablakból emberek Oroszországban, hogy ez hasonló, tehát hogy ez véletlen volt, hogy ők így meghaltak egymás után, vagy volt ebben valamiféle?
1: Hát olyan szempontból nem volt véletlen, vagyis hogy véletlen volt, hogy mindannyian idősek és betegek voltak. De egy beteg embert is lehet életbe tartani, úgy is, hogy tehát emléksz, tudja, hogy mit csinál, meg úgy is, hogy nem. Az Andropovnál ténylegesen nagyon beteg volt és belehalt, a Csernyenkó pedig nem kapta meg az injekciót, de már ő is akkor három hónapot ágyba feküdt, ő se sokat tudott a világról. Tehát meghaltak, de ugyanígy tartották életbe két éven keresztül Brezsnyevet is, azt se kapta meg az injekciót. Később aztán Gorbacsov.
0: Nekem egyébként óhatatlanul Hofi jut eszembe, aki azért Brezsnyevvel rendszeresen így élcelődött még a 80-as években.
1: Volt is mit, rengeteg történet van. Nekem a Csazov professzor, a Krem főorvosa, aki 20 évig volt a főorvos, rengeteg történetet mesélt, de szeretném folytatni azzal, ugye, hogy mikor mondta Gorbi, és miért mondta. Én Gorbinak nevezem Gorbacsovot, mert ő is így nevezte saját magát, sőt a weboldala is, gorbi.ru.
0: Tehát akkor ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát a hátam mögött...
1: Ezt 89-ben a keletnémetek aggatták rá, így kiabáltak, hogy Gorbi, Gorbi, Hilfe, Gorbi, Gorbi, segíts, és ez aztán megmaradt, ő neki ez megtetszett, és elfogadta, és mondom, a weboldala és az. Tehát 85. március 13-át írunk, odaáll a politikai bizottság elé, és azt mondja nekem, bevitt engem egyszer ebbe a terembe, a Krembe, és ott mesélte, hogy előző este, éjszaka rengeteget gondolkoztam, hogy vajon mit mondjak a székfoglaló beszédembe, ezeknek az idős, beteg, nagyot halló, félig részek, félig alvó embereknek. Mi olyat mondjak, amire talán felkapják a fejüket, és odafigyelnek, mert egyébként fütyülnek rá. És kitalálta a következő mondatot, elvtársak, hogy létezik az, hogy a Szovjetunióban rakéta van, de a bugyi nincs az üzletekben. Most erre tényleg felébredt mindenki, lögdösték egymást, és nem értették, hogy ez a taknyos parasztfiú, így nevezték Gorbacsovot, hogy merészel ilyet mondani. Egyrészt az atomrakéta az katonai titok. Kettő, a bugyi az perverzió. Tehát ilyet nem mondunk. És mivel a Gorbacsov azt mondja, hát láttam, hogy felébredtek, odafigyelnek, akkor gondoltam, hogy ráteszek még egy lapáttal, mondok nekik még valamit, és a következőt folytatta, miért furcsálkodnak? Talán az önök felesége kapott bugyit az üzletbe? Mert az enyém tegnap végigverte a várost, és sehol nem kapott. Na ezzel végig olajat öntött a tűzre, hogy merte ez a taknyos parasztfiú az ő szent asszonyaikat megszólítani, akiknek minden héten hozza a repülő, a bugyit, a kaviárt, a cipőt Párizsból és Londonból, és ez tényleg minden héten. Hogy mennének ők a köznép közé, a városba, bugyira sorba állni, hát ez szentségtörés. Na most ezzel megindult a két tábor között a harc, ezt Sztálin ugye úgy oldotta volna meg, hogy másnap kivégzi mindet. A Gorbacsov egyszerűbben cselekedett, nyugdíjazta őket.
0: Az jutott eszembe, hogy egyébként a hátrányból is lehet erényt kovácsolni, és még a kommunista blokkban is volt erre pozitív példa, hogy ha nincs bugyi, meg hogy a merev, hogy mondjam, erkölcsök, ugye az NDK-sok megoldották, vagy az NDK közerkölcs megoldotta azzal, hogy a legolcsóbb dolog, ha nincs rajtunk ruha, és a nudizmus bevezette, mint nemzeti kulturális tevékenységet. Lehet ezt így is adott esetben, de hát attól még az nem feltétlenül volt ott jobb. De nekem azért két dolog, még mielőtt belemegyünk így a könyvbe és a történetekbe ezzel kapcsolatban azért eszembe jut, és anélkül, hogy most elkezdjünk ilyen aktuális politikáról meg dolgokról beszélni, mert nem azért vagyunk itt, és szerintem beszélgetnek erről eleget, de vagy ahogy így ezeket a történeteket mesélted, nekem így az jutott eszembe, hogy ugye ez a nem lépünk bele ugyanabba a folyóba, de hogy közben meg mégis, és a történelem ismétli magát, mert valahogy most is ez az érzése az embernek, hogyha megnézi a világ nagyhatalmainak a vezetőit, hogy idős, hát hogy mondjam, tehát azért megkérdőjelezhető személyi integritással rendelkező emberek vannak megint olyan pozíciókban adott esetben, akik megnyomhatják ezt a gombot, hogy ez véletlen áthallás az egyik a másikra, vagy egyszerűen ez egy ilyen modus operandi, hogy ilyen embereket kell ültetni adott esetben olyan székekbe, hogy hátról lehessen őket irányítani.
1: Szerintem a véletlen, mint ahogy a folyó is, nincs két egyforma folyó, a víz folyik, a minden pillanatban új folyóba lépünk, ha belelépünk, véleményem szerint. De ugyan óriási különbség, hogy amíg a Szovjetunióban 14 ember választotta meg az elnököt saját maga közül, és hát a felhozatal olyan volt, amilyen, addig mondjuk Amerikában 320 millió polgárból, nem tudom én, 240-250 millió van választójoggal, ők választották meg az elnök.
0: Nyilván, de azért
1: most... Szomorú, Amerika saját magáról írt ezzel vélemény.
0: Hát jó, de nyilván Oroszországban éppen aztán most vannak, nem tudom, már véget értek, de most
1: igen,
0: vannak választások.
1: 44-45%-kal választották meg Putyint.
0: Hát ezért Szovjetunióban 101 lett volna, nem? Vagy 103 lett volna, hogy úgy azért biztos lehet.
1: Még több is talán, de ahhoz képest, hogy a választók körülbelül 60%-a ment el szavazni, vagy 57, abból 45% megválaszta, azért arról beszél, hogy az emberek még mindig félnek, az emberek még mindig félre vannak tájékoztatva, az emberek még mindig a cárba hisznek, a mindenkori cárba, és na az ma Putyin.
0: Amit ma kimondtad, te az előbb ki is, vagy hát most az imént ki is mondtad, hogy félnek? Tehát, hogy ez egy
1: félnek, a cártól mindig félt az orosz. Most van egy bizonyára egy moszkvai felvilágosult réteg, vagy a nagyvárosi, de a tömegek azok a falvakban, vidéken laknak, akik félnek a cártól, mert a cár az mindig a hatalom volt, aki őket nyakon fogta, lecsapta, aki elvehette a kis gabonájukat, a kis vodkájukat, krumpliukat. Én sokszor voltam vidéken, és öreg emberek mindig büszkélkedtek azzal, megmutatták az asztal alatti vermet, amit ott őrizgettek, hogy van két zsák krumpli, van egy kis vodka, túléljük a telet.
0: De akkor ezt jól értem, hogy azért az orosz néplélekben ez olyan mélyen van kódolva, hogy egyáltalán felmerül a kérdés, hogy lehet ebből bármikor egy szabad demokrácia?
1: Nem. Oroszország, Szovjetunió soha nem ismert még demokráciát, soha nem volt, még Gorbacsov alatt sem, akkor is csak próbálkoztak bevezetni, ezt nem sikerült, de próbálkoztak. Sőt, az emberek annyira, hogy Gorbacsovot is elutasították.
0: Tehát túl nem volt nekik? Vagy túlhaladó volt? Vagy túl...
1: Hát egy, nézd, amikor azt mondja, hogy egy ország úgy le volt gatyásodva, mint a Szovjetunió, ahol tényleg semmi nem volt, csak rakéta és bugyi se, meg dohány se, meg sajt se, meg kenyér se, meg vodka se, meg cigi se, és elkezdett volna építkezni, ahhoz nem 7 évig volt Gorbacsov hatalon, ahhoz lehet, hogy 70 év kellett volna. És az elején mindig mivel kezdődik? Valamiféle megszorítással. Mint például az alkoholtilalom. Egy ország volt részeg minden nap. Hogy vársz el egy országtól, ahol részeg mindenki? A
0: hát,
1: hivatalnok,
0: hogyha...
1: a pártfőtitkár Brezsnyev, egészen a portásig, a melósig, hogy vársz el attól teljesítvényt? Ezek az emberekre csak az egészségügy költötte a pénzt, mert 30 éves korukban már
0: készen voltak.
1: És ami a legrosszabb, és ezért is vezették be az alkoholtilalmat, ha valami egészséges, úgymond egészséges szeszt, vodkát, bort, ittak volna, nem, arra nem volt pénz.
0: Hát,
1: főzték a laborba otthon, ami még jobban megölte őket. Tehát, és akkor ezt az embert világos, hogy nem kedvelik, nem szeretik. Uh-huh. Aki el akarja venni a nomenklatúrától, tehát a pártvezetéstől, akiből körülbelül volt országszerte 5 millió, a kiváltságos üzleteket, az autót, az extra telefont, a nem tudom én mit, az világos, hogy bemutat a Gorbacsovnak, és azt mondja, hogy nem hajtjuk végre. Gyere ide Vladivostokba, csináld meg.
0: De ugye ez ilyen paradox módon, ez ahhoz is vezetett, erről viszont még annó beszéltünk, amikor itt voltál, hogy annak ellenére, hogy azért szerintem abszolút kihagyhatatlan személy az európai, tehát a 80-as évek vége, 90-es évek elején európai történelemnek az alakulásában.
1: Ennek... Bocsáss meg, ezt én azonnal szeretném kijavítani a világtörténelem alakulásában.
0: Okay.
1: Tehát én állítom, bizonyítani tudom, és eddig még nem volt történész, politikus. Én már a világban 1300 előadást tartottam New Yorktól, Kassáig és Ipolybalogig, még nem volt ember, aki meg tudta volna cápolni, hogy van-e olyan politikus a Gorbacsovon kívül, aki békésen, pozitív irányba, és az egész világot megváltoztatta.
0: Egyébként ez mennyire kontrasztos azzal, amit egyébként magáról a szovjet és aztán a posztszovjet állapotokról beszéltünk.
1: Ez abszolút kontrasztos, de kérem, hogy cáfolj te meg, vagy a kedves néző cáfoljon meg, ha tud, és ne jöjjön nekem senki Jézussal, mert Jézus egy hit kérdése. Jézus vagy élt, vagy nem élt.
0: Világos, de nem, én egyáltalán nem is ez, én pont, hogy ezt akartam mondani, és ezzel ilyen, hogy mondjam, nokdacú, tehát, hogy még megerősítetted azt, amit végül is mondani akartam, hogy ez mennyire paradox, és mennyire mutat rá arra a helyzetre, ami Oroszországban van az elmúlt 5-10-20 évben, hogy ennek ellenére ő mennyire méltatlanul háttérbe szorulva élte utolsó éveit.
1: Úgy élte utolsó éveit, 92 éves volt, 4 évvel ezelőtt halt meg. Hogy úgy halt meg, hogy nem volt egy mobiltelefonja, egy lakása, egy autója, nem volt semmije. Ugyanolyan, mint olyan nincstelenként született, mint paraszt gyerek, és az apja 3 éves korában békahússal letette, hogy éjjelne hallja. Ugyanilyen nincstelen volt 92 éves korában is. De őt ezt nem zavarta, mert mehetett volna külföldre a lánya, például Berlinbe ér, és jó módú. De azt mondta, hogy én itt születtem, itt halok meg. Navalnyi miért ment haza?
0: Pedig tudhatta, hogy...
1: Mindent tudott pontosan, sőt. Hazament, mert azt mondta, én orosz vagyok, ott születtem, kiállok az igazamért.
0: Nagyon megrázó. Ha már említetted, hogy az a dokumentumfilm, nemrég néztem, és az nagyon, nagyon... És hát igen. És a másik, amit akartam mondani, hogy egyébként ez amivel kezdtük, hogy az idős ilyen szinte távvezérelt, vagy ilyen mesterségesen életben tartott emberek, hogy ez mennyire jellemző volt arra, hogy az ember így belegondol így a kommunista időkre, akkor az így egyenlő azzal, hogy ilyen 70-80-90-110 éves nagypapák ott így állnak és vezetik az országot. És hogy azért ez...
1: Igen, és én ugye Gorbacsov 92 éves koráig haláláig agyilag épp volt. Utolsó 1-2 évben tolókocsival jár, de agyilag épp volt. És amikor meglátogattam gyakran, és többször mondtam neki, hogy Látod, nem kellett volna itt perestroika ugrándozni annak idején, még mindig te lehetnél a pártfőtitkár. Még mindig létezhet a Szovjetunió, Csehszlovákia, Magyarország.
0: Igen, és ebben tudod az azért, hogy Putyin még csak 70...
1: Hát még persze.
0: Valahány tette, akkor ez még alsóval egy 20 évet még.
1: Én mondom, nagyon jól ismertem a Csazov professzort, aki a Krem főorvosa volt. A Kremnek van szerintem a világon a legeslegjobb kórháza.
0: Nem véletlen.
1: Aminek 200 orvosa van és személyzete. A 200 orvosnak az a feladata, hogy éjszakánként balzsamozgassák Lenint, napközben meg egyetlen betegük van a mindenkori főtitkár. Tehát...
0: Hát azért ez elég durva önmagában, elég és azért szimbolikusan is, tehát, hogy ez...
1: Igen. És ha megengeded még a Gorbacsovhoz, hadd mondjak egy mondatot, amit többet a személyéről szól. Ugye Gorbacsov már 1988 tavaszán a Rajszával együtt egy sétán megfogalmazta, hogy a szovjet katonának a Szovjetunióban a helye. Ezt 88 decemberében az ENSZ közgyűlésén kijelentette az egyoldalú leszerelést. És 1989. március 5-én, amikor Német Miklós magyar miniszterelnök felkereste őt Moszkvába, annak megígérte, hogy nagyon rövid időn belül elkezdi a szovjet csapatok hazaszállítását. Azért, hogy megmutassa ténylegesen, nem akar Magyarország fölött uralkodni, nem a főnöke Német Miklósnak, a magyar népnek, Kelet-Európának.
0: És Csehszlovákiával kapcsolatban is ugyanígy érvényes volt?
1: Mindenkivel ugyanígy volt, csak a magyarok ugye ezt konkrét kérték, akkor a Jakes nem kérte, így. És arra is megkérte őt a Német Miklós, hogy mi lesz a Veszprém melletti 18 atomrakétával, mert voltak. Ebben az az érdekes, hogy a Gorbacsov nem is tudott az atomrakétákról. Na most ez nem csoda, hiszen gondoljuk bele, hogy a KGB és az orosz, a szovjet hadipar a világban millió helyen dugott el rakétákat. Honnan tudta volna A német Miklós
0: hát
1: már...
0: nála volt a doboz, nem a gombbal.
1: De bocsánat, de nem a Veszprémi rakétákhoz, ja, hanem az orosz rakétákhoz.
0: Világos.
1: Például a német Miklós már 6 hónapja volt miniszterelnök Magyarországon, amikor behívatták őt a hadügyminisztériumba, vagy megkérték, bocsánat, menjen be, és ott közölték vele, hogy itt atomrakéták vannak, írja alá, hogy vállalja a megőrzésüket. 6 hónapja.
0: Na, tehát ezek ugyanúgy... mi lett a sorsa, János?
1: Hogyan?
0: Ezeknek mi lett a sorsa ezeknek a rakétáknak?
1: Hosszú történetek, de elmesélem gyorsan. Tehát az lett a sorsa, hogy a Miklós ezt megemlítette a Gorbinak Moszkvába. Ezt mind a ketten elmesélték nekem. És a Gorbacsov azt mondta, hogy stopp, katonákról tudok, folyamatban, hazahozduk. De atomrakétáról nem tudok. De megígérem, utána nézek.
0: De ugye nem 60 pusztán van, vagy valami ilyen
1: helyen. A Miklós hazajött, valamikor május végén, júniusban felkereste őt a orosz nagykövet, személyesen Gorbacsovtól hozott egy kézzel írt levelet. És ebben a levélben a Gorbacsov leírta, hogy kedves Miklós, igazad van, utána néztem, tényleg voltak rakéták Magyarországon, de intézkedtem, a rakéták már nincsenek ott. Ugyanúgy, ahogy valamikor bejöttek, 89. május-júniusban haza is vitték úgy, hogy se a magyar titkosszolgálatok, se a magyar miniszterelnök erről nem tudott. A levélből tudta meg, hogy nincsen.
0: Azért ez durva.
1: Na, de, és én kérdezem téged és a kedves hallgatót, ha Gorbacsov akkor nem viszi haza a rakétákat. És 89. április 25-én Kiskunhalasról nem kezdi meg az orosz katonák hazavitelét, akkor 10.400 orosz katonát vitt haza, akkor vajon most itt ülnénk-e a Tilos Rádióba? Mint ahogy előtte se volt Tilos Rádió, valószínűleg, ha ez, itt vannak, és őket etetjük, őket szolgáljuk, akkor bizonyára nem ülnénk itt, és nem beszélgetnénk arról.
0: Igen, ezek azért nehéz témák, mert nyilván az ukrán háború kapcsán itt nem egyszer az utóbbi 4 évben felmerült az a kérdés, hogyha nem tudom, az ukránok nem tudják előképpen védeni magukat, akkor az orosz hadsereg nem lesz megint itt a határon.
1: Ez egy 100%-os biztos vagyok abban, és ezt is alá tudnám sok-sok érvel támasztani, hogy Putyin már réges-régen itt lenne. Ki gondolja azt, hogy ha elfoglalja Ukrajnát, akkor csapnál, megállt volna, jaj, otthon felejtettem, hát igen, az útlevelemet, nem megyek, vagy nincs magyar vízumom, nem megyek. Na jó, de a terv nem ez volt.
0: Hát nyilván.
1: Én beszéltem, többször jártam Ukrajnába, beszéltem olyan katonákkal, és a moszkvai barátaim, nekem 91-től volt ott stúdium, tehát sok embert ismerek, akik elmondták, hogy a Putyin azt a hadosztályt, akit Kijevhez küldött harcolni, úgy voltak felszerelve, hogy a csomagjukban ott volt a díszegyenruha.
0: Mert az
1: volt a parancs, hogy 3 nap múlva díszegyenruhába vonulnak fel Kijev utcáin, mert elfoglalták Kijevet.
0: Hála Istennek nem sikerült.
1: Na most ez hála Istennek nagyon nem sikerült, és azt hallom csak Moszkvából folyamatosan, hogy a nép is elkezd elégedetlenkedni. A politika nem, mert a politika azt mondja, szegény Putyin, amit a Gorbacsov elrontott, te most hozd redre, nekünk kell Budapest, Prága, Varsó, minden.
0: Hát igen, és akkor itt jön be az, hogy ugye amit beszéltünk itt a műsor előtt, hogy ennek ellenére éppen választások vannak Oroszországban, és a nép elkezd elégedetlenkedni, ehhez képest Putyinnak meg 40, nem tudom, sok százalékos támogatottsága van egy első körben. Nyilván aztán, hogy ez emögött mi van, ez egy másik dolog, de...
1: Az van szerintem, ugye, hogy Oroszország hatalmas. Az információ az Urálon túlra, vagy még odáig is, vagy eljut, vagy nem jut. A cárról Putyin nem Putyinnak nevezik, cárnak.
0: Tényleg?
1: Cár. Uh-huh. Tehát attól tartani, félni kell, mert a cár az mindig. Vannak történetek 100 évvel, 150 évvel ezelőtt, amikor a faluba, a családba, a cár, Sztálin. Tehát ezek megmaradtak. Úgyhogy jobb a békesség, szavazzunk Putyinra.
0: az egy kicsit megint áthallásos, hogy hát, és most esetben végképp nem menjünk mele ebbe a témába, mert sok más érdekes van, de hogy hát látok némi nemű, hogy mondjam, ilyen motivumtapadást mondjuk Oroszországon kívül is, hogy van olyan vezető, aki így képzelte volna el a saját létét, mondjuk nem Oroszországban, hanem attól.
1: Magyarországon Orbán Viktor, hát ezt ki lehet nyugodtan mondani, hogy, de hogy és nem, nagyon, is, nem is véletlenül szövetkezett.
0: Nagyon áthallásos ez a dolog.
1: Nem is véletlenül, igen. Nem a német kancellárral szövetkezett, hanem Putyinnal.
0: Hát igen, és ez szomorú.
1: És én a könyvemben pont azt írom le, hogy 177 éve egészen idén április 25-ig Oroszország határozta meg a Magyarország magyarság létét, életét, sorsát. Ugye 177 éve volt, amikor 1849-ben Világosnál a magyar hadsereg letette a fegyvert. Ki előtt? Habsburgok előtt? Nem.
0: Az
1: orosz cár 200 ezer katonája előtt tette le a fegyvert. Aztán következett, megint csak az oroszok beavatkoztak. Nézzük 1945-ben. Gorbacsovval sokat vitatkoztam, hogy ez mi volt, felszabadítás vagy elfoglalás. Abba egyeztünk meg, hogy reggel felszabadítottak, este elfoglaltak. Aztán ment tovább a történet. Megint az oroszok mondták meg, hogy mi és hogyan. Aztán következett 56. A könyvem egynegyede 150 oldal erről szól. Mit csináltak az oroszok 56-ba? És mondom a következő történetet, 56 után ugye megint csak nem lett nyugalom és béke, hanem 2010-től 2026-ig az Orbán rendszer gyakorlatilag ugyanazt csinálta, mint a Kádár rendszer, Moszkvából irányították. Erre 100 és 1000 bizonyíték van. Tehát 170 éve ez történt, és hál' Istennek, hogy áprilisban 3,2 millió ember megnyomta a gombot, megnyomta a csengőt, és talán 170 év után lesz annyi eszünk, hogy azt mondjuk, hogy mi közünk nekünk politikailag Moszkvához. Moszkva még mindig átvert minket. Nem igaz, hogy olcsóbban adta a benzint, nem igaz az, hogy segített. Kérdezem én a kedves olvasót.
0: Vedd fel a fülest, mert van egy betelefonálunk, jó. És akkor hallgassuk okay. meg. Halló, halló. Szia, adásban vagy.
2: Sziasztok, Péter vagyok. Egy gyors kérdésem, mert csak már nem adottam a műsor elejére, de a vendég nem ír, ennél kíváncsi vagyok a könyvének a címére.
0: A vendégünk Zolcár János, televíziós producer és író, és a legújabb könyvéről, a Világtitkok első kézből című könyvről beszélünk, illetve még a könyvig nem jutottunk el, hanem így az azzal kapcsolatos történésekről beszélgetünk.
1: De annyiban segítek, üdvözlöm, hogy a világtitkok.hu oldalon megtalálható Világtitkok hosszú A-val minden a könyvről.
2: Értem, köszönöm szépen, kívánom
1: is, hogy köszönöm szépen.
0: Szóval, hogy azt akartam kérdezni, János, hogy és annyi elég ahhoz, hogy ez a 177 éves periódus véget érjen, hogy mondjuk észhez térnek az emberek, és nyilván az általuk választott vezetők, vagy nem, mert itt azért kicsit, ugye ez ilyen kettős dolog, mert az egyik oldalon az van, hogy hát most oké, hogy mi mit gondolunk, meg mondjuk a politikai vezetés mit gondol, mert hogy egy ilyen kis hangya fütyinyi porszem vagyunk ebben az egészben onnan nézve. Ez az egyik érv, és akkor azt gondolhatná az ember, hogy hát most akarhatunk mi, de sokra nem megyünk vele. A másik oldalon meg akármennyire is 177 évig befolyásolták, de most ott tartunk, hogy valóban még Kijevbe se sikerült a díszegyenruhát felvenni, tehát hogy ennek van egy ilyen ellentmondás az egészben.
1: Sok az ellentmondás, de ugyanezt történt mondjuk 56 november 4-én is. Akkor is azt hittük, mindenki azt hitte Magyarországon, hogy fellélegeztünk, felszabadultunk. Az oroszok mennek haza, a helyzet visszafordíthatatlan. Béke lesz Magyarország, nyugathoz tartozik. S eltelt 2 nap, 3 nap. Megjött az áruló Kádár, és ott volt a Gerő Ernő, meg az egész könyvemben leírom, ugye azt, az a leglényegesebb, hogy a forradalmat nem a magyarok csinálták, hanem az oroszok tervezték el, és ezt kiprovokáltak minden és minden eseményt.
0: Tudom, abból, bocsánat, abból a célból, hogy utána reakcióként jöjjenek meg mentőként?
1: Úgy van, úgy van, ebből a célból.
0: Hát ezt a dinamikát is láttuk.
1: Zsukov tábornok, ugye, az Oroszország, Szovjetunió gyakorlatilag legtiszteletre méltóbb embere volt, ő nyerte meg a háborút Sztalinnak, ő foglalta el Berlint, és így tovább. 56 nyarán Budapestre érkezik titokban, összeül Gerő Ernővel, Gerő Ernő akkor váltotta Rákosit, ő a Magyarország Big Bossa főnöke, összeülnek és kidolgozzák a katonai tervet, pontosabban katonai és politikai tervet, hogyan kell majd szépen Magyarországot belehajszolni egy provokációba, felkelésbe, hogy ezt most minek nevezzük forradalomba, úgy, hogy beavatkozhat a szovjet hadsereg. Erre volt A, B, C terv. És ezt benne volt például az Andropov, aki itt volt, mint nagykövet, és ezt mesélte a Gorbacsovnak is. A Gorbacsov is tudott róla. Andropov volt Gorbacsov mentora, Andropov, aki szerelmes volt a Gorbacsov feleségébe, a Rajszába, és így tovább, tehát vannak történetek. Első kézből tudom, hogy ez megtörtént. És azt is, hogy például az se véletlen, hogy hogyan történt, hogy elfogták Nagy Imrét, ez például el volt tervezve. Hruscsovot megkérték, hogy menjen el november 2-án Titóhoz Brioni szigetére. Ott szépen a Hruscsov egy éjszakát tárgyalt a Titóval, a Málenkóval csak ketten voltak, és ott a Titó szépen elmondta, hogy ezt csináljátok, vigyétek be, menjen be a nagykövetségre, becsalogatjuk őt, ott, ha már ott van, akkor a miénk, később kiadjuk nektek. Tehát minden terv szerint volt, egy bábjáték volt, amit fölülről Moszkvából mozgattak, le volt írva. Hogy létezik az, hogy november 23-án este 9 óra után kezd dördül el az első lövés? Október 23-án este 9 óra után a rádiónál, és másnap délelőtt már Budapesten van a szovjet KGB főnöke, az Ivan Serov. Akkor körülbelül 7-8 órás volt egy repülőút. Gyakorlatilag minden el volt tervezve, tudtak, és miért jön ide a KGB főnök?
0: Ez egy nagyon... Tehát most valószínűleg különösen érzékeny ez a téma Magyarországon. Ugye eleve az 56 mint téma, vagy mint nemzeti trauma, miként lehetne ezt definiálni, de mindenképpen egy olyan dolog, amit szerintem fel kell még mindig dolgoznia így ennek a népnek. És ugye egyrészt most lesz a 70. évfordulója az eseményeknek, másrészt meg hát egyébként, és óhatatlanul egyáltalán nem ez a célom ezzel a beszélgetéssel, de folyamatosan ilyen áthallások jönnek a jelenlegi múltbeli dolgok között, hiszen ugye...
1: A történelem ismétli magát, az emberek nem lesznek se jobbak, se rosszabbak, a politikusok is ugyanúgy általában csirkefogók, néha van köztük egy rendesebb, igen, mi változik?
0: De
1: semmi.
0: De hogy ugye... Ezek is ilyen annyira fura dolgok, mert hogy ugye gyakorlatilag Orbán Viktor karrierje az nagyon erősen összefügg 56-tal, hiszen ugye a Nagy Imre újratemetés és stb.
1: Na, álljunk meg itt egy pillanatra.
0: Okay.
1: Ugye Magyarország többsége azt hiszi, hogy Orbán Viktor zavarta, küldte haza az oroszokat. Ez nettó hazugság. Következő. Az első csapatokat, ahogy mondtam, Gorbacsov április 25-én viszi el Kiskunhalasról.
0: 89, ugye?
1: 89. Orbán Viktor beszéde, ha jól emlékszem, 89. június 16-án volt a Nagy Imre temetésénél. Tehát jó 2 hónappal később. Akkor hogyan lehet azt mondani, hogy ő küldte haza? Április 25-én Orbán Viktor még egy ellenzéki kis senki volt, de még júniusban is az volt. A Gorbacsovat megkérdeztem, hogy hallott-e ő akkor Orbán Viktorról. Azt se tudta, hogy eszik vagy isszák. Semmit. A KGB se foglalkozott különösebben vele. Én rengeteg vodkát megittem Moszkvába a KGB akkori főnökével, Krucskovval, aki itt volt 56-ban a nagykövetségem, mint titkár és tolmács. Fél magyar nóta repertoárt ismerte, minden magyar káromkodást tudott, ismerte a helyzetet, beszélgettünk, és vodkáztunk. És a vodka az a legjobb emlékeztető ital az oroszoknál. Tehát nem is tudtak, nem is vették figyelembe még akkor. Tehát hazugsága az. Orbán Viktor ez ügyben nullát csinált. Egyetlen ember van, Gorbacsov, aki hazavitte. Méghozzá két meggondolásból. Egyik az, hogy ténylegesen ő egy olyan hazafi volt, mondom, aki otthon halt meg. Igen.
0: Szia, adásban vagy.
3: Szervusztok, oda szeretnék egy dolgot. Hogy én úgy tudom, hogy április 27-én és 28-án maga Csicsolina is ott volt az oroszok csapatok kivonásánál, valami határátja, olyan fotó is van róla, sőt egy fehér galambot is elengedett, és akkor így nézzük, akkor a Csicsolina zavart el az oroszokat, és nem az Orbán Viktor.
1: Ez is egy vélemény, legyen úgy, még mindig jobb, mint Orbán Viktor, mert az végképp nem volt igaz.
0: Hát kevesebb, tehát hogy mondjam, tehát hogy Csicsolina szerintem a magyar kultúrához lehet, hogy több, na mindegy, ebben nem menjünk bele. De ha már Orbán Viktornál és az oroszoknál tartunk, akkor viszont az mennyire, a te tudomásod szerint mennyire állja meg a helyét az a, az, az elmélet, vagy az a, hát én nem tudom, urbánus legenda, vagy nevezzük bárminek, lehet, hogy te majd ezt jobban fogod tudni hogy mondjam, definiálni, hogy Orbán Viktornak a fene nagy orosz ellenesség, meg kommunista ellenesség ellenére úgy egyébként a, már a 80-es években elég jó kapcsolatai voltak. Tehát, hogy ez a Putyinnal való jóban levés, ez egy nagyon, nagyon régre visszamenő genézise van a dolognak. Akár független attól, hogy nem tudom, tehát, hogy...
1: Ezt azért válasszuk külön, mert a 80-as években Putyint a világon senki nem ismerte.
0: Drezdában volt
1: egy eldugott ki kávéfőző akárki. Senki. Tehát ez nem állja meg a helyét, nem igaz. Az, hogy neki akkor milyen kapcsolatai voltak az oroszokkal, nem tudom, az tény, hogy ugye 85-től 91 végéig volt Gorbacsov, Gorbacsovval nem volt kapcsolat, az akkori KGB-vel nem volt kapcsolat. Ezt tudom első kézből, KGB elnökétől és Gorbacsovtól. Én szerintem a kapcsolat az valamikor 2010 környékén vagy után kezdődött, és ilyen beszélhetünk itt most, hogy ő be volt szervezve, meg a KGB, meg egyebek. Szerintem ez mese, miről tudott volna Orbán Viktor, amikor katona volt és besúgott jelenteni? Arról, hogy kinek büdös a lába, vagy kinek nem, kinek milyen az okja, vagy milyen nem. Ne adj Isten, esetleg kimondott valamit, káromkodott valamelyik katonára. Most ez biztos, hogy a KGB-t nem annyira érdekelte, még ha a magyar titkosszolgálatot igen. Ezzel, ha ilyen jelentések, papírok vannak, és nyilvánosságra hozzák, mindannyian röhögünk, hát ez semmi. Tehát itt valami többnek kell lenni, és én úgy gondolom, hogy a világon általában az elmúlt évezredekben két nagy hatalom volt, amivel embereket zsarolni lehetett, az vagy a pénz, vagy a nő. Tehát ebből a kettőből az egyik biztos, szerintem a pénz, és akkor ez már megmagyaráz mindent, és nézzünk utána, ki vette a magyar olajat, hova ment a magyar olaj, mennyibe került pontosan, mennyit kaptuk mi, és lehet számolni, és ha minden literen csak 0,001 centet nyerünk, akkor...
0: Abban egész jól el lehet élni. De egyébként a végén még az is kiderülhet, hogy Orbán Viktor fiatalon szerelmes volt Csicsolinába, és lehet, hogy akkor rajta keresztül.
1: Én ezt nem tudom, ez az ő dolga, legyen így.
0: Na, de akkor menjünk vissza egy kicsit 56-ba, amiről igazából a könyvedben írsz. Ugye eleve van, ha már a szlovák kapcsolatban beszélgetünk, van szlovákiai felvidéki kötődése is 56-nak, amiről még én sem tudtam, mielőtt ide jöttél volna, vagy mielőtt beszéltünk volna telefonon, de talán akár erről is kitérhetünk most, vagy ahogy gondolod majd így a történetében. Jó, akkor mert az lett volna a B opció, hogy folytassuk ott kronológiailag, elkezdtük.
1: Úgy is ugrálunk, majd eljutunk.
0: Csapunk, oké. Térjünk ki. Na, hogy is volt ez?
1: A legérdekesebb felvidéki szlovákiai kapcsolat az Singer Ernővel kapcsolatos. Esetleg tudja a kedves hallgató közül valaki, hogy ki volt Singer Ernő?
0: Hát valószínűleg nem a mi ez varógéphez volt nagyon csak köze.
1: Nem volt semmi köze. Ez a Singer Ernő 1890-valahányban született a felvidéki Terbeget Trebišov nevű faluban, ami Balassagyarmaton hát, megyünk a határon, onnan 5 kilométer, az én szülőfalumtól, Ipolybaloktól 7 kilométer, tehát nyugodtan mondhatom, hogy földim.
0: Bocsánat?
1: Büszke nem vagyok rá, hanem sőt szégyellem.
0: De Terbegec az Terebessel azonos?
1: Nem. Terebes az Trebišov. És az körülbelül 250 kilométerre
0: van. Akkor rosszul hallottam, de és mi, hogy mondtad szlovákul Terbegecet? Trebišovot mondtál, csak azért.
1: Ne, bocsánat, azt mondtam?
0: Igen.
1: Trebišovce.
0: Ja, Trebišovce, jó, oké.
1: Elnézést.
0: Azért, mert nekem ez nem állt össze.
1: Terbeget.
0: Igen.
1: Nos, ez egy nagyon kis falu, pár százan lakják, és ide költözött az 1800-as évek végén valahonnan Nyitra környékéről a Singer család, zsidó család volt.
0: Kereskedők
1: jöttek,
0: voltak?
1: Jöttek, mentek az országba, földeket béreltek, azon próbáltak termeszteni, eladni, aztán nem működött. 1912-ben meghalt az anya, volt 10 gyerek, és az apa fogta a cókmókjukat, a 10 gyereket, és eljöttek Pestre.
0: Há.
1: Itt folytatták az életüket, itt se volt nagy sikerük. Szegény gyerekként tanult a Singer Ernő, aki érezve, hogy a Singer névvel nincs olyan sok előnye az élethez, változtatta a nevét, és lett belőle Gerő Ernő. Így talán már többen ismerik. Aztán a párt hierarchiában egészen magasra jutott, olyannyira, hogy 1956. júniusában, amikor Rákosi Mátyást leváltották, ő lett utána a trón örököse, ő a Magyar Szocialista Párt vezetője, Munkáspárt vezetője, tehát gyakorlatilag ő volt az ország embere, ő irányította az országot. És ugorjunk egy-két hónapot, az ország Rákosi után nem oda jutott, hogy fellélegzett volna, és azt mondta, hogy szabadon élhetünk, oroszok haza, hanem még mindig szenvedett az elnyomástól. Pártok, vezetők jöttek, mettek, vitatkoztak, és eljöttünk 1956. október 23-áig, amikor délután a budapesti ifjúság főleg egy tüntetés szervez a lengyel fiatalok mellett. Nem az oroszok ellen, nem Gerő ellen, a lengyel fiatalok mellett.
0: És ugye ezt, ha jól tudom, ez egy engedélyezett
1: megmozdulás volt. Megmozdulás volt, igen. És a végén, és én nekem módon volt beszélni néhány emberrel, akár a Pongrácz Gergelyel, aki a Korvünkhöz parancsnoka volt, akár másokkal, akik ott voltak a tüntetésen, és elmondták, hogy hát ha látjuk a képeket, akkor ezek a tüntetők legtöbbje öltöny, ing, nyakkendőbe vannak, tehát tényleg fiatalok vagy nem.
0: Te megadták a módjukat, hogy
1: támadási cél. Bocsánat, csőcselék valahonnan a fradi elvetemült drukkorai. Tehát jöttek, tüntettek, de mivel senki nem hallgatta meg őket, elvonultak. Most nagyon leegyszerűsítem a történetet, én nem vagyok történész, ezért elvonultak a rádióhoz, és ott akarták beolvastatni követeléseiket. Este lett 8 óra, bementek a rádió udvarára, állítólag ott felvették a követeléseiket, és azt mondták, hogy mindjárt műsorba adják. Ez nem történt meg. Erre kezdődött az, hogy és ezt ma már meg nem mondja senki, hogy kilőtt először, először köveket dobáltak, aztán állítólag a védők könyvgáz dobtak a tömegre, majd valahonnan fegyver is előkerült. Annyit lehet bizonyára tudni az Országos Mentőszolgálat akkori adataiból, hogy 9 óra, este 9 óra 17 perckor kapták az első hívást a mentősök, hogy menjenek ki egy sérülthöz. De ez azért is nagyon fontos, mert este 8 óra körül, amikor a tömeg még békésen az utcán volt, a Gerő Ernő a pártházból magához kérette a szovjet nagykövetet Andropovot és annak titkárát, Krucskovot, aki a tolmács volt köztük. Bár Gerő beszélt, de mégis...
0: Ő volt az ominózus KGB,
1: később
0: KGB.
1: Ő volt a később a KGB főnök, a Vodkás.
0: Igen.
1: És a Krucskov elmesélte nekem, hogy ott mi történt. Tehát leültek, elkezdtek beszélgetni, és a Andropov, aki szintén azon a párton volt, hogy ide be kell avatkozni, csak ugye ő diplomataként ezt nagyon szépen, szép köntösbe öltöztette. A Gerő mindenáron, hogy jöjjönek be az orosz, szovjet elvtársak, nem is kellett nekik Moszkvából vagy Ungvárról jönni, hiszen Magyarországon állomásoztak akkor, a II. Világháború után, például Székesfehérváron és egyéb helyeken is orosz katonák és orosz tankok.
0: De milyen jogcímen voltak ők itt akkor?
1: Úgy, hogy 1945 után a II. Világháborúban Bécsbe is így maradtak, csak Bécs megcsinálta a Staatsvertrágot, külön egyezményt, onnan hazamentek. Kelet-Európában itt maradtak. A rend, béke, egyéb fenntartás érdekében itt voltak. Nem sokan, de voltak. Na most őket viszont már a terv szerint, mint ahogy mondtam, a terv már 56 nyarán elkészült, a terv szerint már egy nappal előtte Zsukov riadóztatta. Tehát a katonák az orosz laktanyákban, az oroszok már készen voltak.
0: De kicsit olyan érzése van, hogy ez a verekedés úgy kezdődött, hogy a Józsi visszaütött. Tehát...
1: Persze. Úgyhogy a rádiónál volt az első provokáció, amikor nagy valószínűséggel az AVH-sok, akik ezt védték, lőttek, és utána a támadás során fegyverhez jutottak a kvázi forradalmárok, ha úgy tetszik, fiatalok. Nekem az André Libik, egy nagyon ismert rendező, aki 18 éves volt akkor, mesélte a történetet, hogy ott volt, azt mondja, nehogy akartunk mi fegyverrel harcolni, a fene akart. De amikor lelőtték a társamat mellettem, akkor én is elkaptam egy fegyvert. Így indult. És utána zavargás, de térjünk vissza még egy órával korábbra, hogy a pártházba Gerő félt, nagyon félt, hogy a tömeg az utcán, ennyit jelentettek. Hívjuk fel Hruscsovot, és kérjük meg, hogy küldje be rendcsinálás érdekében a szovjet csapatokat. Andropov azt mondta, neki nincs módja, mert először Andropovtól kérte, hogy ő adjon parancsot. Mondta, neki nincs módja. Ezután azt, hogy akkor hívjuk fel. A Andropov, a nagykövet felhívta Hruscsovot, vonalba kérte Kagylóhoz, és átadta a Kagylót Gerő Ernőnek. És Gerő elkezdett Hruscsovval nagyon indulatosan, hangosan, nagyon, hogy mondjam, tehát nagy indulattal beszélni, és egy idő után átadta újra a Kagylót Andropovnak, és az Andropovtól azt kérdezte a Hruscsov, hogy tényleg lőnek, mert a Gerő már ott nagyban arról beszélt, hogy itt forradalomban lőnek, fegyverek, sokan meghaltak, rengeteg elvtársunk, ugye, meghalt. És az Andropovtól megkérdezte a Hruscsov, lőnek? És nekem a Krucskov a következőt mondta. Az Andropov rám nézett, és akkor megkérde, lőnek? És a Krucskov is rábólintott, lőnek. Újra visszaadta, na ha lőnek, akkor menni kell. De a Hruscsovnak volt még egy kérése, hogy a Gerő Ernő írásba kérje, hogy ez le legyen dokumentálva a világ előtt, ugye az oroszok dokumentje ezt, hogy hát mi csak azért mentünk, mert minket erre megkértek. Elvtársi segítség. Hruscsov megkérte a nagykövetet, menjen vissza a nagykövetségre, onnan titkosított vonalon akar vele beszélni. Ott mondta el neki, hogy kell a dokument. A nagykövet és Krucskov visszamentek újra a pártházba, elmondták Gerőnek, papír kell. Gerő arra azt mondta, most nincs idő papírozni, majd megírjuk. És most jön a következő hazugság, hogy az Andropov felhívta a Hruscsovot, oké, papír megvan, gyertek. És a Hruscsov ekkor már csak arra bólintott rá, ami egyébként el volt készítve, amikor a katonák már a tankokba jöttek, már csak a kaput kellett kinyitni. Tehát a Hruscsovot belevezették abba, hogy nem tehetett mást. Nekem a fia, a Szergej Hruscsov mesélte el Amerikába, hogy az apja abszolút nem akart háborút. Ha Tito egy szóval azt mondja neki két nappal korábban, hogy hát azért álljunk meg, nem kell. Nem is csinált volna. De Tito nagyon buzdította, meg kell mutatni, a magyarokat le kell velni, és a legfőképp példát kell statuálni. Nehogy ez valakinek a világba eszébe jusson. És ez volt a lényege. Ezért dolgozták ki a katonai tervet időbe, ezért jött be, ezért következett az, hogy itt volt a Szerov, a KGB főnöke, aki két nappal később a Kossuth téri sortűz, ami elhíresült, ugye? Mi történt? Két nap után, ahogy bejöttek az orosz tankok, a harmadik napra már az orosz katonák és a magyarok, a budapestiek elkezdtek barátkozni. Az asszonyok pogácsát sütöttek, vizet adtak, kenyeret adtak nekik, beülhettek a tankba, felmászhattak rá. Egy nagy szerelem volt kialakulóban. A tankok, orosz tankok megteltek magyar civilekkel, és mentek a tankok a Kossuth térre, ott ünnepeltek. Druzsba-duzsba, barátság. Szerov, aki a pártszékházba ült, ott rendezte be az irodáját, pontosabban ott is, tudomásul vette, vagyis meglátta, tudatára jutott, hogy mi történik a Kossuth térre. Hát ez nem volt benne a terve. A környező épületeken AVH-sok voltak, akikhez még KGB-s katonákat küldött, és parancsot adott, hogy lőjönek a tömegbe. Amikor az AVH-sok is azt mondták, hogy gyerekek, hát ott orosz katonák vannak. Nem érdekes. 3-4-500 ember halt meg, oroszok is.
0: Ki darab-darab volt, gondolom.
1: Darab-darab volt. Ki volt provokálva? Megint egy olyan, amit azonnal jelentett Hruscsovnak, ő személyesen, vagyis pontosabban telefonon, direktbe volt kapcsolatban Hruscsovval, állandóan jelentett neki, és megint elmondta, ezek lőnek, megöltek 150 orosz katonát. És Hruscsov még erre is azt mondta, próbáljuk meg politikailag megoldani. De meg közben jött még egy fontos dolog, hogy a hónap végén, október végén Hruscsov informálisan beszélt az amerikaiakkal. A fia elmondta nekem, hogy az apja nagyon-nagyon függött az amerikaiaktól és Titótól.
0: Az Amerika... is, bocsánat, közvetlenül függött valamilyen okokból?
1: Tito az akkor, főleg a kommunista világban sokkal nagyobb tekintély volt, mint ő.
0: Aha.
1: Okay. Tito valahol egy szabad polgár is volt, diktátor is volt, egykori partizán, ő fogta össze a kommunista világ szellemét.
0: Titónak miért volt pontosan azért, hogy ő nem ez a fajta kemény vonalas,
1: Tito azért igen? Egy tömeggyilkos volt.
0: Okay. Jó, mert azt akartam kérdezni, hogy neki milyen
1: nem.
0: Érdeke
1: fűzte. Ez az érdeke. Szépnek mutatkozni a világ előtt, meghívni Sophia Lorent és azzal parolázni, ugyanakkor, aki nem tetszett, azt eltesszük láb alól. Tehát Titónak fontos volt az egység bemutatása. Ne jusson senkinek eszébe, akkor szétesik az ő nimbusza is. Tehát a másik pedig amerikaiak, amikor Amerika megüzente informálisan Hruscsovnak, nyugodtan csináljátok, ez a ti problémátok, ti oldjátok meg, nem fogunk se fegyverrel, se egyéb formában beavatkozni. Akkor Hruscsov erre azt mondta, oké, már számba veszi a katonai beavatkozást, de még mindig várt. És negyedikén gyakorlatilag bele volt kényszerítve abba, hogy nem volt más döntés. A fia szerint a üléseken, amik akkor éjjel-nappal szinte zajlottak, ugye akkor Moszkvában kollektív vezetés volt, Sztálin egy szemébe, itt kollektív vezetés, de mégis Hruscsov volt a főtitkár. Azt mondja, hogy olyan késhegyre menő viták voltak, hogy gyakran verekedésbe torkolt.
0: Meg azon gondolkodom, hogy tehát, hogy Gerő, nyilván Gerő nem egyedül csinálta ezt az egészet. Tehát
1: de egyedül.
0: Teljesen egyedül?
1: Egyedül csinálta. Azt, hogy most kimondta neki azt, hogy jó, ott egyedül senki nem volt olyan körülötte, ezek gyakorlatilag hárman ültek, nem adott neki senki parancsot, vagy máskérést, ő egyedül féltette a hatalmát. A világpolitikában én x dolgot tudnék mondani, amit nekem elmesélt, vagy a Fidel Castro, vagy a Bush elnök, vagy a pápa, vagy Kohl, vagy Gorbacsov, amikor egyedül hoznak döntéseket, és a legtöbbször más, mint egy valamilyen személyes indok a motiváció.

0: titó Kádár legyen. Oké, Kádár lett. Tehát Nagy Imre nem kellett. Nagy Imréből tudták, Nagy Imre nem megbízható. Nagy Imre nem a mi emberünk. Ideig, óráig tartották, amíg a Kádárt el nem vitték Moszkvába, meg nem beszélték vele, haza nem hozták. Aztán idő kellett, hogy egy nagyobb csapatot állítsanak össze. És itt szeretnénk elosztani egy nagyon nagy butaságot, hogy az ukránok verték le a magyar forradalmat. Hát ez, tényleg azt mondom, hülyeség. Semmi közük az ukránoknak, mint ukrán nemzetiségű katonáknak többségében nem volt. Ugye, ha megnézzük azt, hogy hány katona halt meg Magyarországon a szovjet hadseregből, azoknak az adataiból annyit lehet tudni, hogy hol születtek. Szovjetunióban nem tartották az embereket nemzetiségüknél fog, nyilván, csak úgy, hogy hol születtek. Kijevbe születtél, de lehet, hogy magyar voltál. De akkor az Ukrajnához tartozott. Most ez mégis valamiféle statisztika. Ennek alapján a katonáknak körülbelül egy 20%-a volt ukrán. De ugyanúgy volt benne magyar, mint kirgiz, mint tadzsik, mint bármelyik másik. Tehát egy hadseregnek, de emlékezz vissza Csehszlovákiába. Egy prágai hadosztály csak prágaiakból állt, vagy csehekből?
1: Nyilván.
0: Lehet, hogy nem volt benne csak két prágai. Ott voltunk mi, magyarok, meg a cigányok, meg mindenki. Persze. Tehát ez teljes mértékben butaság, nem igaz. Annyi csak a tény, hogy ugye honnan vezényelték a katonákat? Lembergből. Miért? Hát az volt a legközelebb. Nem fogják hozni Vladivostokból, de ott se lett volna más az összetétel.
1: Igen, de ez is érdekes, hogy valahol olvastam, hogy a 68-ban, amikor megérkeztek a szovjet csapatok Csehszlovákiából, hogy egy csomó ilyen távol-keleti mindenféle katona volt a szovjet hadseregben.
0: Ez megint véletlen. Semmi köze nem igaz. Az tény, hogy a katonáknak nem azt mondták, hogy Pestre jönnek, hanem a szuezi csatornához. Ezt adták be nekik, de ez mindegy volt, mert idővel csak rájöttek, hogy ez mégse stimmel. Elmondták nekik a magyarok, főleg ezért is nem akarták, hogy barátkozzon itt a orosz katona, meg a magyar lakosság, mert kiderülnek dolgok. Tehát nem, nincs benne semmilyen szándékosság.
1: Ugye de egyikünk se történész, tehát nyilván nem tudunk olyan mélységekig belemenni ezekbe a dolgokba, nyilván te a személyes, hogy mondjam, információkon messze menően túl vagy, mint én, de ugye ennek az egész történetnek van egy történelmi, tehát historikus vetülete azzal kapcsolatban, hogy milyen módon van ez prezentálva, tegyük fel a történelemkönyvekben, meg nyilván van egyfajta, tehát lenyomata az embereken, tehát hogy mind ahogy beszéltünk, és hogy a kérdésem az, hogy ezt azt az objektív részét, ahol tényleg a tényszerűséget kell venni, ezt vajon valamikor helyre lehet úgy teljesen úgy tenni, hogy ez így, oficiálisan ki legyen mondva, hogy ez valójában így történt, ez valójában úgy történt, vagy ez azon kívül, hogy...
0: Most én ezt hiába mondom itt ki a rádióba, szerencsére talán van pár tízezer ember, aki hallgatja, de azon kívül a 10 millióhoz nem jut el. A 10 millió évtizedeken keresztül mást hallott, mást mondtak, mást tud. És a történelem az egy patyonkin fal.
1: De vannak történészek, akiknek az a dolguk, vagy az lenne a dolguk.
0: De ha egy történész le, te azt olvasod, mindig, amit egy történész leír, az átlagember nem olvas történészek írásait.
1: Nyilván nem, de amit egy történész leír, vagy ami a idézőjelbetéve, vagy értsük jól a hivatalos nézet, akkor azt előbb-utóbb azért...
0: Ádám, a probléma nem ott kezdődik. A probléma ott kezdődik, hogy egy történész valószínűleg nem jutott el se a Gorbacsovig, se az Andropovig, se a Krucskovig, se a Fominig, a politikai parancsnokig. Nem ment el a Szergej Hruscsov fiához, és így tovább egyikhöz se. Tehát ő a levéltárakba kutakodott, és amit a levéltárba talált, annak alapján ítél, gondolkozik. A levéltárak tartalma pedig, és ezt nekem elmondta a német külügyminiszter, a Genscher, az amerikai Bush elnök, a többiek, az, ami a levéltárban van, mindig annak a lenyomata, hogy ki írta és ki diktálta, és milyen érdekből. Tehát annak se kénytelen az ember, vagy nem kell

0: hinni. Genscher a német külügyminiszter, aki 15 évig volt a cégem tanácsadója, egyszer beszélgettünk, és azt mondja, hogy ne olvas történelemkönyveket. Mondom, hát miért? Én például nagyon szerettem Ruscsovot, de Ruscsovot, Churchillt. Ne olvas. Azt mondja, te elhiszed, hogy egy politikus nyugdíjba megy, leül, és majd szépen megírja magáról, hogy mit, és magyarul mondom, basszarintott el, mit csinált rosszul? Hát nem. Ő ott fényezi magát. Én is azt csinálom, és mutatott magára. Meg ugye a Genscher a világpolitika le minden tényezőjét ismerte, minden ajtót kinyitott nekem. Mindenkit ismert. A WC-jébe, a családi házába, ahol lakott, a WC-jét bánom, hogy nem fotóztam le. A világ legnagyobb politikusainak ott volt az aláírása.
1: Ültek a WC-n is.
0: Mikor ültek előtte, utána megkönnyebbültem, köszönöm, hál' Istennek. Tehát ez volt a legcsodálatosabb. Nála megfordult mindenki, és egyszer minden ember elmegy WC-re, és ott ember van. Na de a lényeg
1: hát
0: az...
1: Hát mennyire gyarló az ember, vagy hogy mennyire előjön az, hogy bármekkora hatalmú ember vagy.
0: Figyelj, én tényleg láttam 22 államfőt is. Ismertem meg. És egyszer nekem a Csazov professzor, a Krem teljhatalmú orvosa azt mondja, mutatja így a mutató ujját, nézd meg ezt az ujját.
1: Hány segben volt?
0: Ádám, lassan.
1: Bocsánat.
0: Emlőjük el a poénokat. Okay. Nézd meg ezt az ujját. Miről híres? Hát mondom, nem tudom. Arról tudni kell, hogy a Csazov előtte néhány évvel Nobel-díjat kapott. Ugye arról mesélt volna, hogy mit talált ki? Nem. Az ujjáról mesél. Ez a híres. Ebből egy van. Igen. Arról volt híres, elmondta, és végtelenül büszke volt rá, hogy ez már 5 pártitkár fenekében volt. Ilyen ember nincs. Nobel-díjas sok van, de ilyen ujjó nincs. És ő ezt úgy mondta, hogy most itt lát, nézzem már meg, hogy kiáll előttem. Uh-huh. Tehát ez egy orosz hozzáállás, egy mentalitás.
1: De ebben egyébként, amit most az imént elmondtál, a levéltár történelemkönyvek és mit ne olvasunk dologba, ez nekem most azért eszembe jutott egy dolog, és az, hogy az utóbbi időben főleg, és valahogy akár a Covid-pandémia révén, de egyébként egy csomó minden más ilyen, azért az összeesküvés elméletek mindig is voltak és vannak, de ugye valójában mindig így az volt mindegyiknek így a mondani valója, hogy így van egy sötét háttérhatalom, amiről mi nem tudunk. És valójában,
0: van a butaság, ott kezdődik, van a butaság,
1: de hogyha,
0: és a butaság szül persze, még nagyobb butaságokat.
1: Világos, de hogyha valójában ezt az egészet megfordítjuk, és azt, amit te mondasz, hogy hát nem ennyi, mert ugye a levéltárakban az van, amit valaki leírt és valaki diktált, akkor valójában, ha nem is ilyen, hogy mondjam, egyszerű fajék logikával menve, de akkor valahol mégis azt mondhatjuk, hogy hát igen, tudunk valamit a történelemből, vagy így a dolgok történéséről, de úgy Isten igazából teljesen más történt.
0: Meg igen, teljesen más, teljesen más történt. Tehát, hogy... teljesen más történt. És erre a könyvemben, a könyveimben 100 és 1000 példát hozok. Én egy pontosan ezért, hogy megtudjak valami igazat, én egy asztalhoz ültettem 3 hétre a Gorbacsovot és a Bush, idősebb Bush elnököt. Nála laktunk, és együtt beszélgettünk. Mert tudtam azt, és ez meg is történt, amikor mesélték a múltat, mi volt, hogy volt, válta például a hidegháború vége, és valamelyik nem olyat mondott, amivel a másik egyetért, azonnal az asztalra csapott. Stopp, ez nem így volt. És amíg nem hívtunk fel 10 szakértőt, tolmácsot, akik ott voltak, és nem próbáltuk kideríteni, addig nem mentünk tovább. És amikor én ezt néhány évvel később, amikor írtam a könyvemet, megkérdeztem a Gorbacsovtól, mert ugye elolvastam Bush memoárjait, a Gorbacsov memoárokat, meg megnéztem azt a felvételt, amit én készítettem velük a beszélgetésre. És három különböző
1: dolog?
0: Hát nem alapjaiban, de mondjuk ott voltak tényleg a hajón, de hogyan, de mit aha. gondoltak, mit tettek, ebben nagyon sok másképp látták. És a Bush már meghalt, a Gorbacsovot fölhívtam, és megkérdeztem, figyelj ide, melyik az igaz? Miért, mi a probléma? Hát mondom, mind a 3. Na, mit mondott a George? Felolvastam neki. mit mondtam én, felolvastam neki, amit ő mondott, és mit mondtunk ott mi, felolvastam. Hát akkor legyen az.
1: És ez lesz a
0: történet. És ez lesz. Na most, érted, egy történész nem megy el eddig. Történész elmegy odáig, ahova az ő munkája vezérli, egy levéltárba, és nem tud más tenni, ha ott talál egy dokumentumot, ami még le is van pecsételve, akkor ez. És nem tudja, vagy nem akarja tudni, vagy tudja, de nem tud mit tenni, hogy a KGB például 100 éve az egyik legfontosabb tantárgya a KGB-nek a dezinformáció, a hazugság. Maga Gorbacsov mondta nekem, a KGB mindig hazudik. De hozzátette, talán egyszer-kétszer mondott igazat, ha tévedett. És a KGB mindig hazudik. Hát erre megint X és X példát tudnék felhozni, amikor hazudtak és hazudtak és hazudtak, de tényleg arra egyet sem, hogy mikor mondtak igazat.
1: De nyilván egyébként a történészek azért jó, hogy vannak, mert nyilván egy csomó más olyan perspektívából kutatják a mi érteket, hogy vannak, de azon gondolkodtam, hogyha vajon ha egyszer lenne egy történész, aki lenne annyira ügyes, hogy amellett, hogy történész mondjuk sikerül eljutni ilyen ajtók kinyitásáig, akkor az vajon mit hozna?
0: Nem tudom, én sem vagyok olyan ügyes, hogy elmenjek a levéltárakba, ezért aztán valószínű. De mondok neked a világ egyik legnagyobb összeesküvés elméletének a hátterét. Ne. Ugye a világ egyik legnagyobb összeesküvés elmélete az az, hogy volt-e holdra szállás vagy sem.
1: Igen.
0: Az emberiség egy negyede azt mondja, hogy nem volt. Ez pedig körülbelül 2 milliárd ember.
1: Válik. Lehet, hogy nincs is hold.
0: Lehet, hogy nincs is hold. És ezt én tapasztalom a író-olvasó találkozóimon, mindig megkérdezem, összejönnek 100-20-25 ember, nem és nem. És ők hajlandók ezért harcra menni. És én azt állítom, hogy volt. Sok-sok bizonyítékot tudnék hozni, kezdve attól, hogy Neil Armstrongot felkerestem, és megkérdeztem, hogy tőle, hogy volt-e, ugye, az első holdra szálló.
1: Hát most mondott volna neked az, hogy nem?
0: Na, tehát ezt mondom, volna, és ezt gondoltam most, hogy mit mondjon? Mondja azt, hogy nem voltam. Oké, jó. De megkerestem, mondom sok mindenkit, de a végét mondom csak, megkerestem az orosz Leonov űrhajóst. Leonov volt az, aki a világűrben az első űrsétát tette. Kilépett az űrhajóból. Nagyon nagy tekintély volt. Moszkva, iszogatunk. Mit gondolsz? Volt holdra szállás? Világos, hogy volt. Én gratuláltam is neki. Mondom, honnan tudod ezt olyan biztosan? Hát azt mondja, ott voltam a KGB-ben, amikor a KGB lehallgatta a hold és a föld közti beszélgetést, én is hallottam. Na most, és megkérdezte tőlem, hallottad te azt, hogy a KGB vagy az oroszok akár csak bármit is megkérdőjeleznek a holdra szállásra? Nem. Miért? Mert nem volt mit. Gratuláltak. És ugyanezt mondta a Gorbacsov is. Nem volt mit megkérdőjeleznünk. A KGB is azt mondta, sajnos volt. Pedig örültek volna.
1: Azt hiszem, hogy azt mondta volna, hogy azért tudja, mert ott volt a kráterben elbújva.
0: Nem.
1: Na de ha már, János, de ha már akkor a holdra szállás, akkor ugye van egy másik ilyen párhuzamos volt vagy nem volt dilemma, vagy legalábbis egy ilyen felmerül, hogy és Jurij Gagarin volt az űrben?
0: Jurij Gagarin volt az űrben, ugyan Gagarinnal nem sikerült találkoznom, de megint jön a Leonov.
1: Hát ő fiatalon meghalt, ugye, ha jól tudom.
0: A Gagarin fiatalon meghalt, igen. A Gorbacsovot megkérdeztem először, hogy volt-e az űrbe. Hát ugye ő se volt ott, de azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy volt, sőt, a Gagarin volt a 8., akiről feljutott, és előtte 7 meghaltak.
1: Amiről nem tudunk.
0: Amiről valami. Abszolút nem tudunk. És ezért az oroszok, mondta nekem a Leonov, a második, harmadik próbálkozásnál, amiről nem tudunk, azt mondták, hogy gyerekek, csak akkor hozzuk majd nyilvánosságra, ha megkerülte, ha leszállt, ha megtaláltuk,
1: és él.
0: És ha megivott egy vodkát. És Gagarin felment, 1 óra 16 percet volt, azt hiszem, az űrbe, ebből már az elején, az első 20 percbe, első 10 percbe adtak neki egy füzetet, meg egy ceruzát, össze volt kötve, az beesett az ülése alá, mert akkor nem volt se diktafon, se egy kamera a kezébe, hogy ezzel jegyzetelt volna, nem tudott. Utána a rakéta elhagyta a tervezett pályát, és azt hitték, hogy a Gagarin is elrepül valahova a világűrbe. Aztán sikerült őt visszahozni, megkerülte a Földet, de nem ott szállt földre, nem ott esett le, ahol tervezték, hanem egy szántóföldön, 100 kilométerre a helyszíntől.
1: Ez valahol Oroszország területén.
0: Oroszország területén, ahol egy bábuska, egy györeganyó a kis unokájával tehenet legeltetett ott a szántóföld mellett.
1: Ez ilyen népmesei egy kicsit.
0: Nem népmese, ez de történet.
1: Népmesei, tehát hogy úgy hangzik, mint
0: a... Legeltetett, és látták, hogy ott leesik valami. Hát oda mentek hozzá. És ugye jött az űrből, jött egy UFO. Csak az volt nekik furcsa, hogy az UFO oroszul beszél. Tehát ez már jó jel. Na, gyere, menjünk haza. Ott hazamenti. Tényleg megívott azonnal egy vodkát, hát az a videója kínálja az orosz. Megívott egy vodkát, és utána órákkal később a jeladóból megtalálták és elvitték, és azóta ez a mondás, hogy megkerüli, leszáll, megtalálják, vodkát iszik, akkor beszélünk a dolgokról. Addig hazudunk. Mint ahogy arról is 89-ig hazudtak, hogy az első nagy atomrobbanás, ami 10-szer nagyobb volt, mint Csernobil, az már 1957-ben Majakban megtörtént.
1: Már hogy atomrobbanás, mert hogy atomerőmű robbanás?
0: Atomerőmű robbanás. 10-szer nagyobb, mint Csernobili. Majak. Az Urál déli lábánál.
1: Én erről most hallok először.
0: Hát akkor tessék, ma már van irodalma, utána tudsz nézni. Majak. M-A-J-A-K.
1: Okay.
0: Majak. Egy föld alatti létesítmény. Két budapestnyi területen. Ott is valaki, mint Csernobilban egy rossz gombot nyomott meg, felrobbant, a robbanás felhője akkora volt, hogy 400 kilométerre látszódott, rengetegen meghaltak, a túlélőknek azt mondták, hát örüljetek, hogy ilyen szép természeti jelenséget láttatok. Egyébként a Rajsza, Gorbacsov felesége is ott született, onnan lett leukémiás, abba halt meg. És a mai napig torszülöttek, patás gyerekek, háromlábú gyerekek, stb. Fotóim vannak, születtek. Ezt is eltitkolták. A Rajsza derítette ki 89-ben, hogy honnan kaphatott ő sugárfertőzést. Hát visszamentek, hogy ott, ahol született és élt. Tehát ott nincs semmi, mondta. De nem volt. Tudtak. És kiderítették, hogy igen, ott van. És a mai napig működik, a mai napig ontja magából a szennyeződést, és a mai napig nem tesznek ellene semmit. Ezt már csak mellékesen mondom, egyébként a Kurcsatov intézet az Moszkva olyan, mintha mondjuk a Vörösmarty térrel lenne. Uh-huh. Ahol 9 atomreaktor kísérleti jelleggel működik és kísérleteznek.
1: Az ha durran, akkor mi van?
0: Hát akkor durran. Hát ott 13-14 millió ember lakik.
1: János, a jelenlegi hanem a 177 évre visszamegyünk, vagy ha úgy az egész orosz néplélek által vezérelt konstruktumban, amivel működik, van arra esély, hogy a történelem kitermeljen egy, mondjuk egy újabb Mihail Gorbacsovot, vagy ő egy ilyen one of one?
0: Biztos van esély, csak az a kérdés, mikor? Egyhama nem. Már csak azért sem, mert az orosz népnek nem kellett Navalnyi se, nem kellett Gorbacsov se. A temetésére pár ezeren mentek el. Hát Moszkva szélén van eltemetve, amíg Sztálin a Krem mellett van eltemetve, és minden nap teherautónyi friss virágot visznek a sírjára. Sztálin kell az embereknek. Nem Gorbacsov. Itt is 16 évig ki kellett az embereknek.
1: Ez annyira érdekes, mert itt vagyunk 2026-ban, idestova 37 évvel a rendszerváltás után, tehát azért ez már egy bőven két generációnyi, lassan három generációnyi.
0: Amiből 20 évet olyan volt, amilyen. Tehát a 36-ból akkor mégiscsak 16 volt talán hát ilyen.
1: Igen, de mondjuk ezt a dolgot kiegyenlítette az, hogy közben mondjuk fölgyorsul. Szóval, hogy mondjam, tehát a bejövő információk mennyisége az viszont a több ezerszeresére, vagy a millió...
0: És okosabbak lettünk?
1: Na hát ez akartam mondani, hogy és ennek ellenére kb. Ugyanitt tartunk, sőt. Tehát, hogy
0: sőt, bejött olyan információ, ami meghülyítette, megbutította, elvette az emberek eszét. Én mondom, 1200 találkozón voltam, több tízezer emberrel találkozom, hallom minden nap, ebben a hónapban 30 előadásom lesz, hallom minden nap a véleményüket. Nem azt mondják, amit egy józan gondolkodású. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye a háború Ukrajnába azzal kezdődött, a sok-sok indokból egy volt, hogy az ukránok meggyilkoltak 30 ezer orosz civil Donyec környékén.
1: Hát, ami nem igaz.
0: Egy pillanat. Ha 30 ezer embert meggyilkoltak, akkor 30 ezer holtestnek kellett. Igaz? Oké.
1: Igen.
0: Bejöttek az oroszok, és érdekes módon egyet nem találtak. És ezt senki nem veszi figyelembe, hogy már álljon már meg a menet. Hol a holttestek, hol a bizonyíték, nincs. És az oroszok ezt nyugodt szívvel, lélekkel tudják azóta is mondani ez a propaganda szövegük a sok-sok közül. És ugyanúgy nem igaz még száz és száz állításuk, és nem kell ahhoz ott lennünk, csak gondolkozzunk. Egyszerűen üssünk a hasukra, és azt mondja, 30 ezer gyilkos, 30 ezer hulla, hogy lehet 30 ezer holttestet eltüntetni? Se elégetni, se elhantolni nem lehet, annak nyoma van. És ha így gondolkozunk, vagy hasonlóan, akkor rájövünk arra, hogy ez a sok-sok szöveg, amit hallunk, ez propaganda. Ez hazugság. Kész akarva hazugság az emberek megtévesztésére. És rengeteg emberrel találkozom, olyannal is, például aki föláll és fölvette maga alól a széket, és le akarta ütni a másikat, aki gyerekkori osztálytársa volt, mert azt merte neki mondani, hogy ez nem igaz.
1: Na de ugye itt van az, hogy felháborodunk azon, meg hülyének nézzük azt, aki azt mondja, hogy a alufóliát a fejére tekeri, mert az 5G-től, meg a Covid alatt a chipstől, meg a tudod, tehát hogy a teljes hülye összeesküvés elméleteket követtek, de valójában most is ugyanazt mondjuk fordítva, hogy egyfajta néphülyítés van, tehát hogy ebben van egy ilyen nagyon érzékeny lélektani határ, hogy most akkor valójában létezik az, hogy hülyítjük az embereket. Van
0: Ádám, alapon... azt a népet lehet hülyíteni, amelyik képes a hülyeséget elírni, és nem gondolkozik. Nyugat-Európában éltem Münchenben 20 évet. Millió dologgal nem lehetett, és ma se lehet hülyíteni. Sok mindennel igen, de legalább alapvető dolgokkal nem lehetett hülyíteni az embereket. Hiszen gondolkoztak. Hiszen a társadalom arra nevelte a gyerekeket az iskolába, a politikusok leültek egy beszélgetésre, sokszínű beszélgetés volt, véleményeket mondanak, nem csak egyfélét, úgyhogy az emberek gondolkoznak. Tényleg így van, vagy amúgy van. Itt 16 évig megszűnt a gondolkodás.
1: Na de akkor megkérdezem azt, és most már csak röviden kérlek, mert kevés az időnk, na de hogyha egymással szembe helyezed Németországot Magyarországgal, akkor hogy a viharban nyerhetnek most a szélsőségesek Németországban sorban egymás után?
0: Németországban rossz a gazdasági helyzet, ott is hihetetlen nagy az orosz dezinformációs befolyás. Igen? Hihetetlen nagy, és elsősorban a AfD az Kelet-Németország területén nyer. Nézd meg Berlinbe, ami valójában kelet és nyugat ötvözete, már gyakorlatilag alig volt néhány százaléka az AfD-nek, nagyon kevéssel volt. Nyugat részen pedig még kevesebb. De igen, a dezinformáció hatása van, ha te naponta azt hallod. Ha bomba robban valahol, és te nem, a kancellár ezt úgymond nem tudja megakadályozni. Honnan tudná, hiszen? És itt ennek óriási következményei vannak. Nézd meg Magyarországon, mit tett a 16 év, amikor csak azt hallottad, hogy Soros az ellenségünk. Mit tett ez? Meg a többit nem sorolom. és most ez folyik Németországban is.
1: Tehát akkor valójában az, amikor nagyjából, javíts ki, hogyha nagyon félrelövök dátumilag, de úgy kb. 20 évvel ezelőtt, amikor Angela Merkel azért úgy elég jobban volt Putyinnal, és ezt egy ilyen pozitív dolognak tekintették, akkor az valójában...
0: Hát ez volt a hiba, itt kezdődött a bukás, itt kezdődött a lejtmenet Németországnak vagy Európának, hogy Putyin érezte, van egy barátom, az Angela Merkel, akit jó át lehet verni, nyájasnak kell lenni, báránybőjbe volt farkasnak, mi megerősödünk szépen. Egy háborút a Putyin biztos, hogy nem úgy indított, hogy reggel 5-kor felkelt, és azt mondta, hogy 6-kor induljunk. Erre legalább 10 évig készült, és ezt a 10 évet senki nem vette észre.
1: Utolsó kérdésem van, János, hogyha abból indulunk ki, hogy Oroszországban ott van a cár, akinek az a vágy, hogy leigázza Ukrajnát és Európát. Németországban előbb-utóbb, ha netán úgy alakul egy szélsőjobbos vezető, magasabb rangú vezető kerül, és Amerikában bár lehet, hogy 300 millió ember megválasztotta, de gyakorlatilag egy csattogós lepke értelmi szintjén levő hülye ül. Mit várhatunk ettől a világtól?
0: Semmi jót. A világtól már utóbbi 2000 évben nem lehetett jót váltani. Krisztus, ha volt, keresztre feszítették. Látod, Gorbacsovot keresztre feszítették. És még 100 és 100 embert mindig keresztre feszítik azt, aki az emberiségnek jó lenne. Azt hiszi, hogy ő majd most jót csinál, közben ahelyett megássa a sírját. Nézd, lehet, hogy 8 milliárdan vagyunk többen, mint voltunk, de ebből hányan élnek tisztességes emberi módra. Hát a világ, az ember én szerintem sajnos nem lesz jobb. Okosabb se, lehet, hogy többet tud, de nézd meg ma az ukrán háborút. Az ukrán háborút nem kalasnyikovval vívják, hanem drónokkal és dezinformációval, álhírekkel.
1: És valószínűleg sokáig fog még tartani.
0: Nagyon sokáig.
1: Hát ez nem lett egy pozitív végszó, de nem is feltétlenül ez volt a cél, ellenben...
0: A pozitívum az, hogy tehetünk ellene.
1: Igen, és ha másról nem, akkor gyere el megint és beszélgessünk, és vigyázz az úton Kolozsvárra, mert mész a következő előadásodra, illetve előadássorozataidra. Én nagyon örülök, hogy itt voltál. Kérlek, folytassuk ezt, mert még sok mindenről nem beszéltünk, de hát ez eddig is így volt, hogy elkezdtünk beszélgetni, és sokáig beszélünk. Zolcár János író, producer volt a vendégem, akinek én különösen személyesen is nagyon örülök. Köszönöm, hogy itt voltál. A Világtitkok első kézből című könyvét pedig keressétek, olvassátok. Hol lehet megtalálni a könyvet?
0: A világtitkok.hu weboldalon, és hosszú ával írjuk, ahogy halljuk. Világtitkok.hu.
1: Mi pedig most elköszönünk. Szia János, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgassatok Tilost, 2 hét múlva jövünk, addig meg sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzs vendég itt. 2016-tól Jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 24 között Karcsi szemezett a fürdőzőkkel és elemorzsiájukkal. Nem ide tévedt, hanem a Margit-szigeti kis állatkertben lakó mentett, sérült madarakról van szó. Bár Afrikába képtelenek eljutni, a vadasparkban teljes életet élhetnek, párba állnak, fészket és tojást raknak, fiókát gondoznak. No, megkirándulnak a környéken. Karcsi lejárt a Dunára, a pesti túlpartra is. Nehogy eltávolodva baleset érje, rehabilitációja tavaly előttől már a fővároson kívül zajlik. Mostani utódját sajnos nem nevezik meg az átnézett sajtó és Facebook közlemények. Bizonyos kétértű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humorend Növényvédelmi Intézet Bolkony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket, és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu. A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá, éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abba ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen, figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Halló, halló, ez az Extázis és Agónia. Mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Bolox és Diszmény, hello!
1: Sziasztok!
0: Mai témánk Peter Hook, 70 éves múlt 71-e tapossa. Sokszor emlegettük, jogos a kérdés, hogy miért foglalkozunk újra vele. Hát ennek az apropója részemről, aztán majd te is mondhatod, hogy miért, gondoltad azt, hogy jó ötlet, az, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt 50 év egyik legfontosabb zenei közössége véget ért, vagyis a New Order többet már nem fog összeállni, egyáltalán szerintem koncertezni. Ugyanis, történt ugyanis, hogy Steven Morris pár hónappal ezelőtt bejelentette, hogy ilyen-olyan okokból ő biztos, hogy nem fog koncertezni egy darabig. Aztán pár hónappal később kiderült az oka ennek, ő nem mondta ki, de kiderült, hogy Gillian Gilbert, a New Order egyik tagja, Steven Morris felesége, küzd a rákkal, és előrátható időn belül nem is fog már visszatérni a zenei kötelezettségeihez, egyáltalán színpadra. Szerintem azt jelenti, hogy vége. Ráadásul, ugye 70 évesek.
1: Van egy amerikai turné.
0: Igen.
1: Tehát, amin ugye a megmaradt gitáros ember tolja, és ugye hát
0: több, mint vicces.
1: Peter Hook meg ugye a Peter Hook and the Light-tal gyakorlatilag, hogyha valaki most belehallgat, nagyon javaslom, akkor gyakorlatilag úgy ledarálja a Joy Division-től kezdve az egész New Order opuszt, ugye ő egy-egy lemezzel koncertezik, ilyen gitár-dob verzióba, minimális szintig kell, és ilyen csontvázra hangszerelve, hogy az embernek ketté áll a füle szerintem, jobban szól, mint az eredeti igazából. És ugye, hogy a rajongók is megmaradjanak, ezek nem ilyen rövid koncertek, hanem szép kis Joy Division-ös számok, aztán amikor a New Order-es dolog van, például a kedvencem a Technic, az a Fine Times-szal szépen átmegy a New Order-ből, és hát gyakorlatilag az ember, hogyha nem ismerte volna a nagy váltást, hogy a szinti pop vagy italo diszkó, hogyha rossz hiszeműbb kritikusokat veszünk elő, akkor az ember azt gondolna, hogy ez ugyanaz, mint a New Order. Nem tudom, de hogy vagy vele ezekkel a koncertekkel, mert ugye Pete Hook csak koncerteket tol.
0: Szerintem Peter Hook and the Light élőben láttam az A38-on, utána még voltak egyszer, de arra nem mentem el. Szerintem Peter Hook and the Light mint zenei élmény abszolút vállalható, és nem érzem különösebben Joy Division New Order kombót. Tehát sem Monaco, se Revenge, tehát a side projectjeinek a zenei világa nem köszönt vissza. De az egy, szerintem egy fantasztikus koncert volt.
1: És hát ugye ez az energikusság, ami visszajön belőle, tehát a hangfelvételekből és a videókból, szóval, hogy végignyomatja, és jó hosszan megy, és mindent beledob, szóval ez megdöbbentő, ugye te is mondtad, hát 70 éves embertől.
0: Ennek egyszerű oka van, egyébként, tizenvalahány évvel ezelőtt úgy döntött egyik napra a másikra, hogy tiszta lesz, mert hogy ő két végén égette a gyertyát. Ugye volt egy elhíresült házassága, 3 évig tartott.
1: Amiben ő volt a bántalmazott fél.
0: Hogy Na most, tehát hogy milyen intenzitású kapcsolat volt az, hogy az asszony kergette a konyhában egy konyhakéssel, hogy leszúrja. tehát, hogy ez az ember... Ez az
1: könyveiből vetted, ugye?
0: Nem olvastam csak részleteket. Több is van, ugye a Hacienda sztori, a Factory története, és az önéletrajzi...
1: Hogy hogyan ne menedzseljünk egy klubot.
0: Igen. Tehát, hogy ő egy, hogy mondjam, két végén égette a gyertyát, hihetetlen intenzitással élt, de láthatóan úgy végezte volna, mint nagy példaképük Nico, aki Ibizán vagy Majorkán egy átanyagozott élet és egy pörgős élet után ugye sétált, vagy biciklizett, lefordult a bicikliről és meghalt. Megállt a szíve. Nico volt 60 éves. És ugye az egyik példaképük. Szerintem ugyanez várt volna Peter Hookra, hogy ez nem vállalja be. Bevállalta tizenvalahány éve egy korcsalkolt, egy szippantásnyi anyagot, semmit nem vállal, teljesen tiszta, és szerintem a színpadi jelenlétének ez tett jót, hogy ezt vállalta be. Lásd mondjuk Robert Smith, aki szintén teljesen kitisztult, nem, ő régebb óta teljesen tiszta, meg vega, meg mit tudom én, de hogy az ő intenzitása se csökken, annak ellenére, hogy hát alig van haja, meg hát azért ott van a toka, meg a szem alatt a kis gödrök, meg a zacskó, de mégis az intenzitása ott van. Simon Gallup ugyanez. És a Peter Hookra ez igaz. Na most a New Order maradékára ez sajnos nem volt igaz. Tehát a Bernard Sumneréknek azt kellett volna mondani, én szerintem, hogy bocs, ennyi volt, nem tudjuk azt az intenzitást hozni, amit megszokhattatok tőlünk, nem tudom hány évtizeden keresztül, mert az élő zenei personája a New Order-nek mindig is az volt, hogy 100% alatt soha nem teljesítettek. Én olyan koncertfölvételt a Hőskorból nem láttam, ahol ők alibiztek volna. Soha. Elég sokat megnéztem. Soha nem alibiztek. Most viszont ez már nem volt igaz a New Order-re. Zeneileg is legatyásodott. Eljött az
1: már
0: a pillanat.
1: Mire gondolsz a zeneileg legatyásodva?
0: Ötlettelenné sivárrá vált Peter Hook kiválása.
1: Peter Hook még a Get Ready-t is úgy eljátsza élőben gitárokkal, hogy szerintem, hogyha azt hallod először, akkor nagyon csodálkoznál, ha utána berakod az eredeti lemez, mert minden eltűnik, csak a csupasz dolog marad, és ugye akkor kiderül az, hogy gyakorlatilag a basszusgitár ugye ez a védjegye, és hogy szóló hangszer a szólógitár témákat tolja, ugye Ian Curtis találta ezt ki annak idején, és hát gyakorlatilag így ezzel a minimál gitárral egy-két ilyen szinti megmaradt minimálba, illetve a dobok, és az a nagyon, hogy is mondjam, Bauhausra hasonlító minimál gitár torzítással, ezzel egész másképp szól a Get Ready, szóval érdemes meghallgatni. Nekem most ez az egyik kedvencem, a Technik Peter Hook féle változata mellett.
0: Főleg úgy, hogy azért a Get Ready, mint kompakt stúdióanyag, fantasztikusan szól.
1: Igen, de így is jól szól, és ugye a Technik meg azért lényeges album, mert ugye 89-ben azt aztán mindenki össze-vissza rugdosta, hogy mi ez a diszkófos, ugye ment az MTV-ből is. Én emlékszem, hogy a Balatonnál szemesen vettem a piacon egy kazettába, és hát nagyon furán nézett bárki is, akinek én ott próbáltam megmutogatni, hogy mi ez. Ugye ekkor elég másfajta zenéket hallgattak Magyarországon. Hát azért ugyanúgy jut ez a lemez, Peter Hook által pedig mondom, ez a élőben megszólalva egész más dolgokat hoz elő igazából. De térjünk vissza ahhoz, hogy igazából mi volt itt a nagy botrány, az, hogy 2011-ben a Bernard Summer, Stephen Morris és Gillian Gilbert csináltak egy New Order LTD, egy céget, ugye egy Kft-t, és itt ugye a márka jogait és a védjegyeit, a merchandise-t akarták kezelni, viszont ugye Peter Hookot ebből teljesen kizárták, és 2015-ben indította be a pert a zenésztársak ellen, és hogy hát korábban 25%-ot kapott ugye a részesedésből, most viszont, most figyelj, 1,25%-ot, és hát gyakorlatilag egy ilyen 2,3-3,5 millió font kiesést jelentett számára, illetve ugye itt volt a márka név és szellemi tulajdon használata. Ugye visszavágtak neki, hogy mi ez a Peter Hook and the Light, a promo merchandise, és hogy hát hogyan használja a Joy Division és a New Order szellemi javait, és hát gyakorlatilag meg még a legendás Manchester Hacienda Club nevét is ugye levédették. 17-ig, 2 évig ment ez a per, nem mondták meg, hogy mi volt a nem nyilvános, teljes, végleges peren kívüli megegyezés, vége lett így a jogdíjvitáknak, viszont hát azóta annyira jóban vannak, hogy most volt a Rock'n'Roll Hall of Fame beiktatása, amire ugye nem ment el csak Peter Hook és Bernard Summers, és hát igazából Ian Curtis méltatta a néhai menedzserüket, Rob Grettont, a Factory Records alapítóját, Tony Wilsont, és hát gyakorlatilag a Peacock Theaterben ott volt. Viszont hát a Summerrel nem igazából, hogy is mondjam, pacsisztak le, és lettek jóban.
0: Tehát úgyhogy országos cimborák voltak.
1: Igen, igen, tehát hogy gyakorlatilag mindenki csinálja tovább a dolgait, de hát, hogy is mondjam, még külön asztalnál is ültek igazából, szóval nem jött össze a nagy kibékülés. Nyilván azért is, mert hát azért, hogy is mondjam, savanyú a szőlő, mert hát Peter Hooknak azért ezek a koncertek, ez láthatólag nagyon pörög.
0: De hát ez is Daniel Ash, Peter Murphy dinamika. Uh-huh. Ugyanaz. Na mindegy. Monaco, az első szám, amit hoztam, egy az első nagy hiátus 90-es években a New Order hosszabb pihenőre ment. Összehoztam Monacót, Peter Hook, szerintem egy faszakis zenekar volt, talán kevesen ismeritek. Egy nagy slágere volt a What Do You Want From Me? Hallgassuk meg most ezt így indulásképpen. Peter Hook a mai témánk, Extázis és Agónia, What Do You Want From Me? Monacótól.

0: Ez volt a Monaco-tól a What Do You Want From Me. A refrén akár Bernard Sumnernek is szólhatna.
1: De... Jó, de hát ez 97 és 2000-es volt a Monaco, ugye?
0: Igen.
1: És lesz a Free Bass nevezetű manchesteri basszú szupergrup és a műsorba?
0: Hát gondolkodtam rajta, nem tudom.
1: Ugye hát ahol három basszus gitár van, ugye Peter Hooky, az már elég jó, de a Gary Manny Mountfield, aki a Stone Roses-ben és a Primal Scream-ben tolta, vagyis, és ugye Andy Rourke a Smiths-ből, azért már szerintem itt jelző, hogy valami nagyon érdekes dolog ez, és ugye Gary Briggs még idejött frontemberként, és hát gyakorlatilag Andy Rourke aztán átnyergelt gitárra, mielőtt kilépett volna a projektből a basszusgitár helyett, szóval érdekes. 5 évig csinálták a Beautiful Life című albumokat, hát ez igazából nagyon-nagyon más, mint amit most hallottunk a Monacótól, nagyon eltér.
0: Így van, azért is indítottam ezzel a számmal, hogy ugye már pedzegetted, de életüknek a legmeghatározóbb eseménye vitathatatlanul Ian Curtis tragikus halála, és nem túlzok, ha azt állítom, valószínűleg ezzel te is egyetértesz, hogy az angol ifjúsági kultúra történetének legemblematikusabb eseménye. És egy olyan fordulópont volt a post-punk történetében, amelyikre egyébként azóta is így vagy úgy, különféle színvonalon, de megemlékezünk. És a Monaco tulajdonképpen annak a lenyomata, hogy és a New Order is annak a lenyomata, amit itt már említettél, hogy Ian Curtis nélkül ez a három ember, Stephen Morris, Bernard Sumner és Peter Hook egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy zenéljenek.
1: Ennek azt tudod, hogy az volt az oka, hogy gyakorlatilag a Curtis volt a zeneileg művelt tag az egész zenekarban. Ő mutatta meg neki a Velvet Underground, Iggy Pop, a Doors zenéjét, és hát gyakorlatilag, hogy is mondjam, Peter Hook ugye 35 fontért vette az első basszusgitárát, és annak örült, hogy csak 4 húr van rajta, és könnyebb lesz így megtanulni. És hát gyakorlatilag az egész Joy Division is egy szokásos, ugye mindenki a kedvenc énekesünk, punk zenekarunk koncertjén alakult meg, vagy utána, ahol Ian Curtis egy narancssárga 7 feliratos kabátban jelent meg, ez Peter Hook az egyik ilyen önéletrajzban hozza föl, és hát egy ilyen nagyon furcsa ember volt, nem az, ami a Joy Division zenéjéből lejön, ugyanis magát ezt a hangzást, az Unknown Pleasure és Closer, ezt a stúdióban a Hennet találta ki, ezt a szónikus védjegyet. Gyakorlatilag egy egész más emberről van szó, egy nagyon udvarias, szelíd és kedves, szimpatikus emberről, és gyakorlatilag itt a Hook is elmondja, hogy nem figyeltek igazából rá, azt hitték, hogy ez a költészete, ez a, ami visszaköszön, és semmi köze nincs ez a magánélethez, és a Sex Pistols koncert is ugye elég érdekes gyakorlatilag, hogy ebből indult ki a Joy Division, ami azért nagyon-nagyon más volt az akkori punk zenekaroktól.
0: Igen.
1: És ő volt igazából a karmester, úgy mondják, a gyakorlatilag a zenekarban. Tehát ő találta ki ezt, hogy a magas basszus futamokon kísérje az énekét igazából random high riffs, és gyakorlatilag az egész hangzást és a Curtis találta ki. És ezért volt ez a, hogy is mondjam, az óriási nagy megdöbbenés, mert gyakorlatilag az egész zenekar Curtisen alapult.
0: Igen. Tehát egyrészt intellektuálisan fölöttük állt abban az értelemben, hogy amit ők éreztek, tehát azért 4 olyan srác volt, akik nagyon egy húron pendültek, csak a másik három csupán érezte azt, amit Ian Curtis már tudott, és a dalszövegein keresztül le is képezett, hogy úgy ért véget az életük, hogy még el se kezdődött igazán, és hogy mégis ezzel a tapasztalattal, hogy a francba lehetne valami olyan célt összerakni, ami élhetővé teszi az életet. És hát azért lássuk be, ha már egy ilyen teher, ugye van a válladon, ilyen fiatalon, és ez tudatosítja benned mondjuk egy ilyen Curtis színvonalú intellektus, akkor nem olyan egyszerű. Lehet ez bagatelizálni, meg mit tudom én, de azért nem olyan egyszerű. És ez az élettapasztalat, tehát hogy egy hagyományosabb munkásosztálybeli, szolidáris, egymás segítő, a másik nyűgeit, bajait valahogy lereagálva a maga módján, közösség egyszer csak megszűnik, mert egyszerűen azokat a sorházakat, azokat az utcákat, amelyekről ti is tudtok, nyilván angol filmben láttátok ezeket a sötét vörös tégla sorházakat, ledózerolták, és utána persze kaptak egy új, ezek a családok jellemzően kaptak egy új lakókörnyezetet, de az már egy ilyen gentrifikált, atomizált, szétesett. És ennek a gyerekeknek ez volt a legfontosabb tapasztalatuk. Másrészt, ami Peterukra is igaz volt, hogy ezek a családok a második világháború utáni turbulens időszakot, ezt a 30 évet 1980-ig, aztán ugye még szarabb lett, mert jött Thatcher, meg a neoliberális fordulat, de hogy ezt a turbulens időszakot azért nagyon megviselte a családokat, és ezek a családok többnyire, vagy döntő többségükben szétestek. És ugye ezt fogalmazta meg valahogy a Joy Division, vagyis Ian Curtis, de zenei értelemben is mondhat, hogy ő az, aki fazont szabott ennek az együttesnek, méghozzá úgy, hogy a számok struktúrái jellemzően valamilyen improvizációs, jammelős tevékenységből indultak ki, és valahogy ezek a fiúk, akik szerintem kibaszott jó zenészek, tehát ez elvitathatatlan, tehát egymásra találtak is nagyon jól, már az elejétől nagyon feszesen és nagyon tejtalált módon tudtak szerintem megszólalni, és azért ez ritka. Ezek elfogadták azt, hogy ha ő azt mondta a próba alatt, hogy na ez jegyez meg, és erre építsünk valamit, akkor gond nélkül elfogadták. Nem volt vita. Amit mondtál Hennetről, az meg ugye annyiban árnyalnám, hogy egyébként, amit Hennet csinált az Unknown Pleasures stúdióhangzásával, azt ők utálták. Mert régi módi srácok voltak, és azt gondolták, hogy majd egy ilyen nagy, pátoszosabb, fellengzősebb hangzású, nem egy ilyen szikár. De hát ugye ezekhez a szövegekhez pont ez illett, a Hennet ezt tudta, ők nem, kiakadtak, de a Hennetnek lett végül is, ugye mellé állt a Gretton meg a Tony Wilson, és ugye ez a nagy hármas így tulajdonképpen meghatározta azt, hogy a Joy Division lett a post-punk emblematikus zenekara.
1: És a Peter nézzük azért meg, hogy mi volt ez, mert szerintem sokan nem tudják, hogy ugye már ekkor, ugye ez a 80-as évek eleje, a stúdió technológiát már lehetett használni egyfajta új szurnikus tér megteremtésével. Gyakorlatilag úgy lehet leírni, olyan hangzást akartak teremteni a stúdióban, hogy az apokalipszist egy Gletscher belsejében rögzítették volna. Gyakorlatilag itt a dobok felvételén volt, egy ilyen szétszeparálták a dobok hangjait különösen, minden egyes dobot külön-külön szólaltatott, mégis vettek föl. Gyakorlatilag az effektek, a Marshall Time Waster nevezetű cucc, amit roppantól utált Peter Hook, ez a Closer nyitóalbumban van, és gyakorlatilag ezzel a modulátorral a gitársávot is egy ilyen karcos agresszívra hozták, ugye, ami eléggé jellemző volt. Peter Hook később csak Marshall Time Waster időpazarlónak hívta ezt. Azt mondja, úgy szólt a gitárja, mint hogyha valaki egy macskát folytogatta. De közben hozzáraktak egyfajta hardveres fejlesztés és egy Alembic M-Kron Gauss rendszert. Gyakorlatilag ez nem más, mint egy ilyen erősítős hangfalrendszer, ami egy ilyen spéci hangzást eredményezett, és ugye mondtad, mindenki a Summertől a Hookig, mindenki utálta gyakorlatilag, hogy szólt, és hogy miért kellett visszavenni a gitárok hangerejét.

0: vett valami barkácsolt basszusgitár erősítőt, és azért egy jól megépített, úgymond a raktárból kitolt gitárerősítő, meg egy 10 fontos barkács basszus erősítő, hát ezt a különbséget, hogy mondjam, én nem csodálkozok, hogy így hidalta át, és el tudom hinni azt, hogy ő nem tudatosan lett az, aki, hogy úgymond forradalmasította a basszusgitárnak a szerepét a könnyűzenében azzal, hogy egyenrangúsította. Tehát nem tudatosan lett, hanem egyszerűen kurvára elege volt abból, hogy Sumner villog a vadi új erősítőjével, kurva jó szól a gitár, ő meg csak úgy hallja magát, hogyha magas regiszterekben játszik, de az ilyen Curtis erre lecsapott, és azt mondta, hogy ez kurva jó csináld így. Én ezt el tudom
1: meg, hát ugye,
0: teljesen el tudom.
1: A nagy zenei trükk a New Order és a Joy Division-ben, hogy dupla basszus van benne. Tehát itt például a koncerteken, amikor...
0: Ja, egy kórus,
1: A Get Ready-t, nem, hanem két basszus szólam is van, tehát hogy gyakorlatilag itt még inkább kijön ez a szikár megoldásban, hogy hallatszik az, ami ugye a New Order stúdió spéci felvételen ugye ott nagyon sok sáv van, és egy ilyen nagyon szép hangzás van. Itt ebben a minimálban hallatszik, hogy azért Peter Hook mindent csinált már a régi számokban, azért meglepő, hogyha újra hallgatod mondjuk például ezeket a legendás albumokat, ugye a Get Ready-vel koncertezik most. Most hát azért szól az is olyan nagyon furcsán, de a Technics-en hallatszik azt, hogy a szintés alapok mellett is van még egy vagy kettő még basszusgitár, és ezt direkt úgy játszották föl, és amit tud, azt meg is csinál élőben. Ja, még énekel is, ugye persze.
0: Igen, egész jó.
1: Igen, hát nem is, tehát ez inkább hozza, ugye több számban is énekelt, azért ne tagadjuk le Peter Hook a New Order-ren is, de gyakorlatilag ezek a régi Joy Division számok is nagyon jól szólnak így. Különösen, hogy össze vannak keverve, ugye ez volt a legnagyobb baja is neki, hogy a New Order később a koncerteken se hozta elő a régi Joy Division számokat, mert azt mondták a többiek, hogy hát ez egy ilyen nagyon rockos hangzás. Hát nem tudom, ezek most így egybejátszva a két zenekar életművét gyakorlatilag szerintem csak megdobja a New Order-t, hogy ilyen nyersen és szikáran gitárosan szól. És nem rock zenének hangzik így se.
0: Igen, saját drogos Varga betűiről a Junk című számban emlékezett meg. Ez következik a Monakótól most.

0: Na, ez volt a Monakótól a Junk. Mai témánk Péter Luka excellens és agónia. Ott tartottunk, hogy életük legmeghatározóbb eseménye az énekes frontember, intellektuális vezető korai halála volt, és igazából nem tudták, hogy mihez kezdjenek. És amit említettél, hogy valahogy olyan érthetetlen ez a fordulat, hogy Giorgio Moroder, Italo Disco, különféle ilyen kísérleti elektronikus zenék. Na most ez hogyan érkezett meg az életükbe? Hát valószínűleg úgy, tudtam a nevét, de már elfelejtettem, bocs, de tehát Nyugat-Berlinből megjött egy cimborájuk, és mondta nekik, hogy figyelj, a világ zenei központja most Nyugat-Berlin, ugye ott történnek a legérdekesebb dolgok, és ott egyszerre szól a legagyamentebb post-punk kísérletezés, zenei új hullámos téboly, és az ilyen életigenlő, életünneplő, diszkós kacsvasz, és a Sumner, talán a Sumner, talán a Hook, nem tudom pontosan, úgy emlékszem, hogy Sumner. Sumner rá döbbent arra, hogy az egyetlen esélyük arra, hogy kimásszonak ebből a mély válságból, ebből a mély gödörből, ha egy radikálisan más zenei világ felé fordulnak. Úgy, mondom ezt úgy, hogy azért a New Order, ha meghallgatjuk az életművet, valami soha nem klappol. Tehát még hogyha a legszirúposabb, legelszállósabb zenei alapok szólnak is, akkor is van valami csavar az énekben, vagy a dalszövegben, ami azt sugallja, hogy jó, de igazából már az elején elbaszódott minden, mi most már csak eljátsszuk, hogy lehetünk boldogok. Hogy nagyon sarkítva összefoglaljam azt a szövegvilágot, ami a New Order-t jellemzi. Tehát ez az életigenlő fogyasztói társadalomba való belefeledkezés, a fogyasztói kultúrába, a fogyasztói létmódba való belefeledkezés. Felszínesen gondolhatnánk azt, hogy a New Order tulajdonképpen ezt csinálja. Jó. De jelezném, és ebben biztos vagyok, bárkivel szemben hajlandók erről vitatkozni, hogy ezt mindig, nem mindig ironikusan értették. Tehát az eredeti felállás az igaz, hogy jó, eljátsszuk, hogy fasz a minden, de egyébként már az elején elbaszódott.
1: Egyébként a Huki a könyvében azt írja, hogy ő azért is írta meg a Joy Division-ről a könyvét, hogy eloszlassa ezt a rajongók által annyira kedvelt, nagyon, hogy is mondjam, sötét Joy Division képet. Ők azért ilyen munkásosztálybeli vidám fiatalok voltak, akik ilyen zenét készítettek. És ugye az az igazság, hogy itt a New Order váltáson ugye nagyon sokan lepatóztak, de hát azért nem kell elfelejteni, hogy Ian Curtis és Stephen Morris már a 70-es években Kraftwerkt hallgattak, de Bowie-t és Brian Eno-t is, és gyakorlatilag ugye még a stúdióban 78-ban az RCA-nél elutasították, hogy producerként kapjanak egy szintit is, azért a 80-as Closer albumon már Summer egy saját maga által épített szintit használt az Isolation című dalban, és ugye hát a nagy váltás a Gillian Gilbert volt, ugye, illetve hát azt, hogy a Stephen Morris azért elég szépen használt már dobgépeket is a Joy Division korszakban, szekvenszerek is voltak, az elektromos dobok is elég szépen haladszanak, a She Last Control például az egyik, az elektronikus dob, perkusszív elemek, ami már azért elővetíti a New Order-t, hogy így visszafelől hallgatod ezeket a dolgokat. És hát amikor a Joy Division fénypontján volt, úgymond, akkor azért volt Cabaret Voltaire, Robin Gustl, de nem lett a Joy Division utána New Order sem Cabaret Voltaire, sem Kraftwerk, sem Suicide, hanem gyakorlatilag valami nagyon más, és itt szerintem, ami átviszi ezt az egészet, az a Hookynak a basszusgitárjátéka, mert hogyha a Joy Divisionből ugye eltűnt Ian Curtis, az ugye az énekes, ezt megtapasztaltuk. De ha kivennénk belőle Peter Hookot és a New Orderből is, akkor ezek a zenekarok különben nem lennének szerintem ennyire erősek, és az anyagok se lennének. Szóval azért egy nagyon fontos emberről van szó, aki igazából a New Orderben is megmaradt ez az emberi tényezőnek lenni, hiszen egy élő basszusgitárosként funkcionált.
0: Persze.
1: Hát és ugye így hallgatod a Peter Hook and the Light-ot, és aki újraértelmezi például 2027-ben Brazíliába, a São Paulo-ba két Joy Division albumot is le fog tolni egyszerre, akkor már érthető, hogy miért annyira modern ez a, hogy is mondjam, Peter Hook-féle interpretációja ezeknek a zenéknek, tehát hogy gyakorlatilag a Joy Division pontosan megújul ilyen szempontból, hogy valami más lesz, ami mégis ugyanaz. Tehát nem ez, amiről már többször beszéltünk, hogy a saját magunk tribute zenekara leszünk, hanem újraértelmezzük igazából az övröt.
0: Igen. De ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy ha post-punk gitárhírói utána basszusgitárhírókat is összeállítjuk, a felsorolásunkat mindig Peter Hook-kal kezdjük. Tehát az ő úgymond szerencsés, tudatos, véletlen basszusgitárosi pozícióválasztása, dallamvezető tevékenysége és lehengerlő színpadi jelenléte egyszerre okozta azt, hogy ma már egy ilyen élő legendaként tekintünk rá. És persze a jazzrajongók mindig azzal jönnek nekem, hogy Jakob Pastorius, úgymond a basszusgitár egyenrangúsítása program előlegzője volt, tehát ő az igazi úttörője ennek a folyamatnak. Mick Karn, akiről beszéltünk az előző adásban is, pedig hát az a személy, aki egy klasszikus zenei felvértezettségű emberként, fagott művészként olyan karaktert adott a basszusgitárnak Peter Hookon túl vagy mellett, amelyik tulajdonképpen utánozhatatlan. Vagy nyilván sokan tudják utálni, tudom én, de amikor ő ezt a karaktert az ő basszusgitár játékának kölcsönözte, akkor már mindenki tudta, hogy ez ő és senki más nem lehet. Tehát, hogy ő volt az, aki úgymond a klasszikus zenei világ és ez a post-punknak ez a ellenkulturális kísérletező, de mégis a könnyű zene felé kacsingató, intellektuálisabb, úgymond a rajongók felé számos kihívást felmutató zenei világa a Mick Karn zenei játékában tökéletesen tetten érhető, vagy ott összegződik ez a kettő együtt. Ugye Peter Hook egy kevésbé enigmatikus figura. Együtt koncertezett a Killing Joke meg a Joy Division egyébként, és ugye Jazz Coleman mindig elmondja, és hát végül is összeálltak egy ilyen minilemez erejéig, hosszabb lett volna talán az együttműködés, de nem jött össze. Tehát a Jordi, Jazz Coleman és Peter Hook összeálltak, meg is jelent az anyag, 4 számos. De hogy Jazz Coleman is mondja, hogy ha bement a Joy Division öltözőbe, akkor olyan volt, mint hogy egy halottas házba érkezett volna meg. Nem azért, mert ezek a figurák annyira savanyú jóskák, vagy annyira élvezhetetlen figurák voltak, hanem koncert előtt ők hárman hát egy ilyen különleges lelkiállapotban voltak, és iszonyatosan módon fókuszáltak arra, ami jön. De a Peter Hook nem volt ilyen, úgyhogy ő folyamatosan a lazas rácokkal, a Killing Joke tagjaival lógott a turné alatt, tehát az ő öltözőjükben ettek vele, mert egyrészt ugye piáltak, meg mit tudom én, bóckodtak, és ő jobban érezte magát az ő társaságukban. Tehát egy más karakter. Egyébként, ha megnézitek mert fontos része a New Order munkásságának az a klipanyag, ami létrejött az évek során, de ha megnézitek az ő figuráját, valahogy ő mindig egy ilyen lazábban, valahogy a jelenléte persze maximumot nyújt, de hogy meg az intenzitás ott van, de hogy hát az nem olyan, hogy kilógott, mert ezt nem éreztem soha, de vagy az ő jelenléte mindig ott volt, hogy ő a színpad szélén egy kicsit egy külön világ. Nem voltak ezek a nagy összeborulások, meg amit így megszoktunk, hogy összenézek a dobossal, és akkor, mint a Gallup szokott a Boris Williams-el. Nem tudom miért, de valószínűleg nem ad hozzá semmit ez a történethez. De hogy azért igen, egy más karakter. Más karakter, és hát nem tudom, hogy vagy vele, de nekem azért szerethetőbb figura, mint Sumner. Bár őt is, nincsen vele bajom, semmit sok. Már mondjam, ezt az utolsó 10 évet már nem kellett volna. Valahogy nagyon kifulladt.
1: Hát azért a New Ordernél is voltak ugye ilyen nagynak szünetek. Ugye vannak itt az átmeneti lemezek, ugye a Movement például, a Ceremony, ugye Hook is így köti össze ezeket, és hát ugye van egy a világon egy rész, ahol azért nagyon utálják a New Order-t, pedig hát csak egy szám van közel, ez Tájföld, ugye ez a Part the Beach című Leonardo DiCaprio, Danny Boy film, és ugye gyakorlatilag az a trópusi sziget, ez a Coffee Fili, amit aztán le kellett zárni a Maya Bay-en a turisták elől, mert mindenki a film miatt oda akart menni, és ugye hát a Brutál című New Order szám is tehet erről a helyiek szerint.
0: Hát jó.
1: Viszont ugye az, ami ismerősebb erről szerintem a rajongónak, az a Regret és a Word, a Price of Love című slágerek a 93-as Republic című lemezről. Amit szintén Peter Hook elég érdekesen átfogalmaz a Light zenekarral. Amiben ugye áruljuk el, hogy a fia is szerepel, aki szintén basszusgitáros.
0: A hardcore rajongók talán ezt a két lemezt kezdődik a legkevésbé, a technikát meg.
1: Igen, azért mondom, tehát, hogy ez az, amit a filmekből ismerhetik meg ezt a slágeresebb oldalt, és szerintem azok a rajongók, akik innen közelítik a Joy Division-t, azok nagyon-nagyon meglepődnek, hogy ebből a zenekarból fejlődött ki, pedig hát ugye előtte azért már volt ugye 83-ban a Blue Monday, ami talán a legnépszerűbb lemez, ugye azt, amit említetted, hogy ebből semmiféle pénzbevételt igazából nem kaptak a Haciendás finanszírozás miatt.
0: Tulajdonképpen a Factory. Tehát, hogy a maga a Blue Monday semmiféle copyright nem volt rajta. Mindenki orba szájba játszotta, és ennek az oka az volt, hogy a Factory az emblematikus lemezcég, vagy az emblematikus művészi csoport, amelyik ugye létrejött a 70-es évek végén, Factory, Rob Gretton és Tony Wilson két elvetemülten antikapitalista, anarchisztikus gondolkodású ember volt, és a szituacionista, internacionálé, neo-avangárd, neo-dadaista gondolkodásmódját akarták átültetni Manchester munkásosztálybeli világába, annak a művészi.
1: Ez egy nagy kihívás azért.
0: És ez egy nagy kihívás volt, viszont a New Order tagjait a pénz, meg egyáltalán ennek a bürokratikus irodaszagú vonatkozásai, tehát hogy szerződéseket kell írni, levédetni a jogot, mit tudom én, gondolom ott is van Artisius, aki aztán beszedi, mit tudom én, ez őket se érdekelte egyáltalán, és évekkel később döbbentek rá, amikor már elkezdett fájni az, hogy nincs pénzük, mert családalapítás, több tönkrement kapcsolat, házasság, akkor ott ugye fizetni kell ide-oda-amoda, újrakezdeni az életet úgy, hogy nullán vagy, ugye ebben zseniálisak voltak az angol post-punk zenekarok, Killing Joke, soha egy büdös vasuk nem volt, New Order, ugye a Factory Years miatt egyáltalán a Hacienda-ból se tudott pénzt csinálni. Tehát egyáltalán nem értettek hozzá, nem is érdekelte őket, és amikor viszont kellett volna, akkor meg nagyon fájt az, hogy nincs, de akkor meg már késő volt, hiszen hogy a francba hajtott be utólag, meg hát, hogy mondjam, azért nem árultak zsákba macskát Rob Gretton meg Tony Wilson sem, hogy ők milyen típusú emberek, hogyan gondolkodnak arról a problematikáról, amit úgy hívunk, hogy kommodifikáció, vagyis, hogy a művész egyszer csak azzal szembesül, hogy az ő eszményei, hogy ne termékként, ne árucikként reprezentálódjon a társadalom felé, hanem egy olyan személyként, aki képes valami olyasmit mondani, ami megrendítő, katartikus, akár még változtatásra is készteti a hallgatót, hogy ők erről nem akartak lemondani. Egyáltalán nem akartak lemondani erről. De a posztvának ez a szépsége. Tehát az, hogy a kommodifikáció folyamata, hogy minden árucik, minden betagozódik a fogyasztói kultúrába, a piaci viszonyok közé és egy ilyen szórakoztatóipari gépezetben úgymond tönkre megy, lenullázódik, ezt ők erről hallani se akartak. Hallani se akartak. De mondjuk a Justin Sullivan New Model Army például most se akar hallani erről 40-valahány év távolságában, és azért megnézett Justin Sullivant, hanem nem úgy tűnik, mint hogy ezt fölvetni a pénz. Pedig azért, hogy mondjam, az a No Rest for the Wicked szerintem az egyik olyan lemez, ami szinte biztos, hogy a legtöbb példányszámban. Egyik legtöbb példányszámban el kell post-punk remek mű, tehát az elejétől a végéig. Egy szinte tökéletes alkotás. Vagy ugye erre persze szubkultúrát lehet alapítani, hiszen a Discord egyáltalán a Fugazi, a Straight Edge mozgalom, Ian McKay, ugye úgymond a manifestumában megfogalmazta, hogy ezektől a folyamatoktól ők tudatosan távol tartják magukat, amíg élnek. Tehát nem olyan az a hozzáállásom, az attitűdöm a saját életemhez és a saját művészetemhez, hogy mint egy gacsa, hogy leveszem és fölveszek egy másikat. Tehát ezt nagyon sokszor elmondtuk, hogy a post-punk talán a legfontosabb ígérete a közönség és a művészi megfogalmazás, a művészi önkifejezés felé, hogy ahogy élek és ahogy a színpadon beszélek, a között ne legyen kibékíthetetlen konfliktus vagy feszültség. De ez szerintem a nulladőre is igaz. A probléma ott van, amit te is pedzegettél, Peter Hook kiválásával, minthogyha ez a fajta etosza ennek a művészi közösségnek mire meghalt volna, és a New Order ilyen, az nem olyan a dupla kávé szintjére, de közös barátunk Virág Zoli ugye azt mondta, hogy az új New Order-hez képest még a Scooter is
1: művészi. Már a 2015-es nézi komplétre gondolt, szerinted?
0: Igen. Hogy ahhoz képest még a Scooter is teljesítmény, tehát hogy azért nagyon a New Order úgymond hardcore fanbase-ének az egy nagyon nagy pofon volt.
1: Hát oké, de ugye lecserélték Peter Hookot Phil Cunninghamre és Tom Chapmanre igazából, tehát így ment tovább a New Order, és ugye hát itt Peter Hook ugye jövő évben most is volt Amerikában, meg jövő évben ugye megy Brazíliába is, de azért Számomra az a legfuncsább dolog, ugye, hogy a 89-es technik, ugye az ibizai acid house forradalom csúcspontja idején született, és Ibizán az ottani Balearic Beat és a Manchesteri Hacienda klubban tomboló acid house és rave kultúra hatásai vannak rajta. Na most, hát gyakorlatilag azért nagyon-nagyon, hogy is mondjam, másfajta zene lett ebből, és ami számomra nagyon fura, hogy ugye Magyarországon mindent valamennyire azért ugye lekopintottak, vagy alakultak tribute zenekarok, te tudsz magyar New Order vagy Joy Division tribute zenekarról?
0: Hát Joy Division tribute zenekar többet is hallottam már, de
1: New Order-ről nem. Mert ugye a pornográfia az egy magyar Cure tribute zenekar, ugye sok más is van, de szóval azért úgy föladták zeneileg a leckét szerintem, mert azért nem sikerült ezt úgy, hogy is mondjam, levinni erre a szintre, és hát gyakorlatilag összehasonlítod ezt az acid house, tehát ez a 89-es, hogy mi ment a klubokba, és mi volt a New Order, azért az nagyon-nagyon különbözött. Habár mondjuk oké, a Joy Division rajongók meg azt mondják, hogy ez egy elkurvult diszkó zene, habár ha most visszahallgatjuk Peter Hook előadásába, nagyon-nagyon nem ez.
0: Nem, meg hát mondom, a szövegvilága mindig is egy ilyen teljesen a diszkónak a szintje legalábbis érzületében, hangvételében, tónusában ezek a szövegek, tehát köszönő viszonyban nincs. Még akkor is, hogyha egyébként az Itala diszkóban is van egy-két olyan szám, ami olyan búslakodós, de közben meg ilyen pöntjögös, felszínes boldogság árad a zenei alapból.
1: Jó, hát na jó, ilyen hát ez a feszültség. A Subcell is tudod diszkó volt.
0: Hát igen, persze. Na jó, de hát az ugye az egy nagyon, nagyon kemény duó volt, tehát az ott olyan, hogy ott a performance art és az elektronikus kísérleti zene olyan súlyos elegyéről van szó, amelyik inkább a Throbbing Gristle Psychic TV vonalhoz, Coil vonalhoz állt közelebb, mint bármiféle diszkó kísérlethez.
1: Azért is mondtam a Subcellt, mert 25-én, vagyis holnap után jön ki a Danceteria című albumuk, amit ugye már egy évvel ezelőtt is vártunk.
0: Igen, ígértük, hogy igen. Beszámolunk róla. Hát akkor már lehet, hogy a Mark Almond lesz a következő témánk, akkor most az előre beharangozzuk, ugye Dave Borrow volt szó, sajnos ugye elhúny, már nincs közöttünk, Mark Almond viszont megérdemelne önállóan egy külön műsort, óriási életmű, és hát egy olyan személyről van szó, aki szintén fantasztikus, hogy mit tett le az asztalra művészileg és emberileg. A Get Ready visszatérő album Someone Like You, az egyik nagy kedvencem, szóljon most, 2000-es évek elejéről, most.

0: Ez volt a Someone Like You a Get Ready-ről, egyik kedvenc lemezem. Pontosítok azért, így eszembe jutott, hogy mindkettő nagy kedvence a Siamese zenekar frontembere összerántott valami Joy Division Tribute zenekar, de azért mindennek van egy határa. Szóval...
1: Mióta ez a kedves ember az AI Summiton azt nyilatkozta, hogy meg fog ölni minket a mesterséges intelligencia, én inkább nem mondok semmit róla.
0: Nem mondtam ki a nevét, csak mondom, hogy jó, azért van egy határ.
1: Szó, csak érted, tehát, hogy...
0: Mindent az én gyomrom se vesz be, szóval az is egy Tribute zenekar, de azért... Na.
1: Igen, meg van egy másik ember, aki a Lajbakról írta a szakdolgozatát, és ő is jó, érted itt a... hogy is jelk, az új Lajbak lemez, ugye, amit mindenki a szőnyeg alá söpört, és mit ad Isten, ma jelent meg ugye a Love Machine videója, és jön a ehhez kapcsolódó második lemez, nem csak remixek lesznek rajta, úgyhogy a Lajbak lesújt újra a kedves régi rajongóknak, ugyanúgy ekézve tovább a mesterséges intelligenciát, illetve filozofálgatva. Érdekes egybeesés, hogy ugye itt rám írták, hogy hát mi értelme van ennek a Peter Hookos, hogy is mondjam, saját magá tribútjának. Hát azért szerintem a legfontosabb, amit próbáltunk elmondani, hogy hát Peter Hook maga egy archívum, ez a legfontosabb szerepe, hogy gyakorlatilag már több mint 800 koncertet tolt le, és ugye 2026-ban, 25 végén pontosabban jutott el a Get Ready-ig, számoljuk össze. Tehát ugye hiába van már ma YouTube, Spotify, remasterek, könyvek, azért van nekünk egy élő legendák, aki 50 éve zenél, Peter Hook, és ő nem újra játsza a számokat és a dalokat, hanem ott volt a létrejöttöknél, és kénytelen újra is értelmezni azokat, tehát egyfajta élő archívum. És akkor jön egy filozófiai probléma a válaszom, hogy Peter Hook már nem a New Order tagja, ugye 2007 óta, ugye volt most ez a Rock Hall beiktatás, nem volt közös fellépés, tehát nem lesz folytatás, ezért a The Light egy különös helyzetben van, se nem New Order, se nem Joy Division, hanem Peter Hook emlékezete a Joy Divisionről és a New Orderről, ami a legfontosabb és legizgalmasabb kulturális dolog szerintem ma. Egyfajta emberi archívum, hiszen hogy a mesterséges intelligenciával tudnák a Z-generációsok elemezni a Joy Division és a New Order basszusmeneteit, rekonstruálni egy hangzást ezekből, utánozni a korszak produkciós technikáit, amiről beszéltünk, stílusimitációkat létrehozni, és egy új Joy Division-szerű zenét is generálni, de nem fogják soha tudni azt, amit Peter Hook-tól, miért játszottam ezt a hangot akkor, és most miért, vagyis az egyik csak adat, a másik pedig egy megélt tapasztalat.
0: Na most, igen, ez egyébként sokak esetében fontos igazolása annak, hogy kijönnek az árnyékból a fényre, és akkor kapnak még némi lehetőséget arra, hogy igazolják művészi nagyságukat. Ebben semmi kivetítmódot nem látok. De hozzáteszem, hogy a Factory történetének egyik problémája, hogy számos egyéb nagy zenekar maradt árnyékban a Joy Division New Order szobra vagy élő emlékműve miatt, és ez nem föltétlenül méltányos velük szemben. Ugye említettük a Dorothy Calumet, játszott ott Peter Hook, Vinnie Reilly, az egyik legfontosabb gitárhős ebben a történetben. Section 25, kevésbé ismert, kiváló zenekar. És a Joy Division, úgymond testvérzenekara, az A Certain Ratio, az azért fontos, mert egyrészt mindig segítettek a bajban. Ugye kijött Curtis epilepsziája, akkor eltiltották a színpadtól. akkor ugye az Assertion Ratio énekese frontemberrel ugrott be a helyére, próbálták menteni a menthetőt, hát nyilván a közönség ezen kiakadt, de azért mégiscsak egy szép gesztus volt. És akkor ott el volt az oldalvizén, vagy az árnyékában az Assertion Ratio, és az együttes ma is aktív, és én azt gondolom, hogy eljött a pillanat az ő életükben, amikor a New Order-nek a csillaga ugye leáldozott, erőködnek, de ugye egyesek szerint még a Scooter is komolyabb teljesítményt tesz az asztalra, mint ők. Viszont az Assertion Ratio 2020-ban az ACR Loco lemezzel én szerintem simán előzte a New Order-t, életében talán először, és megérdemelnek annyit, hogy így egy számot lejátszunk tőlük, talán a legismertebb anyag erről a lemezről, nem véletlen, Berlin a címe, hallgassátok meg az Assertion Ratio-tól ezt a számot.

0: Na, ez volt az A Certain Ratio-tól a Berlin című szám. Mai témánk Peter Hook volt, Excess és Agónia. Azért jó volt róla beszélgetni, 70 éves. Mind a ketten arra szavazunk, hogy csinálja tovább. Peter Hook and the Light néven ugye járja a világot. És tulajdonképpen mi az ő legfontosabb művészi üzenete. Te azért egész jól összefoglaltad, de én meg hozzátenném, hogy az ő személyiségéből alapjában véve nekem mindig is egyfajta fanyar, meg nem mindig igazolható, de azért mégis valamilyen fajta életszeretet sugárzik, vagyis ő azt állítja, hogy mindazok ellenére, mindaz a sok szarság, amin keresztül megyünk, azért igazolható a vitalitásba, az élet szeretetébe, az élet élhetőségébe vetett hitünk, és azért én azt gondolom, hogy azért ez fontos. Kicsit patetikusan hangzik, tudom, de szerintem ez fontos. Nem tudom, maradt-e még benned valami?
1: Hát én is akkor mondok ilyen patetikusat.
0: Jó.
1: Szerintem azért fontos, mert hogy mi az a minimális emberi gesztus, amitől egy ismétlődő, mechanisztikus struktúra még zenévé válhat, és Hook válasz erre 50 éve ugyanaz, egy basszusgitár, egy ember, egy riff, és az a döntés, hogy soha nem úgy játszod azt, ahogy kellene.
0: Igen. Szóval hallgassatok, hát nem is tudom, Joy Division-t, New Order-t, Peter Gwen the Light-ot, mit még? Revenge, attól nem játszottunk semmit. Hát, szóval bármit, amiben így köze volt. Fantasztikus ember, fantasztikus művész. 2 hét múlva akkor szinte biztos, hogy Mark Almond lesz a témánk. Ugye posztumusz megjelenik a Dave Ball az utolsó közös anyaga, a Dansteria, és akkor róla fogunk beszélgetni. Akkor van még egy kis időnk. Az egyik kedvencem, mert búcsúzunk a Joy Division-t, a Peter Hook-tól, Extrás és Agónia voltunk a Disorderion. Mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Bolox és Diszmé. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: 'Új-Zéland gyógyszerhatósága Ausztrália után másodikként posztraumás stressz kezelésére engedélyezte az MDMA alkalmazását, írja a Euronews. A MedSafe két pszichiáter beadványa nyomán hagyta jóvá az Ecstasy néven is ismert szer pszichoterápiai használatát. A kezelés kizárólag 18 éven felülieknek lesz elérhető, a páciensek sem haza nem vihetik, sem önmagukban be nem adhatják a szert. Csak is klinikai körülmények között pszichiáter ellenőrzése alatt kaphatják. David Seymour miniszterelnök helyettes kijelentette. A posztraumás stressz nehezen kezelhető, életeket tesz tönkre, ezért kell hozzáférhetővé tenni az innovatív gyógymódokat. Az amerikai gyógyszerhatóság ellenben nem talált kellően alátámasztottnak, és elutasított egy hasonló kérelmet 2024-ben.
2: A Palatinuson strandolók elsőre meglepődnek a közelükben megpillantott fehér gólyán. Noha egy-egy példány évek óta törzsvendég itt. 2016-tól jakab peckeskedett a fürdőlepedők között, 2020 és 2021

0: az átnézett sajtó és Facebook közlemények.
1: Japánban mentőautó megy az elromlott humanoid robotokért, írja a HVG. A GMO Air technológiai vállalat Tokió utcáin indított robotmentőt, amely első a maga nemében. Lényegében közúti segélyszolgálat humanoid robotok számára. A szerszámokkal, alkatrészekkel és egy csererobottal felszerelt különleges furgon mérnökökkel szállít ki a helyszínre. Ha ők nem tudják helyben megjavítani a gépet, másikat adnak helyette, amíg a hibás robotot rendbe hozzák a központi szervizben. A cég ötlete abból a tapasztalatból született, hogy az elromlott robotok sokáig hiányoznak a munkából, szervizbe küldésük rugalmatlan, és a szállítás is gyakran akadozik. A tokiói központ egyelőre egyetlen ilyen járművet üzemeltet, ám igény esetén továbbiakat is szolgálatba állít.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom. Én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégem az Gosztola Réka, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviseletében. Szeretettel üdvözöllek a műsorban.
1: Szia!
0: És a mai adás, hát ugye legutoljára akkor beszélgettünk, akkor, amikor még Maruzsa Zoltán volt az államtitkár, tehát az már nem ma volt, úgyhogy valamennyire megpróbáljuk összefoglalni azokat az eseményeket, amik azóta történtek, mondjuk kezdve a legújabb aktualitásokkal, és te elsősorban a szakképzéssel foglalkozol, úgyhogy akkor egy kicsit, hogy azért nem mindig a, nem tudom én, a legkonkrétabb problémákkal kezdjünk, az lenne a kérdésem, hogy a szakképzésnek a jövője most független attól, hogy a magyar kormány mit gondolt az előző, és mostani ez mit gondol róla, majd abban is belemegyünk, az micsoda, tehát hogy hol van például a helye a nem tudom én, a klasszikus közoktatáshoz képest, aki ma abban vesz részt, az mire számít, tehát hogy akkor nem tudom én, kap egy olyan szakmát, ami adott esetben elavulhat, elveszi a munkáját, az éjjel, stb. Mennyire egyszerű mondjuk onnan, aztán mégis egyetemre menni, tehát ilyen szempontból úgy általánoságban mik a kilátások ezzel kapcsolatban.
1: Hát ezt indító kérdésnek tetted fel, az ahhoz képest nagyon komplex. Tehát a szakképzés jövője az most számunkra elég kevéssé látható, mert tulajdonképpen ugyanott tartunk, ahol tartottunk, amikor a kormány úgy gondolta, hogy egy újfajta jövőt képzel el a szakképzésnek. És pont ez az a terület, ahol igazából nem látjuk, hogy változás akar-e bekövetkezni. Igen, tehát nem mondja senki, hogy a szakképzés nem fontos. Rendkívül fontos, csak itt egy olyan hirtelen átalakítás következett be az Orbán kormány idején, hogy nem voltunk erre felkészülve, és egy halom probléma alakult ki, úgyhogy azért mondtam, hogy az indító kérdésnek nem biztos, hogy a legjobb, mert erről egy órát tudnék beszélni, sőt, szeretnék is egy csomó mindent. Úgyhogy a másik érdekesség az, hogy a szakképzés területén történt a legkevesebb dolog.

0: És akkor maga ez az átállás, ez akkor nagyjából a Palkovics érára tehető? Tehát amikor el lett döntve, hogy nem tudom én, itt autógyára képülnek, stb. Stb. Tehát volt egy, ugye, egy ilyen gazdasági, hát nem tudom, szemléletváltás volt-e, de hogy talán onnantól datálódik az, hogy akkor nem tudom én, meg lett mondva, hogy akkor mi milyen ipari ágazatokban leszünk sikeresek, és akkor mintha ennek a kiszolgálására kezdték volna átszervezni a szakképzést.
1: Igen, tehát elméletben mi egy nemzetközi trendhez csatlakozunk. A szakképzés fontosság azért nem csak hazánkban ilyen jelentős. Tehát ugyanígy van ez az Egyesült Államokban, vagy más európai országokban is. Csak itt a megvalósítás az, ami nem sikerült úgy. Igen, tehát szerettük volna, vagy a kormány szerette volna, hogy itt versenyképes szakmák alakuljanak ki, hogy nem mindenki gimnáziumi érettségivel kerüljön ki, hanem már egy szakmával a kezébe, és hogy azokat a szakmákat képezzük, amelyekre a gazdaságnak szüksége van. És ez elméletben nagyon, nagyon is olyan gondolat, amivel egyet lehet érteni. Csak hát itt a megvalósításon van a hangsúly, hogy az nem sikerült teljes mértékben. A PDS rendkívül intenzíven foglalkozik a szakképzéssel is, és feltárja a hibákat, és a szakképzésre vonatkozó követelés és véleménycsomagunk is van. Számos alkalommal összeírtuk már, hogy mik a problémák. Itt ugyanolyan hihetetlen hosszú lista van, mint a közoktatásban.
0: A szakképzéssel kapcsolatban, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire látom-e jól, de hogy végülis ugye két döntő kérdés van, az egyik az az, hogy a nem tudom, a klasszikus közoktatáshoz, vagy nem tudom, hogy minek lehetett ezt nevezni, tehát mondjuk a középiskoláknál a gimnáziumokhoz hogyan viszonyul a szakképzési rendszer, tehát hogy ez mondjuk egy olyan alternatívája, hogy nem tudom, akik nem vesznek fel gimnáziumban, annak marad a szakképzés, vagy a szakképzés az egy olyan képzés, ahol megkapja az ember az általános műveltséget, és még plusz hozzá kap egy szakmát is, és akkor a másik nagy kérdés, hogy onnan hova tud tovább menni, tehát hogy vagy egyből kimegy ugye a piacra, vagy a, nem tudom, elmegy dolgozni, és akkor más lehetősége nincsen, vagy van egy átjárás azért az egyetemekre is, nem tudom, hogy ilyen szempontból, mert azért arra emlékszem, hogy a kormány, az előző kormánynak voltak mindenféle intézkedései, amivel minthogyha egy vonzóbbá próbálta volna tenni a szakképzést, olyan értelemben is, hogy azért ez még ugye nem egy végleges döntés, hanem akkor onnan még tovább lehet menni az egyetemre. Ez mennyire így van így, és mennyire működött ez a gyakorlatban?
1: Nagyon releváns kérdést tettél fel, tehát tulajdonképpen összefoglaltad az összes problémát a kérdésben. Tehát egyrészt a szakképzés azért ez egy nagyon komplex terület. Egyrészt ugye itt vannak a technikumok, ami a szakképzésnek ugye az elit ágazata, ami jelen pillanatban egy teljesen összefüggő folyamat, tehát érettségit is és technikusi vizsgát is ad, de csak együtt. Tehát itt az újabb évfolyamok már nem mehetnek ki érettségivel, csak technikusi vizsgával és érettségével, tehát teljesen kötött pályán mozognak. És akkor itt vannak ugye a szakközépiskolák, ami a szakmunkás képzőnek ugye a mai megfelelője, amik nem adnak érettségit, de egyébként tovább lehet menni, és érettségit is tudnak szerezni. Na most ugye a kérdés az, hogy mennyire naprakész, releváns, és mennyire használható tudást kapnak, mennyire átjárható. Hát pont itt vannak a legnagyobb problémák, hogy vannak olyan területei az országnak, ahol jól működnek szakképzőintézetek. Vannak kifejezetten sikeres technikumok is. És más területeken például a Kokály, más területeken pedig iszonyatos problémák vannak. Az átjárhatóság. Tehát úgy hirdették ugye, hogy átjárható a rendszer, és ezért a 10. évfolyam utáni technikusi vizsga A tizedik évfolyam utáni vizsga, bocsánat, itt egy telefon van, amit ki kell kapcsoljak. Szóval a tizedik évfolyam utáni szakmai vizsga tulajdonképpen lezárja a választást. És ez csak egy adott szakmacsoporton belül működik. Tehát, hogyha valaki bekerül egy szakképző intézetbe, akkor tulajdonképpen csak egy adott szakmacsoporton belül tud. Tehát, ha mondjuk valaki informatikus, akkor lehet... Bocsánat, tehát telefont kell itt. Elnézést. Tehát ott tartottam, hogy a probléma az, hogy itt sajnos nem tudnak az ígéret szerint választani. És elméletileg lehetőség van, hogy az egyik szakmából átmenjen valaki a másikba, hogyha az az adott szakma már 16 éves korára kiderült, hogy nem megfelelő számára, de a valóságban itt olyan különbözeti vizsgákat kellene tenni, hogy inkább végigviszi azt a szakmát. Nem járható a gimnáziumba átmenés útja se. Tehát, hogyha ő átmenne gimnáziumban, nem csak, hogy másik szakmára nem tud átmenni, hanem gimnáziumban sem tud gimnáziumi érettségit tenni. Tehát a legtöbb diák, miután ösztöndíjjal bevonzották őket, ezért ott maradnak a szakképzésben, és miután kiderül, hogy nem neki való az az adott szakma, akkor is végigcsinálja. Nem engedik ki őket, hiszen belefektettek egy csomó pénzt, és azt mondják, hogy akkor be tudjuk bizonyítani, hogy nagy mennyiségű tanuló kerül ki a szakképzésből. Csak hogy miután kényszerpályán vannak, sokszor fele harmada teljesen alkalmatlan arra az adott szakmára, és erről nem készülnek statisztikák, hogy kik azok, akik az adott szakmában megmaradnak. Itt elemezgettük a problémákat, hogy sajnos ezek nagyon sok olyan tanuló van, aki miután nem tud kilépni a rendszerből, rengeteg évet veszít azzal, hogy például nem tud elmenni időben egyetemre. Azok az utak le vannak zárva, tehát hogy mehet tovább? Abban az irányban mehet tovább, amit az adott szakma ad. De hogyha mondjuk valaki informatikus ágazaton van, és eszébe jut már tizedikbe, hogy ő orvos vagy jogász szeretne lenni, hát nagyon-nagyon nehéz utakon fog eljutni odáig, külön órákon, és nem is biztos, hogy meg tudja úgy szerezni azt a pontot. Tehát van aki ezzel egyetemre pontokat veszít a felvételéhez, mert... Nem tud úgy felkészülni, nem tud úgy érettségizni. Úgyhogy az érettségi rendszerrel is probléma van, az, hogy nem tudnak kilépni, az, hogy az érettségiük csak a technikusi bizonyítványhoz köthető, és hát ez csak egy adott szelete a problémának. De az, hogy világszínvonalon van a szakképzés, ugye az eleve egy nagy túlzás, hiszen vannak diákok, akik világszínvonalú eredménnyel nyernek versenyeken, de a többségre ez nem vonatkozik. Rendkívül rossz a felszereltség, a tanműhelyek állapota, az csak romlott az utóbbi években, mert ugye a duális képzésre fektettük a hangsúlyt. A duális képzés viszont, ugye ez is egy ilyen gyorsan megszervezett dolog volt, hogy 10 000 számra vannak jelentkező duális képző partnerek, de a kritériumok nagyon tágak lehetnek, mert adókedvezménnyel őket is bevonzák, hogy képzőhelyek legyenek, de valójában csak egy bizonyos százalékukat olyan tudást a tanulóknak, ami felkészíti őket a vizsgára is, és az adott szakmára is. Rengeteg panaszunk érkezett, hogy diákokat tulajdonképpen olcsó munkaerőnek alkalmazzák. Vannak helyek, ahol tényleg megtanítják a szakmát, de van, ahol oda se engedik a gépekhez őket, hanem megkapják a papírt, vagy ugye a vizsgára is, csak az iskolába tudják őket felkészíteni. És akkor itt jönnek a problémák, hogyha ők nem az iskolában vannak, de a duális képzőhelyen nem készítik fel őket a technikusi vizsgájukra például, akkor ki lesz az, aki felkészíti. Úgyhogy számos probléma van, egyrészt a diákok szempontjából, az iskolák, tehát a szakképző intézmények finanszírozási szempontjából. De nagyon úgy tűnik, hogy az egész szakképzési rendszer úgy lett kialakítva, hogy ez a gazdaságnak kedvezzen, de nem feltétlenül a tanulóknak.
0: És még egy olyan általános kérdésem lenne, hogy azért már nem tudom, 20 éves azt mondogatták, hogy az egyetemi diploma az az új érettségi, tehát hogy az ad egy olyan általános tudást, ami után még azért eldöntheti az ember, hogy mit csinál, meg mit nem. Részben azért is, mert hogy annyira változik, annyira gyorsan változnak a körülmények, hogy aki most mondjuk elvégez egy gépkezelői, vagy kap egy gépkezelői képesítést, az ugye hát lehet, hogy azt a gépet már nem tudom én, más gépek fogják kezelni egy-két éven belül, tehát hogy úgy általában mennyire tud piacképes tudást adni mondjuk a szakképzés, vagy mennyire kellene inkább, nem tudom én általánosabb irányba elmenni, mert mondjuk nem tudom, tehát ugye aki egy 50 éve elvégezte mondjuk az asztalos szakmát, az ugye mondjuk többé-kevésbé ugyanazokkal az eszközökkel dolgozott, de lehet, hogy 10 év múlva már mindent megcsinál magától egy CNC gép, vagy fogalmam sincs.
1: Igen, tehát ez is egy nagyon élő probléma, hogy azokat a tanulási készségeket megkapják-e, ami erre a nagyon gyorsan változó világra felkészíti őket, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy nem. Tehát amikor beérkezik a szakképzésbe a tanuló, akkor sokszor olyan készséghiányokkal érkezik, amikkel már nem tud az alatt a egy vagy két év alatt mit kezdeni a szakképző intézmény. Tehát itt sokkal több készségfejlesztésre volna szükség. Ugye a szakmunkás tanulókat, azokat egy évig készítik még az iskolába, utána ki kell menniük munkahelyre, de mondjuk egy technikumban, az, hogy elkezdődjenek az intenzív szakmai óráik, ugye az is a 10. év, ahol az ágazati alapvizsgát, szakmai vizsgát leteszik, és onnantól már jóval kevesebb idejük jut arra, hogy közismereti tárgyakkal foglalkozzanak. Óraszámuk például a technikumban nagyjából megvan, csak éppen mondjuk az érettségi felkészítő évekre jut kevesebb. Tehát amikor már észbe kapna a tanuló, hogy ő neki mondjuk történelemből érettségizni kell, vagy magyarból, akkor már nincsen annyi tanórája, hogy ezzel elég időt tudjon tölteni. És hát itt ami nagyon fontos megemlíteni, hogy a szakképzésbe tódul a sajátos nevelési igényű tanulóknak igen nagy százaléka, mert őket nem veszik föl a gimnáziumba, ide bekerülnek, és nem kis létszámú osztályokba, hanem sokszor nagyon-nagyon nagy létszámú maximál, tehát a 32-es, 34-es osztály létszámokba, ahol egyszerűen nem is lehet velük mit kezdeni. Nincs hozzá megfelelő szakember, mennyiségű szakember, nem tudnak differenciáltan foglalkozni velük, megjegyzem, ez a duális képzőhelyre is vonatkozik, hogy ott sem tudnak ezekkel a tanulókkal megfelelően bánni. Tehát itt még nagyobb hiányt szenved a készségfejlesztés. Tehát egészen biztos, hogy nem így kéne, hanem jóval ki kellene tolni azt az időt, amíg a tanulók a készségeiket fejlesztik, amíg általános tudást szereznek, közismereti tárgyakat tanulnak, és bőven elég lenne az utolsó két évben foglalkozni a szakmai tárgyakkal.
0: Ez azt is jelenti, hogy tehát, hogyha ide kerülnek be például a speciális nevelési igényű diákok, hogy akkor mondjuk az iskola elhagyás is nagyobb, mint a klasszikus középfokú oktatásban, illetve ez nemzetközi összehasonlításban most hol áll Magyarország?
1: Számot nem tudok mondani, de az, hogy a korai intézmény elhagyás, az bizony nagyon nagy jelentős összeszámban a sajátos nevelési igényű tanulók és a hátrányos helyzetű tanulók teszik ki. Tehát itt nem tudjuk őket megakadályozni abban, hogy kiessenek a rendszerből. Pontosan ezért, mert nincs megfelelő mennyiségű szakember, túl sokan vannak. Tehát felteszem, hogy igen magas ennek a száma. Mert például Németországban azért van erre gyakorlat, ott a szakképzésben nagyon figyelnek arra, hogy megfelelő mennyiségű szakember jusson a sajátos nevelési igényű tanulókra, egyéni foglalkozást is kapnak, és ott például statisztikai adatok mutatják, hogy jelentősen csökkent az iskola elhagyás. Tehát igaz, hogy ez egy nagyon nagy mértékben pénzkérdés, de hogyha fontos a szakképzés, meg fontos, hogy megfelelőképpen képezzük a tanulóinkat, akkor erre biztos, hogy jóval több pénzkeretet kéne fordítani.
0: Uh-huh. A szakképzés területén a PDS szerint mi a legsürgetőbb, vagy mik a legsürgetőbb lépések, amit viszonylag rövid idő alatt mondjuk meg lehetne tenni?
1: Hát itt mi nagyon sok mindent felsoroltunk, de ami pénzbe nem kerülne, viszont törvénymódosításokba, ugye, vagy akár a tanév rendjének a módosítása lett volna a legegyszerűbb, hogy például az érettségiük a technikusoknak az egy normális érettségi idő legyen, tehát őnekik nincs felkészülési idejük, hanem úgy kell nekik érettségi szüneten tanulni, hogy közben ők szakmai órákra járnak, vagy esetleg duális képzésre. Úgyhogy ezen például már is lehetett volna változtatni, hogy a tanévrendjén módosítanak. Ami nagyon-nagyon fontos lenne, az átjárhatóság biztosítása. Tehát ez viszont tehát nem pénzkérdés, hanem törvénymódosítás kérdése. Az átjárhatóság egyik legegyszerűbb módja, ugye az érett, tehát hogyha kiléphessenek legalább az érettségi évében. Megkaphassák az érettségi bizonyítványt úgy is, hogyha nincs meg a technikusi bizonyítványuk, tehát hogy lépjenek ki a rendszerből, akár ha már addig húzták, hadd menjenek el egyetemre egy rendes érettségivel, ha válasszanak egy ötödik érettségi tárgyat. Ezek törvénymódosítási problémák tulajdonképpen, nem igazán pénzkérdés. Nyilvánvaló, hogy akkor ki lehet mondani, hogy nem vitte mindenki végig a rendszert, de itt ez a diákok érdeke is. Tehát ezek azok, amiket meg lehetne tenni, ha van hajlandóság a kormányzat részéről.
0: Áttérve így a klasszikus közoktatási témákra, és visszafelé haladva így a hírek alapján, amit mondjuk így a PDS-nek a Facebook oldalán is megjelenik, hogy tehát most az egyik ilyen friss dolog az, hogy a tanár továbbképzéseknek a kérdés, aztán majd beszéltünk a tanárképzésről is, ugye a közszolgálati egyetemen, stb. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban most mi a helyzet?
1: Igen, tehát ez tulajdonképpen a legutóbbi hír, hogy a pedagógus továbbképzési rendszert átalakítani készül a kormány, és megjelent egy tervezet, amiről mi kiadtuk a véleményünket. Hát igazából nem 100%-ig értük el azt, hogy minden csodálatos legyen, de nagyon jó irány. Tehát itt arról volt szó, hogy kötelező továbbképzések vannak, és itt a minisztérium feloldotta, hogy az NK-n kelljen mindent elvégezni, ne kötelező jelleggel, tehát választhatóak legyenek ezek a továbbképzések, Ezek azért nagyon jó hírek, mert nagyon aggasztó volt, hogy csak egy szűk mennyiségű továbbképzésből lehetett választani, és akkor így azért megnyílt a lehetőség arra, hogy ha valami nem tetszik, akkor ne válasszuk. De a probléma az, hogy még mindig 120 kreditet kell megcsinálni 5 év alatt, ami nagyon-nagyon rövid idő, és nem biztosított az, hogy ez például nem munkaidőn túl történjen. Mert így is nagyon nagy a pedagógusok munkaterhelése, és ez ugye minden kötelező óraszám munkaterheken túl van. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy mindazon túl, hogy ez most egy nagyon jó hír, hogy változtattak rajta, sőt, az intézményeknek is adtak egy belső továbbképzési keretet, azaz az iskolában a tantestület saját maga szervezhet magának odaillő, pont rájuk szabott képzést, de ez csak 15 kredit a 120 kredithez képest, ez az nagyon kicsi. Mi úgy gondoljuk, hogy ebből minél több kellene, hiszen ott látják, hogy mire van szükség. És hát az is nagyon fontos lenne, hogy egyszer érjük már el, hogy nincs minden a pedagógusra terhelve, tehát ezt hadd lehessen mondjuk egy olyan munkanapon végezni, tanítás nélkül munkanapon, amire bejönnek a pedagógusok, és nem kell diákokkal foglalkozni munkaidőben. Ugye vannak ilyen nap kereteink. És mi úgy gondoljuk, hogy ezt bővíteni is lehetne. Tehát akkor nem csak 15 kreditet, hanem még többet tudnának bent az intézményben tanítás nélküli munkanapon elvégezni. De a másik pedig, hogy ki kellene fizetni a helyettesítéseket, mert ez mindig elfelejtődik, hogy amikor valaki távol van, akár továbbképzésen, őt a kollégája ingyen helyettesíti. És ennek véget kellene vetni, mert kiírjuk ugyanazt a 120 kredites továbbképzést, amire mondjuk 30 kreditenként elmegy valaki, de az alatt a kollégák helyettesítik. Tehát már, ha ki lenne fizetve, jobb lenne. És megjegyzem egyébként, és mindig vissza fogok utalni minden témánál, hogy a továbbképzés rendszere a szakképzésben semmit nem változott. Tehát ott ugyanaz van, mint volt, semmi olyan szabadon választhatóság nem lépett be. Tehát minden, ami változás bekövetkezett a közoktatásban, az nem következett be a szakképzésben. Ugye mindig egy ilyen apró visszautalást fogok tenni, hogy na ez sem.
0: Uh-huh. És ha az NKL kiesik a továbbképzésből, és ugye a saját intézmény...
1: Még nincs róla szó, hogy kiesik, nincs róla szó, hanem ott arról van szó, hogy egyrészt nem csak ő, másrészt pedig a kötelezően választhatót oldották föl.
0: Uh-huh. Csak hogy akkor ki, tehát hogy akkor lesz, vagy már vannak olyan akkreditált szervezetek, akik mondjuk ezt át tudják venni?
1: Na most azért nem vették ki az NKA-t, mert ugye ezt hirtelen kell megoldani, de igen, tehát ez a cél, ez látszik, és a törvénytervezet ideiglenes. Tehát ott ki is mondja, hogy ez arra az időre szolgál, amíg... itt ezt a továbbképzési rendszert nem alakítják át teljes mértékig. Úgyhogy mi ezt így is fogadtuk el, hogy ideiglenes átmeneti megoldásként ez egy nagyon-nagyon jó, tehát ez tulajdonképpen csak a 26-27-es nevelési évet szabályozza. Előrevetíti, hogy lesz még változás. Úgyhogy amiket mi hozzátettünk, pontosan ezért tettük hozzá, hogy a jövőben mi mindezeket szeretnénk látni, tehát a munkaterhek csökkenését, a munkaidőkeret csökkenését, a kötelező helyettesítések kifizetését, mert akkor mindez időkeretet biztosít arra, hogy a pedagógusok többletmunka nélkül tudjanak továbbképzésekre járni.
0: Ugye a Lannert Judittól a jelenlegi ellenzék előásta azokat a nyilatkozatait, amiben ő arról beszél, hogy hát kevesebb iskola is elég lenne, de ugye ebben a rádióműsorban is az ugye már többször előkerült, hogy egyszerűen demográfiai okokból hát kevesebb lesz a gyerek az idő előre haladtával, tehát már most is kevesebb, mint mondjuk amekkora gyerekszámra létrehozták az intézményrendszert. Ugye ezzel kapcsolatban a PDS-nek van valami határozott álláspont, hogy ezt hogy lehetne megoldani, mert ugye itt akkor mindig előjön az, hogy hát akkor vidéki iskolákat bezárni, összevonni, amit nyilván senki nem akar magára vállalni.
1: Igen, tehát a PDS-nek erről még konkrétan hivatalos állásfoglalása nincs. Azért sincs, hát ez egy nagyon sokrétű kérdés, tehát nem véletlenül, hogy a miniszterasszony sem nyilatkozik most egyértelműen erről. Nem lehet azt kimondani, hogy iskolákat kell bezárni, mert nem mindegy, hogy hol, milyen iskolát, mit kell összevonni. Ezt nagyon át kell gondolni. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan területek, ahol érdemes lenne alsó tagozatot, akár első két osztályt megtartani, de ezt mindig meg kellene nézni, azt az adott területet, azt az adott települést, hogy ott milyen oknál fogva kell fenntartani. Nyilvánvaló, hogy más kérdés, amikor egy alsó tagozatos, csak alsó tagozatot működtető intézményről van szó. Vagy egy teljes általános iskoláról, ami kiürülőben van, vagy egy középiskolából, ami nem tud beiskolázni. Tehát itt minden egyes körülményt meg kell nézni, és úgy kell véleményt mondani, tehát nagyon vigyázni kell, hogy mi mit nevezünk is szabálynak. Iskola bezárás csak azért, mert nincs benne diák, és mi az a nincs benne diák, tehát hogyha mondjuk speciális igényű gyerekeket nevelünk, nagyon kis létszámban, alsó tagozatosokat, az is egy másik kérdés. Vagy másik, egy szakiskolában is, ez egy teljesen másik kérdés. Úgyhogy azt hiszem azért is nem nyilatkozik erről a miniszterasszony, mert hogy itt erre se idő se nincs arra, hogy törvényeket konkrétan alkossunk, sem pedig az, hogy konkrétan kimondhassunk olyan dolgokat, hogy mit kell bezárni, és mit nem. Igen, tehát nagyon kegyetlenek tudnak lenni, amikor előszednek egy ilyen régi nyilatkozatot, ami egy vélemény volt.
0: És a fenntartó kérdésében ott látszik már valami, mert ugye ott is az volt az egyik nagy törés vagy változás az előző kormány alatt, hogy ugye például az önkormányzatoktól elvették a fenntartó jogok nagy részét ugye a közoktatásban, aminek hát ugye nyilván vannak hátrányai, helyismeret hiánya, stb., de lehetnek előnye is, hogyha pont arra kerül a sor, hogy nem tudom én itt majd arról kell vitatkozni, hogy melyik településen mit zárjanak be. Ez most tart valahol erre a PDS mond valamit, hogy mi lenne jó?
1: Az az igazság, hogy itt várjuk az álláspontokat, de itt is ez olyan kérdés, hogy nem lehet azt mondani, hogy vegyék vissza az önkormányzatok. Mert van olyan önkormányzat, aki boldogan visszavenni az iskoláját, mert tudna vele mit kezdeni, van rá kerete, de vannak olyan önkormányzatok, akik ezt teherként élnék meg, nem tudnának mit kezdeni az iskolával. Tehát ez egyelőre nem véletlenül nem került terítékre, és a fenntartó kérdését ugye nem is nagyon változtatták meg. Egy dolog, hogy a Klebersberg intézmény fenntartó központ, az ugye átalakult, tehát itt tulajdonképpen minden a minisztérium alá került, az oktatási minisztérium alá, mármint a közoktatás, és ott a tankerületek megmaradnak, tehát mind közvetlen munkáltató az iskolák számára. Tehát azért következett be változás, de nem lényeges. Tehát itt akkor ugyanúgy megmaradtak a tankerületi főigazgatók, és igaziból a fenntartó ugye az a minisztérium lett. És érdekes módon ugyanez vonatkozik a szakképzésre is, viszont ott sem szűnnek meg a centrumok, ott változás az, hogy a kancellári pozíció szűnik meg januártól, viszont új főigazgatói pályázatokat írnak ki, ugye egy sokkal kondenzáltabb főigazgatói pozíció fog megvalósulni, ami benne foglalja a kancellárságot is, és a centrumok ugyanúgy megmaradnak. Uh-huh. Egy nagy különbség van egyébként itt, hogy a közoktatásban a tankerületeknél az iskolák igazgatói munkáltatói jogokat kaptak. Uh-huh. Úgyhogy ők választhatják meg, hogy kivel dolgoznak, tehát formálisan ő veszi föl ugye, a kollégákat, míg nem a szakképzésben a tagintézmények igazgatói ezt nem kapták meg. Tehát ő nekik minden utolsó döntéssel is még a centrum főigazgatójához kell fordulni.
0: A centrum az is egy területi egység, vagy ez egy ilyen szakma szerinti besorolás szerint jön
1: létre? Nagyon-nagyon vegyes, tehát vannak nagyjából szakma szerinti besorolású szakképzési centrumok, de vannak óriás szakképzési centrumok is, amik elképesztően sokféle szakmát ölelnek át. Tehát ez nagyon függ attól, hogy hol van. Budapesten, Pest megyében több olyannal találkozunk, akik szakmacsoportokkal tudnak foglalkozni, de vidéken ott például van egy szakképzési centrum, és ott nagyon-nagyon különféle szakmákkal foglalkoznak. Tehát ezt így értsük azt, hogy a szakástól kezdve az informatikusig mindennel.
0: Területileg mennyire követi le mondjuk az iparnak a változását a szakképzési rendszer? Ugye azt látjuk, hogy nem tudom, bizonyos városok jelentősebb mértékben fejlődnek, mondtam, autógyárak, akugyárak jönnek létre, tehát akkor azt feltételezni az ember, hogy mondjuk a szakképzés egy jelentős része is oda csoportosul, vagy nem tudom én, felállt egyszer egy rendszer, és azért ott jelentős változások nincsenek.
1: Hát nem, én nem látom azt, hogy jelentős változások lennének, tehát a szakképzési centrumok azok országszerte vannak, és nem feltétlenül ilyen nagy ipari egységek közelében. Uh-huh. Úgyhogy én ezt nem látom, hogy ez még megvalósult volna.
0: És tehát azon felül, hogy gyakorlati lehetőséget biztosítanak a szakképzést végzőknek, és nem tudom, ezt akár a olcsó munkaerőként is használják az egyes ipari szereplők, azért van valamilyen, nem tudom én, egy olyan értelme együttműködés, hogy támogatják is a szakképzést, mondjuk a nagy cégek, gyárak, és ebből mondjuk van valami jelentősebb bevétele az egyes központoknak, vagy ez hogy néz ki?
1: Hát ez egyáltalán nem valósult ilyen meg, tehát állami költségvetésből dolgoznak a szakképzési centrumok, hát iszonyatos pénzhiány van. Uh-huh. Elképzelnénk azt, hogy milyen fantasztikus pénzügyi kerettel tud dolgozni egy szakképzési centrum, de nem így van. Tehát itt tulajdonképpen ugyanúgy máló falak vannak, nagyon rossz testnevelési szektor, tehát hogy a tornaterem is rossz állapotban van, a nyilászárók is, mindez, hogyha bejött volna a pénz, akkor nem így nézne ki. Pont ez a probléma, hogy egy szűk keretből dolgoznak, és például a nem oktató dolgozók fizetésemelését is ugyanabból a keretből kell kigazdálkodniuk, mint például egy ilyen prompt felújítási keretet. Erről sok panasz érkezett a centrum vezetéstől az elmúlt években. Tehát mi, mint szakszervezeti tárgyalók mentünk, hogy kérünk béremelést a nem oktató kollégáinknak, és hát így mondták, hogy sajnos itt versenyben vannak a pénzügyi keretek. Tehát itt bőven nem támogatják a nagy cégek.
0: Uh-huh. És akkor gondolom a fenntartó tekintetében sem figyelhető meg az, hogy jellemzően az állam a fenntartó, mert ugye a közoktatásban még egy olyan jelenség is van, hogy az egyházaknak, hát most vagy átpasszolták, vagy ők önként átvették, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy ezzel mit akartak megoldani, hogy annyival is kevesebb terheljön a költségvetésre, de gondolom akkor a akkor ezek szerint a szakképzésnél azért nagyon magánintézmények nincsenek, és felteszem, hogy az egyházaknak sem volt.
1: Vannak, de vannak egyházi fenntartásúak is, de ugyanabból a pénzkeretből dolgoznak azért nagyjából.
0: Aha.
1: És egyébként ezzel nem is lenne probléma, hiszen nem is értem, hogy miért veszed. Tulajdonképpen a szakképzés is közoktatás. Mi azt szeretnénk, hogy egy helyre tartozzon. Uh-huh. Tehát az, hogy majd a szakmai évekbe alatt mit csinál, vagy milyen lesz a duális képzés, az egy dolog, de ugyanolyan tanulók, ugyanolyan embereket képzünk a szakképzésben, mint a köznevelésben, tehát itt tulajdonképpen ugyanabból a pénzkeretből kellene dolgozni. Igenis adjanak megfelelő finanszírozást mind a középiskoláknak, gimnáziumoknak, mind a szakképzési intézményeknek. Tehát nem látunk ebben a problémát, hogy ez állami költségen menjen, hiszen a cél az ugyanaz, hogy épp szellemű és készségekkel rendelkező fiatalt bocsássunk ki, akár gimnáziumi érettségével, akár technikusi bizonyítvánnyal.
0: Visszafelé haladva a hírek között, azt is olvastam a PDS-nek a honlapján, hogy nagyon sok megkeresés van jogi ügyekkel. Itt akkor az egyik kérdésem az lenne, hogy akkor ezek milyen jellegűek, tehát hogy most például, nem tudom én, érvényesíteni próbálják azokat a sérelmeket, amiket az még az előző rendszer alatt elszenvedtek a pedagógusok, illetve mik azok, vagy mi a helyzet azokkal az ismert sérelmekkel, ugye azokkal a kirúgásokkal, amik nem tudom én, a kölcseis tanárokat, stb. Érintették.
1: Hát vannak folyópereink is, de tulajdonképpen rengetegféle problémával jönnek hozzánk a tagjaink, és ugye ezeket a jogászaink viszik tovább. Van jogsegélyszolgálatunk is. Egyébként tényleg nagyon-nagyon sok egyszerűen kérdéssel is fordulnak, jogi kérdéssel fordulnak hozzánk. És az, amit olvastál törébe, az volt, hogy olyan mennyiségű kérdéskérés is érkezik, hogy már megkértük, hogy tényleg tagok kérdezzenek, mert egyszerűen nincs időkeretünk. És hát nyilvánvalóan a szakszervezet az a tagsági díjból tartja fönn magát, hiszen ezért vagyunk függetlenek. Ugye, hogy a befizetett tagdíjból mi csak a tagságunkat képviselünk, őértük állunk ki, és minket nem befolyásolhat semmilyen politikai erő. Na most pont ezért kellene támogatni, és tulajdonképpen itt van egy felhívás, hogy lépjenek be, tehát akkor a jogsegélyünk, egyrészt ugye akkor több embert tudnánk mozgósítani, intenzívebb lehetne a jogsegélyünk, hogyha itt egy hatalmas tagság lenne. Uh-huh. Sajnos az Magyarországon azért a szakszervezetiséghez való hozzáállás még mindig nem elég fejlett, hogy de mekkora lehetőségek vannak. Tehát ahogy fizetünk, mondjuk előfizetünk a Telexre, vagy más független napilapra, ami abból független, hogy mi adunk neki előfizetési díjat, ez ugyanaz vonatkozik a szakszervezetre is.
0: És a reprezentativitást akkor tehát az iskoláknál ott akkor iskolai szinten, hogyha ők gyakorolják a munkáltatójogokat, ott nézik, és a szakképzésben pedig a központ szintjén, vagy az, hogy néz ki gyakorlatilag?
1: Ezt különböző szinteken lehet elérni, tehát igen, tehát a munkáltató ugye az a fő szempont, hogyha egy adott munkáltatónál éri el a reprezentativitási küszöböt, ugye az a 10%, akkor tud kollektív szerződést kötni. No, de a munkatörvénykönyv alatt nem csak ez a lehetőség, mert tárgyalni bármilyen küszöbben lehet. Tehát nem kell ott a 10%-ot elérni, mert a szakképzésben ugye a munkatörvénykönyv érvényes. Úgyhogy amúgy pedig, hát ugye a régi időben, amikor nem voltak centrumok, akkor iskolai szinten is lehetett reprezentatívnak lenni. De hát hol vagyunk már ettől?
0: Uh-huh. Hát ugye mindig felszokott az is merül, nálunk is felmerült a kutatóhálózatban, hogy lehetne ágazati szintű kollektív szerződést kötni. van ilyen valamelyik részén a közoktatásnak, szakoktatásnak?
1: Hát kollektív szerződéshez jelen törvények szerint még mindig szükséges a 10%, tehát az ágazati szinthez, és sajnos ott még nem tartunk. Uh-huh. Tehát nincs egyetlen szakszervezet se ezen a 10%-on. Igazából talán ezt a százalékot kellene leszállítani, hogy elérjük azt, hiszen el kellene érnünk a 80% kollektív szerződési küszöböt. Ugye Európai, van egy ilyen európai normatív, hogy oda jussunk el, hát így, hogy ilyen küszöböket állítunk föl, így sose fogunk eljutni.
0: Uh-huh. Ugye még ami felszokott merülni nálunk, is felmerült az az, hogy tehát miért a szakszervezet képviselje a munkavállalókat, amikor ott van az üzemi tanács, vagy ugye a közalkalmazotti tanács, attól függő, hogy milyen a jogviszony, és akkor hát arra elvileg mindenki szavazhat. Nekem mondjuk ez egy ilyen kicsit ilyen korporatív elképzelésnek tűnik, hogy ugye azt maga a törvény hozza létre, és hát az még azt nem jelenti, hogy ténylegesen le is szavaznak 10%-nál többen az üzemi tanácsokra.
1: Igen, tehát ez mindig egy nagy kérdés, hogy ahol van üzemi tanács, meg van szakszervezet, ugye, hogy tulajdonképpen az üzemi tanácsok, azok kicsit a szakszervezet ellenében jönnek létre. Mert ugye a szakszervezet azért jobb esetben egy nagyobb szakszervezet, ez egy országos érdekeltségű szervezet, egy hatalmas hálózat, és sokkal objektívebb, mint egy adott munkahelyen létrejövő, mondjuk egy tetité, vagy egy közalkalmazotti tanács, sőt, ez még most is létezik, ugye? És hát nyilvánvaló, hogy az adott munkahelyen nem biztos, hogy úgy fognak szavazni. A másik pedig, hát, hogy mi az a joguk, ami nincsen. Hát, nem tudnak sztrájkot sem szervezni. Tehát azért a szakszervezetnek sokkal magasabb szintű jogosultságaik vannak. Pont az, hogy meggyőzzük a dolgozókat, hogy ne szakszervezetbe lépjenek be, pont ilyen jogaiktól tántorítjuk őket el. Ilyen jellegű tárgyalási jog, tehát kollektív szerződést sem tudnak kötni. Azt is csak a szaktervezet tud.
0: Uh-huh. Hogyha már itt szóba került, hogy a sztrájk kérdése, tehát ott ugye erősen azért belenyúltak a rendszerbe, és akkor ezzel kapcsolatban is több jogi eljárás is indult, hogy akkor most mi az a minimális szolgáltatás, amit biztosítani kell, stb. Ebben akár a jogi szinten, akár a hozzáállásban volt valami változás a választások után?
1: Igen, tehát ebben azért volt némi változás, úgyhogy a sztrájkjog tekintetében letenyhítés, és egy dolog sajnos, tehát ugye, hogy ez a kötelező szolgáltatás, ez azért megmaradt kérdésként, hogy tulajdonképpen egy iskolában mi az, ami mindenképpen biztosítani kell. És a nyilvánvaló, hogy a gyermekfelügyeletet azt elfogadjuk, hogy biztosítsák, de hogy például az érettségizőknek miért kell tanórát tartani az érettségi előtt, amikor ez egy teljesen abszurd dolog, tehát ez teljes sztrájk korlátozás, ezt valahogy nem sikerült elérnünk, hogy ez megváltozzon. Uh-huh. Tehát ez egy teljesen érthetetlen dolog. Ugye a sztrájkhoz azért csak végső esetben folyamodik a dolgozó pedagógus is, és ezt szerintem ezt a jogát, ezt meg kellene neki hagyni. Nem tudom, hogy miért félnek attól, hogy sztrájk lesz. Hát sztrájk akkor van, hogyha igazán komoly helyzet van, és ezt pedig meg kellene hagyni a dolgozóknak.
0: Viszont ugye most itt azért konkrétan is előkerült az augusztus végén, hogy esetleg sztrájkot szervezne a PDS, ez mi volt ez a történet? Nem tudom, hogy mennyire volt ez haladt ez előre, vagy, vagy mi történt?
1: Hát itt a NOKS és egyéb munkakörben dolgozókról van szó. Ugye még az előző ciklus végén, amikor legutoljára beszéltünk, ugye akkor voltunk tárgyalásban Maruzsa Zoltánnal, és pont a NOKS és egyéb dolgozóknak a követeléseiről szólt volna ez a sztrájk, amit jogi eszközökkel megakadályoztak, és ez nem, itt tulajdonképpen ugye a választások után nem történt változás, és ugyanazokból a nagyon nyomorult bérekből kell a kollégáinknak eltartani magukat, tehát ők türelmetlenek. Ők forszírozták, ugye, hogy most már vagy lesz változás, vagy sztrájk, legyen sztrájk. Tehát mi tulajdonképpen csak hallgattunk azokra a hangokra, akik mindenféle fórumon, akár Facebookon, akár levélben folyamatosan írták, hogy és mikor lesz a béremelés, akkor most már sztrájkolunk. Tehát mi csak közvetítettük azt, hogy a kollégáink sztrájkra készen állnak, mert nagyon türelmetlenek. Uh-huh. Tehát ezért minimum 25%-os béremelés kell, mert itt elhangzott ugye ezen a területen is a választásokkor, hogy lesz.
0: Uh-huh. Hát ugye akkor annak idején, ha jól emlékszem, arról beszéltünk, hogy végülis ez egy követelés, ami ugye nem függ attól, hogy ki lesz az új kormány, tehát hogy igazából bármelyik jövőbeli kormánnyal szemben ez egy elvárás volt, hogy legyen béremelés, és ha nincs béremelés, akkor ugye megmaradt a követelés.
1: Hát ez magától értetődik, sőt, ez a 25% az nem a mi követelésünk volt, mert ez az, amit a kormány ígért, tehát mi nem is azt mondjuk, hogy mi ennyit kérünk, hanem első lépésként mi indításnak 40-et kértünk, tehát hol vagyunk még attól, de már ezzel is előrébb jutnának a kollégáink. Uh-huh. Ugye itt minden szférára ment a 25%, amiből úgy tűnik, hogy csak két részletben lesz valami.
0: Uh-huh. Ugye itt tehát aki ezt nem nagyon követte valamilyen oknál fogva, tehát hogy a béremelés tekintetében a pedagógusoknál volt még az előző kormány alatt már egy jelentősebb béremelés, ugye ott is voltak ilyen furcsa történetek.

0: Tehát akik részesültek a véremelésben, azok a pedagógusok voltak, és ugye a szakképzésben az oktatók. A NOKS az a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók, és ez alatt nagyon sok mindenkit kell érteni, tehát a pedagógiai asszisztenst, a könyvtárost, az iskolatitkárt, akik közvetlenül segítik az oktatást, de a rendszergazda is ide tartozik például a kokáért, és megdöbbentő kicsi bérért dolgoznak. Itt ugye sok diplomás kollégáról is van szó, és hogyha pedagógusi végzettsége nincsen, akkor nem kapta meg a pedagógus béremelést. De az egyéb dolgozók is, például a gazdasági ügyintéző vagy a portás ugyanúgy ilyen bérminimumból él, és mi mondjuk, hogy nekik is, hiszen nélkülük sem működik az iskola, vagy a dojkák az óvodákban. Tehát ezekre a kollégákra kell gondolni, amikor azt mondjuk, hogy NOKS és egyéb munkakörben dolgozók. És egyébként a szakképzésben is ugyanez a probléma, mert a közoktatásban ott egy 7-10%-os plusz bérkeretet adnak a bérminimumhoz, viszont a szakképzésben még ez sincs meg. Tehát, hogyha a szakképzési centrum kigazdálkodja a garantált bérminimum plusz hozzájáruló bértöbletet, akkor megkapják, hanem akkor csak a garantált bérminimum jár a kollégának. Úgyhogy ott még ennyi biztosíték sincs. Úgyhogy most egyébként, amikor követeltük a béremelést, akkor mind a szakképzésben, mind a közoktatásban, az egyéb munkakörben és a noksosoknak is, az egyéb munkakörben dolgozóknak és a noksosoknak is elvárjuk, hogy ezt a 25%-ot kifizessék.
1: És akkor erre mit mond a minisztérium, ez mikor, milyen formában fog megvalósulni?
0: Hát most várjuk, mert azért volt bejelentés, egyértelmű ígéret elhangzott, ugye, hogy most már a NOKS és egyéb, tehát Lannert Judit szájából már hallottuk, hogy a NOKS és egyéb munkakörben dolgozók meg fogják kapni, és hát nagyon reméljük, mert ez még csak tétova ígéret volt, de hogy ugyanez fog vonatkozni a szakképzésre is. A hogyan és miként, minthogyha már a két részletben kifizetés, ez elhangzott volna, de biztosat még egyelőre nem hallottunk. Tehát még itt továbbra is várat magára a pontos bejelentés, hogy ez mikor és milyen formában fog bekövetkezni, hogy lesz-e visszamenőleges kifizetés. Ha igen, mennyi, mikortól.
1: És akkor itt mi a legoptimistább forgatókönyv, hogy mennyi idővel visszamenőleg? Tehát akkortól, amikor a pedagógusok is megkapták, és az oktatók a béreket?
0: Hát igen, ezt jó lenne tudni, mert ugye lehetne azt mondani szeptembertől, vagy akár januártól, hát mi évekre visszamenőleg mondanánk, hogy meg lehetne ezt már adni. Nem hinném, hogy ezt januártól visszamenőleg megkapnák. Uh-huh. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Úgy tudjuk ugye mindannyian, hogy a költségvetés nincs olyan túl jó állapotban. Úgyhogy a költségvetés terhére is örülnénk, hogyha megtörténne mindez.
1: Uh-huh. Életpálya modell, teljesítményértékelés, ugye az is hír volt, hogy akkor a teljesítményértékelés egyelőre akkor megszűnik, vagy... Ugye ez azért érdekes ez a történet, mert hogy az előző kormánynál ott is... Tehát ami meg mindig minden ágazatban mondva volt, az volt, hogy hát jó, valami emelést az kaphatnak, de azért már dolgozni kell, tehát nem úgy, mint hogyha előtte nem dolgoztak volna. Érte, hogy ez a kutatóhálózatban is ez volt, hogy jó, kaptok 30% pluszt, még az infláció előtt történt ez, de hogy azért már teljesíteni is kell, úgyhogy hát előtte is teljesítettek. Tehát itt a pedagógusok nem mi a helyzet most?
0: Hát az, ami megtörtént, ugye, hogy felfüggesztették a teljesítményértékelési rendszert egyelőre, és ebben a kérdésben most még nincs továbbhaladás, miután tárgyalások vannak, hogy mi legyen vele tulajdonképpen. Ugyanúgy, ahogy a továbbképzési rendszert is felfüggesztették, most arra már vannak tervezetek. A teljesítményértékelésre nincs. Ezt várjuk, hogy mi lesz, mert mi nem gondoljuk, hogy a teljesítményértékelés abból a célba kellene fenntartani, hogy ebből bérdifferenciálás jöjjön létre. Mert ugyanaz Európai Unió kimondja, hogy ő neki van kerete a bérdifferenciálásra, de az nincs kimondva, hogy ezt kötelezően a teljesítményértékelés alapján kellene megtenni. Mert eleve már, hogyha olyan tantárgyat tanít valaki, olyan területen dolgozik, ott már egy differenciált bérezést kap. Tehát ez már bőven kielégítené az Európai Uniós kritériumokat. És mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez a teljesítményértékelési rendszer, ez nem tesz jót az egész légkörnek az iskolában. Tehát itt versengésre készteti a pedagógusokat, egyéni teljesítményekre, holott például egy diák tanulónak a nevelése az nem egyetlen jól teljesítő pedagógustól függ, hanem egy egész tantestülettől, hogy tudnak összedolgozni. Tehát tulajdonképpen itt az egész tantestület teljesítményét lenne érdemes mérni, azt mérni, hogy milyen hiányosságai, milyen pozitívumai vannak, és milyen irányba haladjon. Tehát egy fejlesztő irányú teljesítményértékelést kellene bevezetni, és akkor tudnánk egy jó irányba haladni. Tehát itt ne az legyen, hogy külső kritériumokat határozzunk meg, és akkor a pedagógusnak teljesíteni kell, mert ilyenkor jön az, hogy bizony szubjektív szempontok is be tudnak lépni. Olyan kollégákat, akikkel

0: értékelésbe nagyon nem tisztességes belevenni, hiszen ezek többletmunkák, ezeket ki kellene fizetni, és hogyha ezt belevesszük, ugye akkor itt megint egy pedagógus versengés lép fel, holott nem biztos, hogy az a pedagógus, a jobb pedagógus, aki mondjuk országos versenyre viszi a tanulót, hanem az is lehet, hogy aki az SNI-s diákokkal hatékonyan tud bánni, ugyan versenyre nem kerülnek, viszont nem esik ki a rendszerből, például nem lesz iskola elhagyó, az is egy teljesítmény. Ezeket sokkal kevésbé szokták mérni. Úgyhogy nekünk az a véleményünk, hogy a teljesítmény értékelést az intézményi szintre kell emelni, és ne egyéni teljesítményt mérjünk. Ezt nem tudom, hogy mennyire tudják majd elfogadni.
1: De hogy akkor, tehát eddig úgy zajlott a teljesítményértékelés, hogy egy központi pontrendszer alapján valahol a központban értékelték? Tehát, hogy azt is el lehet mondani, hogy mondjuk nem az értékelte a pedagógusokat, aki látta, hogy mit csinálnak, vagy azért ez intézményi szinten
0: volt? Azért ez intézményi szinten volt, de akkor is be tudnak lépni szubjektív szempontok, hiszen maguk a szempontok központilag kiadottak. Tehát itt eleve az elv az, amivel mi nem értünk egyet. És ugyanez van a szakképzésben is. Na most itt megint elmondom, hogy ugyan a teljesítményértékelést felfüggesztették a közoktatásban, de a szakképzésben nem történt semmi. A MIR működik, a teljesítményértékelés működik, és a továbbképzési rendszer is ugyanúgy működik, tehát ott semmi változás nem következett be ezen a téren.
1: De ez korábban ugye ugyanabban a kézben volt, tehát a belügyminisztériumhoz tartozott mindkét ágazat?
0: Vagy nem. Aha. A Kulturális Innovációs Minisztériumhoz tartozott a szakképzés, tehát a Kimhez. De ez két külön minisztérium, sőt, az Agrárminisztériumhoz is tartozott szakképzés, ugye oda az agrárágazatú szakképzési centrumok tartoztak. Tehát ez egy teljesen abszurd helyzet, három felé szakadt közoktatás, ugye volt ugye ami nem szakképzés, és így teljesen külön szakították. Most végre egy minisztérium alatt vagyunk. Sajnos nem sikerült, tehát elvekben, jogilag nem sikerült egyesíteni azért. Tehát pont ezért hozom a példákat, hogy a szakképzésben nem történtek meg azok a változások, amik már elindulnak azért a közoktatásban. Nem véletlenül szorgalmazzuk egyébként, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne egy önálló foglalkoztatás és munkaegyi minisztériumra. Mert nem csak az az abszurd, hogy az oktatás van így szétszakítva, de tulajdonképpen az egész közszféra van darabokra szakítva, jogállásilag.
1: De hogy akkor most visszakerültek, vagy átkerültek a Lannert Judithoz a...
0: Igen, így van, így van. Tehát a centrumok is Lannert Judit fennhatósága alatt vannak, és hát, de hát ugye itt államtitkárság működteti a szakképzést. Tehát Naderi Zsuzsan államtitkár asszony, akivel mi tárgyalunk szakképzés kérdésében.
1: Csak akkor feltételezhető, hogy mondjuk első körben ugye a belügyminisztériumtól vették át a közoktatást, és akkor utána következik a prioritás szempontjából a szakképzés átvétel az egyéb minisztérium. De ezt csak úgy szervezetileg mondom, hogy akkor ugye ez egy új minisztérium, aminek elvileg most kellene összeállnia, de hogy akkor gondolom az elsődleges prioritás az a közoktatásnak az átvétele a belügyminisztériumtól. Nem tudom.
0: Hát én úgy látom, hogy mind a kettő párhuzamosan zajlik, és pontosan ugyanazokkal a problémákkal, mert hogy eddig nem létezett minisztériumot kell felállítani, ugye oktatási minisztérium nem létezett, és hát ide kell ugye dolgozókat is szervezni. Tehát az, hogy mi tudjuk, hogy vannak államtitkárok, az egy dolog, de hát itt...

0: működtetni kell ezeket az államtitkárságokat is, és hát a költségvetési keret is probléma, hogy egy eddig nem létezett minisztériumnak jelen pillanatban még nincs költségvetési kerete. De fel lehet képzelni, hogy hogy lehet így dolgozni. Tehát itt a költségvetési ide, a költségvetés módosítására van szükség ahhoz, hogy ide pénzforrások bekerüljenek. Azért valószínűleg azért hangsúlyozok, hogy először minden olyan dolgot változtassunk, amihez nem kell költségvetési keret, mert hogy az nincs.
1: És milyen a párbeszéd a minisztériummal? Ugye az előző éreből arra emlékszünk, hogy hát már eleve az, hogy fogadják az embert, az nem volt egyszerű, és akkor igazából olyan sok, nem tudom én, dolgot nem sikerült elérni. Most a jelenlegi minisztériummal milyen a viszony a szakszervezetnek?
0: Hát ebben rendkívüli nagy változások következtek be. Tehát nem csak az, hogy lett egy önálló minisztériumunk, és lett egy oktatási miniszterünk, hanem a párbeszéd is megindult. Tehát semmi nem tökéletes, tehát voltak kifogásaink azzal, hogy először láttuk, hogy megszületett egy törvénytervezet, és akkor azt társadalmi véleményezésre bocsátották, és mi a társadalommal együtt indultunk neki kritizálni, holott ugye mi szerettük volna, hogyha először érdemileg hozzászólunk, és utána olyan törvénytervezet születik meg, amiben már annyi vitánk nincs, de legalább hívnak, legalább vannak tárgyalások, és ami a legtöbb, hogy vannak olyan javaslataik a szakszervezeteknek, amiket már befogadnak. Tehát itt azért érezzük a változást valóságban is. Tehát nem csak alibi tárgyalásokra hívnak, vagy megbeszélésekre, hanem érezzük, hogy azért szükség van a véleményünkre. És azért ez egy rendkívül nagy változás.
1: Uh-huh. Hát ugye elvileg papíron, vagy jogszabály szerint van egy jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény, ami ugye megkülönbözteti az általános egyeztetést és a közvetlen egyeztetést, tehát ugye elvileg ugye kellene külön a szakmai szervezetekkel is egyeztetést folytatni, a jelenlegi jogszabályok szerint is, de hogy valóban ezt nem igazán látjuk, hogy ez külön megtörténne, hanem ugye mindenkivel együtt lehet hozzászólni a jogszabálytervezetekhez viszonylag rövid határidőben.
0: Igen, tehát úgy érezzük, hogy a kommunikációban még lehet fejlődni. Tehát igenis, hogyha van egy tervezet, akkor azt még kibocsátás előtt véleményezés, tehát először a szakszervezetek és szakmai szervezeteknél tárgyalják meg, és ne párhuzamosan. Úgyhogy ebben még lehet változni, de az tény és való, hogy minden kérdésben már hívnak bennünket, tehát kíváncsiak a véleményünkre. Úgyhogy ha már nem lesz ilyen tempójú a változásokra való igény, akkor lehet, hogy talán hamarabb megtörténnek ezek az invitálások. Most is egyébként véleményezünk, például a szakképzési törvénnyel kapcsolatban megint küldtünk be változtatásokra véleményeket, úgyhogy reméljük, hogy majd olyan törvénymódosítás fog majd kikerülni, amiben már benne vannak a mi javaslataink is. Uh-huh. Ezt most várjuk. Szakképzési törvénnyel kapcsolatban rengeteget írtunk.
1: Uh-huh. Amiről még elég gyakran beszéltünk korábban, az ugye a munkaerő hiánynak, vagy pedagógus hiánynak a kérdése. Ugye itt hát egyrészt ugye, amíg nagyon alacsonyak voltak a fizetések, az elég egyértelműen nagyon sok pálya elhagyó volt, azt mindenféle furcsa módon próbálták pótolni, másrészt meg ugye lényeges különbségek vannak az egyes szakterületek között is, tehát mondjuk természettudományok tekintetében. Ez például a béremeléssel javult-e, vagy vannak még olyan elemek, amiken javítani kellene a pénzen túl is? Visszajöttek-e az emberek, nem tudom én, a nyugdíjasok el tudtak menni nyugdíjba, és akkor fiatalok jöttek helyettük, vagy ez egy ilyen hosszabb folyamat, amihez idő kell?
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy hosszabb folyamat, és még nagyon sok mindennek meg kell történni ahhoz, hogy a fiatalok megérezzék, hogy ez egy olyan pálya, amire érdemes jönni. Tehát az egy dolog, hogy a fizetések viszonylag normálisak lettek, ugyancsak 80%-án vagyunk a diplomás átlagbérnek, de azért már ez is egy jelentős változás. Viszont ugye a tanszabadság, amíg megérzik a fiatalok, hogy nekik van akadémiai szabadságuk, amikor megérzik azt, hogy nincsen akkora munkaterhük, ezen még bőven van mit változtatni, akkor, hogy ez egy tényleg egy szabad értelmiségi szakma lesz, azért ennek egyrészt be kell következni. Tehát itt bőven óraszámcsökkentésekre, munkatehercsökkentésre, és jóval több szabadságra van szükség, mert a mai fiatalok erre vágynak. Egy más területen ezt megkapják. De ha meg fogják kapni a pedagógus szakmában, akkor, és azt fogják érezni, hogy egyrészt itt egy életpálya van, akkor sokkal többen fognak jönni. És mi az, ami még például azt erősíteni, hogy ez egy életpálya? Ha belegondolunk, a jelenlegi fizetések nagyon összecsúsztak. Tehát egy kezdő, és mondjuk egy 20-30 éve a pályán lévő majdnem ugyanannyit keres. Na most bejövök fiatalként, és azt látom, hogy az 50 éves kollégám körülbelül annyit keres, mint én, akkor ez milyen perspektíva? Tehát ezért hangsúlyozok, hogy bértáblára volna szükség. Az az igazi életpálya modell, hogy bejövök a szakmába, megvan a szabadságom, a bérem, és látom, hogy 30 év múlva mennyit fogok keresni. Na most ezt kellene meglépni, ez egyébként az egész közszférában, mert miért érdemes közszolgálati dolgozónak lenni, azért, mert ez egy biztos életpálya. Most jelen pillanatban ez még nem az. Tehát látnia kellene a fiatalnak azt, hogy előtte perspektíva van. Hogyha 30 év múlva is ezen a pályán van, akkor mennyivel fogják jobban megbecsülni?
1: És akkor a közalkalmazottaknál sincsen már valamilyen egységes bértábla, vagy irányadónak tekinthető bértábla?
0: Hát itt tulajdonképpen a közalkalmazotti bértábla létezik, de hát az egy nevetséges dolog, az már semmihez nem kötődik, de tulajdonképpen a nincs kategória. Hát itt ezért mondtam, hogy rendkívül fontos lenne ezeket a jogállásokat összefésülni, de tucat különböző törvény szabályozza a közfiratban dolgozóknak a jogállását. Itt nem csak a szakképzésben, hogy a szakképzési törvény van, meg akkor van ugye a státusztörvény, meg a köznevelési törvény, hanem itt az egészségügyi dolgozók, a köznevelésben dolgozók, az önkormányzati dolgozók, ők mind különböző jogállásban vannak, és különböző fél. De bértábla az igazából egyikben sincs. Az a klasszikus, ami az évek számát, a végzettséget is figyelembe veszi.
1: Uh-huh. És akkor a szakképzésnél ott viszont azzal, hogy kikerültek munkaviszonyba, az azt is jelent, hogy akár egy állami intézményen belül is, hát elvileg ugye tilos ugyanazért a munkáért más bért adni, de hogy ezen felül, tehát hogy elképzelhető, hogy teljesen más feltételekkel vesznek fel új dolgozókat, mert a kutatóhálózatban azért ez egy probléma, van, ahol ezt ugye kollektív szerződés rendezi, tehát a közalkalmazotti bértábla oda került el, de például projekteknél ugye elő van írva, hogy mennyi a minimális bér, amivel foglalkoztatni lehet, és akkor ott például előfordul az, hogy egy, nem tudom, PhD hallgatót az több bért vesznek fel, mint egy olyan ember, aki már régóta ott dolgozik, mint munkatárs. Tehát, hogy ilyen a szakképzésben előfordul, vagy ezek a státusz törvények, vagy különböző törvények ezt valamennyire rendezik?
0: Hát igaz, teljesen más rendszer szerint megy, Nagyjából követik a bérek egyébként a szakképzésben is a közoktatást. Nincs annyi pénz benne, hogy azt az úgynevezett versenyképes bért meg tudják adni, tehát itt nincs bértárgyalás. Az csak papíron van, meg elméletben itt lehet, de nincs, mert nincs miből. Tehát a szakképzésben pont ugyanaz a helyzet, hogy meg van határozva egy minimális bér, amit a kezdő belépőnek is ki kell fizetni, akinek mondjuk csak technikusi végzettsége van az adott szakmában, és ő oktató, szakmai oktató. És nagyjából nagyon-nagyon minimális különbség van mondjuk közötte, és mondjuk egy egyetemi diplomával rendelkező 30 éven a pályán lévőnek. Tehát nem fényéveknyi a különbség. Nincs pénzkeret arra, hogy ilyen hatalmas béreket tudjanak bárkinek is adni. Igen, tehát ez az azonos munkáért azonos bérezés, ez egy nagyon fontos szempont lenne egyébként az egész szférában. Úgyhogy mi nagyon szorgalmazzák, hogy mind a köznevelésben, mind a szakképzésben egy egységes bértábla alakuljon ki, és nyilvánvaló, hogy onnan induljon, ami a kedvezőbb.
1: Ugye onnan indultunk ki, ugye, és akkor ez a pedagógus hiányra hogy hat ki? Tehát, hogy változott ez valamit a helyzet az elmúlt hónapokban, vagy...
0: Hopp, kidobott a rendszer.
1: De most újra.
0: Jó, itt vagyok?
1: Igen.
0: Jó.
1: Tehát, hogy az volt a kérdés, hogy a munkár, tehát a pedagógus hiányt azt hogyan befolyásolja mindezt? Tehát, hogy itt azért enyhült ez a probléma, vagy ugyanúgy fennáll?
0: Igen, tehát a probléma ugyanúgy fennáll, igen. Tehát utána tértünk át itt a bérezésre, hogy pontosan ugyanazok a szakok kerestetnek, tehát ez a matematika, fizika, tehát a reál tantárgyak, vagy a nyelvtanárok. Tehát ugyanaz a helyzet, nem jött be a változás. Uh-huh. Tehát ennek idő kell, hogy elteljen, hogy valódi változás tudjon bekövetkezni. Az, amíg tényleg látják a fiatalok maguk előtt, hogy ez egy valódi életpálya. És nem egy nagyon munkaterhekkel, és kötelezettségekkel terhelt szakma. Mert azért mondjuk ki, hogy nem olyan könnyű pedagógusnak lenni. És hogyha hatalmas osztálylétszámokban lehetetlen követelményeket kell véghez vinni, akkor nem lesz vonzó ez a pálya. Tehát itt még az is benne van, hogy milyenné változtatjuk a nemzeti alaptantervet, mennyire csökkentjük a tanulóknak a követelményeit, nem csak a pedagógusokét, hiszen lehetetlen feladatba senki nem szeret belevágni. Uh-huh. Úgyhogy akkor, amikor belátható lesz, és lesz a fiatalok előtt egy olyan perspektíva, hogy ami munkát végzek, annak lesz eredménye, tehát nem folyton a lehetetlennel fogok harcolni, akkor jóval többen fognak jönni erre a pályára. Uh-huh. Én úgy látom, hogy azért a jelenlegi oktatási miniszternek ilyesmi víziói vannak. Tehát ő a munkaterhek csökkentésében is gondolkodik, és a nemzeti alaptantervnek az átalakításában is ilyen irányban.
1: Ugye itt még említettem, hogy majd egyszer visszatérünk a tanárképzésre és a továbbképzés mellett, hogy azért arra is erősen kihatott mindaz a probléma, amit az elmúlt években felmerült, tehát hogy például ugyanezekre a területekre természettudományok, matematika lasszóval se lehet hallgatókat fogni. Az is egy probléma, hogy most, ahogy a pedagógus bérek megemelkedtek, így ugye a leendő pedagógusokat viszont olyan bérért tanítja mondjuk egy állami egyetemen egy, nem tudom, tanársegéd, vagy akár adjunk is docens is, ami viszont jóval alacsonyabb, tehát ilyen bérfeszültségek is vannak. Ezzel kapcsolatban van valami ígéret, hogy itt változni fog valami?
0: Hát ez nagyon jó lenne, hogy ez változom, mert azért ez egy elég abszurd helyzet, ami a felsőoktatásban van. Igen, tehát az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a közoktatásban, szakképzésben megtörtént a béremelés, de elengedhetetlen, hogy ez a felsőoktatásban is megtörténjen. Tehát, és nem 25%-os béremelésekre lenne szükség, hanem egy valódi bérrendezésre. Uh-huh. De hát erről mi is pontosan ennyit tudunk, vagy nem tudunk, hogy itt mikor lesz valami. Sztrájkolni kéne. Uh-huh. Hát, ugye... Mert ott már megérett a helyzet arra.
1: Igen, csak ugye ott mindig az merül fel kérdésként, hogy az a sztrájk az kitütne meg, tehát hogyha mondjuk nem tartanak meg egyetemi órákat. Tehát amennyire így visszaemlékszem, hogy mit tudott csinálni a felsőoktatás, ugye volt olyan, hogy a lemtem az ELTE-n tartottak információs napot, és akkor aznap nem oktattak. Tehát ugye, mint hogy a kutatásnál is az, hogy 3 napig nem ír valaki cikkeket, vagy nem kutat, az azért viszonylag kevés visszhangot tud előidézni, szemben ugye a tanárokkal, akik tényleg, tehát hogyha az van, hogy aznap a gyereket, vagy nem is lehet iskolába vinni, vagy hát ugye, hogyha van kötelező minimum szolgáltatás, akkor el lehet vinni, de nem tanul, akkor azért azt a szülők azok jobban észreveszik, mint a felsőoktatásnak a sztrájkját, nem?
0: Persze, tehát lehet így is hozzáállni, de azért nekem az a véleményem, hogy a sztrájknak szimbolikus értelme is van. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy a noxus dolgozók sztrájkoltak volna mondjuk egy pár órát, és ez már akkora ellenállást váltott ki a kormányból, az azt jelenti, hogy ugyan, ez lehet, hogy nem akadályozott volna meg semmit, akár jelentéktelen is lehetett volna, akár amit okoznak, de mégis az Orbán kormánynál ezt kiütötte a biztosítékot. Uh-huh. Tehát lehet, hogy mégis érdemes, szimbolikusan is, és ez egy presztízsveszteség a kormánynak, hogyha sztrájkolnak ellene, akkor annak hírértéke van. Jóval nagyobb hírértéke van, mint hogyha mondjuk csak egy kis tüntetés van.
1: Uh-huh. Még nagyjából 5 percünk maradt, ami még így az utóbbi időben borzolta a kedélyeket, az ugye a PISA teszt, de hogy én amennyire emlékszem, így az elmúlt évtizedekre az mindig borzolta a kedélyeket, tehát hogy ez most még a szokásosnál is rosszabb, minek tudható ez be, mennyi idő, amíg ez megjavul, mi történik azokkal a generációkkal, akik, tehát hogy ugye ez, értem én, hogy nem tudom én, hosszú távon ugye lehetne javítani az eredményeken, de hogy aki most ezt a tesztet írta, az ezen a szinten marad, vagy nem tudom. Tehát, hogy ugye az már egy következő hallgató, vagy diák generáció lesz, aki mondjuk jobb teszteket tud majd írni, az ezt nem érinti a jelenlegi elmaradás. Itt nem tudom, például a Covid-nak ebben van valami szerepe, hogy amiatt van ez a visszaesés, és hogy ez teljesen független.
0: Biztos, hogy nem független, tehát, hogy ez a generáció ugye benne volt a Covid-ban, és ez is lehet, de azért itt tulajdonképpen az előző kormánynak az oktatás politikája eredményéről hozott egy jó kis diagnózist. Hát ide jutott ez az oktatás. Aha. Úgyhogy nem véletlen, hogy ezt Lanett Judit is megjegyezte, hogy igen, tehát itt sok munka lesz, és nem, ez nem lesz 1-2 év, amíg ezek az eredmények meg fognak változni. Az első, tehát hogyha bevezetnek egy új rendszert, akkor azért az egy 8 év legalább, amíg abból valami látszik. Úgyhogy hát reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkeznek a változások, és minél hamarabb lesznek jobb eredményeink. Már egyébként akkor, ha több idő jut készségfejlesztésre, és nem adott tanulásra, akkor is jobbak lesznek ezek az eredmények.
1: De itt azért egy lényeges szemléletbeli különbség van, ami ugye nem csak 2010 után alakult ki, mondjuk a magyar oktatásnak a klasszikus elképzelései és a PISA tesztnek a céljai között. Tehát az egyik az ugye egy ilyen jellemzően elméleti frontális oktatás, vagy inkább, vagy az volt, és akkor ezzel szemben, hogy a PISA az valamilyen gyakorlati dolgokat vár el.
0: Igen, tehát itt készségeket kellene bemutatni, és hát ez azt mutatja, hogyha a szövegértési és matematikai készségeik nem megfelelőek a tanulóknak, akkor ott az alapoknál hiányoznak valamik. És ezt már nagyon régóta figyeljük, hogy itt tulajdonképpen az első osztálytól vannak problémák. Ott vannak problémák, hogy túl hamar konkrétumokat kell nekik tanulniuk. Nincs idő a készségeknek az elmélyítésére. Aztán itt van benne a pedagógus hiány. Az is, hogy nem volt megfelelő szakoktatásban része. Tehát itt minden egyszerre hozta meg ezt az eredményt, mert hogyha az alsó tagozat az sokkal jobban fog fókuszálni a készségfejlesztésre, majd ha lesz több pedagógus a pályán, és minden tantárgyra jut megfelelő szakos tanár, akkor azért ezek fokozatosan meg fognak változni.
1: Uh-huh. Ugye, arra már nem emlékszem, hogy a PISA-t az mely évfolyamok csinálják, de akkor itt a szakképzés tekintetében nem lehet különbséget látni, vagy tehát, hogy nem azokkal az évfolyamokkal végzik ezt el, akiket ez érint, vagy ez hogy van?
0: Itt igazából, még 9. évfolyamon is végzünk méréseket, de itt igazából, ami a szakképzésbe jön már, ugye a középiskolában, az már annak az eredménye, ami megtörtént az általános iskolában. Uh-huh. Úgyhogy ott kell a változásokat először kieszközölni.

0: És hát az egy nagyon hosszú idő.
1: Egy fél percünk maradt, még egy nagyon gyors kérdés, hogy arra esetleg van valamilyen javaslat, hogy a tanévrendjét úgy általában megváltoztassák tekintettel arra, hogy itt globális felmelegedés, és hogy gyakorlatilag mondjuk a tanév vége az már belecsúszhat abba az időszakba, amikor ugye már olyan meleg van, amit mondjuk egy klasszikus magyar iskola épület és a légkondi hiány az mondjuk nem tud kezelni, vagy ez még nem merült fel.
0: Hát szerintem itt még nem tartunk. A légkondicionálóknak a beszerelése az már nagyon-nagyon égető probléma, de azt szerintem lassan májustól is használatra kellene fogni, úgyhogy szerintem a tanévrendje ilyen módosítása az még bőven távol van, nem ez lenne a legelső probléma, amivel foglalkozni kell.
1: Hát igen, számos más probléma is van, igen, reméljük, hogy azokat sikerül előbb vagy utóbb megoldani. Nagyon szépen köszönöm Gosztola Rékának, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselőjének, hogy itt volt velünk, és mi pedig ugyanígy két hét múlva kedden este 6-tól fél 8-ig találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hét

0: nyulacska és a préri farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a préri farkas, és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihenjetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj fel, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát, nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást. Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Szaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomva visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába, nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé. A préri farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a préri farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő préri farkast, megragadott egy ócska fazekat, s ráállította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a préri farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A préri farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak, mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, melyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem, a farkaddal szítsa te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan leste a préri farkast. Az meg legyezett szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: A nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelőtte a fazékról a faleveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, neki mentek a préri farkasnak. Csípték, ahol érték. Az meg kinyában táncot járt. Ezt már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, de nevethetett nyugodtan. A préri farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

0: Ki, amit érdemel? Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestöredett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást. Hordd el magad.
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk. Csak éld be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt. Magam nevelem a kicsinyeimet. Hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételtett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nemrég ettem.
0: Kiadotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának és a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek. Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öregember szavára.
2: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búlnak eresztette a fejét a béres. Azt mondta.
4: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkergett a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
2: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
2: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtságot. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öregember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
2: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkorát tüsszentett, hogy a tyúkok ilyettel rebbentek meg a dudvaron.
2: Hapsi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy... És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: Ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt könnyen megnézni, mint te hiszed. Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda, hát ez királyi palota. No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk! A mi szüleink tisztességes emberek! Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, és mikor a szülők hazajöttek, és ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Négy szombocskával sem nyúlunk, amikhez sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve a becsületünkbe
4: gázol.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg királya feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvas, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkoma, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csatasorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös hiál?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erejét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett az ászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és az ászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, s eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
5: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
3: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fészkünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
5: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kér bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Bocs. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: A légy meg a bolha. Kolozsvári Grand Pierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod, de pajtás, mitől dűlesz akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól, bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Egyet lépek, egyet csípek. Ha addig-addig, még az ember meggyődik, és fölemeli a kezét, hogy agyon csattan. Hát csak hát én akkor elrepülök. Ő meg magát veri fejbe. Hát ezt talán jól mulatok, hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mit olyan görbe a hátad?
1: Attól légy pajtás, hogy én nem felülről csítom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. Na hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szemem még jobban kidüllett.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Polipokkal próbálják visszaszorítani az Atlanti-óceán partjainál honos kék tarisznyelek burjánzását az Adriai tengerben. Számol be a Euronews. Az invazív rák tetemes, az utóbbi 4 évben 20 millió eurót meghaladó kárt okozott az Emilia-Romagna tartománybeli olasz halászoknak és kajlótenyésztőknek. Terjedését a hőmérséklet emelkedése és a tengervíz növekvő sótartalma segíti. Megkísérelték kifogni és megsemmisíteni a kajlóállományokat pusztító állatokat, ám ez az írtási módszer rendre kudarcot vallott. A Bolognai Egyetem kutatói a biológiai védekezés mellett döntöttek. Nyáron a romagnai partoknál több 10 000 polipivadékot bocsátottak a tengerbe, számukat később tovább növelnék. A közönséges polip nem csak természetes ellensége a kék tarisznyeláknak, hanem rendkívüli tanulékonysága és különleges idegrendszere révén eredményes vadászává is válhat.
2: Bizonyos kétéltű hüllő és halfajoknál ivarváltást okoz az extrém hőmérséklet vagy vegyi szennyezés, egyes nőstények hímekké válnak. A Humoren Növényvédelmi Intézet Bókony Veronika vezette csoportja erdei békák több éves terepi megfigyelésével, kísérletekkel és számítógépes modellezéssel tanulmányozta a jelenséget. Az ivarváltók sikerrel versenyeztek a többi hímmel, termékenyítettek meg petéket, és hoztak létre életképes utódokat, írja a Science Advances-ben közreadott tanulmány. Ám ezek a hímek kizárólag női kromoszómákat örökítenek, genetikailag minden utódjuk nőstény, akiknek tetejébe az immunrendszerük is gyengébb. És azért a békalányok is picit jobban kedvelik a már kapásból fiúkat, pletykálta el a hvg.hu. A sün, hazánkban a keleti honos, vadon élő állat, ám tüskéi védelmében magabiztosan mozog a kertekben is. Külön oda csalogatni, etetni nem kell. Tehén tejet, a laktóz miatt ne kapjon. Egy tálka víz viszont sosem árt. Mostanában még hallhatjuk a sün motoszkálását, ahogy a sötétedést követően rovarok, lárvák, férgek után kutat. Ügyeljünk rá, éjszaka ne támadjon rá sem kutya, sem robotfűnyíró. Alakítsuk úgy, hogy amibe a kertben beleeshet, abból ki is tudjon mászni. Lombhullás idején a sün már nem csak nappali rejteket keres, hanem áttelelő helyet is. Komposzt vagy farakás átforgatása, avarkupac felszámolása, növényi hulladék égetése előtt mindig győződjünk meg róla, hogy nincs jelen, figyelmeztet a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Programajánlót hallottok.
4: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
5: A Tilos Rádió ezen a hétvégén bizonyos értelemben a Nagymező utcába, az Editbe költözik. Pénteken DJ Titus és Infragandi Acid tematikájú klubestje tart évadnyitót, amelynek vendége a Bobby Shite duó lesz.
4: The music was new black polished chrome and came over the summer like liquid night.
5: Szombaton pedig a Smoking Drums rendez a Regitől a Jungle-ig csapongó sessiont, Dr. Analog és Sista, Naut 83 és Switch, Silver Blade és MC Fedora értő közreműködésével. Na, hogy várunk mindenkit! Down the drain.

Yum.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Apart, this was a part.

Állunk meg a gyermeket, kérem!

Thank you.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Dzsungelkönyve műsor. Két hetente jelentkező Jungle és Drum and Bass adásról van szó, melynek a két házigazdája DJ Rem, valamint én Mentélien. Ma este én Mentélien zenélek nektek. Mostanában is rengeteg jó zenét sikerült felfedeznem, és nagy örömmel hoztam belőlük néhányat a következő két órára. Vegyes Jungle és Drum and Bass szelekcióra lehet számítani. És az adás egy nagy kedvencemmel indult. Az elmúlt hetekben sokat hallgattam Goldie Jungle Days Break remixét, Natalie Williams vokáljával természetesen. Ez pedig már Slater és a Fighting Chance című szám a soron következő Play Music kiadványról. Tartsatok velem a következő két órában.

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. Éppen egy nagyon nagy zene szól, NIL és DRS közös új száma, a Working Dub. Nagyon fincsi, dubos roller. Lenne egy fontos programajánlóm, december 18-án az Atnóban, 20 Years of Rapture buli a Right Time szervezésében. Mi a Right Time csapat, Panka, Benz, Ekaterina és én. Nagyon-nagyon várjuk ezt az estét. Hónapok óta készülünk már rá, és még mindig van majdnem 3 hónap. Nem is tudom, hogyan fogom kibírni. A Brit Jungle és Drum and Bass kultúra meghatározó bulisorozata a Rapture az elmúlt 20 évben. És a Rapture csapatból az egyik alapító Double O, az egyik rezidens DJ Decibella, valamint az egyik rezidens MC, Black Eye MC fognak fellépni. Szóval december 18, Atno, 20 Years of Rapture. Ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor, Jungle és Drum and Bass minden második héten, kedden, 10-től éjfélig a lejátszóknál, én Mentélien. Az előző percekben egy friss Decipher kiadvány szólt Converge-től, a Quicksand. Nagyon hozta azt a 90-es évek végi, 2000 körüli hangzást, ami nekem is az egyik első élményem volt a Drum and Bass kapcsán. Úgyhogy nagyon élem ezt a darabot. És ez a finom roller pedig Olszki és Seba közös zenéje, a Big Thing digitál kiadóján, a Functional jött ki mostanság. Készülök még a hátralévő bő egy órára sokféle hangulatú zenével. Lesznek jungle-ösebbek, mélyebbek, kísérletezőbbek.

Tilos Rádió FM 90.3. Az előző percekben Soneido és a Sandman című szám Kaza Offroad mixe szólt. Ez a tekergő baseline pedig Sully-tól származik, az új zenéje a Chatter, a napokban jelent meg a Critical kiadón. Gyorsan elmondanám, hogy a két héttel ezelőtti adás elérhető a youtube.com/mentélien, tilos.hu, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon. Akkor a szeptember 11-i Ride Time bulira hangolódtunk. Bent Ekaterina, valamint én Mentélien raktunk 40-40 percnyi Jungle-t. Néhány nappal utána pedig a bulink vendége Deadman's Chest játszott a Tilos Selection műsorban. Big up Kárlónak ezúttal is. És az egyel azelőtti dzsungelkönyve is elérhető az előbb említett oldalakon. Akkor egy hasonlóan szerteágazó szelekcióval jelentkeztem. Hallgassátok meg majd ezeket a mixeket is, nagyon jók. Én még éjfélig itt leszek, maradjatok velem.

itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál én mentél ilyen, az előző néhány zenével meglehetősen mélyre mentem. Néhány rendhagyó 160-170 BPM körüli basszus zene szólt. Mindig találok ilyen érdekes darabokat, de gyakran kimaradnak a műsorokból. Úgyhogy most örülök, hogy sort kerítettem rájuk. Az előző zene az Palazzi di Oriente és Coolie G, a csodás Coolie G, Good Femme című száma volt. Ez egy elég nagy kedvenc az elmúlt hetekből számomra. Ez a csodálatos jungle darab pedig egy új Coco Bryce és Digital kollaboráció, az Equivalence című szám. Nagyon finom darab, és egy négyszámos EP-ről származik. Hibátlan trackek, érdemes az egész anyagot csekkolni. A műsor végéig nagyjából maradok ezen a jungle-ös vonalon. Maradjatok velem!

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor, amiben éppen Coco Bryce egyik új zenéje, a Distant Planet szól az Our Darkness EP-ről. Lenne még néhány gyors programajánlóm. Október 3-án szombaton Kecskeméten Comics and Friends buli a Közhely nevű helyen. Aki nem tudná, Kecskemét nagyon fontos bázisa volt a Drum and Bass-nek hosszú-hosszú éveken át. Aztán sajnos a vidéki parti kultúra többnyire elesett. Viszont ez az október 3-i buli nagyon ígéretesnek hangzik. A fellépők Krissú, Ethan, Ian Autoran, Comics, Lush, Levó és MC Rise FM. Aztán október 16-án pénteken a csodás Tribe csapat ünnepli 7. születésnapját a Holdudvarban. Majd kicsit később, november 14-én szombaton Hive buli a Kassán. Nagyon komoly fellépővel, Ivy Lab. A búcsú turnéjuk részeként ellátogatnak Budapestre, és The Enigma is kiegészíti őket az este folyamán sok másik magyar fellépővel együtt. Ezek voltak a programajánlók.

Tilos Rádió FM 90.3. Ez a dzsungelkönyve műsor, és ami éppen szól, ez a hipnotikus darab, ez Kim Cosmic és az Electric Dream Romance D-Bridge Lucid Mixer.

nagyon jó kis morcos roller, nagyon élem. Az elmúlt két órában, tehát én mentél ilyen zenéltem, hoztam sok friss kedvencet az elmúlt hetekből, minden, ami jungle és drum and bass, és egy kicsit azon túl is. Ha lemaradtatok volna, akkor pótolhatjátok majd az adást a tilos.hu, illetve a mixcloud.com/dzsungelkönyv oldalon, és kis szerencsével a youtube.com/mentilian oldalra is felkerül az adás. Van természetesen egy búcsúzeném is. Egyik legnagyobb, vagyis hát a legnagyobb örök kedvenc előadomtól, Erika Badutól, aki Alchemisttel közösen új albumot jelentetett meg. És hát ez nagyon-nagyon sokat pörög mostanában ez az album nálam. És úgy gondoltam, a Breezy című számot választom. Kis vidám darab. Ezzel a számmal búcsúzom tehát mára. Nagyon-nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Mentilient és a Dzsungelkönyve műsort hallhattátok. Legyetek jók, sziasztok!

Tilos Rádió FM 90.3, benne pedig a Tilos Rádió szerda hajnali kulturális esztrádzenét szórakoztató műsora. A Kristálykert. DJ Lingammal.

Tilos Rádió FM 90.3. Évfélytől mostanáig Kristálykert DJ Lingammal, kettőtől Dub Vibration, még nem tudni kivel. Hallgassatok minket továbbra is. Szilos Kristálykert.